0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

virágban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vatkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. S az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, ugranának, ha nem volna híd alattuk a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édes, igazi túrós dél. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must foly. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szálas. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmad, itt van az ősz, érkezik, s minden betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban fókad a kikerics csokor. Szarvas bődül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt. Fát vág a szél a tél hátán, perzselődik már az ártán. Száll a havon korom pernye, körmünkön a malac körme, teknőben a húsa hája, aki látja, megcsodálja. Fehér havon kormos folt, gyönyörű egy malac volt. Síró farkas. Hosszú tél, ne diderektes, ne vacogtas. Üvöltene, de csak nyüszi, sír a farkas. Ki megfagyott, ki megfutott, hol a horda? Ül a farkas magányosan le a hóra. Azt se bánná már, ha vadász vetne véget. Jaj, mivé vált a nyári szép farkas élet? Csontá fagyott a szabadság, ehetetlen. Társa sincs, hogy belemarna, tehetetlen. Szigorú még a tél. Szigorú még a tél, de szigorát enyhíti már a hó, enyhíti már a hóvirág. Maradna még a hó, de nem lehet,

Sivan este van, kikinyugalunk, feketén bólingat az epertalongja. Zúg az éjj bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan a fal, azután elhangja. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szanaszét görögnek. Csapong a denevér az ereszt csodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornán. Udvaron fehérít szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejének. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat dök rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyúlt estel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre áll át nyitva. Benn a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigítak, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasaló tüzesint, új ruhája készen, csak vasalás hírja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót, vagy babot szemel. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol, üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat, e félét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár lát.

a kenyérdarabocskát lelne. Rettenve sikolt föl, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposztalevéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van aztán az életekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra beríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozza. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszója. Gyere közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Egy-egy szárnyat, zombot nyújt a kicsinyednek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam Sára! Valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kínocsán. Visszajön a Jánka, az utas behíván, béna harc kilépve. Sok jó estét kívánok. Isten áldja meg a kentek ételét is, így védegy a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne. Tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb, rá is állaszt könnyen, bár szabódik elébb. Éhüket a nagytál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillagítja ízzel. Szavuk sem igen van az alatt égetnek, természete már az magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre folyik, annál inkább. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könyben úsznak, kikkel más hazába bírosak, boldosnak. Elbeszéli vágyát Kona szentföldére, hosszú terhes útját, amíg hazajönnek. Néma kegyelettel függenek a szaván, az egész ház nép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezik minket testvérbátyát. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig térhez. Este van, és este van a kész sem világít, kezdik nyorgatni hambas szempillában. A gyermek is álmos, egymár alszik éppen, félre billen fejjel. Vélem szól a rendőr, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe, csupán a macska dolomból. Majd a földre hintik az idegő szalmát, s átveszi a kocsit.

0: Kell elefánt óriás kígyóban. Az óriás kígyó veszélyes, az elefánt nagy. Báránykára van szükségem. Rajzolj nekem egy báránykát.
1: Hát rajzoltam. Figyelmesen megnézte, aztán így szólt.
0: Nem, ez már nagyon beteg. Rajzolj másikat.
1: Rajzoltam. Barátom kedvesen megbocsájtóan mosolygott.
0: Nézd, hisz magad is látod, ez kos. Szarva van.
1: Újra neki láttam tehát rajzolni, de ez sem tetszett jobban.
0: Nagyon öreg. Nekem olyan báránykot kell, amelyik még soká él.
1: Akkor aztán elveszítettem a türelmemet, hiszen sürgősen hozzá kellett látnom a motorszereléshez. Gyorsan összecsaptam még egy rajzot, csak ennyit mondtam hozzá. Ez itt egy láda. A bárányka benne van.
0: Hiszen pontosan ilyet akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránykának?
1: Miért?
0: Mert én nálam odahaza minden icipici.
1: Biztosan lesz fű elég. Icipici báránykát adtam neked.
0: Nem is olyan kicsi. Nézd! Elaludt.
1: Így ismerkedtem meg a kis herceget.

0: Sok időbe telt, míg megértettem, honnan jött. A kisherceg sok kérdést tett fel nekem, de az enyémet, mintha soha se hallotta volna meg. Csak elejtett szavaiból sikerült lassanként kihámoznom mindent. Így, amikor először pillantotta meg a repülőgépemet, megkérdezte.
1: Ez micsoda itt? Ez a dolog.
2: Ez nem dolog, ez repülőgép. Az én repülőgépem.
1: Milyen furcsa. Akkor te is az égből jössz. Melyik bolygóról?
0: Hirtelen, mintha fény villant volna a jelenlétének titokzatosságára, megkérdeztem.
2: Szóval, te egy másik bolygóról jössz?
0: Csendesen bólogatott, és a repülőgépemet nézett.

0: valakiért keresem a kesztyű tartóból a térképet, meg a szemüvegem, megvan! Hol is járunk most, jó táltozom?
1: Itt egy útjelző tábla, azt mondja, Terek erdő vége, lakott terület innen 7 mérföld.
0: Terek erdő vége. Igen, megvan! Na, akkor az úti terv szerint először megyünk fel is út, aztán, ha ott kiosztottuk az ajándékokat, akkor fordulunk, le is út. Ám bátor, mindegy, fel is út, meg le is út, rengeteg gyerek lakik, akik mittenken várnak ma éjszaka. Hiába mégis szép dolog télapónak lenni. Ha, mehetünk is. Mire vársz, áltosom?
1: Valami zűr van.
0: A szánkóval.
1: Nem, a patkómmal. Belegyökeredzett a földbe. Nem tudok mozdulni. Se té, se tova. Ilyet még nem pipáltam, mióta Táltos Pista a nevem.
0: Talán odafagyott.
1: Még hogy az én patkóm odafagyott. Ne tréfálj már, édes gazdám. Egy Táltos patkója olyan forró sziklákat hány, hogyha direkt bekapcsolnék, a megolvadt hó még árvizet is okozhatna lábam nyomán.
0: Hát akkor mi van vele?
1: Fogalmam sincs. Minden esetre bosszantó. Miféle bolond szél támadt egyszerre?
0: Csak te verdítsd a süveget!
1: Segítség! Segítség, repülök! Édes gazdám, kapaszkodj! Kapaszkodj!

a szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg az óperenciás tengeren nestúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a királyokban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül, az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni. Addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezett. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, s az egyiket nekiadnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere után! Nézd erre arra a bótos, ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána. Kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltört 1-2, s hát egy székely ember elment ágot, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya férek, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiam már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utána. Nézze a szegény székely ember. Hát lássa a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, a szegény székely ember utána. Mikor kértek az erdőből, na aztán édesapám, el ne felejtsen, mit ígért. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő bizony elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszten, dé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőben, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiammal fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak, az asszon hamar töltött az urának s magának porcelántányérba, szőrdisznyócskának egy bádik tányérbe az asztalonak. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelántányérba. Hát a szegény asszony töltött, odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta,
akkor az üttőlikbe a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd az ördisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikba. Hát nagy buzdogva a szegény asszony vetett ágyot neki, lefekült a ördisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két krajcár? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkaptam. Édesapám, menjen el kend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. Azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára? Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, s ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, és két sarkantyút, azt kell hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast, megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szördisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant rá. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten, megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígyít. Na, édes leányaim, gyertek csak! Melyik akar a szördisznyúcskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt. Odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szördisznyúcskához. De a legkisebbik király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szördisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék rá. Hol vattok leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na melyiketek akar férhez menni a szördisznyócskához? Hát abbiza egyik se akar. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy reabeszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajába, s egy ingbe, lájdiba. A szördisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekert aranyat is adott. A hintó mellett lovagolt a szördisznyócska a fekete kakason, egyszer csak néz be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad még. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leány visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szördisznyócska a szüleinek, és ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Biesült az egy-kettőre, elindulta. Egyszer néz be a szördisznyócska a hintóba, és hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ide ülnél melléjem, szördisznyócska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? És ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázus lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szördisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szördisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szördisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, s a porba írtak egy szép nagy palotát, s
oda hitta a királyki a szegény ember, szegény asszony, aki szülei voltak, a király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, akkor a lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

0: király ajándéka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. De ez az ember olyan szegény volt, hogy még az egerek is elköltöztek tőle, mert nem találtak semmi ennivalót. A szegénység mellett annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Egyszer már oda jutottak, hogy egy darab málin kívül semmi sem volt a háznál. A felesége kettőbe vágta málét, s a felét tarisznyába tette. A szegény ember a tarisznyát a nyakába vetette, s elindult szántani. Szomorú volt, mert arra gondolt, hogy holnap éhen halnak. De alig szántott egy barázdát, még szomorúbb lett. Ugyanis a tarisznyát a föld végén hagyta, s amikor visszafelé jött, látja, hogy egy varjú repül a máléjával. Hogy a kutyák ennék meg a csontodat? Csak annyi van, s azt is ellopod. Na várj csak! Mérgelődött a szegény ember. Adok én neked málét! Azzal felragadott egy baltát, s szaladt a varjú után. A varjú pedig csak repült, repült, s meg sem állott varjú országig. Berepült egy kapun varjú országba, de a szegény ember kinrekedt. Elkezdte döngetni a fejszével a kaput.
1: Mit akarsz itt, te szegény ember?
0: Kérdezte tőle a varjak királya.
1: Én bizony csak a málémat, amit a kicsi varjú elvett. Adja vissza, mert éhes vagyok,
0: mondta mérgesen a szegény ember. El is ment a varjú király, hogy megkeresse, de a málé már nem volt sehol.
1: Adok neked egy olyan kicsi gépet, amelyik enned ad, amikor csak akarod. Nekem a málim kell. Próbáld meg, na!
0: Addig biztatták, amíg meg nem próbálta. Csak annyit kellett mondania, hogy kicsi gépen teríts asztalt, és olyan asztalt terített, hogy le a kalappal. Bizony rögtön hozzá is fogott, s alaposan belakmározott. Megköszönte szépen a varjú király ajándékát, s nagy örömmel indult hazafelé. Gondolta magában, hogy többé sohasem fognak éhezni a gyermekei. Amint megy mendegél hazafelé, találkozik az ördöggel.
2: Hol jártál, te szegény ember?
1: Itt, s itt.
0: S a szegény ember elmesélte, hogy járt a varjúval, s mit kapott a varjú királytól.
2: Olyan éhes vagyok, nem vendégelsz meg?
1: Dehogy nem, szívesen.
0: Azzal parancsolt a gépjének, az pedig rögtön asztalt terített, s megvendégelte az ördögöt istenesen.
2: Tudod mit, te szegény ember?
0: Mondta az ördög.
2: Nekem is van valami. Egy bot s egy kalap.
1: Ha azt mondod, üssed botom, szórjad a golyót kalapom,
2: senki se tud veled szembeszállni.
0: Azon elő is vette a holmikat.
2: Na, cseréljük el, szegény ember,
0: mondta az ördög.
1: Nekem bizony nem kell, sok gyermekem van, élelemre van nekem szükségem, nem ilyesmire,
0: mondta a szegény ember. De az ördög addig beszélt neki, addig unszolta, amíg egyszer csak belement a cserébe. Az ördög elvette az ételgépet, s odaadta a kalapot meg a botot. Nézte a szegény ember a kalapot s a botot, forgatta erre-arra, s közben megéhezett. Akkor jutott eszébe, hogy nincs mit ennie. Ezzel megbánta már a cserét méghozzá erősen.
1: Ki az ördögöt verjek meg ezzel?
0: Gondolta magában.
1: Az ördögöt, aki adta,
0: s azzal szaladt is az ördög után.
2: Állj meg, hé, cseréljük vissza! Már késő, én már vissza nem adom,
0: kiáltotta az ördög, s azzal usti futásra kerett. Hely, mérges lett erre a szegény ember? Na, így még nem szedtek rá, de megállj csak, mondta magában, s azzal elkiáltotta magát.
2: Üssed, botom!
0: Úgy ment a bot, mint a nyíl.
2: Úgy potyolta az ördögöt, mintha a vackort törnék be pálinkának.
0: Amikor a kalapot is elővette, rimánkodni kezdett az ördög.
2: Jaj, mindent neked adok, csak irgalmaz!
0: Erre a szegény ember visszahívta a botot, és az ördög úgy elszaladt, hogy nem is látták többé a környéken. A szegény ember pedig nagy örömmel ment hazafelé. Örült, hogy visszaszerezte az ételgépet, s még ráadásul megmaradt a bot is, a kalap is. Már messziről hallotta, hogy milyen nagy sírás van a háznál. A feleséges a gyermekei erősen éheztek. Bezzeg, volt nagy öröm, amikor megérkezett. Ettek, ittak, amennyi csak beléjük fért. Ettől kezdve jól éltek. Egyszer azt mondja a felesége. ide hallgass, te ember! Amikor nem volt ennivalónk, sokan segítettek rajtunk, adtak lisztet, pityókát, fuszújkát, s mi egymást. Megérdemlik, hogy megvendégeljük őket. Okos vagy, asszony, bizony én sem bánom, mondta a szegény ember, s azzal hírül adták, hogy vasárnap mindenkit szívesen látnak vendégségre. Volt is olyan délebéd, hogy még a király sem evett olyat. Ettek, ittak, énekeltek, vigan voltak, aztán hazamentek. Volt a szegény embernek egy nagyon gazdag és irigy bátyja. Ez fogta magát, elment az öcséhez, és kérte a gépet. Add nekem, s adok érte 2 ökröt. De hogy adom, nem adom én semmi pénzért. Nézd, te úgyis szegény vagy, mondta a gazdag. De ha nekem adod, odaadom a királynak, s az majd grófot csinál belőlem, akkor majd neked is jó dolgod lesz. Semmi közöm sem hozzád, sem a királyhoz. Talán csak nem hagyom a gyermekeimet élelem nélkül. Hát, ha nem adod jó szántadból, elveszem erővel. Aztán mehetsz panaszra, hová akarsz, mondta a gazdag ember, s fogta is az ételgépet. Erre bizony a szegény ember is mérges lett. Üssed, botom! Kiáltotta. A bot nem volt rest, úgy megfotyolta a gazdag embert, mint az asszonyok a ruhát, amikor súlyokkal mosnak. Futott az, ahogy csak bírta a lába. De el is ment, és beárulta a királynak, hogy milyen gépje van a szegény embernek. A király persze rögtön megkívánta, és elküldte a tanácsadóját, hogy a szegény ember azonnal vigye el neki az ételgépet. De hogy viszem, mondta a szegény ember. Ha kell az ételgép, jöjjön utána a mer. Amikor ezt a király meghallotta, rettentő mérges lett. Kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze a hadseregét. A szegény embernek hozták a hírt, hogy jön a katonaság, s meneküljön. De a szegény ember nem futott el, hanem kiment a király elejébe, a falu végére, nehogy a katonák bántani merjék a falut.
1: Adod az ételgépet, vagy nem adod?
0: Kiáltotta a király. Nem adom, válaszolta a szegény ember.
1: Megverekszünk, s ha erősebb vagy, elveszed. Jó szántamból nem adom.
0: Erre a király ráparancsolta a szegény emberre az egész hadsereget. Csak a 6 kürtös maradt mellette, aki a rohamot fújta. De a szegény ember se tátotta el a száját, hanem elrikkantotta magát. Üssed, potyoljad, botom! Szórjad a golyót, kalapom! De lett is ott olyan futás, hogy öröm volt nézni. Ki merre látott, arra szaladt. Soha se tudta többé a király összetrombitáltatni őket. De nem is sokat trombitáltatott, hanem futott ő is, amerre vitte a lába. Talán még most is fut, ha valahol meg nem áll. A szegény ember pedig jót kacagott, hazament, és a családjával még most is boldogan élnek, hogyha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el vége.

Mese az aranykakasról. Hol, hol nem a világ végén, hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kíméje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mint hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak. Mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakast húz elő, így szól. Íme itt a jószág, állíts néki hosszú póznák, s az én aranykakasom hű őröd lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén ül fölötted. Ám mihegy csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn, látva lát, félre csapja taraját. Harsog, berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hű strázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, cárom, te csak aludjál. A szomszédok megjuhásztak, bősz sereggel egy se támad, mert akármely oldalon győzni tud rajtuk Dadon. Egy-két év békésen elvett, a kakas fönnek serepben, ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya Benedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cáruk, nagy a baj! Na uram, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszem, lóra emberek, de septen, küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi lárma, újra csendes Dadon álma. Nyolc nehéz nap múlik el, a seregről semmi jel. Megcsatáztak, nem csatáztak, senki sem hoz hírt a cárnak. Újra riad a madár, új sereget gyűjt a cár, kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel, nincs sehonnét semmilyen. Újra nyolc nap jő ijesztve,
rettegést hoz mindenek. A kakas megint riad, harmadízben hadat, s bár reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lából, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól dadon. Nyolcadszor jő már a nappal, nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy sejem sátorra lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát, karjuk egymást döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt dadon, gyermekeim hová lettek? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hegy. De lám, sátra nyíló ajtaján feltündöklik egy leányka, tündérek díszére válnak, mint a hajnal, csudaszép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, némul néz a cára. Önmagát is feledi, már a gyász se fáj neki. És a szűzleány dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment vele. Asztalát eléje tárva, minden jóval megkínálta. Lefektette azután brokát sejem nyoszolyán, és egy álló hétig egyre, szó nélkül a lányt követve, megbűvölten és vakon, így lakmározott dadon. Végre aztán nyolcadnappal útra kért a cára haddal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lányt. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlant. Székhelyén a kapunál néprivalgó sora áll. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyúpejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó! Szól a cár, na, lépj elémbe, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betöltsd. Emlékezz csak, úgy ajánltad, tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesítenéd, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel néz dadon. Micsoda? Szól zordonon. Ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végkép. Mit nem forgat vén fejed? Tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi mást, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát, kérd az országom felé.
Nem kell nékem más egyéb, csak e tündér lányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom. Szólt bölcs, de köpd adon. Pajta fagy! Víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek? Hadd gyötörjön így a vétek. Takarodj, míg baj nem ért. Félre innéd ezt a vét. Az ag próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a cát. Éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre. Rengve döng a város körbe. A leány meg? Nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de szája gyengén rámosolyg a lányra. Hintaján sietve hajt. Halk harang ver tompazajt. Hirtelen mindenki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét. Száll a végtelen. Nyög a cár. Ja, oda van. Hintajáról lezuhan. Mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lánynak. Mese volt.

0: Fenegetlenül orgyog. Jaj, maga Austin!
1: Hát ti?
2: Hát mi? Hát én Fitzhuber Dongó vagyok, okleveles mestervarázsló. Ez meg itt a barátom, Éliás Tóbiás.
1: Első badar.
3: Tessék!
0: Azt mondja, hogy ő első badar.
1: Mi vagyunk első badar.
0: Azt mondják, hogy ők első badarok.
3: Jó.
1: Azt mondjuk. Mi. És most ítélkezni fogunk felettetek, kik harsány settenkedéssel zavarjátok édes álmatlanságunkat.
3: Jaj, felség! Ne! Én is ebben a házban lakom!
1: Szegénykép. A társad is?
2: Ja, nem kérem. Én a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepesek körzeti varázslója vagyok, és éppen kiszálláson ebben a házban.
1: Egy körzeti varázsló?
2: Igen.
1: Körzeti. Na persze, egy körzeti varázsló is több a semminél. A varázsló ma már a semminél.
2: Tetszik ismerni.
1: Tire-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: Felség! Jaj, felség! Hát
1: ti tudnátok!
2: Hát miért tetszik sírni, felség?
1: Tudnátok!
2: Hát, ha tudjuk!
3: Ne pigyelek, ilyen felség! Mi nyomja a lelkét?
2: Szörnyű hallgatni, felség! Ez szörnyű hallgatni!
1: Egyszer volt, hol nem volt. Szóval valamikor nem itt laktunk ám mi, és főként nem egyedül. Kacsalábon forgó palotánk udvarában. Daliás lovagok fényeskedtek, és szépséges udvari hölgyek. Volt udvari bölcsünk és udvari bolondunk, szakácsunk, lovászunk, volt kicsik, ecsik és bencsik, kukták, bukták, kaktuszunk, minden, ami dukál. De mindenek előtt velünk volt csodálatos leányunk, a szépséges Lanoli király kisasszony, öreg napjaink megédesítője. Így éldegéltünk volna boldogan, míg bele nem halunk, csak hogy ám,
2: de
1: szanáltak minket!
3: De, mi az, hogy szanálni?
0: Lebontani vagy valami ilyesmi?
1: Jöttek a bontógépek!
2: Jaj, de szörnyű!
1: Vegyigyárat építettek a kacsaláb helyére! Kézsavas pallonokat tároltak a vadas kertben!
2: Szörnyű felség, iszonyú!
3: És az udvar népe?
1: Az éppen ez az. Egész udvartartásunkat ide költöztették. A Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepre. És képtelenek vagyunk megtalálni egymást. Folyosók, ajtók, liftek, szeméttárlók, lépcsők. És mi első badar öreg napjainkra egyedül maradtunk. Másfél szó közkonfortos király lett. Mi egyedül, mi, akik udvaroncok, nyüzsgő határon szoktunk, és világszép leány közelségéhez. Ha valami gonosz varázslat ülne a lelkünkön, és senki nem tud segíteni rajtunk. Kivéve tán? Ha valaki vállalkozna rá, hogy fölkutatja a világszép Lanolit.
3: Kicsoda?
1: Egy lovag, egy hős, egy királyfi, egy szegény ember legkisebb fiú, egy hetedik fiú, de harmadik is lehet.
3: Itt ilyet nem találsz, felséges királyom. Nekem elhiheted.
1: Akkor elég, ha az illetőnek égszínkék pizsamája és szalmasárga haja van. A fő, hogy meglejjél Lanolit.
3: Csak nem rám gondolsz, uram király. Hűha. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, megkeresem a világszép Lanolint, ha addig élek is.
1: Merész ifjú, kövess el mindent, s tied leányom keze és fele királyságom.
3: Köszönöm, felség, de ekkora királyságom, nekem is van az ötödiken.
1: Úgy, derék!
3: Gyerünk, hűvarázslóm!
0: Micsoda, nem gondolod, hogy ez egy kicsit sok?
3: Micsoda?
0: Ez a hűvarázslóm!
3: Jaj, Dongó, félreértettél! Én csak azt akartam mondani, hű, de jó, van egy varázslóm.
2: Na.
3: Ígérem, felség, rövidesen

0: Ezt a nénit, süket, mint az ágyú.
1: Ha akarja süket, ha akarja olyan éves a füle, mint a lángolt kolbász szél. Mi forgó szél hozat erre benneteket, Éliás Tóbiás és Fitzhuber Tom?
2: Honnan ismersz bennünket, öreg anyám?
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál.
0: Ki ez a néni?
1: Ha, még hogy kicsoda. Én vagyok minden idők legrettegettebb, leghírhettebb boszorkánya. Én vagyok a híres nevezetes Irma néni.
2: Ez nem lehet igaz, jaj, az Irma néni a híres nevezetes. Jaj,
0: és sokszor láttam a nénit a lépcsőházban söprögetni.
1: Úgy bizony. Nyugdíjba ment. Viceház mester vagyok. Törögetek, söprögetek. Csak hogy be ne rozsdásodjon a söprőm. De a bűbájoskodással felhagytam. Jól esik egy kis pihenés. Utolsó szolgálati helyen első Bador udvarában volt. Vénségemre vele együtt szanáltak. Itt kaptam lakást. És most jó vagyok.
2: Jaj, nekem jónak tetszik lenni.
1: Így nyugdíjban már valahogy nem telik annyi kedvem a gonoszkodásba. Csak van olyan házi bájolkodással foglalkozom, ókor. Ha például esetleg mezei poszátává akartok.
0: Mezei micsoda?
2: Köszönjük a szíveségét, Nem, majd legközelebb.
1: Hát, ha nem, hát nem. Egyébként nem, de nem első Bador legkisebbik lányát keresít.
0: Honnan tetszik tudni?
1: Ha hiszitek, ha nem, kitaláltam.
2: És nem tudna esetleg Irma néni?
1: Nem tudnék. Fogalmam sincs róla, hol van.
2: Hát, az Irma néninek fogalma sincs.
1: Nincs, és punktum. Legfőjebb, ha egy icurka-picurka tanácsot adhatok.
3: Egy icurka-picurkát?
1: Menjetek föl a tetőre.
0: A tetőre? És akkor ott mit csinálok?
2: Hát, kezdjük el. Aztán majd meglátjuk. Zumbele! Csak úgy egyszerűen zumbele! Dobol a kabolt, tűnik a tündér, törpl a törpe, forog a szél, elvigyél! Sikerült!
1: Ez a beszéd, fiaim! Föl! A tetőre! Föl!
2: Köszönjük, Irma néni! Köszönjük szépen, Nolirány!
4: Na végre.
5: Ez itt vagytok.
4: Ki szól?
5: Erre. Onnan ide, innen oda. Nem láttok a szemetektől? Vagy a légköri viszonyok zavartak meg? Itt állunk az orrotok.
4: Na de holt!
1: Pontosabban itt állunk.
4: Kik vagytok?
5: Hogy kik vagyunk? Anton vagyok, a mindentudó. S ímebecses nejem a sokat tudó Antenna. Én fogom az egyes csatornát, ő a kettest. Már vártunk benne.
4: Igen, csak a meglepetés az élet.

0: És a főnök?
1: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hippitronoknak az ennivalót.
2: Itt van minden a falat. Kolbász.
0: Bebe, a CB rádiót vetette a földre.
1: Aha, meg kéne szerezni.
0: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
2: Na, készen is van. Mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak. No, meg az ajándékot.
1: A kötelet itt hagyták a falusiak.
0: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
3: A kereke alá meg két nagy követ.
2: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
4: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
3: Hát, hogy ityeg a fityeg?
2: Hogy ityeg a... mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultok!
4: Csak tessék, tessék!
2: Várjatok csak! Várjatok! Mi van? Hol lett az adóbevő TV rádióm?
3: Nem erre tetszett gondolni véletlenül.
4: Jaj, nekem! Ha, ellopták!
0: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
2: Jól van, na, hol kutatunk? Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
0: Hát, ez nem tudom, hogy...
1: Egy szóra visszaadjuk.
0: Jó.
2: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam?
1: Na, lássuk csak.
2: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
5: Ede! Döme!
4: Kata! Jól vagy?
2: Adóbevőt!
1: Tessék!
2: Kvantum-kvantum jelentkez, kvantum-kvantum. Mi van? Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
3: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
4: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
0: Az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
2: Igen, bám. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazát, megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok, na.
5: Már később?
0: Indulni kéne már, gyerekek.
5: Persze, még vissza van a digitális kanál is.
1: Gyerünk!
5: Gyerünk!

0: akár meg is simogathatom a vacaggépedet.
1: Micsoda? Rá nem hat? Akkor te valamit tudsz, amit én nem. De nem, az nem lehet, az nem lehet. Nálam senki se tudhat többet, senki!
0: Azt nem tudom, te mit tudsz. De én tudom, hogy a csoki édes, a labda gömbölyű, télen tél van, nyáron nyár.
1: Mi? Mi? Mit tudsz még?
0: Hát, hogy bőr az egér, és nincs kalap a fején.
1: Hiszen ez csak az ember tudhatja.
0: Na látod, az ember.
1: Isten, ember vagy.
0: Na, ember.
1: Akkor jó. Akkor mégsem rólott el a gépem, és mégis csak én vagyok a legokosabb elektron. De mások. Ugye megtanítasz néhány emberi dologra?
0: Az első, amit meg kell tanulnod, egy dal.
1: Istenem, egy dal.
0: Ha ezt elénekeled,

0: a három bakkecske. A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király, három udvari ember kísérte. Gyönyörű, szép tavasz idő volt, nézegették az urak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a selyemfelhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első 7 falut akart, a második 14-et, a harmadik 21-et. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot, az ott a maga kicsi földjén szántogatott 2 ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az még Hunyadi János katonája volt, meg még egy jó darab időt akkor is szolgált, mikor Mátyás fiatal király volt. Megismerte mindjárt Mátyás király, mert sokszor a szeme elé került volt ez a derék katona, emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédein. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egymáshoz. Jó reggelt! Adjon az Isten, öregem! Az öregember már akkor lekapta a süvegét, haptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az öregem, ugyina? Ki volnék más? Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király, mám csak az ökröm szar váig. Hát aztán, hány a 32 máma? Máma csak 12. De azért, öregem, most is megfejnél 3 bakkecskét? Meg én most is, felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőihez fordult Mátyás király, nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kéréseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregember feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem várhatok. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek suttyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember szántogatott. Megtalálták az öreget, körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzi-e még a messzi?
1: Megmondom az uraknak, ha adnak 100 forintot.
0: Adtak néki 100 forintot, az öreg megmondta.
1: Míg fiatal voltam, nagy uraim, a messzi messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi.
0: Hát a második, amelyik azt mondja, hogy már csak 12 a 32,
1: ezt is megmondom 100 forintért.
0: Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második 100 forintot is az öregnek. Akkor megmondta.
1: A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12.
0: Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták. 100 forintot kellett adni érte. Most meg itt van még a harmadik kérdés, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejlé meg a 3 bakkecskét?
1: Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak 100 forint az ára.
0: Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makacs volt, mit tenni, összekaparázták 3-an a 3. 100 forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a szeredásba, azzal rájuk kacsintott az urakra.
1: Így fejném meg instállom a 3 bakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem.
0: Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkecske fejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a 3 kérdés megfejtését.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Sevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül, képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga lefőr rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz?
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog, nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valahogy is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegfőzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Cisco.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen, ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mint az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Itt állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot, de nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárijesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit, lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom, de oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre, a tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúlt hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehénbőr csizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsikolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni?
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
4: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
2: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta. Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya. Vérszegénység, egyéb kólika.
3: Ha jobban megnézik, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be!
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túladagoltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, A kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
5: Sem.
4: És akkor...
3: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán, és körülöttünk senki. Hiába jaj veszélykeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jóisten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek?
4: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
4: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
4: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
4: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: Szóval lehet, hogy... Lehet... Lehet... Lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom én, Pepito a szolgálat.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt mi nem átmódom ma kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Időnk? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
3: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy...
2: A kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnőm, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. E szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
5: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint megannyi halálos betegség. Síráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát, hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő, ha józan akkor is részeg, ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
0: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázat túl.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nemet.
4: El ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
1: Mert nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcs értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, én értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentette combomról a fátlat.
2: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
4: Csak.
2: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
2: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
5: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
2: Micsoda nap.
1: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
2: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök jegyzetelgetni? Maga meg a frászt hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztak. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
2: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellemzés beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combig?
1: Tetsen meg, Don Cisco! Olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is kiszülte magát. Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka, most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
3: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis süteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
5: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátásra, Don Cisco!
2: Bár sose látnám Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné módra.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárduc, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán jegyűjt húzz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a kérdést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengeret. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz. Édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom érezni
2: kárát? A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ez teljesen hülyének néz.
3: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De?
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablos úr! Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát, én a múltkor megtaláltam cif

0: És én? Engem meg sem kérdez?
1: Én jót akarok.
0: Nem kérek én az ilyen jóságból.
1: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
0: Várjon egy kicsit.
1: Holnapig. De egy perccel se tovább.
2: Pablos, kimegy egy pillanatra.
0: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
2: Pablos jön vissza.
1: Jövök, már jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az étel.
0: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos vonalát?
1: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
0: A vatkan fő, az italok behűtve.
1: José Manuel atya érkezik segédletével.
2: Érkezik José atya és két apáca.
1: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
3: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel urasági.
1: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
3: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
0: Gazdag akar lenni.
3: Ki?
0: Pablos! Az előbb mondta.
3: De miért? Bátorkodjon csak, mert részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
1: Hogy én?
3: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
0: Több a titka, mint sem gondol.
3: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
1: Rosalina, nem is értem.
3: A két nővér. Két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadette.
2: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
1: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
0: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
3: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége. Nélkülük semmire sem lenne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Szégyes időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amadou de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
1: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
3: Azt én nem tudhatom.
0: Maga csak Istennel társadok?
3: Ahogy mondja.
0: És a két nővér?
3: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
0: Mi az, atya?
3: Az új hullám.
0: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
3: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
2: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
0: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
1: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
3: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
1: A mindenségét.
0: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
1: Keres.
0: Oly forgandó a szerencse.
3: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
2: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
1: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
0: Ki vele?
3: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
1: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába

0: és Caracasba is elhallatszik.
1: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
2: Ne hülyéskedj már, Pablos!
0: Mindenki figyeljen!
1: A légcsapóval leüt néhány legyet.
0: A felébe is ezzel a sivataggal ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! E-levélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a sevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC-kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsi. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
2: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre két napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám! Isten lát!
3: Lát, fiam. Lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
3: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megtérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra, és kedves házastársa lehet.
0: Mi van, atyám? Már is megházasítottad?
3: Minek

0: ezzel semmiről.
1: És én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
2: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e széles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
1: Add írásba.
2: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
2: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem igen.
2: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
3: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
4: Tisztán szakmai oka van! Elmérjük a terepet!
2: Micsoda szava! Nem éppen őrülnek kezünk. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
4: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában bemutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
3: Rosalina leült Hozé atya mellé.
1: Drága atyám.
0: Slendriánon fogalmaz.
1: Közvetlenségemnek oka van.
0: Akkor.
1: Ülhetek az ölébe?
3: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordul.
1: Jó, csak vicceltem.
0: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
1: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
0: Igen, maga is sokat profitálhatna belőle.
1: Oly titokzatos.
0: Egy cseppet sem.
1: Mi ez a parfüm illat?
2: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
0: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudni illik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
1: Szegények.
0: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
1: Atyám, magányos vagyok nagyon.
0: Ó, te kis eltévedt juhom.
1: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
0: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
1: Ez az új hullám?
0: Mi csak így hívjuk magunkat.
3: Mindenki kocint isznak, a nővérek köhög.
2: Hazai!
1: Meg sem kérdezed őket?
2: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
0: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
2: Úgy hiszem.
1: Miért is ne?
2: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kis és szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
1: Pénztől.
2: Nem hittem volna.
1: Milyen könnyű megvilágosodni.
2: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
0: Majd meglátja.
2: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
0: Megtér?
2: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
1: Ki lesz a boldog feleség?
0: Imádkozik is minden este?
2: Hogyan is felejthetném el az Urat?
1: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
0: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
2: La vida es sueno.
0: Pontosan.
1: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
2: Megyek is, szedelőcködöm.
1: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
2: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
1: Te hallasz engem, Pablos.
2: Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
1: És? Két kiválasztott nem lehet?
2: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban. Nem henceg, nem tajtékzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
1: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszed a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
5: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
6: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
0: Szó mi szó? Az is lehetne.
2: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
6: Nem, magához jöttem.
2: Isteni szerencse.
1: Mindjárt kész a vatkon.
6: A köszvényemnek nem tenne jót.
1: Ne igyon annyit.
6: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
1: Segítsen magán.
0: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
6: Éppen ez az. Rájöttem.
2: Rájött. Csak nem most.
1: Mondtam az előbb, a megvilágosodás az elég egy perc, egy másodperc.
2: Éppen itt. Nem látja, hogy csomagoló?
1: Inkább fejvesztve menekül.
2: Az örök boldogsága.
1: Nem bolondság ez?
0: Az ígéretét ne felejtse.
1: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
2: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
1: Mire?
2: Már nem is tudom, mit mondtam.
6: Pablos úr, várjon!
2: Ne! Don Tabasco? Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kövön nem marad.
6: Én sem maradok? Akarom mondani sokáig?
1: Atyám, tálalnék.
0: Csak egy pár jó falat.
1: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
6: Éppen pásztorjátékra készülök.
1: Éppen?
6: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
2: Rendezlen csak, de otthon.
6: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
2: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
1: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
2: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguel-vel.
1: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
2: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
6: Pablos elviharzik.
7: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokon.
7: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
6: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
0: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
6: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord maga?
0: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
6: Bizony, de nem is látom.
0: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
6: Atyám, ön oly irgalmas.
0: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
0: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
0: Dehogy is, lányom. Most jött meg? Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
0: Nyugodjon meg, amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
0: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
0: Akkor megkéslekedjen.
6: Uram, ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
0: Micsoda idél. Hol lakik maga?
6: Vegye csak kézbe.
0: Mi antik bölcs szöveg.
6: Az. Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
0: Megtanulta már a szöveget?
6: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
0: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
6: Remélem jó lesz.
0: Sose adja fel.
6: Már nem.
0: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
6: Megőrülök, annyi a hitem.
0: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
6: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
5: Don Tabasco elmegy. Rosalina kissé részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
0: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
1: Csak ez a bor teszi nehézzé.
0: Majd Sevillában kihúzódik.
1: És a birtok? Hagyja itt ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel,
6: Ha kirúg,
0: akkor a sors akarja így. Legyen mély hite, higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
1: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt rekedek.
0: Bízzon Istenre!
1: Szédülök, Istenem!
5: Rozalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
0: Mennyi az idő?
4: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
0: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
4: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Meg egyebek. Aztán jött a felesége.
0: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
5: A nővérekhez.
0: Fújják be magukat rendesen.
4: Ízzik bennük a tűz, a lélek. Akár ha mindig másra vágyna, oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk!
5: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
2: Című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicej Zsolt, Don Sisko. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast song. Cassidy Last, Rosalina felszolgáló, Laboda Cornél.

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Bassi és Boti olvasott, ez Pepito,

pizza jaune, Piro, Ibike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második részen majd

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 4 óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szeviai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub, Halloween Party, este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni!

0: Én nem hallom magunkat.
1: De, csak de beszélni kell, akkor hallod magad.
0: Ja. Figyelj, ez 1%-kal nem kezdünk gyorsan, mert akkor mindenki tudná, hogy...
2: De próbáljuk akkor azt...
1: De csak akkor próbáld nekinek azt a metódust követni,
0: na, próbáljuk.
1: Hogy tudod...
0: Nem.
1: De, hogy kreatívnak mondjad. Kell lenni a két bejelentés között.
0: Tehát, ja, de én ezt átadom, tehát én annyit mondanék, figyelj, hogy jótékonysági felhívás következik.
1: Ne, spontánket van, nem így, akkor most skippeljük, és akkor ott, nem most, jó. Ez így,
0: jó, meg majd úgy, hogy ez itt a Tilos Rádió héttérítő, hétfő reggel van, de hogy hát egyáltalán. Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van, héttérítő, 90.3 FM.
1: Budapestről sugározó
0: adásunk. És ha Budára mentek, ne tekerjetek el, mert hallottok.
1: Most már az adás és a vételkörzetünk lényegesen
0: erősebben fogható.
1: Így ezt mondom, hogy
0: javult a minőség.
1: Persze, minőségi javulás fordult be a rádió életében. Ugye, ahogy már Péter is említette, ezen a héten, február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog küzdeni a saját meglévő eszközeivel, tehát hanggal, illetve tartalommal, és hát olyan programok sokassága önti majd el az étert, illetve a várost, amelyeket Péter fog bemutatni majd a nap folyamán szépen onnan. Fokozatosan. Hát így a délelőtt kisebbik rész. A reggel, ez a reggel. Ez a reggel. Ezt nevezzük el, ezt a napszakot reggelnek, amikor mi rádiózunk.
0: Amen.
1: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Hétterítő című műsor egész nap csak a, egész adás ide alatt csak a kirekesztésről szól, hiszen nekünk egész évben a kirekesztésről szól a műsorunk, illetve a kirekesztés ellen.
0: Kérem.
1: Én nem érzem magam kirekesztve, de nem. Ez majd egy jó nem. Téma lesz egyébként. Amit, tehát nem akarja az minket abban, hogy habkönnyű témákkal is kedveskedjünk nektek. Ilyen lesz majd 8:30-tól a Balaton, és főleg a téli Balaton és az erről nyíró beszélgetés. Ezt majd, amint megérkezik Dénes Balázs partnerünk és egyben kollégánk, barátunk, így van, akkor ezt majd ő fogja abszolválni, úgyhogy ha hallasz minket, Bali, mert ne adja az Úristen autóban, vagy akkor nyom meg neki, testvérem.
0: Igen, de bringás,
1: a bringás diskurzus pár percet szintén nem fog elmaradni.
0: Nem.
1: Hát csak annyit akarok elmondani
0: ezzel
1: kapcsolatban. Hát te már kiszálltál ebből a térből, tényleg látszik. Jó, annyit akarok csak elmondani, hogy igen. A tegnapi viszonylagos meleg ellenére a kerékpárosok továbbra is védjék a térdüket és az üzleteiket, hiszen 0 fok alatt van.
0: De most 0 fok alatt van?
1: Hát -1 környékén, sajnos.
0: Szerintem is... jobb az, hogy a váltók 10-ig fölmegy a hőmérséklet, oszt bringára.
1: Jó, az, igen, ez egy ilyen elkendőző magatartás, szerintem, aki mégis szeretne esetleg kerékpárra ülni, az még mindig takarja az arcát. Ez a cikki egyébként.
0: Én pont ezt mondtam, hogy üljenek bringára, csak várják meg, amíg felmelegszik az idő.
1: De valaki nem tudja, én sem tudtam megvárni. Az a baj egyébként, megmondom őszintén Péter, hogy mindig kell ezt a maszkot hordani, és már kinyír.
0: De az nem úgy, hogy azt végig kell hordani?
1: Dehogy
0: is. Nem fogod megúszni?
1: Nem, dehogy is semmi.
0: De mert?
1: Mert azért...
0: Hát a smog az nincsen nyáron, tehát
1: hát érted? Nincs mindig ugyanakkor a smog,
0: igen.
1: Hanem alapvetően vannak, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan részei Pestnek, amikor... Nyugodtan rány szét a fülesen.
0: Jó.
1: Amikor vannak olyan részei Pestnek, ahol... Jó, ha az ember felkapja, ilyenek a Hungária körút, Robert Károly körút, Kerepesi út, Rákóczi út, Nagy körút, és talán fel lehetne sorolni jelentős részét a városnak, hiszen
0: épp akartam szólni, hogy hagyd abba.
1: Na mindegy, szóval persze kéne, jó lenne, ha lenne, de igazából nincs erre jó megoldás. Az, hogy az ember így váltogatja a maszkot és a maszk nélküliséget nyáron, de egyébként vannak ártalmak, amelyek csak úgy csökkenthetők, hogyha az autóknak viszlát kitlátott magunk
0: a városban. Nekem ez a biciklizés, ez most nem fogott meg, de hogy mármint azt, hogy nagyon szeretem tavasszal tegerni a kerékpárt, hogyha ilyen rövid távon közlekedem.
1: De változásban vagy, fiam?
0: De változatod, mi van változásban? Végre érezhetően világosodik.
1: Jaj, az már jó egyébként.
0: Hát igen. Az, hogy 4:30-kor már nem vaksötét van, az nekem akkora élmény volt egyik nap, amikor az zuhogó esőben sétáltam hazafelé.
1: 4:30-kor sétáltál haza?
0: A gyerekemmel elmentem sétálni.
1: Ja, este? Azt hittem, hogy hajnalban, annyira nem vagy te már kemény gyerek. Mondja?
0: Szóval, nem, csak hogy elmentem sétálni, és egy ilyen két-kétesre zuhogó esőben, aztán a szombat volt, vagy nem tudom, sétáltunk, de ez tűnt föl, hogy végre, nem tudom, 4:30-6 körül kezdett el sötétedni, úgy igazán.
1: Igen.
0: Iszonyú jó érzés volt, és akkor elkezdünk visszaszámolni, hogy egy másik kispapával, akivel együtt sétáltatok a gyereket, érted?
1: Menősködtök a csajnak a gyerekkel.
0: Hónap, már csak egy hónap, és lehet, hogy már a híradót is világosban látjuk.
1: Hát másfél kb.
0: Ja.
1: Hát ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen két hét és tavasz.
0: Nem merek belegondolni.
1: január-február itt a nyár, mondhatjuk.
0: Na figyelj,
1: Péter, mondd el kérlek, hogy milyen programok
0: vannak. Ne, ez most ne hozz engem zavarba. Hát ezt majd, hogyha megint Bali, tudod, akkor végigbeszél.
1: De nem az, de azt mondtad, hogy lesz majd bejelentkezés valahonnan, kit fogunk
0: felhívni. Ja, de hát az, hogy na, tehát akkor kezdjük előről. Tehát igen. Az antidiszkriminációs hét megy, nem mondod el még mindig, olyan kreatívan a
1: mondtam, hogy bele kell, de ha földobodod, ja? akkor nem bele kell hát fűzni.
0: Pont, nem úgy lehet földobni, hogy belefűzöm?
1: Este van a postafiókodban.
0: Na mondjál. Ez nem az enyém. Ja. Tehát hogy a lényeg, hogy antidiszkriminációs hét van, ugye a Tiloson egész héten, ehhez kapcsolódnak programok Gödörben.
1: Kirekesztés ellenes hét, nem jobb az? Ez az antidiszkriminációs, az olyan
0: az. Az a címe neki, hogy antidiszkriminálni nem. Az a címe neki, hogy tilos. Diszkriminálni tilos.
1: Nem jobb a kirekeszteni tilos.
0: Figyelj, hát eljössz egy ilyen gyűlésre, ahol címadó gyűlés van, érted?
1: Ja, ott begyököl, megszavaztatod. Nem vagyok ebben a fogni a ennyire.
0: Ja?
1: Érted?
0: Jó. De én egy abszolút külső tanácsadó vagyok, tehát itt most a te
1: kulcsot kérdez. Mondjad, fiam, hogy
0: az érdekeidet szeretnéd érvényesíteni a rádión belül, akkor nem. Szükség, Ferenc,
1: érted? Nincs nekünk ahhoz moslékunk.
0: Min?
1: Semmi, mondjad.
0: Jó. Na jó, tehát ott tartottunk, ugye, hogy a rádióban is egyrészt e tematika köré fűződnek a műsorok. Én úgy tudom, hogy kiemelt téma ebben a fogyatékos téma, tehát magyarul fogyatékkal élők, mint olyan. Ennek keretén belül mi is bejelentkezünk 9:30-10 környékén. Popele Robiék, az, aki szintén műsorkészítő itt a Tilosádon, és az Ability Park részvételét fogja elmondani, illetve hogy a városban hol fedezhetők fel, mert kitelepülnek ők is a helyre, de hát ezt ne lőjük le előre. Aztán kiemelt téma még a roma téma, mint olyan, és ezen kívül egyébként egész héten minden más diszkriminációval is foglalkozunk, ez lehet az idősödéstől, mert az időskori kirekesztettségtől kezdve nagyon sok minden.
1: Ageizmus, kövérek.
0: Kövérek.
1: Egyébként ez érdekes, mert ugye a mozgásukban korlátozottak, vagy a fogyatékkal élők számára egyébként maga ez a kirekesztés, ez egy annyira jól látható kirekesztés a hétköznapokban. Tehát egyszer megfigyelhető a különböző közösségi terek megközelíthetőségének a hiánya. És amíg mondjuk a romákkal szembeni kirekesztés az egy ilyen láthatatlan, nagyon sokszor láthatatlan, néhol megfoghatatlan jelenség, addig az, hogyha kerekes székkel vagy fehér bottal indulsz el a városban, vagy a városba, akkor tulajdonképpen akadályt akadályra tudsz halmozni.
0: Hát, hogy úgy mondom, hogy annyival tisztább az ő helyzetük, hogy ők tudják, hogy nem jutnak be. Míg egy roma meg elindul, azt hiszem, hogy bejut, most ott csalódik.
1: Hát igen,
0: ez különbség szerintem.
1: Nagyon sokszor találkozok vakokkal, mert én arra járok bringával, tudod, itt a vakok intézetén így csapok át a Hungárián Zugló felé. Uh-huh. És ott szoktam látni egyébként, hogy viszonylag sokan mennek arra, és azon az útszakaszon, ott végig is van rakva, valószínűleg a vakok intézetéhez megközelítendő, segíteni a megközelítést, végig van rakva azokkal a lámpákkal, ahol tudod, mondja a hang, hogy aha, az ajtósi dűrel soron meg lehet kezdeni az áthaladást. És én mindig...
0: Én ilyet még nem láttam.
1: Ja nem, ott az ajtósi...
0: Hogy mármint, hogy beszéd mondja.
1: Ja be. Persze, pont az...
0: De... Én csak a csipolás, vagy sípolás, értem.
1: Azt nem, hogy most meg kötelező talán mindenhol.
0: A sípolás.
1: A sípolás, én azt gondolom, hogy igen, az ebrán az...
0: De hát nem sípolnak ezek mindenhol.
1: De hogy nem. Hát nem. Te meg a nagy gyalogjárás.
0: Hát most beszéltük az előbb, hogy én gyaloglok,
1: de... Aha, az, hogy Unipót városban mész 3 kört, az nem jelenti azt, hogy te sokat gyalogolsz.
0: Tegnap képzeld, elzsérdettem egész a szigetig.
1: Jézusom, Péter, de azon túl még sosem voltál, de elmentél a sarkáig.
0: Hát a sportúszod a magasságáig jutottunk a Margit hídtól.
1: Az is lehet, hogy a Duna, a Margit sziget sarkában fölforra víz. Nem lehet tudni, mint régen, amikor az utcából gondoltam.
0: Nem, tök hideg volt a víz, kutyák bele is mentek, kicsit féltünk is, hogy megfáznak. Tehát egy forrás volt, szó. Hát itt most tudnék egy ilyen egyáltalán nem gusztó történetet mesélni, de őt is be kellett küldeni a Dunába.
1: Belfetrengett a szarba.
0: Hát köszönöm.
1: Ja, hát azt mondtam, akkor Lilike jogos örököse.
0: Jó, akkor még tovább is tudnám folytatni ezt a történetet, mert valaki meg is simogatta, és úgy realizáltuk ezt a kis tévútját.
1: Remélem, a gyereket simogatta.
0: Remélem. Na mindegy, szóval, hogy... Ja, és egyébként pont amiről a múlt héten beszéltünk, ha emlékszel, az, mintha, nem tudom, így előrevetítettem volna, kiderült, hogy a kutyákkal volt a barátnőm sétált, ment, hogy lent sétálni,
1: az élettársadat van.
0: Egy kutyás, egy másik előadta neki, hogy amikor elindult a kakát fölvenni, mert hogy hát de hova mész? Hát minek szedett föl? Hát hó van! Hát hó van!
1: Hát most parkolás.
0: Bárkinek javaslom, hogy próbálja meg este mondjuk a rakparton, vagy nem tudom, mondjuk a rakparton, vagy nem tudom, volt. Látszik szarból kirakva, hogy a hóbuckák voltak egyébként, most már ugye nagyjából minden leolvadt,

0: elpárologat?
1: Igen, mennyi? Feloldódik a hóban.
0: Feloldódod.
1: Ki tudja, érted?
0: Nagyon okos fiú lett.
1: Na, de hogy...
0: Figyelj, képzeld el, annyit mondtunk ki, hogy antidiszkrimináció, és erre itt Laller beírta, hogy nekem ezzel a kirekesztős maszlaggal tele a hócipőm.
1: Többeknek egyébként.
0: Hát nekem. Tehát nekem például kurvára tele van. De tényleg.
1: Egyébként itt a hétvégén voltunk.
0: Laller, veled vagyunk.
1: Nem, mert a fürdőben, és tudod, a fürdőben előjönnek mindenféle témák. És anélkül, hogy tudta volna egyébként, hogy van ez az egész kirekesztés ellenes hét most itt a Tilos Rádióban, nem is tudom minek kapcsán, így megfogalmazta maga természetes bájával, hogy ő nem érti, hogy miért van az, hogy valakit azért, mert meleg, vagy azért, mert roma, vagy bármiért, hogy miért tekesztenek ki, és ezt úgy mondta bele a medence terébe, hogy tényleg láthatod, hogy nem érti, hogy vajon ez születik vele, vagy szocializálódik rá, vagy miért? Tehát, hogy mivel magyarázza magának, hogy valakit kirekeztek? És hogy ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ha nem születik velünk már, pedig nem születik velünk, akkor tulajdonképpen ez az attitűd, ez honnan kerül belénk, mivel magyarázzuk meg azt, hogy azt mondjuk egy másik emberre, fajtásunkra, hogy figyelj, neked bizonyos dolgok hadbetű, nem jár. Hogy mit mond magát? De tényleg, Péter, mit mondtál volna erre? Én azt mondtam, hogy hallgass a rádiót egész héten, nem tudom. Hogy igen, hogy miért tekeszti ki az egyik ember a másikat?
0: Egyszerűen csorda szellem, mondjuk.
1: Ja, ez nem magyarázza. Hát, mit?
0: Hát dehogy nem, hát hogy a hasonlókat kedveljük, és nem hasonlít, vagy valamilyen, azt először ugye misztifikáljuk, hogy valami egészen más dolog, meg nem érthető számunkra, és innentől...
1: De a félelem akkor az alapja, vagy mi?
0: Szerintem a nem ismeret. Nem kell félni feltétlenül, csak egyszerűen nem ismered.
1: Az ismereteknek a...
0: De ezek tévismeretek sokszor, és erre alapozol egy valamit, általánosítunk, ugye a kirekesztésnek én azt gondolom ez az alapja, mert hogy innen indul, és akkor elkezdesz általánosítani, és ez
2: olyan
1: szinten magad. Halló!
2: Sziasztok!
1: Halló! Csucsi!
2: Mondhatom?
1: Persze!
0: Sőt!
2: Én azt olvastam valahol, hogy ez egy ilyen evolúciós prés volt annak idején, hogy a másságtól való félelem.
1: Hát de mert nem mondta, ja, mondjad.
2: Azt tudod fönnmaradni tovább, aki a másnak tűnőt egy nagy bunkóval agyonverte. És akkor így már nem lehetett belőle baj.
0: Hát ez ugyanaz a csorda
2: igazából. És hogy ez olyan mélyen benne van az emberekben ez a félelem, hát ez egy ilyen...
0: Hát védeni a sajátunkat, tehát szerintem erről szól a hasonlót, amihez hasonlunkat.
2: És ami másmilyen, attól meg félünk, és legegyszerűbb agyoncsapni.
1: Ilyen evolúciós mechanizmus tulajdonképpen, amit aztán később a társadalom, a kultúra tud orvosolni?
2: Hát ez a 2000 év, ez semmi ahhoz a 500 ezerhez képest, ami alatt ez kialakult. Hát, tehát egyenlőre még csak ez egy ilyen, ahogy cukormáz, ahogy szokták mondani.
1: Uh-huh. Hát ez nem tudom, bizonyos szempontból egyébként értem, amit mondasz, meg válasz is valamennyire, csak hogy én azt gondolom, tehát ez azt feltételezni, hogy mi emberek nem jónak születünk, hanem bennünk vannak ezek
2: a... Szerintem mi emberek alapvetően ösztönlénynek születünk.
0: Igen,
2: alapvetően a több tízezer év evolúciója, és most az, hogy most itt 2000 éve így próbálunk ruhába járni, meg ilyesmi, hát az persze, az így jó pofa, de alapvetően azért az alapvető emberi természet az sokkal mélyebbről jön.
0: Hát meg a divat is változik.
2: Oké, hallgatlak, köszönöm, sziasztok!
1: Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért a szociológus lelkem háborog bennem, én az ösztön, amennyiben ez alatt egy
0: Fetsz, nyomd el.
1: Amennyiben egy ilyen komplex viselkedésformát vagy társadalmi kultúrás jelenségradott választ értelmezünk, az nekem így nem felel meg, vagy legalábbis kevésbé tudom elhinni.
0: De én azt gondolom, hogy az ember jónak születik, és érted, mi az egy jó?
1: Nézd meg egy kisgyereket, van bőven a környéke, de ne arról
0: beszélek. Olyan rossz, mint a...
1: Nem, Péter, moralizálsz, nem a rossz is, a jó.
0: Nem moralizálsz, amikor azt mondod, hogy jónak születik. Nem, az ember az megszületik, és elkezdik nevelni, és neki az lesz a jó, amit a szüleitől lát, és az tök más lát, mint a gyerek a szüleitől.
1: Péter, engem nem kell meggyőznöd. Az tök jó, hogyha van véleményed, amit te azt gondolod, hogy... Próbáld meg elfogadni a másik ember véleményét.
0: Vagy valami kicsit a... életbiztosításra.
1: Volt egy ilyen nézés, hogy egyszer csak bemondott, hogy 0680 76 76 70, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ember...
0: Ez az adószámunk volt kreatívan? Vagy ez mi?
1: Nem megint elrontottad! Bele kellett volna fűzni!
0: Nem, ma azzal. Nem lesz jótékonysági felhívás, hogy nekünk adjátok az 1%-ot.
1: Na, hogy azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az ember olyan értelemben születik jónak, 18. hogy van benne egy ilyen állandó jóra törekvés. És tulajdonképpen az őt körülvevő kultúra lesz majd az, vagy társadalom, vagy közösségek, amelyek az ő természetét meghatározzák. Persze vannak, bizonyos, hogy vannak alapvető jellemvonások, amelyeket hordozunk magunkban, amelyek meghatározzák a karakterünket.

0: De az, hogy milyen módon fogunk viszonyulni embertársunkhoz, környezetünkhöz, szerintem az jelentős részben, azt mondhatnám, szinte teljes egészében tanult, mint ahogyan, és akkor most biztos kivem nála a biztosítékot, mint ahogyan maga az, hogy milyen a nemünk, a társadalmi nemünk, az is tanult, az, hogy mitől vagyok férfi, vagy mitől vagyok nő, vagy milyen a nemi identitásom, az is bizonyos mértékben tanult, és persze megvan egy biológiai meghatározottság, amire majd ráépül, de az, hogyha mondjuk én meleg vagyok...
1: De ezzel most mire akar magyarázott?
0: Arra, hogy a világot kell jobbá tennünk ahhoz, hogy akik beleszületnek ebbe a világba, ne legyenek kirekesztők. Az emberek azért... Nem, de tényleg, az emberek azért rekesztik ki a másikat, mert valahogy... Elmondok nem egy példát. Elég. Szerintem...
1: Más neve, de tök ugyanról beszélünk, meg ugyanazt szerintem, amit az előző
0: Te a születésnél már feltételezel bizonyos, azt mondod, hogy ezt az ösztönszerű dolgot, te ezt azt mondod, hogy...
1: Ezt a betelefonáló mondtad, ösztönszerű, de igen, hozzáteszem.
0: És azt mondtam, hogy az emberek jók.
1: Végigmondhatom én, mert ha közbevágsz.
0: Elnézést.
1: Mindig azt mondod valóban, hogy az emberek jók, csak én azt cáfolnám, hogy a jó az olyan nagyon relatív, hogy egészen más lehet mondjuk Afrika déli csücskében, mint mondjuk, nem tudom, a Észak-Amerikában, vagy akár
0: kérlek, hogy ez mondj ki nekem, Péter. Miért lenne más a jó? Ferenc, szeretet, a jóra törekvés? Hát nem olvasta Jézus Krisztus.
1: A szeretet és jóra törekvés, mert itt nem erről beszélünk, hanem minden megélhetés alatt érő impulzusokról, és egészen más impulzusok érik nyilván egész más helyen született embereket. Máshoz kell alkalmazkodniuk, más lesz, ami veszélyt jelent számára, valakinek a víz leesése, vagy mit tudom én, bármi más veszélyt jelent, ami másnál meg egy tök pozitív tud, és ezekből táplálkozunk nyilván, aki tehát ettől tudnak ugye népcsoportok is egymásnak menni nyilvánvaló, hogy másikat nem annyira bírják bele, zavarodtam? Kicsit.
0: Igen, jó, igen. Jó, az a baj, Péter, hogy...
1: Ferenc, de hát érted, miről beszélek?
0: Igen, csak...
1: Hogy a kultúránk adja meg azt, hogy mit tekintünk jónak és rossznak, és nem mondhatjuk ki általánosságban azt, hogy az ember jónak születik, mert hogy lehet, hogy az, amit ő éppen jónak tart, azt te a világ más végén született ember egészen rossznak tartod.
0: Péter, pont erről szól a morál filozófia, hogy vannak olyan örökérvényű törekvések, vagy emberi viselkedés formák, amelyekről eldöntjük, hogy ezek jók vagy rosszak. Persze az, hogy Afrikában születsz, vagy Dél-Amerikában, vagy a világ másik részén, ez semmilyen módon nem befolyásolja. Pont arról van szó, hogy szerintem nálad egy picit összecsúszik a mikroszint és a makroszint. Tehát, hogy az, hogy az életed során, amikor döntési helyzetbe kerülsz, hogyan fogsz dönteni, és ez hogyan magyarázod saját magad számára, hogy ez jó vagy rossz, abban valóban óriási eltérések lehetnek. Hiszen még azt is mondhatja magának egy náci tiszta 30-as évek végén, hogy az, hogy megölöm a zsidókat, az jó, mert megmentem vele, ezzel magyarázza. De általános szinten ez egy másik ember, egy másik lény ellen elkövetett gyilkosság eset, ez semmilyen módon nem magyarázható, rossz. Érted, miről beszélek?
1: Majdnem.
0: Tehát, hogy ezeket nem lehet összecsúsztatni. Vannak örökérvényű emberi együttélési normák, amelyekre azt mondjuk, hogy aki ezek szerint él, az jó.
1: De ezzel most én azt gondolom, hogy te kevered össze általánost a konkréttal. De még nem is azt mondom, hogy mikro, hanem hogy a konkrét, hogy pont erről szól, hogy azt megállapítani, hogy kinek mi a jó, mert hogy abban gondolom egyetértés lehet, hogy aki téged el akar nyomni, meg akar alátni, tönkre akar tenni az életed, az rossz. Most innen ennek a meghatározása nyilván egész más a náci tiszt szerepéből, mint mondjuk a nem tudom, elhurcolt zsidó szerepéből nézve. És ettől mind a kettőnek igaza lesz, hogy olyan jóra törekszik, csak másképpen határoztam meg.
0: A szubjektum szintjé lesz igaza.
1: Igen, na de, igen, na de... kívülről nézve, meg ugyanaz a másik is meg fogja védeni saját magát attól a rossztól, és ő is embert fog ölni, és te őt feláldozod, vagy feloldozod.
0: Nem. Kiről beszélsz? Nem, még Jézusról ölt embert.
1: Nem, pont erről beszélek, hogy akkor Jézus.
0: Így van, persze. Ez nagyon fontos, hogy az a fajta morál filozófia, vagy etika, amit egyébként Jézus, Buddha, vagy a nagy vallási vezetők tesznek le az asztalra, valóban az egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy mi a jó. Ugye a morál, vagy az erény az nem más, mint az a lelki alkat, ami dicséretet érdemel. Érted? Tehát az ember, aki erényesen él, akinek az élete példamutató többi ember számára, annak az embernek az élete lesz az, ami tulajdonképpen egyfajta morálként határozhatunk meg, és ahhoz viszonyítjuk majd azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kirekesztünk-e valakit, vagy nem rekesztünk ki.
1: Szuper. Valit ne rekesszük ki, mert ő jött.
0: Jaj, nem, megvolt, Péter, nem, ettől sokkal spontánabban kell.
1: Nem, hát kezdjük, hogy figyelj, akkor csak onnan, hogy ne rekesszük ki.
0: Ne rekesszük ki.
1: Na jó, figyeljetek, akkor én elmondom tök kreativitás nélkül, jön Balázs.
0: Honnan tudod?
1: Küldött egy SMS-t, hogy már úton van.
0: Igen?
1: Aha.
0: Tudod mi? Ja.
1: Képzeld el. Jótékony.
0: Jaj, de rossz! Mondjad, Petike.
1: De figyelj, én tudom mondani fejből, remélem.
0: Mit?
1: 18 az adószámok.
0: Na, nyomjod, nyomjod. Akkor
1: elmondom inkább azt, hogy írjátok föl, tehát ceruza, papír, minden számítógép, amiben hát jegyzeteltek.
0: Tiszta tele
1: van. Kínos kulturális alapítvány adószámok következik. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Tehát még egyszer. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Ezt egyébként azért mondtuk el, hogy rendelkezzetek, ezt soha nem tudom egyébként, hogy adakozzatok, vagy mit szoktak, még ajánljátok föl, de ez a rendelkezzetek, ez a jó szó, nem?
0: Hát a lényeg, hogy majd álmok futásod végén bemondta.
1: Ja igen,
0: az a
1: egyszázalékodókról létszik.
0: Azt mondta kreatív, hogy Péter elváltoztatta a hangját, és jótékonysági felhívást hallottad.
1: Ja, de itt azért értem.
0: Jó. Dudu, engedd el.
1: Jó, köszönöm.

0: Hát egész a világ tele van botrányra egyébként.
1: Tényleg.
0: De tényleg, hát azért az izé, hogy tényleg ez international scandal, amit a izék csinálnak.
1: Kik?
0: Azt nem tudjuk, hogy kik, de hogy leszették ennek a Hamasznak az egyik nagy emberét, tudod, izében, ja. Dubajban.
1: Hát, és akkor... Így szokott ez menni, nem?
0: De ez ilyen egyébként?
1: Persze.
0: Hogy ilyen sok ember kell egy ember megnyilvánulásához?
1: Ja. Hát ehhez én nem értek fel.
0: Ezt mi egyébként így kis emberek itt
1: káhozunk. Ezt mi el sem tudjuk képzelni.
0: De tényleg egyébként, tehát az, hogy elmennek
1: messze,
0: valakik,
1: sokan,
0: állítólag 12-en, állítólag Mossad ügynökök, ezt mondják. Na mindegy, elmegy egy ilyen... Igen, de hogy teljesen átlagos külsejű emberek,
1: hát nyilván.
0: Elmennek olyan útlevelekkel, amik valós személyekhez kötődnek, mert ugye ebben ez az egyik kulcsfontosságú tényező, és kicsinálnak egy másik embert, akiről tudják, hogy azért ment el, hogy fegyvereket vásároljon.
2: De új sztori, hogy a nagy valószínűséggel a szervezet két Irán, illetve Szíria befolyás alatt álló szárnya között kibontakozó belháborújának a... következménye volt a merénylet.
0: Na, ezt mondom, hogy ki esnek ilyen mozaik darabkák ebből a sztoriból, mi itt elkezdjük rakosgatni, tudod, ezeket a dolgokat, miközben úgy beszélnek, nekem ez a furcsa benne, úgy beszélnek erről, hogy a hamaszos pal ilyen fegyverbeszerző körúton volt, tudod, mint hogyha lement volna a sarki szupermerkátóba.
1: Hát ebben az egész is megy.
0: Ja, igen. És akkor közben nyilatkozik az egyik nagymenő volt izraeli ügynek, aki azt mondja, hogy régen minden jobb volt. Régen azt mondja, elég volt csak kinyomtatni egy útlevelet, és már mehettünk és mindenfelé a világba, és sajnálják az arcon, mondja, most meg olyan ellenőrzések vannak, meg kell szereznünk rendes emberek útleveit, katasztrofális a helyzet.
1: Ez egy szar lehet, gondolom, hogy zsebtolvajnak is kell lenni, amikor te ügynök vagy. De
0: én mindig azt hittem, tudod, hogy ezek ilyen filmes cuccok, hogy James Bond meg minden, és akkor ráadásul az egész ilyen, tényleg ilyen tök amatőr módon zajlik, hogy utána egyszerűen a dubaiak letöltik a Winchesterekről a videófelvételeket, azt rámutatnak, hogy ez meg ez az ember volt az.
1: De mi, ez miért amatőr? Hát nyilván van videó. Hát
0: bizonyos szempontból most az ügynököket mondom, hogy amatőr módon, hogy ezzel meg lehet bukni, hogy egyszerűen csak besétálnak a kamerák alá, bemegy a budiba bajusz nélkül kijön bajusszal, másrészt megdöbbentő, hogy Dubaj mi kamerarendszerrel lehet felszerelve, hogyha ilyen összehangoltan elő tudják kaparni.
1: Ja, én nem láttam ilyen összefüggő, én olvastam egy cikket erről az egész, meg egy-két fényképet, hogy itt föl van véve, hogy mennek végig az utcán.
0: Persze, és akkor alá van írva, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Mr. XY bemegy a WC-be, rendes srácok bemegy a WC-be, kijön izével elmaszkírozva. Teljesen, mint hogyha ilyen film lenne. És akkor nagyon. Tudod, így Izrael azt mondja, hogy hát így, nem tudom, nem mi nem voltunk, mi nem, a Mossad, igen, de azt mondták, hogy...
1: Tehát igen, az a lényege, hogy semmit nem mondanak.
0: A Mossad azt mondja, hogy nem,
2: nekünk, nem cáfol.
0: Nem cáfol, nem megerősít.
2: Akár ő csinálta, akár nem, ez jó neki. Hogyha van egy ilyen kivégző osztag, aki sikeresen kiillő valaki.
0: Jó, de meg is buktak.
1: Kik? De nem buktak meg, Fecó, hát pont az van, hogy az a
2: gyanú...
1: Igen, tehát ez bizonyíthatatlan kategória, addig, amíg el nem kapják őket, mert pedig ezeket, hát franc, ugye lehet, hogy elkapják egyszer.
0: Ez nemzetközi botrány.
1: Ja, ez az.
0: Ez egyértelműen az. Tehát itt az biztos, hogy ennek nyomán, aztán később további erőszak hullám
1: várható. Ferenc, hallottál már ilyenről?
0: Nem, ilyenről, hogy... Hát a 70-es években volt ilyen nagy ügynökösködés. Én most azért nem hallottam arról, hogy így
1: szerintem ügynökök jönnek, mennek. Szerintem visszafogottabban megy, de hát ügynökök biztos, hogy jönnek, mennek.
0: Igen.
2: Hát amikor Iránban egy-két ilyen atomtudós baleset áldozata lesz, meg.
1: Szóval, hát meg tűnnek el, hát jó, igen, hát tehát meg miről beszélsz, hát most itt pár éve nyilatkozta azt, most meg nem mondom, hogy ki volt, nagy befolyású nagy ember, hogy Magyarországon nagyjából olyan 3000 KGB ügynök aktív. Ma.
0: De miért? Mit csinálnak itt a KGB? Volt KGB is.
2: KGB.
0: De ilyen alvú ügynök.
1: Nincsen KGB. Nincsen. Putyintól is kérdezzük meg, hogy van-e.
0: Abban a formában már nincsen.
1: Abban a formában nincs már hatalma.
0: De nálunk csak mondom, csak alvú ügynök. Tehát, hogy itt nyaralnak, vagy pihennek.
1: Lószar.
0: De mit lehet itt csinálni? Pihennének? De mondd meg, mi ipari kémkednek nálunk? Vagy de nincs is semmi.
1: Lehet befolyásolni a történéseket.
0: Milyen nem is történik semmi. Milyen történéseket?
1: Tényleg semmi nem történik. Tehát pláne egy az antidiszkriminációs nap kapcsán most hétvégén például lefújták Hódmezővásárhelyen 10 roma házát, hogy
0: a KGB-sek.
1: Én nem mondom, hogy ne állj félre. Én azt mondom, hogy történnek dolgok, és azt, hogy ez kik történtetik, arról nekünk fogalma nincsen.
0: Zrászújtja, Igor!
3: Sziasztok, Jézusom, Petó. Egy abszolút nem vagy képben.
0: Persze, hogy nem.
1: Persze, hogy nem.
3: A KGB irányítja az egész országot.
0: Az egész országot a KGB irányítja?
3: Igen, nagyjából mindent, ami történik az országban, azt a KGB
0: szervezik. Neked ezt lejelentik rendszeresen, Miki, hogy most mit csináltak?
1: Vagy hogy? Én most nem tudom, hogy Nikolaj viccelet, de én komolyan így gondolom én is.
3: Ez nem lejelentés, hanem ez csak látás kérdése, hogy van a szemedre. Vagy csak egy példát mondjak, a Jobbik, az elejétől a végig, az teljesen a KGB-nek a kreálmánya.
1: Egyetértek én is veled. Ferencet nézem, de ő
0: nem tudom, nekem annót is szavítnak eszembe, hogy átszűrték életét vadkényszerképzetek, a Jobbik a KGB kreálmánya.
3: Igen. Az egész arra megy ki, hogy destabilizálják a magyar,
1: szuper,
3: ahogy mondod. Magyar belpolitikát.
1: Sőt, tovább megyek az Uniót.
3: Nyilván az egész az egy ilyen harc a Nyugat-Európa és Oroszország között a befolyásért. A befolyási jövezetekért, ráadásul itt nálunk még ez a gáz téma is nagyon durván bejátszik. Egyébként van egy konkrét cucc is, ez pedig
1: na,
3: a...
1: csak ne lüljenek le, tehát még jövő héten is telefonálj.
3: Nem probléma, tudod.
1: ide
3: Londonban
1: is kell,
3: néha előfordul, hogy ilyen orosz milliárdosok összeesnek, és akkor kiderül, hogy meg voltak mérgezve izével.
1: Semmi.
0: Tehát akkor bárki, aki...
1: Ferencről nem hallott.
0: Tehát bárki, aki elmegy mondjuk szavazni, az tulajdonképpen ennek a politikai játszmának a terében szavaz, tulajdonképpen a KGB.
3: Persze, bábok vagyunk mind. Abszolút bábok vagyunk. És a Puppet Master az ott ül valahol a Moszkvában.
1: Hát én még azt sem hiszem, hogy egy van ebből. Tehát ez valószínűleg ugyanúgy egy érdekrendszer. Tehát Amerikában pont úgy ül, azt gondolom ebből, mint ahogy az Unióban, meg, tehát én, hogy mondjam, ahogy most arról beszéltél az előbb, hogy az Unió és a nem tudom, oroszok szembenállása, én azt gondolom, hogy mondjuk az Amerikának ebben pont úgy szerepe van, és az is éppen annak segít, vagy annak tesz keresztbe, akinek éppen jól jön, tehát nem lehet kiszámítani, hogy uniónak, tehát neki mi az érdeke, neki ugyanúgy érdeke az uniót gyengíteni, mint az oroszokat is gyengíteni, tehát...
0: Tessék, számon szerint inkább CIA is befolyás érvényesül.
1: És hát nyilván...
0: Ja, hogy is.
3: Nem. A KGB az teljesen nyilvánvaló.
1: Magyarország egyértelmű, hogy erősebb a KGB, mint a CIA, de hogy a befolyása érvényesül.
0: De ha ezt mindenki tudja, akkor ezzel mi nem foglalkozunk? Vagy akkor ez miért nincsen napirenden?
3: Petró, mondok neked egy tippet. A izével érdemes konzultálni, nem mintha én megtettem volna, de hallottam, hogy a Bodoki, ő a nagy szakértője a témának, hogy Magyarországot a KGB irányítja, úgyhogy...
1: Hát hívjuk be jövőjétre, az reggelt.
0: De hogyan?
3: Hívjátok be a Bodokit.
1: Bodoki, gyere, köszönjük. Ja, jó, hello. Ez is tényleg egy megoldás. Jövő héten hívjuk be, és akkor beszélgessünk erről.
0: De te például ez egy szlovák titkos ügynökökről beszélt.
1: Ugyanaz. Hát a szlovák titkos ügynökök nyilván a KGB-nek szám. Egyértelmű. Igen. Tehát mit gondolsz, hogy a szlovák titkos ügynökök a maguk is, nem tudom, 13-an, azok majd itt komoly rendet raknak itt a maguk, szóval nem.
0: És ki még az a KGB?
1: Nem ki a KGB, hanem érdekrendszerekről beszélünk. Tehát az van, hogy vannak nagyhatalmak.
0: És Ausztria már nem.
1: Ausztria már nem
0: nagyhatalom. Akkor tulajdonképpen mi továbbra is az orosz birodalom részeként vagyunk itt Európában.
1: Nem az, hogy részeként, hanem mindenki befolyással próbál lenni a politikai életre. Mindenkinek más jön jól. Nyilván az oroszoknak, erre utalt Nikolaj, és szerintem a Jobbika, az jön jól, hogyha itt egy unióval szembe menő, nem tudom, arabok mellé álló, mondjuk az Iránt és a, nem tudom, ezeket támogató politikai akarat van, ez nyilván az oroszoknak sokkal jobban jön, mint az Izrael támogató amerikai befolyás. Ezért szükségük van arra, hogy Magyarországon, ami mondjuk az Unió nem a legerősebb állama, ott valamiféle bizonytalanság és egy ilyen zavar kell tudjon. És ugyanezt gondolom mondjuk Szlovákiáról, vagy ugyanezt gondolom ezer más ország, már tudjátok, hogy itt a, mondjuk az újonnan csatlakozó országokról, és ez nyilvánvalóan a nagy politikai érdek, akik nyilvánvalóan tesznek is azért, hogy ez kedvezően legyen a számukra. Ez nem meglepő, szerintem sem.
0: Igen, meglepő.
1: Ferenc biciklis tovább.
0: Halló?
4: És akkor mit akarnak a zsidók?
1: Na hát, de már nem is beszélve.
4: Úgy felmerült benne, hogy az Izrael nem egy olyan hatalmas világhatalom. Megvannak a maga problémai, meg az maga szövetségesei, de ahhoz képest, igen, jó, oké.
1: Hát ugyanúgy a rendszer része nyilván.
4: Rendszer része, csak hogy az Izrael mit akarnak Magyarországgal, csak úgy eszembe jutott.
1: De Magyarország ez hogyan ide, vagy nem is értem? Hát Izrael az nem látszik nem Magyarországon aktív annyira, hanem mondjuk Dubajban lelövi a Hamas, nem tudom kiért. Uh-huh. Tehát azok más. De ez nyilván ugyanennek a világpolitikai rendszerek része, és nyilván egyébként hozzáteszem, nem gondolom, hogy Magyarországon ellenének Mossad ügynökök is, pont úgy, mint KGB ügynökök, mint ahogy egyébként CIA ügynökök is biztosan
4: KGB vannak. Ügynök.
0: Ez hát, hogy kell elképzelni, hogy mit csinálnak? Tehát mi az aktivitás?
4: Mi az aktivitás, hogy KGB ügynöknek? Mondjuk az a KGB ügynök, azt mondom, hogy valahogy a miniszterelnök, mielőtt lemondana, még elmegy Szovjetunióba aláírni valami gázas szerződést.
1: Például.
4: De még a lemondás előtt egy héttel mondjuk.
1: Teljes feltételezés, mondjuk, most csak egy hasonlóra ütök egy nagyot, jön egy olyan, hogy összödi beszéd, és akkor azt mondják, hogy hú, most van valami felháborodás, tegyünk rá egy lapáttal, hogy itt egy kicsit komolyabb cucc legyen, és mondjuk 50 ember elkezd molotov koktélokat dobálni, amire a másik 500 is kapható lesz, mert látja a példát. És akkor már is egy, nem ők csinálták magát a dolgot, de az indításában, a befolyásolásában szerepük volt, ami nekik jól jön, mert itt éppen nem arról beszélünk, hogy Gyurcsány aláírt a gázvezetékkel valamit, hanem hogy lerombolták a tévészékházat.
4: Arra gondoltam, hogy hány titkosszolgálat lehet körülbelül, és ezek egymással vannak, hogy...
1: Hát igen.
0: És mi van a miénkkel?
4: Hát a miénk belföldön egyébként semmi keveti valóban nincsen. Ez le van zsírozva, hogy a magyar titkosszolgálat Magyarországon nem zavarja többiek munkáját.
1: Így kb. Én is azt tudom. Hello. Én is kb. Ezt tudom elképzelni.
0: Akkor a miénk az nem ilyen erős titkosszolgálat.
1: Hát a magyar belpolitikában azt gondolom, hogy erős. Hát egy hivatalos, az biztos, hogy van. Arról már hallottunk ugye, hogy van egy párhuzamos titkosszolgálat is, ezt mindig az ellenzék mellé szokták emlegetni, és nyilván megvannak a saját embereik, akik rálátnak a rendszerre, átmentődtek a 3x3-as érából. Ez is egyébként nyílt titok gyakorlatilag, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a titkos ügynökök listát, mert hogy annyian mentődtek át, hát annyian mentődtek át, hogy gyakorlatilag lehetetlen ilyen értelemben, és hát látszik is, hogy a politikai akarat az nincs arra vonatkozatva, vagy már nincsen arra egységes politikai. Halló, figyelünk, bocsánat.
5: Sziasztok. Üreget. Igazából csak egy érdekesség, mert nem tudom aztán ki mire következtet. Tehát amikor Bajnai Gordont megválasztották rá két hétre, az első útja az Izraelben ment, és ott, hát mondjuk most mit beszéltek, vagy mondtak, vagy utasítottak, vagy egyáltalán jó volt, ez már lehet egyébként. Mánia is,
1: de hát ez elég nagy baromság, már ne haragudj, hogy így, de hogy az, hogy utasítják már, mint Bajnai Gordont mondjuk Izraelben, hát arra kicsi esélyt látok. Mi titkos szolgálatokról beszélünk. Ja, hát, ha már akkor Moszkvában százszor inkább utasítják.
5: Igen, tehát most Dobrev Klára, meg tehát most a Gyurcsány az egyértelműen pedig Moszkva embere volt.
1: De hát a Bajnai meg egyértelműen Gyurcsány embere, tehát hogy innentől
5: hát, értem, kár tovább rakozni. Nekem ez furcsa volt egyébként, hogy miért pont Izraelbe ment először. Szinte alig, hogy megválasztották. Ez olyan, nem mondom, ez csak egy.
1: Igen, hát ez szerintem marhaság, tehát én azt gondolom, hogy jó, nem úgy, hát hogy ezek gondolom én, hogy le vannak előre rendezve utalkat, ezeket nem egyik napról a másikra rendezik, tehát amikor azt mondják, hogy a miniszterelnököt meghívják valahova, az még abban sem vagyok biztos, hogy mindig személyhez kötődik, hanem pár hónapra előre van egyeztetve, hogy az országnak milyen tárgyalásokon, milyen érdekek mentén, mit tudom, mondjuk a franc tudja, a Nabucco vezetékről kell tárgyalnia, mert eljön az a pont,
5: ne legyen igazam.
1: És tök mindegy. Ja, hát én azt nem gondolom, hogy mondjuk Izrael lenne a nagy világot befolyásoló utasítás.
0: Ha Moszkva lehet?
1: Hát az egész más a hatalmi helyzet, ez biztos látod, hogy a 6 millió ember...
0: Csuri, köszi!
1: Hello! Nem tudom, hányan élnek Oroszországban? 150
0: millió? Rengetegen.
1: 200 millió? Sokan?
0: De nem lényeges, mert itt most alapvető az, hogy mennyien élnek, meg hogy mennyire erős a maga a titkos szolgálata, vagy az ügynöki tevékenysége. Hol van már Bali? Meg fogom kérdezni, hogy tudja ezt az egész KGB ügyet. Most nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy azt mondja. Nem, majd mindjárt, és az lesz az első megkérdező, hogy Balikám, tudtad, hogy óriási baj van, bazd meg, ti is itt szütyögtök. Na majd mindjárt.
1: Na, mondjad,
0: hello.
3: Hello, bocs.
1: Hello.
3: Előbb elfelejtettem mondani, hogy az nem lehet, hogyha igaz az a feltételezés, hogy a Mossad öltön meg Dubajban azt a csávot, hogy nem amatőrök voltak, hogy nem elbének, hanem hogy direkt volt.
0: Hogy így, hogy kavarjanak egy kis szavart?
3: Hogy ez csak egy ilyen demonstráció volt, tehát, hogy nyilván ilyen sokkal többször megtörténik, úgyhogy nem...
0: Igen, én ezért csodálkoztam egyébként.
3: De lehet, hogy most annyi volt, hogy csak üzenni akartak így a Hamasznak.
1: Vagy de én nem értem igazából, hogy ez most nagy dobra lett, vagy itt el van valami.
0: Hát bemutatták az arcukat az ügynököknek, érted, hogy ez nagy dob.
3: Ahogy a Fetszó mondja, volt egy videó, ami mint egy videójátékban gyakorlatilag végig követkedett, hogy az a tizenvalahány ember az hogyan konspirál, hogyan követi, látod, hogy most a íze kiszállnak a lisztbe, tehát nagyon vicces volt. És hogy én simán tudom képzelni, hogy ez csak egy ilyen erődemonstráció, vagy egy ilyen üzenet, hogy utánatok megyünk bárhova, és levadászunk
1: titeket. És látod, milyen egyszerű.
3: Amit nyilván amúgy is tudnak, ez csak egy ilyen, tehát hogy nyilván ott egy folyamatos háború zajlik, hiszen érted, bombák robbannak egyfolytában, néha ilyen pár évente elkezdik a Hezbollah megszórni őket rakétákkal, meg a Hamaszot. Ugyan, tehát hogy nyilván egy folyamatos háborús helyzet van, és akkor ez csak egy nagyon apró kis szilánkja mozzanata volt annak a dolognak, ami folyamatosan történik, ami most így a nagy nyilvánosság elé került. De aztán meg simán lehet, hogy, hogy az van, amit a hírszerző ír, hogy, hogy, hogy jön be a harcok a Hamaszban. Vagy lehet, hogy a kettő együtt, tehát hogy simán, simán az is lehet, hogy, mert ugye ott az a sztori, hogy, hogy mióta Obama került hatalomra, azóta van egy kis irányváltás, és hogy azóta Szíriával állítólag titkos tárgyalások folynak, és simán el lehet képzelni, hogy Izrael is titkos tárgyalásokban van Szíriával, és valami dealnek a része volt az, hogy a Mossad segít eltenni lábbalul ezt a... Ezt a
1: ja, segíts már, hogy mi az új titkos tárgyalásunk, mi a cél, erről tudsz valamit?
3: Hm? Hát nyilván csak annyi lehet, persze, nagyon jól informált.
0: Hú, most olyan kis picike szardarabnak érzem magam, mint Budapest, nem tudom figyelni,
1: hogy információt szerezni.
0: Ezek történnek fölöttünk, hogy...
3: Nem, amit, erről így írnak cikket a magyar sajtóban.
1: Igen, ezzel nem olvasni, Ferenc, még gondolkodni se kell.
3: Ja. Tehát, hogy amit írnak, hát nyilván csak annyi, hogy, hogy a viszonyok normalizálása. Szóval, hogy... hogy nyilván valami megállapodásra jut. Tehát fingom nincs, hogy mi a konkrét tartalma, csak volt egy pár hónapja egy olyan hír is, hogy kiszivárgott, hogy nagyon régóta vannak Libanon és Izrael között titkos tárgyalások, de hogy a legmagasabb szinten. Aha. És az is például nagyon durva, hogy ilyen titokban maradhat, de hogy állítólag rendszeres találkozók voltak, legmagasabb szintű rendszeres találkozók Libanon és izraeli vezetők között.
1: Akkor előbb-utóbb eljön a béke, csak ez sokakat zavar?
3: Hát mit, nem tudom, nem
1: tudom. Tehát lehet, mert nyilván, a béke küszöbén nyilván... nálunk, már annyi tárgyalás volt, csak még ez a robbantás hiányzott ahhoz, hogy mindenki megnyugodott.
3: Szerintem egyébként nem, szerintem egyébként tökre attól függ, hogy, hogy az Obamának mi a konkrét stratégiája, mert hogy lehet, hogy neki már van, tehát hogy lehet, hogy ő már nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint a Bush, és akkor lehet, hogy neki van valami ötlete.
1: Tehát, hogy már nem csak az olaj kell? Erre gondolsz? Vagy...
3: Hát nem hiszem, hogy ennek az egész... Ennek az izraeli témának bármi köze lenne az olajhoz.
1: Hát nem.
3: Ennek mi köze van az olajhoz.
1: Nem tudom, nekem valahogy a környék miatt, hogy mindig az ugrik be.
3: Nem, ja meg várja, volt, hogy értezőcikben volt még egy szál, hogy Egyiptomat kurvára zavarja, hogy Irán egyre inkább megizmosodik maga atomfegyver, meg minden. Mert azért Egyiptom is ott egy ilyen regionális középhatalom, ként funkcionált eddig, és hogy a hírszerző azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy nekik is volt egy kis közük ez a mostani balhéhoz. Tehát, hogy őket is be lehet vonni egy ilyen Irán ellenes koalícióba, ami egyébként egy tök természetes folyamat nyilván, hogyha van egy nagyobb régió, és abban az egyik ország egyszer csak irálisan nagy befolyása tesz, azt senki nem tudja jó szemmel nézni a környéken. Tehát, hogy nyilván annak lesz egy ellenhatása. És akkor ez végig is egy ilyen természetes íze, és lehet, hogy ennek látjuk egy mozzanatát ezzel a dubai
0: témát. Na, megjött Bali, úgyhogy mindjárt megkérdezem.
1: Jó, köszönöm, Nikolaj, hello!
0: Ciao, Bali!
1: Egy gyors kérdés, és ennyi.
0: Bali, te tudtad, hogy az országunknak a politikai életében mekkora szerepet játszik a KGB? Szerinted mekkora szerepet játszik? Nem mondja neki semmit.
6: FSB? Nincs is KGB.
0: Na.
1: Na tessék, na.
0: Köszönöm. Azt mondták, hogy az egész Jobbik, az a KGB-k reálmánya.
1: Na, most hallgassuk a telefonálat. Halló?
6: Nem, hát jó, várjál. Nem a zsidók találták ki?
0: Na, mondtam, hogy Izrael.
1: Jó, de a KGB-n is úgy találták ki.
6: Halló? KGB nincsen.
1: Halló.
7: Sziasztok, Tamás vagyok.
1: Halló.
7: Szeretnék kérdezni tőletek valamit, mert ez engem is nagyon érdekel egyébként ez a Mossad dolog. Hogy,
1: csak tudjuk rá választ.
7: Hogy összehasonlításban nem tudom, hogy mennyi lehet a GDP-je mondjuk Izraelnek, hogy honnan mivel? Vannak azok az adó dollárok, ahol tehát mekkora az az ősz vagyon, amiből fönn tudják tartani ezt a szervezetet, ami ide-oda rohangál, ütött, kinyír egy-két embert, még azért kutatgat, nem tudom én, gyakorlatilag az összes titkos szolgálatban be van szőve. Tehát egyébként mi értelme van ennek a nem tudom hány milliós országgal kapcsolatban. Tehát, hogy
1: komolyan
7: feltételezhető, hogy ez a nem tudom én, nem akarok kiszámot mondani, de mondjuk 5 millió ember ilyen érdekrendszer tart fönt, vagy
6: érdekrendszer
7: van megvezetve. De ennyi lett volna, nagyon rosszul hallott.
1: Jó,
6: mi jó hallottunk.
1: Igen.
6: Jó kihallottunk.
0: Azért van a vászatok, mert én inkompetensként is, hogy azért van, mert hogy Izrael is sokan támadják.
1: Mondjuk igen. Én is elgondoltam, hogy hirtelen.
6: Geopolitikai.
0: De legalább tisztában vagyok.
1: Tehát, hogy mondjuk igen, volt egy olyan például, hogy hatalmas háború, amikor nem tudom hány 10 millió arab országbeli azt mondta, hogy beleviszi a tengerbe, akkor én is azt gondolom, hogy mondjuk érthető reakció, hogyha valakinek meg akarja védeni magát, mint állam. Na mindegy. Halló.
4: Jó, mondjuk lehet, hogy többet keres egy titkos ügynök, mint egy földhivatali ügyintéző, de mondjuk egy 10 milliós ország, mint Magyarország, én nagyjából azt mondom, 50%-ára minden kockázat nélkül lecsökkenteném a köztisztviselői létszámot. Szóval én nem akkora megteres egy országnak egy...
1: Ja, szerintem sem.
6: Szerintem nekünk nem kell titkos szolgálat.
1: De nem is az a lényeg, hanem hogy az előző kérdésre ez semmi megteres.
4: Az összlakosság hány százaléka meg, hogy mennyit költenek erre a titkos szolgálati dologra. Hogy hány ember van ott, és akkor én meg azt mondom, hogy Magyarországon meg hány ember dolgozik a földhivatalban, adóhivatalban, egyéb olyan helyeken, aminek sokkal rugalmasabban kisebb létszámmal kellene működnie.
1: Hát meg mennyit lapnak el még mellette, amiből lehet, hogy talán ott kevesebb.
4: Meg amit még, igen, vagy a nézését a helyen, hogy a BKV, hogy kell annyi igazgatóda, meg annyi izé.
1: És egész jól keresnek.
4: Aki nem csak felveszik a kerülpénzeket, az nem tudom milyen pénzeket. De szóval ez el nincs gond, az mondjuk, hogy tényleg, hát semmi van rá, amíg veréb van, addig ló. Szóval, tehát amíg ott vannak az arab környéken, addig, hogyha Izrael nem tart fenn ilyen titkosszolgáltat, meg ilyen magatartás, vagy attitűdöt, nem tudom, minek nevezzem, ilyen stratégiát.
6: Akkor nyílt titok, hogy vége
4: hogyha lesz. Hogyha nem tartanak fenn, akkor nem lenne Izrael.
6: Így van.
0: Na, de erre tényleg kíváncsi vagyok, mert itt beszéltünk arról, hogy titkosszolgáltak ügynökök, aktív ügynök, ilyesmi, Dubai Merlin kapcsán, és én sajnos én nem gondolom össze, hogy én tájékozatlan vagyok általában a külpolitikai kérdések egy jelentős részében.
6: De most már, bocsánat, közbeszólok, csak hogy azt késztényként kezeli a világsajtó, hogy ők izraeli titkos ügynökök voltak.
0: Nem.
6: Csak azért kérdezem, mert hogy amikor az merénylet első óráiban, tehát amikor kiderült, hogy izé, akkor az járta be a világsajtot, hogy ezek biztos, hogy nem izraeli titkos ügynökök voltak, nem, mert olyan bénák, annyira bénák voltak, és annyira látványos hibákat követtek el, kezdve az útlevél hamisítástól kezdve. Tehát az, hogy se Egyesült Államokbeli, igen, de hogy se Egyesült Államokbeli, se brit útlevélben nem lehet olyan fénykép, amiben az illetőn szemüveg, hogy az arcát eltakaró egyéb dolog van. És ezeken a fényképeken meg volt ilyen. Uh-huh. És hogy ezt nyilván...
2: Mossadnak hogy... körülbelül két emberre lett volna szüksége, nem 13-ra.
6: Igen, tehát hogy ez egy kicsit ilyen... Tehát hogy azért nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha valakik az izraeli titkosszolgálatra kenve próbálnák ezt a merényletet beállítani, de sokkal inkább tűnik egy ilyen amatőr dolognak nekem.
1: Hát ez lehet az, amit
0: hogy a KGB és akció.
1: Hát erre mondom, hogy
6: tehát tipikusan palesztin dolgokat lehet, tehát Hamas és a palesztin hatóság közti konfliktust lehetne, vagy tűnhetne elegáns dolognak elintézni a Mossadra való keréssel.
0: Na de hogy visszatérve az elejére, mert ez tényleg érdekel, mit gondolsz erről, hogy tényleg Te szerinted a KGB-nek mekkora befolyása van a magyar belpolitikai életre?
6: Hát szerintem KGB nincs.
0: Igen, az utódszervezete, az orosz titkosszolgálat.
6: Azt FSB-nek hívják. Hát szerintem az orosz titkosszolgálatnak én azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van a magyar politika alakításában, mint azt mi gondolnánk, de nem így, hogy ők pártokat hoznak itt létre, meg nem úgy, hogy itt az orosz titkosszolgálat. Tehát az orosz titkosszolgálat az maga az orosz kormány, ugye? Uh-huh. Tehát az orosz, szerintem orosz titkosszolgálat Putyintól elkülönülten nem létezik, hanem úgy nagyjából...
1: Hát, sőt, tehát abból nőtt ki.
6: Így van. Tehát, hogy így az van, hogy van Oroszország, ami ma Putyin, és akkor a titkosszolgálat ez egy eszköz. Szerintem ők Magyarországon pártokat nem hoznak létre. Azt el tudom képzelni, hogy időnként ezzel vagy azzal odahatnak, hogy egyes pártok milyen irányba menjenek. Én szerintem...
1: De hát ez támogatásokkal meg
6: persze, tehát ezt ezen módon azért azt mondani, mert a Jobbik Oroszország felé akar orientálódni, azt mondani, hogy őket az orosz titkosszolgált hozza, ez szerintem ez óriás marhaság.
1: De Bari, annyiban szerintem nem egyébként, hogy na jó, akkor most egy egész konkrét. Sikerült beszélgetni egy emberrel, aki a Szeva bácsiféle mafiában az olajosok idején benne volt, aztán le is lehet maga 10 évét. Ja. És ő elmesélte ennek a rendszernek az akkori működését, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a 90-es évek közepén, amikor az olajzás elkezdődött, akkor a KGB az elég erősen bejött Magyarországban, hogy az volt a célja, hogy valamilyen módon nyilván a megszakadt kapcsolatot újraépítse, és valamilyen módon magához láncolja. És ez a 2000-es évek elejére, amikor abban maradtak ezek a gyilkosságok, tehát a 98-ban voltak ugye
6: a választásokat megelőző,
1: nem tudom mi. Igen, csak az egyértelműen a KGB tevékenységéhez kötik, pont azért, hogy bizonytalanságot keltsen itt.
6: Sok olyan embert ismerek, akik egyértelműen Pintér Sándor nevéhez kötötték az, azokat. Értem. Az éveket, aminek egy valami egyszerű üzenete volt, miniszter leszek, abba marad.
1: Hm? Jó, oké. Okay.
6: Tehát, hogy ez meg egy másik, nem...
1: Értem, Bori, csak hadd fejezem be. Tehát, azt mondták, hogy ennek akkor lett vége, és ez volt a célja igazából, hogy gazdasági hatalmat szerezzenek. Tehát, hogy ma Magyarországon a leggazdagabb ember az orosz, és bőven előzi meg mondjuk a Demján Csányi birodalmat együtt véve, mert hogy pénzzel mindent meg lehet Magyarország, meg el lehet intézni. Mindent vállalatvezetőkbe, hát nem tudom.
6: De hogy, a nevét. De hogy nem tudod a nevét, és azt
1: mondod, hogy kérdeztem rá. Tehát, hogy már érted, beszélünk mafiáról, vagy nem tudom, miről valakivel, én ezt most így nem kérdeztem rá, de hozzáteszem, lehet, hogy nem igaz, tehát most azt mesélem, hogy egy ember mit mesélt nekem. Okay. Nem ellenőriztem le, tehát nem mentem a Szeva bácsi az a börtönbe, hogy figyelj, hogy történt ez tényleg.
0: Mi Szeva ül?
6: Nincs Szeva bácsi börtönben.
1: Persze, orosz,
0: hogy lenne már?
6: Kezdjük ezekkel. Na jó, tehát, valóban Szemjon Mogilevics valóban a 90-es évek közepén, akár végén is, sokáig volt, hogy Magyarországon volt, stb. Nem tudok róla, hogy börtönben lenne.
0: Nem, nincs.
6: Mert néznek az FBI hol?
1: Itt Magyarországon kapták el, és az ügyvédi
6: értelmény. És mióta ő börtönben?
1: Én ezt nem tudom, de hát akkor elvitek, nem?
6: Júi, nem.
1: Nem, jó. Oké.
6: Okay. Ez mondjuk az egyik, hogy nem. Kettő. A titkosszolgálatok, azok a világ minden országában, minthogy nagyon jó kapcsolataik vannak a gazdasági, politikai elittel általában, hajlamosak arra, hogy kihasználjanak bizonyos lukakat, kihasználjanak bizonyos történéseket. De az, hogy direkt módon pártokat alapítsanak, és pont egy olyan potenciálisan önjáróvá váló és teljesen kezelhetetlen politikai formációk, mint a Jobbik, szerintem ennek nem sok alapja van. Szemjon Mogilevics ott jelenleg is az FBI körözési listáján igen előkelő helyen tartják számon. Nem tudok róla, hogy elkapták volna. Az meg aztán...
1: De itt van, 2008-ban kapták el.
6: És aztán kiadták.
1: Hova? Magyarországon kapták el, és kiadták,
6: és
1: az oroszoknak. Kiadták.
6: És azóta?
1: Azóta nem ül?
6: Nem.
1: Ja. Jó, oké, én azt mondom, hogy akkor azért kapták ki, hogy leüljön.
6: De hogy is?
0: Halló?
3: Hello. Van még egy sztori, ez a mert hogy a Balázsnak az a megfogalmazása, hogy van Oroszország, az Putyin, és akkor az egyet jelentek KGB-val, de igazából nem tehát az Oroszország helyére a Gazpromot kell behelyezni.
6: Igen, de hát az is egyet jelent.
3: Hogy van az a sztori, hogy nekik minden áron kell a MOL. Tehát, hogy az a törekvéseknek az egyik fókusza, uh-huh. hogy minden áron szükségük van a MOL-ra, és ugye az egyik nagyon nagy mumusok nekik Magyarországon az a Csány. Uh-huh. Mert hogy ugye ő ott ül például az igazgató tanácsban. Ja, meg van neki valami tulajdon része is, vagy mit tudom. És hogy állítólag nagyon sok minden belpolitikai történés az azért történik valójában, mert hogy különböző ilyen botrányok meg ilyesmi, mert hogy a csányítők folyamatosan próbálják lejáratni, vagy nem, uh-huh. valamilyen módon eltenni az útból, csökkenteni az ő befolyását, nem tudom, mert hogy igazából az van, hogy persze tele vannak olajjal, meg gázzal, meg minden lófasszal, de hogy nem, nagyon kevés például finomító kapacitások, meg mindenféle ilyen infrastruktúrájuk van, ami van a MOL-nak amúgy. És akkor, hogyha úgy ránéz az ember a térképre, akkor úgy eléggé adja magát, hogy hol értemes ilyeneket szerezni, mert mik az orosz nyersanyagoknak az elsődleges piacai, azok milyen irányba exportálódnak, és akkor hol vannak ezekben az irányokban, hol esnek útba olyan infrastruktúrális elemek, amikre érdemes rátenni a kezet. Mm-hmm. És akkor például az egyik ilyen, ez a 160 wattai finomító. És több, és több. Van ez a sztori, és ezt is szerintem érdemes belevenni az itthoni, vagy az otthoni történések internetet.
6: Uh-huh. Uh-huh. Csumi. Csumi, érdekes, abszolút. Tehát, hogy én szerintem minden összeesküvés elméletben mindig, vagy nem, tehát minden ilyen sztoriban mindig van egy jó adag igazságelem, valóságelem, és egy jó adag spekuláció.
0: Jelen esetben
6: az, hogy azt hiszem, hogy Európa legnagyobb finomító kapacitásával rendelkező olajcége, mert ugye a MOL nem attól nagy olajcég, hogy olyan rohadt nagy gázmezőink vannak Zalában, mert hogy nincsenek. Hello, egy pillanat. Hanem attól, hogy nagyon sok finomítóval, meg benzinkút hálózata rendelkezik. Az, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, amely energetikában utazik, a Gazpromnak érdeke lenne befolyást szerezni a MOL-ba, ez teljesen természetes. Ehhez szerintem még csak titkosszolgálat se kell.
1: Nem kéne, de
6: folytatom.
1: Abban meg visszacsoljuk, hogy attól még működik. Na jó, halló!
6: Halló!
8: Két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy Juhi nem fejezte be a beszélget, vagy a beszédének azt a részét, hogy, hogy hogyan kapcsolódik ez a, ez a sztori a pártokhoz. Nem a bácsis dolog, azt azért meghallgatnám a lehet. A másik meg az, hogy, hogy én a finomítós dologgal kapcsolatban meg nem, én nem látom benne logikát. Tehát itt a, itt a Gazprom, meg itt van Putyin, annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni, hát most fogják magukat és Ukrajnába felhúznak egy akkora finomító kapacitást, mint Magyarországon. Nem?
0: Hát, hogy nincs annyi szakember. Ki tudja.
8: És akkor nem kell nekik a MOL, hanem akkor van egy akkora finomítójuk, hogy egész Európát ellátni. Gondolom én, de én nem értek ehhez, csak ahol pénz van, ahol ekkora pénzek mozognak, ott azért egy finomítót felépíteni, mint a pár száz milliárd dollárért, az nem olyan nagy.
1: Hát nyilván ennél azért bonyolultabb a kérdés, gondolom én, bár nem
6: szerintem gondolom. Nem, szerintem ez tök logikus felvetés.
8: Ezt akartam
6: csak. Jó. Na válaszoljál csak arra, hogy...
1: Jó, de várjál csak ezt befejezve, ez egyáltalán logikus felvetés, mert hogyha van két finomító, akkor az még mindig csak a felét bérje el, mintha az egyik létezőt megszerzed, ami a 100%-ot uralja. Tehát az pont a felét
6: bérje el. Számok nélkül, ez kezdek kicsit olyan lenni, hogy...
1: Tiszta, csak arra mondom, hogy rá, vagy azt mondjuk, hogy igen, ez egy logikus, van logika, ami szerint ez egyáltalán nem érvényes. Na mindegy, de a visszakanyarodat, tehát az, amit én mondtam, hogy a bűnöző, tehát magyarul nem is az én elméletem igazából, hanem én így látom az elmúlt mondjuk 20 év lefolyása alapján. Én azt gondolom, hogy ezek alapján, amik nyilván fél információk, meg igazat van, hogy biztosan van igazságra, és biztos, hogy egy csomó feltételezés benne, de magyarul azzal, amikor a 2000-es évek elejére, vagy a 90-esek végére Magyarországon gyakorlatilag gazdasági hatalmat megszerezték az oroszok, tehát hogyha ezt feltételezzük, vagy így mondom, ezzel nekik nyilvánvalóan az érdekük, hogy az unióban Magyarország helyzetét lehetetlenítsék, ezzel az uniót is gyengítve. Tehát a különböző tárgyalásokon, megint csak gazdasági eredetűek, azokon jó pozíciót érnek el. A pártok ugyanezt a célt szolgálják. Tehát magyarul, amikor itt bizonytalanság van, és mi arról beszélünk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, vagy cigányok házaira ma, vagy a hétvégén ráfújták 10 helyen, hogy takarodjatok, ez belpolitikai bizonytalanságot kelt, nem azzal foglalkozunk itt mi, amivel tényleg kellene, hogy mondjuk jó irányba menjen a Nabucco vezeték, vagy a nem tudom micsoda, nem figyelünk arra, amikor kiugrik valamelyik vezetőnk aláírni egy szerződést, hanem erről szól az elterelés.
6: Csak, és hogyha pedig szó nincs erről.
1: Akkor meg szó nincs erről.
6: Tehát, pontosan ugyanígy, amikor a római gyilkosságok elkezdődtek, akkor ott álltunk, és azt mondtad, hogy ez szlovák titkosszolgált. Amikor a tévészékházat felgyújtották, akkor is azt mondtad, ez szlovák titkosszolgálat.
1: De egyébként most is mondanám akár. Tehát pont akkor a esélyt látom, mint hogy nem.
6: Csak aztán, amikor bebizonyosodik, hogy nem. De nem. Vagy most még nem bizonyosodott be.
1: Még bebizonyosodott.
6: Mert ugye a tévészékházat azért lehet, hogy nem a szlovák titkosszolgálat.
1: De én azt soha nem is mondtam, én a rendőrpalota lárlövésére mondtam, ha emlékszel, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy kik mentek oda egy kalasnyikóval, és lőtték szét a Teve utcai székház ablakait.
6: Nem, meg a romagyilkosságoknál is ez elég erős volt.
1: De azt most is fenntartom, tehát hogy semmi nincs bizonyítva. Hello.
6: Igen, bocsánat. Hello.
9: Kardos Gábor, mindjárt ott vagyok.
6: Jó.
1: Gyere. Hello. Jó,
6: ne várunk. Fenyeges, gyere.
1: Jó, élőadásban mondtad ezt, de várunk szeretettel.
9: Szavasz.
1: Hello. Tehát Kardos Gábor lesz a vendégünk 8:30-tól.
6: Ez így, igen. Gábor Balat, bocsánat, csak harangozzuk már be. Tehát Gábor volt már egyszer a héttérítő vendége, hogy Badacsonyban lakó, balatoni borász, közösségszervező, és egy nagyon érdekes ember, akinek a legutóbbi dobása volt a Balaton átcsúszás című országos érdeklődésre méltán számot tartó rendezvény tető alá hozása, és a Balaton jég hátán való átkelése, úgyis, mint Delta, útyi-putyi.
0: Biztos lesz még egyébként, neki is véleménye majd erről, megkérdezhetjük őt is erről a dologról, majd nem egy három mondattal, hogyha már úgyis itt van.
1: Másrészt pedig
0: csak annyit, hogy itt ugye azért mondjuk be az interaktivitás, Simon írja, hogy hogy azt mondja, hogy addig nem jöhet csúcskategóriás NATO fegyver Patriot rendszer, amíg akkor a magánemberek futkosnak, akik gazdasági hatalma összemérhető az országéval.
6: Igen.
0: Hát egy ilyen tetepáció.
6: Köszönjük szépen. Van.
10: Mehet? Nem akkor, amikor a piroség? Azt mondtad akkor, amikor a piroség? És akkor meg lesz a pénz? Meg? Jó. Ez egy jótékonysági felhívás. Na, akkor most akkor megy? Na! Mi van, gyíkok? Tekergetjük a rádiót? Tekergetjük? Csipázzátok, Attilas, mi? De mégis mit gondoltok? Mi a s***ban működik ez az egész? Na ide figyeljetek, adócsok! Most szépen előveszitek a papírt, és elkülditek azt a s***os 1%-otok a Attilasnak! A másik 10-et meg nekem! Vágom? Te azt mondják, b***ck, hogy kell hozzá egy rathosszú szám! Ó, b***! 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43, a p***jába ez k***sok. Ja? Ja, meg a tilos kulturális alapítvány, meg ilyenek. Na, ez egy jótékonysági felhívásod, érted? Na most akkor jó volt? Vége? Nem? Vége van, vagy nincs, pöcsök? Na jó van, akkor leléptem. De akkor, hogy ott megegyeztünk, semmi utalás, cashbe kérem,

0: Szevasztok, Héttérítő!
1: Szevasz!
0: Tilos Rádió!
1: Szia, Fecó!
0: Budapestről!
1: Szia, Bali!
2: Hello, Sziasztok!
1: Szia, Robi!
0: Na, hogyha már voltak úgyis ezek a titkosszolgálati botrányok, meg Babilon, meg a többi, hogy és hogyha ezen a farvízen megyünk tovább, ugye akkor eljutulhatunk egészen a nemzetvédelemig, amelyik egyfajta ellensúlyát képezi, gondolom, a külföldi titkosszolgálatok átkozott tevékenységének, és akkor mit látok, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a rektorát lecsukják, őrizetbe veszik olyan sztorival, hogy esküszöm neked, ez ilyen vagy szappanoperában, Perry is vagy, B-kategóriás akciófilmben való, amikor, csak hogy jól emlékszem el, hogy javítsatok ki, hogy az történt a feltételezések szerint, és ez volt a sztori, hogy fölhívta a rektor az egyik nagy csomagküldő cégnek a vezetőjét, hogy ő azt hallotta, hogy ennél a csomagküldő cégnél...
3: Hát inkább szállítmányozó.
0: Szállítmányozó cégnél, igazad van, a csomag azért az kisebb. Igen. Szállítmányozó cégnél az emberek fegyverrel és kábítószerrel dílelnek, de ő...
3: Nem, ő azt mondta, hogy már tud arról, hogy rendőrségi nyomozás van ellen, mert fegyvert és kábítószert szállítanak.
0: És ezt ő egyébként el tudná tusolni. De hogyha az ő emberét teszik meg a biztonsági...
1: Nem csak egyet, hanem többet.
0: Igen,
2: megnevezett egy biztonsági céget.
0: És erre a szárnyvázis cégvezető azt mondta, hogy jó, ha ingyen visszahívnak, azt már hívta is rendőrséget.
1: Nem.
3: Ez egy augusztusi jelentés.
1: Két hónappal később.
0: Ja.
1: Két hónap eltelt a kettő között.
3: Augusztusi jelentés.
1: Semmi nyomozás, még nem született feljelentés.
3: Nem, tehát augusztusban tette ezt a zsarolási kísérletet, vagy befolyásos üzérkedés, vagy nevezhetjük bárhogy, és akkor utána pár hónap, és akkor már is indult a nyomozás, és most meg már őrizetbe is vették.
0: És most már gondolom előzetben van, nem? Vagy?
3: Előzetesben helyezték, de szerintem az is nagyon jó része a sztorinak, hogy ő dulakodott a kommandósokkal.
0: És megsérült az arcán?
3: Hát nyilván földre rakták, és akkor izé.
1: Ja, de ő azt mondta, hogy nem...
0: Gondolom, ment ez a tudod ki vagyok én? Paf!
3: Rektor bár.
0: Hú, ez nagyon, de hogy szerintem gyerekek...
3: Szexel rektor.
0: Szerintem ezt, én nem tudom, mennyire kezeli helyén a nyilvánosság, vagy ez mennyire kerül be az általános hétköznapi diskurzusba, de szerintem azért ez már súrolja a tragédia szintjét. Az, amikor egy rektort... És
3: ez komikus szerintem.
0: Igen, de hogy lehet ezt még fokozni? Érted?
3: Tehát, hogy... Nem tudom, hát ilyen mikrotársadalmi szinten lehet. Például az arc, aki a... buldózerével összetörte a rendőrautót a hétvégén.
0: Rakodógéppel, öcsém.
3: Hát figyelj, az nagyon nagy, de abban volt abban a cikkben, az Indexen olvastam egy óriási mondat, hogy ugye elkezdte, hogy kiderült, hogy ki volt ez. Kiderült azonban, hogy a férfi korábban már munkagépével összetört egy szombathelyi éttermet is, mert nem akarták kiszolgálni.
0: Tehát az milyen? Magad uram, ha szolgáld nincsen.
3: Nagy fröccsöt.
1: Figyelünk rád.
4: Ez nem csak B-kategóriás filmekben, mert tehát nagyon jó filmben van ugyanilyen sztori, ez egy az egyben ilyen Fargo szintű.
0: Igen.
4: Ez a rektori túl. Tehát így gyakorlatilag az összes eleme, igaz, hogy más maga a bűntényálladék, de amúgy meg...
3: Bűntényálladék.
4: Csont ugyanaz az egész sztori.
0: Igen, csak
3: még... Lehet, hogy onnan leste.
0: De nem daráltak a senkit.
1: Jó ötletek tűnt.
4: Ezt jól értettem, hogy a magánnál a csomag, vagy azért szájtmányozó cégnél is benne volt valaki.
1: Igen. Igen. Az volt, hogy volt egy társa, aki egy igazgató volt ott, aki adta neki az infókat.
3: Aha.
1: És akkor azt mondta, hogy az volt az alapkoncepció, hogy rúgják ki a mostani céget, azt az őrzővédő céget, legyen helyette új, és megnevezett még három kollégát, valószínűleg ez ennek az igazgatónak a segítsége, akit szintén ki kéne rúgni, és az ő embereit ültetni a helyére. Aha. Tehát ez volt így a teljes.
3: Jó, ez micsoda fantasztikus.
1: Ugye ezt jól kitalálták.
3: Én inkább csak azt, tehát ebben az egészben egyébként a legszebb szerintem a DHL regionális, vagy ne adj Isten, globális vezetés, aki dolgozgatnak így a világon szerte. Hát vannak ilyen helyek, ilyen Niger, meg Kongó, ahol hát oda nem repülünk, ott nagy gáz van.
1: És ha repülünk, de hallunk ilyeneket.
3: Egy ilyen EU tagországban jön egy ilyen, hogy táf, és akkor mi lehet Magyarországon, gyerekek?
0: De ezt nyilatkozta is egyébként a DJ-től valaki, valami nagyon fejes, hogy tulajdonképpen ők azért, amikor az ő tudomásukra jutott, azért fordultak a rendőrséghez, mert azt mondja, hogy ők ilyenről nem hallottak, hogy ez előfordulhat itt. Tehát, hogy nekik azért az újdonság volt, hogy a dolgok Magyarországon így mennek.
3: Ez szerintem az mondjuk, de neked is újdonság, nem? Tehát ez egy rektor.
0: Igen. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a BKV-nál buknak B-kategóriás politikusok, akik sok pénzt tettek össze az évek során,
3: erős emberek. Erős.
0: Hát erős emberek, akkor annyira erősek lettek volna, akkor nem csúsznak el.
1: Hát,
0: de hogy
1: mindegy.
0: Politikus. De hogy politikus, úgyhogy nekem csak B lehet. De az, hogy egy rektor, tehát egyetemről beszélünk, ráadásul nemzetvédelmi egyetemről. Tehát nem a...
3: Tagja az akadémiának is?
0: De hát mi mondjuk ezt láthattuk a Vízre Szilveszternél is, hogy...
1: Nem. Bele, Dudu, bele.
3: Mi kell hozzá? Érettségi,
5: nem? Nem, hanem, hogy hívják?
0: A mikrofonban.
3: PhD.
5: Olyan igazolásod van, hogy nem volt teletartóztatva?
3: Erkölcsi bizonyítvány.
5: Erkölcsi bizonyítvány.
0: De az nem az, hogy nem volt teletartóztatva, mert akkor az nagy ciki lenne, hanem az, hogy jogerősen nem kaptál. Így van pontosan. Mert azért, hogyha akkor Péternek se lenne annyira
3: vakulája. Egyébként szerintem én most sose értettem, hogy miért kell Magyarországnak nemzetvédelmi egyetem például.
0: Mert ott képzik a katonákat, nem?
3: Minek Magyarországnak katonaság?
0: Az ilyen, na ezt látod, én sem tudom.
3: Na.
1: De az egyetlen.
0: Pedig voltam is katona, de egyébként akkor fogalmazódott meg bennem.
6: És sziasztok, ember vagyok.
3: Szia.
6: Ami az igazban tragédia, hogy a úton Magyarországon a rektorok azok államtitkári fizetési besorolásban vannak, tehát hogy nem keres keveset, de ez egy kisebb dolog, amit mondanak, a másik meg az, hogy ők átesnek ezen a nem tudom milyen C, vagy nem tudom milyen C-típusú átvizsgáláson, hogy makulátlan emberek, tehát hogy gyakorlatilag, hogy azt lehet mondani hétköznapi szóval, hogy ők fethetetlenek, tehát hogy előse fordulhat velük ilyen.
0: Tehát ilyen pénzéséget mérő skála nincsen benne. Tehát hogy mennyire érzi önmagát pénzéhez,
3: meg kicsit nagyon.
6: És tudjátok, ezen a fajta mondjuk üvegen azért van ez az ilyen repedés, az ilyen figurának a repedés, mert akkor innentől kezdve fel tudjuk tételezni, hogy még hány rektor lehet ilyen, aki visszaélve, mert ugye, ha még soha nem volt rektor gyanúba, akkor azt fogom mondani, nem létezik, hát ez mégiscsak valami hülyeség, de nem, innentől kezdve elmész egy egyetemre mondjuk, és akkor rektor maga tényleg nem olyan most komolyan, érted, magyarul?
3: Láttam én már rektort Bilincsbe.
6: Igen, tehát hogyha rektor végigvonul az egyetem folyosóján, akkor úgy kicsit csöndre lesz, mert ugye hát ez ő a rektor, akkor hogy a baznagokat, meg mit tudom, nem mondják a fiatalok olyan hangosan, hanem jó itt a rektor, akkor most beszéljünk másról. Most nem olyan lesz, hát jogott el is olyan tolvaj, mint a többi, hát faszt, és akkor...
3: Rektor.
6: Tehát igen. Azért mondom, hogy ennek ez a fajta most általam leszűkített társadalmi, hogy így mondjam, hülyén társadalmi veszélyessége, hogy most már a rektor se az, akinek mi gondoljuk.
3: Így van. És ezzel, így van.
0: De ez fontos.
6: Köszönjük.
3: És ez egyébként egy csodálatos átkötés a Tilos Rádió e-heti tematikus hetéhez, ugye, ami az antidiszkrimináció. Tehát gyakorlatilag
1: nem diszkriminálunk rektorokat sem.
3: Így foszlik semmivé a rektorok fethetetlenségének elmélete. Hát mostantól a rektorok belekerülnek abba az előítéletekkel sújtott társadalmi osztályoknak a csapatába. Gyerekek, hát innentől kezdve látom már magam előtt, amikor egy-egy felsőoktatási intézmény folyosóján a roma diákok boldogan és mindenféle előítéletektől megszabadulva mennek végig, a rektort ellenben megdobálják és azt mondják, hogy te, biztos te is bűnöző vagy, te.
1: Mindig
3: hát figyelj, én rektortól többet semmit nem veszek.
0: Hát én eddig sem vettem.
3: És én is fogok utazni, egy járművel.
0: Ennyire masszív, babilonitól érted.
3: Úgyhogy.
6: Hello, sziasztok!
3: Na?
6: Bocsánat, egy off topic leszek, de hogy megemlítetted ezt a DHL vezetőt, nézik, hogy vannak ilyen országok, hogy Niger meg minden. Az a sztori nem volt, meg az Indexről, amikor jött haza egy ilyen malév chartergéppel a Bamako Rallynak egy...
3: És össze kellett dobni a lovét.
6: Az mennyire kemény. Ott még nem tartunk, hogy ugye az volt a történet, hogy rendesen a malév átutalta a pénzt annak a repülőtérnek, hogy akkor hát ott így is megtankolják a gépet, meg úgy kiszolgálják, ahogy szokta. És akkor oda mentek ezek az emberek személyesen, meg leszállt a gép.
3: Only
6: és akkor mondták az alkalmazottak helyben, hogy hát így oké, megjött az utalás, de nem jó, mert mi cashbe kérjük, és kétszer annyit.
3: Only cash, na.
0: Bakszámbe nem bírunk húzni.
3: És akkor egyébként mondta Malév szóvívője, hogy természetesen a pilótánál volt olyan bankkártya, amin akkor
6: igen.
3: Azzal akár körbe repülhette volna a földet, de hát ott nem volt ATM, ugye a környéken.
6: nem volt olyan ATM, amiből annyi lóvét ki lehetett volna venni.
3: Az mondjuk annyira nem meglepő, érted? Tehát azért ez...
6: Jó, igen, az egyébként oké. Csak hogy így mondták, hogy hát az utalás nem frankóval, hanem cashben, és kétszer annyi.
3: Így van.
6: És akkor az volt, hogy mondták, hogy hát a Malév el tudta volna küldeni a pénzt egyébként cashben is, csak hát az nem tudom mennyi ideig tartott volna, és akkor mondták ott ezek az emberek, hogy...
3: Dobjuk össze!
6: Összezorták a lóvét. Na hát, úgyhogy igen, tehát hogy azért ez még talán bár a fene tudja, de hogy ez azért érzik. Tehát hogy még milyen távlatok és milyen perspektívák vannak.
3: Igen.
7: Na jó.
3: Ciao.
7: Zárjuk le meg közel.
3: Megérkezett vendégünk.
8: Szervusz
3: Gábor.
8: Volt már veletek olyan, hogy élőadást kocsiból követtetek? Amiben benne kellett volna lennetek?
0: Hát, volt már. Mi már rendszeresen megtörténik, hogyha késnek.
8: Ma reggel. Ezért csak egy rosszabb, ha betelefonáltok, hogy...
3: Mindjárt vagyok. Fenyegetőző. Gábor, felvezetem, hogy miért vagy a vendégünk. Voltam már egyszer a vendégünk, egy két évvel ezelőtt. Most azt mondtuk el, nem tudom, hogy hallottad-e, hogy te azon kívül, hogy borral foglalkozol, egy Balaton nagyon jól ismerő, és hát gyakorlatilag egész évben a Balaton partján, azon szerencsések közé tartozok, akik egész évben a Balaton partján lakhatnak, és hát idén a Balaton átcsúszás nevű társadalmi eseménnyel, közösségformáló jellegű happeninggel igyekeztél megemlékezni arról, hogy vagy tenni azért, hogy a Balaton neve felmerüljön. Mi volt, hogy volt? Hogy merült fel ez az ötlet egyébként?
8: De eredetileg teljesen egy ilyen baráti ötlet volt, csak abban a pillanatban, nem is kerestük épp ezért meg médiát, vagy ilyen hasonló szörnyűségeket, de egyszer csak így egy honlap felkapta, és onnantól kezdve jött a vízirendészettől az istenkísértés, meg hogy ez életveszélyes, és hát ez, onnan már csak az volt nehéz, hogy egyszer nem tudtam kipróbálni az átépített jégvitorlásomat, mert nem jutottam el oda.
3: Nem engedték.
8: Tehát, hogy így már kénytelen voltam azt mondani, hogy ne haragudjanak, de most szeretnék már a valóságban is részt venni, nem csak a Matrix-val, tehát tök jó lenne.
3: Nem a Facebookon raktátok ezt?
8: Nem, hát a surfomania.hu-n, a Badacsony Tomai Surf Club honlapja, úgyhogy az nem ciki, hogy most itt reklámoztam talán.
0: Meg ez nem reklám.
3: Non-profit.
8: Igen, teljesen non-profit.
3: És akkor végülis az átcsúszásból annyi valósult meg, hogy ti páran átmehettetek gyalog? Vagy
8: igen, tehát közben öböl átcsúszás is lett, meg hát a szerelmei Hubáék ők átmentek Szigligetre is, meg utána Fonyódra is, de a hiszti miatt én úgy döntöttem, hogy civil demonstrációként tartjuk meg.
3: Az átcsúszást,
8: mert a félelemkeltés világa ellen, tehát hogy tényleg talán nem kéne egy olyan világban élni, vagy nem érdemes, ahol a bukós isakban küldik a gyerekeket a homokozóban, minden hülye vírus ellen be kell oltatnod magad offshore profit érdekben.
0: Széchenyi fürdőben gyerekek búvár szemüvegben vannak vizével, úszó sapkával a meleg vízben.
8: Csak a hülyeség ellen nincs beoltva már senki. Tehát, hogy ez egy ilyen vakcina a hülyeség ellen, hogy meg azon is elkezdtem gondolkodni aztán, hogy mennyi mindenre rossz az, hogy gyávák lettünk. Tehát, hogy tényleg mindenféle hatalmaskodásnak ez a meleg ágya, hogy rengeteg gyáva ember van, illetve megfordítom, nagyon kevés bátor ember van.
3: Csak úgy jól értem, akkor azt történt, hogy meghirdettétek az átcsúszást, és a meghirdetett időpontra ott a balatoni vízimentők, meg mindenki felvonult teljes hatósági arzenállal, és gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy...
8: Nem. Hát azt kezdettől mondták, és teljesen korrektül mondták a vízirendészet, hogy ők ezt ugyan életveszélyesnek tartják, de nem tilthatják meg, hiszen saját felelősségre bárki
3: Mehetni.
8: Azért ez már valami.
7: Hello.
6: Sziasztok! Nekem meg az volt a benyomásom, amikor néztem az Index videót rólatok, hogy szerintem ültek ezek a hatóságos emberek ott, akik mindegy. És akkor látták, hogy van egy csávó, akinek volt egy ötlete, és az rohadtul fel lett kapva, így médiailag is, meg minden, tehát hogy úgy felpörgött. És szerintem kitűnő szereplési lehetőséget, meg fontos. Tehát egyszerre szereplési és egyszerre fontoskodás, illetve ennek a kettő kombinációját látták meg benne.
3: A hatóságok.
6: És hogy igen, a hatóságok, tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy itt tényleg arról van szó, hogy rettenetesen gyávák lettünk meg, hogy ennyi minden engedély kell, meg mit tudom, ilyen kutyafasza kell ahhoz, hogy az ember átsétáljon a Balatonon, hanem hogy rátok telepedve tökre jól lehetett parádézni, hogy hát itt mi itt vagyunk, mi vagyunk az illetékesek ebben a témában, és hogy nélkülünk itt nem lehet a Balatonon semmit se, és hogy akkor mi most megtanítunk titeket, mit tudom én, kimászni a...
3: Kezdjük besétálni.
6: Igen, meg hogy kimászni a légből, és néztem a videót, és mondom, hogy pár csávó át akart sétálni a Balatonon, a jégen, és szerencsétlenekkel már napok óta azt gyakoroltatják, hogy a légből vagy milyen faszomból hogy kell kimászni.
8: Ne, ne, ez nem, hogy... így jött át, nem ez volt a VMS, tehát a vízi...
3: De azért nagyon korrekt csapat, tegyük hozzá.
8: Igen, nagyon-nagyon rendben vannak a bagyóik. De ők gyakorolták a jégről mentést, és mondta is, hogy véletlenül egybeesett ezzel, de jól jött ki végül is ez a véletlen, hogy ők pont akkor gyakoroltak egy jégről mentést a Zalán, tehát ott nem mi szívtunk, hanem ők.
6: Jó, én ezt értem, de hogy jó, oké, akkor nyilván finomítani kell, de hogy azért csak ennek apropóján csak el lehetett sütni a médiába, hogy hát nézzétek már, mennyire csórók vagyunk, alig van pénzünk, itt a kollégáknak feltalálni a, nem tudom, azt a szörteszkát, amivel kimentjük a izélt, mert pedig meg lehetne venni nem tudom hány euróért is. Tehát, hogy azért ezeket a kliséket, a ti apropótokon mind el lehetett sütni, amit minden egyes ilyen akár fontosak.
8: De nekik tényleg kevés eszközük van. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy
6: át akartátok javulni a Balaton.
8: 20 cent is jégen, amire körülbelül egy tontás traktor ment rá a Fonyódnál. Azt dokumentáltuk, csak aztán nem került bele az Index videóba. Ez átkeltünk a Balaton jegén, erre gondolsz, gondolom. Hogy ott egy traktor tisztította éppen a jeget. Ránézésre egy tonnás. Hát. Húszszerti, azt viszont mondod, dokumentáltuk, hogy...
6: Nem volt ilyen fontoskodás.
8: Nézd, több dolog van szerintem. Egyrészt kiderült, hogy úgy beszéltünk erről a történetről, mint a Yetiről vagy a Loch Nessi szörnyről, pedig ez abszolút létező történet. Kiderült, hogy egészen más érvek hangoztak el a médiában, és hadd tegyek különbséget a vízirendészet és a média között, azért lényeges különbségek vannak. Egészen más, tehát olyan, a tipikus érv az volt, hogy belül vékony lesz, és rianásos, és töredezett a jég. Ennek az ellenkezője az igaz. Mi dokumentáltuk, hogy ez nem így van. Belül vastagabb és homogénebb a jég, mint a parton, ahol kocsijáznak. Tehát, hogy én nem bánom, beszéljünk a valóságról, és beszéljünk veszélyekről, de akkor nem mondjunk hülyeségeket. Főleg nem a hatóságok nevében, vagy a hatóságokra hivatkozva, vagy ilyesmi. Egyébként, amit egy picit tragikusnak látok én is ebben, aztán mondanám, hogy mi a nagyon jó benne, az, hogy mekkora kognitív diszonancia van itt, hogy egészen mást mond magánemberként is egy szolgálat, és egészen mást kell mondania hivatalosan. Aha. Tehát, hogy őrületes, hogy mindenki mekkora demót fut, nyomat, de ez nem az a traktor, amit most behoztatok, ez jóval súlyosabb, és ez az Alvádi, aki beszakadt.
7: Igen. Mert hogy ezt akkor tegyük hozzá, csak hogy egy cseten valaki berakta, hogy február 5-én vagy 4-én talán Alvádiban szintén egy traktorral akartak.
8: Na jó, hát az így ránézésre túl súlyos, tehát, hogy így...
3: Igen, van egy beszakadt a jégbe a traktor?
8: Aha. Beszakadt, igen.
7: Azt a kutya fáját.
8: Jó, tehát hogy az kéne, tehát érdemes lenne időnként a valósággal is foglalkozni, szerintem. Tehát ez egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy még mielőtt kiabálunk, és még mielőtt a demóinkat futtatjuk, mert jó, futtassuk le a demóinkat is, de csak akkor, amikor azok már nevetségesek a valósághoz képest. Tehát, és az egy jó vicc lenne. Tehát, hogy miért ne nyomatnánk a hülyeségeink, miért ne nyomassuk a hülyeségünket, de csak akkor, amikor már megnéztük a tényeket, és utána jót röhögünk a demónkon, hogy az mennyire csak egy ócska demó. De nem ez történik, hanem, és ez a Matrix, ha a demó a valóság gyanánt, és a valóság helyett fut mindenhol. Legyen az hatóság, emberek, média, mindenhol. Tehát a média ebben a tekintetben nem különbözik egyébként.
0: Meg mintha lenne nálunk egy ilyen állandó reflexből, nem, mint amilyen a rosszul működő családban, hogy anyuka, mit tudom, a gyerek szól, anya, elmehetek ide is, de nem. Tehát, hogy anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy ez működik, ha nem, de te is mondtad, egy ilyen hihetetlen kockázattársadalom alakult ki, hogy van egy ilyen reflexből, nem, és akkor tessék beadni egy pár dolgot, majd megnézzük, elgondolkodunk rajta, de elsősorban inkább nem. Tehát nagyon nehéz igazából bármilyen, és hogy te is mondtad, ez érdekes volt, hogy egyrészt a félelem hogyan generálódik ezáltal, meg hogy hol tudom meghúzni azt a határt, vagy kell esetleg ezt a határt átgondolnunk, ahol az állam belegyalogol a magánéletembe.
8: Tehát, hogy, mi tehát, a különbség hogy... a totális államnak a keleti típusú megvalósítása és el között? Különben eszközök.
0: Igen.
8: Mert
0: igen.
8: Az eredmény az ugyanaz, hogy még ugyanazabb, mert hogyha egy ilyen félelem társadalmában élünk, ugyanúgy a félelem társadalmából és a totális rendszeré összeállt félelem társadalmából. És hiába papíron, hiába küzdünk ki emberi jogokat, amit aztán szépen papíron is kezdenek visszavenni, azért látványosan, tehát az utóbbi évtizedben egy 100 évet biztos, hogy visszaestünk, vagy 150 emberi jogi szempontból, hát talán illetékesebb vagy ebben.
3: De nem
8: az a baj, hogy papíron veszítünk, hanem az, hogy a bátorság, ha nincs, akkor semmit nem ér, hogy papíron van valami.
3: Halló!
9: Sziasztok, Tamás vagyok. Én azt gondolom, hogy ezen az elmúlt, nem tudom, öt évben vagy 10 évben, tehát semmi csodálkozni való. Most gondoljátok el, hogyha 30 fok melegben nyáron, akkor hőségriadó van. Ha jön egy hófelhő, akkor narancsriasztás van. Ha fúj a szél, akkor vörösriasztás. Tehát, hogy olyan szinten bulvárosodott, hogyha befagy a Balaton, akkor arra nem szabad rámenni, de nem csak a Balaton, hanem semmire nem szabad rámenni alapvetően, bármibe van fagyva. Szóval, hogy így olyan távol kerültünk a valóságtól, és én azt gondolom, hogy ebben például hát a média az első számú felelős. Mert hogyha tényleg, hogyha mínusz 10 fok van, akkor katasztrófa helyzetről beszéltünk. Hogyha plusz 30 fok van, ami júliusban azért aránylag normális és átlagos, akkor hőségriadót adnak ki. Tehát amit az előbb elmondtam, a médiának iszonyatosan szüksége van arra, hogy bulvárosítsa az időjárás, a körülöttünk levő környezetet.
3: Figyelj, kis ország, kis katasztrófa. Ennyi. Tehát most erre ezt tudom mondani. Tehát, hogy persze.
9: És teljesen normális, ebből kifolyólag, ha befagy a Balaton, és mondjuk egy hónapja mínusz 20 fok van, tehát ergo nyilvánvalóan tökig be van fagyva a Balaton, tehát át lehet rajta menni nagy valószínűséggel, ahogy mondtátok, a közepén vastagabb a jég, mint a szélén, egyébként ez elég logikusnak is tűnik, akkor rögtön jön a média, rögtön jönnek ezek a hatóságok, elkezdenek fontoskodni körülötted.
8: Jó, de a média ebben a történetben a munkáját végezte, mert végül is a médiának olyan szempont, tehát az, hogy félelmet kelt, és félj és fogyasz, az egy szörnyű dolog, és tömeget képez, és magányt ezáltal a félelem által, mert ugye a félelem az embereket elsősorban egymástól és a természettől választja el. És akkor lesznek ideális fogyasztók, tehát a médiára azért van szükség, mert a fogyasztót is le kell gyártani. És ennek is van egy iparága, ez a média. A média gyártja a fogyasztót, és aztán mindent el lehet adni a fogyasztónak, ha már ő le van gyártva.
0: Ez tehát ugyanaz egyébként, mint
8: Androidnál.
9: Ezt nem kell szeretni.
3: Észre lehet venni.
8: Ez a pozitívum az egész történetnek, amit az előbb is akartam mondani, hogy ne csak azért mi is a negatívat mondjuk, hogy óriási igény van az emberekben valódi dolgokra. És igazából nem azt vették észre az emberek, hogy húha, ezek tényleg átmennek a jégen, akkor ez nem csak egy olyan esemény, mert csupa olyan esemény van körülöttünk. EU-s támogatással olyan demók futnak, amiből szinte semmi nincs, csak a valós része a lenyúlás, meg a nem tudom, és akkor ilyen
10: az
8: valami...
10: Valós.
8: Igen, az bizonyos értelemben valós. Igen, de maga az esemény az teljesen egy ilyen patyomkinfal fel van építve valami a látszat kedvéért, hogy igazolva legyen, hogy mégiscsak egy csomó
3: Gábor,
8: támogatást
3: akkor te miért nem a jégszörföddel kerti lát a Balatonon?
8: Hát nem volt olyan
3: nem
8: a
3: volt szél
8: igen, és egyrészt, másrészt meg a hiszti miatt mi, mint szervezők, ezt nem tehettük meg. Sőt, én nagyon örültem, hogy civil demonstrációvá lehetett átalakítani a dolgot, mert én közben értettem meg, hogy ez a történet miről szól. Én csak át akartam sétálni a Balaton jegén. És akkor egy egész Matrix szembe jött velem, hogy én ezt lehetőleg ne csináljam, bár jogom van hozzá. És akkor azt mondta, hogy hát ez tényleg érdekes ez a történet. Hát akkor ez arról szól, hogy miért nem érdemes egy ilyen világban így ebben a formában élni, illetve hogy mennyivel érdemesebb a Balaton jegén sétálni, mint hülyeségeket mondani látatlanban. Tehát, hogy így nézzük már meg, ha a jégről beszélünk, fúrjuk meg és mérjük meg, hogy milyen vastag. Még mielőtt azt mondjuk, hogy ott belül vékonyabb, majd kiderül, hogy azért mondjuk, mert nem jártunk ott. Tehát, hogy így, ez mondjuk a szóvivő élő adásban rákérdezte.
3: Kinek katasztrófa félelem, vagy minek a szóvivő?
8: Nem, most mindegy, egy szóvivő.
3: Ja, egy szóvivő.
8: Jó, nem akarom, mert egyébként magánemberként őt sem szívesen már. Tehát, hogy így, itt is az van, hogy óriási a feszültség a között, hogy mit kell mondani funkcióként, és mit kell mondani emberként. És mi a fenének ezt a feszültséget fenntartani? Tehát, hogy ez mire jó nekünk? Hmm. Ez a feszültség, ez egy vízfej, egy agyrém. Tehát, hogy ezt talán vegyünk ebből vissza, és akkor hozzuk össze ezt a két dolgot, hogy esetleg kezdjük el azt mondani, ami van, vagy, és amit szeretnénk,
7: igen,
8: hogy
7: jó, legyen. Jó, de akkor most, ha jól értem, akkor fölébred benned egy társadalomért tenni akaró,
3: a Balaton jegén tömeg happeningeket szervező.
7: Nem. Tehát ez volt a kezdet.
8: Ezért csináltuk a strandkarnevált.
7: Itt jött rá, ez olyan, mint amikor a tabletta, hogy hoppa, Matrixban vagyok, akkor biztos, hogy jönnek majd a komolyabb témák. Tehát mi a folytatás, mi kezdtetek el gondolkodni, na akkor hogy
8: lett? Akkor lett, hogy strandkarnevál lett belőle, igen, mert rájöttem, hogy jé, hát van egy hagyomány a tél félelmét elűzni, ez a farsang. Uh-huh. És akkor mi csináljunk egy olyat, hogy hozzon mindenki karúszót, meg ilyen felfújható krokodilt, meg cápát. Úgyis az egésznek az üzenete, hogy télen is van Balaton, na nem ám, mert mindenkinek, pösti embernek mi jut eszébe, hadd mondjam ezt így falus.
0: Balaton Sound.
8: Tehát, hogy minden esetre a nyár. Tehát, hogy Balaton csak a nyáron létezik. Ezzel folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel. És hogyha én elkezdek beszélni a Balatonról, mint most is létező entitásról, akkor az emberek úgy néznek rám, mint hogy egy kicsit bolond lennék. Tehát, hogy így, hogy én most jöttem onnan, vagy mit tudja, azt mondom, hogy októberben, hogy most reggel fürödtem a Balatonban, mondom ezt Pesten, hogy társaságban, akkor úgy néznek rám, mintha azt mondtam volna, hogy a Marson találtam egy jó kis medencét, és akkor ott fürödtem. Tehát, hogy így teljesen az abnormitás, a lehetetlenség világa, hogy a nyár másfél hónapján, vagy két hónapján kívül egyáltalán létezik a Balaton.
3: Hát 6-7, ja.
8: Igen. És akkor most ez alkalom volt arról beszélni, hogy a Balaton nem úgy létezik, hanem sokkal különlegesebb dolog fölállni jégen a Balatonra, és így szétnézni. De tényleg, amikor átmentünk, és középről szétnéztem,
0: az a nirvána. Az lehet egyébként, igen.
8: Tehát én úgy definálom, hogyha ilyen marketinges statement kell ehhez, hogy miért érdemes átmenni, hogy a legrövidebb út a nirvánába. Tehát, hogy így teljesen egyenesen a nirvánába vész, és nem tudsz más csinálni. Tehát, hogy így, jó, van ez a kudlik julis feeling, hogy delta, és
0: ilyenkor hó van rajta, vagy lehet
8: koriban? Most
0: vagy
8: hó volt. Most elég masszív hó volt.
0: Mivel lehet haladni, amikor éppen nem cipővel? Tehát valami... mit lehetne még csinálni rajta, mondjuk, ami
3: ha nem lenne
8: hó, rengeteg ötlet.
3: Jégvitorlázni, jégszörfözni.
8: A jégszörf az elmegy a hóban is.
0: Ú, de rajta. Mennyire megy a jégszörf a hóban? 40.
8: A jóval többen lehet. Tehát, nem, így, ha olyan a szél, lehet menni 100 fölött. Mondjuk a jégszörfel már elég veszélyes, jégvitorlással jobb menni ilyen nagy sebességekkel. De azt szokták csinálni, hogy a Fűzfőnél a 71-es mellett megy a jég, és ott jó is szokott lenni, és akkor így bealázzák az autókat. Tehát, hogy így megy az autóval a 71-esen.
3: Könnyedén 100 fölött.
8: Igen, mész elette.
3: Jégvitorlásra a sebesség világrekord az ilyen 270 km/h. És az a vicces, hogy ez nem kell különösebben nagy szél.
8: Igen, mert azt hiszem 4,5-szeresét tudod menni a
0: erre
8: szélnek.
0: Erre a Balatonunk tulajdonképpen alkalmas, hogy ilyen nagy sebességgel viszonylag nagy
3: távolságban. Hát majdnem itt volt idén a jégvitorlás világbajnokság.
0: És akkor ez miért nem bontakozik ki ez a...
3: Hát sok oka van.
8: Én a fő okát abban látom most, hogy lehet úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Európa legnagyobb korcsolya pályája, hogyha tiszta jég, ha meg leesik rá a hó, akkor Európa legnagyobb sífutó pályája.
3: Mint ahogy sífutnak is a Balaton melletti emberek.
0: Igen. Szabad sírusban.
8: Ehelyett azt mondjuk, hogy eszünkbe ne jusson oda menni, igen, nyáron ne menjünk oda, mert nincs, ugye volt ilyen, hogy nincs víz a Balatonban, menjünk az Adriára.
0: Tök tiszta víz egyébként.
8: Télen se jusson eszünkbe bármi ilyesmi, amit az előbb mondtam, hanem
7: menjünk föl.
8: Igen, menjünk, hintsük be sóval az egész országot, és menjünk el Ausztriába, vagy itt, hogy hova síjálni.
0: De legjobb hosszon maradunk egyébként.
8: És nézzük a téget, és félünk. Tehát, hogy nem kéne kimennünk egyáltalán. De, mert addig is áram, meg mit tudom. De ez hogy lehet így hozzáállni dolgokhoz, és utána csodálkozunk, hogy most idén is 10%-kal esett vissza a turizmus. Hát ezzel a hozzáállással még kész csoda, hogy csak 10%-kal.
0: Mi az, ami változtathat ezen? Mert azért
8: az fontos, hogy csináljuk. Tehát, hogy rájövünk, hogy hülyességet csináltunk, hogy így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, és egyáltalán, hogy egy tóparti polgármester nehogy nyílt levélben ne írjon le olyat, hogy a Balaton minden évszakban veszélyes, Mert elképzelem, hogy...
7: Ilyen, miért valaki?
8: Igen. Elképzelem...
0: Ilyen világban
8: most te hadd ne nevezzem, tök mindegy. De, de még kézzás hatására se gondoljon ilyet. Tehát, hogy így, tehát, hogy ez lehetetlen. Hát elképzelek egy osztrák polgármestert, mint a Karintiában, hogy leírja, hogy Karintia minden évszakban veszélyes, hogy úgy rúgják segbe, hogy Malagáig meg nem áll. Tehát, hogy ilyen nincs.
0: Egyébként ebből csak azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy egyszerűen... Tehát egyszerűen nagyon sokszor nincsen szükség polgármesterre. Tehát jobb, de komolyan mondom, tehát bizonyos, hogy
8: egyszerűbb lenne.
3: Mindenki menjen ki a jégre, gyakorolja a közvetlen demokráciát.
8: Jó, van egy másik polgármester, Badacsony Tördemici, aki át is sétált. Tehát, hogy így az nagyon rendben van. Tehát többféle, van sokféle polgármester.
7: 3200 féle.
3: Te Gábor, te biztos tudsz erről, tehát hogy ez azért nem volt mindig így. Tehát persze. Régebben az emberek
8: nem voltak
3: lovas kocsival,
0: ja, most a századfordulóról beszélünk.
3: Nem tudom, hogy mikor.
0: Az utóbbi száz évünk szól viszonylag
8: tényleg. Én nem mennék száz évig, szerintem a Matrix gyártotta le ezt a gyáva társadalmat. Tehát, hogy így körülbelül az agyon dicsért 60-as években, mivel most már el kéne számolnunk, a nagy generáció azt tette meg azt, hogy beköltöztek tudatilag az emberek, nem csak a városba, hanem a Matrixba. Igen. Tehát a normatív valósággá nem az vált, ami az orrunk előtt van,
3: hanem amit mondanak.
8: Hanem amit a tévé világa.
7: Halló,
0: meg, hogy ki
3: Orfeusz?
10: Halló.
3: Itt vagyunk, halló.
10: Sziasztok, Tamás vagyok. Csak egy óriási szóvic lehetőséget hagytál ki az imént. Azt mondtad, hogy a karintiai polgármestert úgy rúgják segbe, hogy meg se áll Malagáig.
8: Benne volt, benne volt építve.
10: De hát ki vette észre? Sziasztok.
8: Jó, hát
3: a... Jó, Malaga.
7: Hoppá!
8: Hát...
7: Hello.
10: Hello. Sziasztok, Gábor vagyok. Egyetlen dologgal szeretném valahogy árnyalni ezt a
8: Balaton képet.
10: Balaton minden éjszakban veszélyes témát. Én vízimentőként dolgozom, és tényleg nincs más ötletünk, csak a vizek veszélyéről beszélni, mert nagyon sok ember egészen megdöbbentően hülyén tud viselkedni évszaktól függetlenül, és a valós veszélyeket nem figyelembe venni. Én magam egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Balaton veszélyes, meg bármelyik évszakban
3: veszélyes. Az ember a veszélyes.
0: A hülyeség a veszélyes.
10: Igen, és ez valószínűleg ez összefügg ezzel, ami már elhangzott, ez a természettől való elidegenedés, hogy valószínűleg régen jobban tudták a vízparti emberek, hogy mit kell csinálni a vízen, meg mit lehet, de ma valami elképesztő az ezzel kapcsolatos helyzet. Szóval én sem szívesen mondom azt, hogy vigyázni kell, meg ne csináld, meg a vízek veszély, meg a Balaton veszélyes, de döbbenet, amiket látunk a hétköznapokban.
8: De akkor egyetértesz, hogy nem a tiltás segít ebben, hanem az, hogy nézzünk szembe a dolgokkal.
10: Egyáltalán nem gondolom, hogy a tiltás, csak tényleg ez a jobb ötlet hiány kell arról beszélni, hogy hello, veszély. De
8: így lesz rosszabb
10: jó.
8: A helyzet.
0: Igen, tehát pont arról van szó, tehát ha én azt hallom, hogy a Balaton veszélyes, akkor tulajdonképpen a felelősséget saját magamról elhárítom, és a szerencsére bízom, mert de ha azt mondom, hogy Balaton a barátom, de én tudok veszélyesen viselkedni, akkor készülök föl, akkor próbálok ráerősíteni különböző képességeimre, készségem, hogy tudjak úgy viselkedni, hogy a barátom is maradjon. Tehát pont az,
10: jó, világos,
0: elszakadunk igazából a saját cselekvésünktől. Okay.
8: Igen, és istenítünk közben olyan dolgokat, mint az autózás, ami sokkal veszélyesebb, pláne erre a bolygóra nézve.
10: Persze.
8: És közben is abszolút istenítik, és nem beszélnek arról. Pont a bor kapcsán hadd mondjam el, hogy én még soha nem hallottam azt, hogy nem a borozás a veszélyes, hanem az autózás. És az akkor is veszélyes, ha nem iszol egy csepp bort sem.
0: Persze.
8: A bor csak kihozza in vino veritas, hogy mekkora nagy fasság az autózás, és milyen veszélyes.
3: Meg a házasság is.
8: Hát a házasságnak más jellegű veszélyei vannak.
10: Oké, jó, kiszállok közben.
3: Köszi, ciao.
7: Erre valahol nem tudom, most a héten olvastam, vagy akik beszéltek hasonló témában, hogy tényleg mikor hallottunk olyat, hogy az alpesi síparadicsomból valaki ott elmondani, vigyázzatok, mert minden évben 30 ember eltöri a lábát.
8: Nem fogod megtudni. Én neten kerestem 2 órán át a statisztikákat a síbalesetekre, és nem lehet hozzáférni. Annyira propagálják.
10: Halló. Sziasztok, betelefonáló vagyok.
7: Halló.
3: Szervusz.
10: Azzal egyetértek, hogy a téli Balaton gyönyörű, és főleg amikor alkalmasak a jégviszonyok, meg ahogy mondjátok, hogy hóviszonyok, tehát én addig nem figyeltem, hogy ott sífutók is vannak, de
11: abszolút támogatandó és zseniális. Mondtátok, hogy ez a verseny is, tehát a jégvitorlás verseny is egy potenciális lehetőség volt, hogy Balatonon tartsák meg. Csak hogy mennyire jégbiztos a Balaton, hát azért...
3: A Balaton sajnos nem jégbiztos, Gábor ennél jobban többet tud.
8: Igen.
3: Tehát, hogy nem jégbiztos. Benne van abszolút a pakliba, hogy őre egyáltalán nem fagy be, de hát egyébként ez a világon mindenhol így van. Tehát például a jégvitorlás világversenyeket pontosan ezért nem úgy írják ki, hogy január 1-től január 10-ig itt, hanem azt mondja, hogy térség, tehát mondjuk azt mondja, hogy mazuri tavak, és akkor az jelent egy csomó ízet, vagy azt mondja, hogy Észak-Amerikában nagy tavak környéke, uh-huh. vagy jelen esetben az idei VB meg az EB az konkrétan úgy került megrendezésre, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke az 3 heten keresztül járt Európát és keresett jeget. És volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy Balaton Akkalinál ezt megtalálták, és ide hoztak, hát 180-200 jégvitorlázó érkezett. Sajnos a verseny napján felkeltek, amikor az első edzés kezdődött volna, és a jég az estére bekásásodott. Nem, hát meg volt a tető, mindegy, és akkor mentek tovább a Fertőre. Igen, ja. És aztán fogták,
8: de voltak futamok,
3: elmentek a Fertőre.
8: Ahol több szél is szokott ahol lenni.
7: Ez nem egy olcsó sport,
3: meg jobb volt. Ez nem egy olcsó sport. Nem annyira drága,
12: mint a vitorlázás.
3: Visszatérve az eredeti kérdésedre, az a gond, hogy valóban ez gond, de én szerintem Gábor abba az irányba megy, meg szerintem az lenne a stratégiai döntés, azt mondjuk, hogy A, legyen olyan a helyzet, hogy amint jég van, akkor ezt tudjuk learatni, tehát ide jöjjenek ezrek, tízezrek, százezrek ezt élvezni. B, amíg meg nincs jég, addig is legyen más helyet.
8: Igen, ne? Igen.
3: Tehát gasztronómia...
8: Tehát Balaton átsúszás minden évben lesz, akkor is, hogyha egyetlen egy kínos helyzet tud lenni, hogyha nagyon vékony jég van. Mert azon szinte semmit nem lehet csinálni.
3: De ha nem lesz jég, akkor mi lesz? Jó,
8: de ha nem lesz jég, akkor hát ugye vitorlázásban... Igen, te is otthon vagy. Télen nem nagyon szokott regatta lenni. Tehát, hogy egyáltalán nem, sőt, kiveszik a hajókat a vízből, bár most már van olyan, hogy nem, mert így úgy borékoltatnak, és ezért. De az lenne akkor az attrakció, hogy mondjuk farsangi regatta. Uh-huh. És az sem mindennapi dolog, hogy átkelés a Balatonon télen. És ugyanúgy meg lehetne csinálni a strandkarnevált, ugyanúgy lehetne inni nagyon sok-sok embernek a forralt bort, és ez mind nagyon jó tudna lenni, mert a lényeg az, hogy tudunk A-ból B-be jutni. És arra jöttem rá a történet kellős közepén, hogy óriási igény van ebben az országban, miközben nem tudunk A-ból B-be jutni, de óriási igény van talán épp ezért arra, hogy jussunk végre. Tehát, hogy így látványosan, hogy átéljük azt, hogy eljutottunk A-ból B-be.
12: Igen, szimbolikusan.
8: Igen, és ez nem csak a tömegsport alkalmas, tehát, hogy ennek nem a sport a lényege, szerintem ennek a történésnek.
3: Pont az, hogy maga... Áthatja az életünket.
12: Igen, hát maga az a rendkívül elemi szükséglet, a helyváltoztatás, és egyébként erre ad az autó egy annyira erőteljes és intenzív választ erre a szükségletünkre, amelyiknek okán egyébként kialakul az a helyzet, hogyha kinézel az utcára, akkor nem tudsz lépni az autótól, mert mindenhol parkolnak, és nézd meg a 30-as évekből fotókat, mert megdöbben,
3: akkor ez nem
12: hogy,
3: volt.
12: Nem, hanem hogy mire épült a város. Tehát, hogy a városunk úgy épült, hogy nem számoltunk azzal, hogy vas konzerv dobozokkal lesz tele tulajdonképpen a város minden rész, nem tudunk parkolni.
8: De az autó pont erre nem válasz, amit én szeretnék ezzel kapcsolatban gondolni.
12: Egyfajta válasz, csak nem a legjobb válasz.
8: Hogy miért érdekes átkelni a Balaton, egyébként nyáron is vitorlással, miért annyira fontos dolog az embernek.
12: Gondolom, miért megmászni egy hegyet?
8: Hát, mert az igazság oda át van, és miért nem menjünk oda át? Tehát, hogy ne érjük be annyival, hogy megállapítjuk, hogy az igazság oda át van, ott maradunk itt, hanem ha már oda át van, nézzük már meg, hogy milyen az.
11: Jó, akkor így egy picit visszamegyek off-topicba, jó?
3: Jó.
12: Oroszok?
11: Nem, oroszok, azt sem az. De ez a szó visz. Megpróbálok akkor mindent alulmúlni.
3: Na.
11: Kegyelessértő, homofób módon is. Elnézést kérek a szélső jobboldali szimpatizás hallgatóktól. Tehát ez a Karintia és Malaga, és így hat fokozzuk, akkor ugye nemrég elhúnytra.
3: Ne csigázz!
11: Hát nem igaz, hogy nem ugrik.
12: Jörg!
11: Stimmel, na minden jó, egy perc év a hallgatás az emlékére.
3: Okay. Sziasztok! Hello, nem biztos, hogy ezt megteszünk. Hogy Most elfelejt, belém szorult.
8: Tehát, hogy az igaz, hogy az A-ból B-be az csak az egyik fele, hanem az, hogy ami elválaszt minket. És igazából én azt szeretném, hogyha az átcsúszása tényleg egy fórum lenne azoknak az embereknek ebben az országban, akik még nem lúzerek, még nem gyávák, nem lettek teljesen, és találjunk ki tényleg olyan dolgokat, hogy nézzünk már körül magunk körül, hogy mi az, ami elválaszt. Mi az, ami elválaszt minket egymástól és a természettől, és hogyan lehetne azon látványosan átmenni. Tehát látványosan bebizonyítani a környezetünknek, hogy ez, amiről ti azt mondtátok, hogy nem lehet, meg nem illik, meg tabú, meg nem tudom mi, ezen mi most mi átmegyünk, és kész.
12: El fogok kelni a Hortobágyon nyáron.
8: Simán. Tehát ilyenek, igen. Tehát hogy hogyan lehetne minél több ilyen dolgot csinálni, minél több dologról bebizonyítani, hogy az de hiába félünk tőle, mert a félelem az semmire nem jó. Mondjunk egyetlen dolgot, amire jó a félelem.

0: tilos rádió héttérítő, most itt van vendég, mindenféle van, de a vonalban van az említi parkban, hogy ugye, na, kezdjük előről. Tehát antidiskriminációs hét van a tilos rádion, diszkriminálni tilos címmel, és ennek keretében belül 10-től az említi park, hát Géza segíts itt, vagy közben a vonalban, hogy Géza sziasztok. Az említi park elnöke.
1: Alapító és
0: mi lesz 10-től a Gödörben? Mesélj el.
2: A Gödörben pénteken lesz egy rendezvény, ahova az Ability Park kitelepül a játékaival, szokás szerint. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági ágról igyekszünk valamilyen bemutatót vinni, ami közérthető, könnyen játszható, és az emberek számára megmutatja azt, hogy a fogyatékos emberek hétköznapjaiban milyen eszközöket, milyen megoldásokat használnak arra, hogy az életvezetésüket tudják, megfelelően menedzselni.
0: Géza, bocs, hadd kérdezzek meg, hogy erre szükség van, ezt nem tudjuk.

0: Tehát amikor az 50-es évekig visszamegyünk, akkor például azt ugye kevesen tudják, hogy a TV távkapcsolót az eredetileg hadi kórházakban mozgássérültek számára fejlesztették ki, mert ott magasan volt a TV, és hogy lentről is tudják kapcsolgatni, ahhoz lett a TV távirányítóban már elengedhetetlen része az életünknek.
1: Hát sikersztori, az nem kérdés.
0: Az abszolút. De hát ugyanígy mondjuk például a szövegfölismerő programok, akkor most már ugye a harmadik generációs telefonokban nagyon sok helyen van olyan videótelefonálási lehetőség, amiben újra tudnak jelnyelven kommunikálni egymással a siketek. Nagyon sokan használják is.
1: Aha.
0: Tehát ezeket a részeket is meg lehet mutatni, illetve olyan játékokkal lehet az emberek számára megmutatni azt, hogy mi mindenből adódik diszkrimináció adott pillanatban. Ugye nem kell feltétlenül valakinek diszkriminálni a gondolatban ahhoz, hogy valakit kizárjon. Egyszerűen a normál cselekvéseinkben, a mindennapi cselekvéseinkben úgy viselkedünk, hogy akaratlanul is kizárunk vele másokat, mert a legtöbb dolog úgy van megtervezve körülöttünk, hogy az csak az átlagos felhasználók részére jó, és azokat a speciális igényeket, amiket mondjuk a fogyatékos emberek életvezetését megkönnyítik, azokat nem biztos, hogy figyelembe vesszük. Miközben, hogyha úgy van megtervezve, hogy az övéket is figyelembe vesszük, nem külön tervezünk nekik, akkor az a többi ember számára is kényelmes.
2: Géza, 10-től akkor, ha jól értem, akkor az Ability Parkból egy streamelt adásra jelentkeztek most.
0: Így van, tehát most érkezik hozzánk csoport, ugye elvileg hétfőnként nem szokott nyitva lenni a park, de most a fesztivál keretében fogadunk egy iskolás csoportot, és bemutatjuk azokat az új pályázati programjainkat, amik most indulnak ebben az évben. Ennek az egyik része egy pedagógus képzés. Tanárok számára próbáljuk meg megmutatni, hogy az integrált oktatásban milyen eszközöket tudnak használni, mire kell figyelniük, milyen módszerekkel tudják segíteni azt, hogy hallás-látássérült vagy mozgássérült gyerek együtt tudjon tanulni a csoporttal. Illetve a másik program, amit megpróbálunk megmutatni, az szintén egy antidiszkriminációs témakörhöz kapcsolódik. Nekünk van egy antidiszkriminációs műsor tervünk, ami pályázati támogatást nyert. Elvileg jövő év folyamán fog lefutni. Ez egy országos vetélkedő lesz, olyan, mint régen a játék határok nélkül, vagy a csepülapu gondyola.
1: De rég is volt.
0: Jaja.
2: Jó.
0: És abban lesz most iskolás csoportok vetélkednek abilities játékokkal, időre, pontokért, és annak az ilyen próba verzióját mutatjuk meg most.
2: Jó, a héten egyéb programok? Tehát ez a mai, ugye, hogyha jól értettem, de a pénteki kitelepült dolognál, vagy a rádiónak milyen szerepe, vagy hogy lesz?
0: Hát a pénteki az már a rádiónak egy fesztiválja, ahol igen, mi vendégek leszünk.
2: Csak gondoltam, hát arra egyébként keresztül tudjuk promózni, és ez mégis jobb, mint hogy egy promót tartunk.
0: Nem tudom a teljes programotokat, sajnos, tehát én csak azt tudom, hogy mi megyünk, és délután, péntek délután a Gödörbe velünk lehet majd mindenfélét kipróbálni, és hát közben a hét folyamán többször lesz a most elkészült anyagokból is még válogatás, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekből. Egyeztetünk közben a Média Unióval, akiknek ugye az idei év az a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról szóló kampányéve lesz. Ők fognak bejelentkezni még, tehát próbáljuk összegyűjteni azokat, akik fogyatékos ügyben mindenféle dolgokban tevékenykednek, és ez a héten többször meg fog jelenni a rádióadásaiban.
2: Világos. Jó, Géza, köszönjük.
3: Sok sikert.
2: Vendégünk, sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. És akkor itt éterben végig is rendték az Ability Park egyik látogatást, a diák látogatást a parkban. Köszi, Géza.
0: Köszi szépen.
2: Köszi. Annyi kiegészítés még, hogy a záró esemény az egyébként 27-én, az talán szombat. Segítsenek, szombaton 18-kor az Instantban lesz egy Tolfosztók az Instantban című interaktív színházi előadás, ami igazából egy próba lesz, ez a romaügyi, hogy milyen roma témákat dolgoz föl, tehát hátrányos egy fiatalok lesznek, akik kiülnek a színpadra, és mindegy próba keretén belül elmesélnek különböző történeteket, az interaktív.
3: De be lehet majd vonulni?
2: Szerintem igen, ettől interaktív, igen. Tehát az Instant 27-e este 6-tól.
3: Én bevonulok.
2: Ennyit a promóról, az 1%-ot az fecó nem tudja elég kreatívan, de hát ezt tudtok róla.
4: Majd ezt bejátszunk, az a legjobb, annál jobb.
2: Térjünk vissza a Balaton Jégácsit.
5: Igen, ez is egy átcsúszás projekt egyébként, mert hogy ami elválaszt minket, azon, hogy lehet látványosan átmenni. Hát ezt így definiáltam az előbb. De hadd mondjam el, hogy a fogyatékosok nem azok, akiket annak hívunk, mert ők az én szempontomból, mert ők elég bátor emberek. Tehát a gyávák azok, akik őket diszkriminálják, vagy akik úgy néznek rájuk. Mondjuk akár én is gyáva vagyok ebben a tekintetben, amikor úgy nézek rá, mint fogyatékos emberre, pedig

0: vagyok a fogyatékos, mikor így nézek rá, mert gyáva vagyok. Tehát ezért fontos a bátorság többek között. Ilyen dolgokban is, folyamatosan.
1: A bátorság tanulható?
0: Egyrészt, másrészt...
1: Egy fontos kérdés.
0: Ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy az erény elsajátítható-e. Minden erénynek, ilyen klasszikusan fő erénynek tartották a bátorságot. Borzasztó egyszerű, hogy miért. Mert ugye a latinban ez virtus, tehát az erőből jön. Ha nincs erőnk, mit tudom én, igazat mondani, mértéktartónak lenni, hűnek lenni, mit tudom én. Tehát, hogy bármilyen erényt sorolhatunk, hogyha nincs erőnk, hogy azt csináljuk, akkor nem fog menni. Tehát a többi erényt sem lehet gyakorolni, maga az erény is egyébként az erő szóból van, hogyha nincs erőnk csinálni ezt. És ez az erő, hogy csináljuk a dolgokat, ez a bátorság.
2: De hogy itt visszakanyarodva ahhoz, ami az eredeti téma volt, tehát az átkelni a Balaton jegén, ami ezelőtt 100 évvel egy teljesen hétköz, és a téli esték elütésének, vagy a sztorigyártásnak egy kézenfekvő módja volt, ma meg már ilyen vakmerő, eszement,
3: kockázatkeresőnek,
2: tehát hogy hol, mikor csúszott el ez a dolog, tehát mikor lett a bátorságból ez?
0: A 60-as évekhez kötném ezt, tehát ahhoz a nagynak mondott nagy illúzió generációhoz, ami beköltözött a Matrixba. Tehát úgy döntöttek az emberek, hogy ugyan évezredek, talán évmilliók óta a természeti valóságban éltünk, de most fogjuk magunkat és beköltözünk egy általunk normatívabbnak képzelt valami dobozba.
3: Felépített valóságba?
0: Igen, és akkor majd ott jó lesz nekünk. Aztán kiderült, hogy Billy belóg a kezünk, miközben ezt támadjuk. Tehát a harmadik évezred az arról szól, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni ezen a bolygón speciál, de valószínűleg máshol se, tehát ez sehol nem divat. Bolygókon az ilyesmi az nem divat. Tehát, hogy ezt nem, erre talán le kéne szoknunk sürgősen.
3: Ez a technológia és a morális fejlődésünk közötti olló kinyílása, vagy mi pontosan?
0: Igen. Tehát, hogy egyre gyengébbek leszünk, minél több illúziónk van arról, hogy milyen erősek vagyunk, ez a technológia. Uh-huh. Tehát egy hatalmas mankóval repülünk, és mit tudom én. De közben ez a repülés, ez a junkie állapot felé visz minket. Tehát egy erős analógia van. Ez nem mindenkinek fog innentől tetszeni, amit mondok. Mert mindenfajta fogyasztás mind addiktív, és amikor a bolygót fogyasztjuk, az a legnagyobb addikció.
3: Hát igen, de maga az életformánk az, ami...
0: A világfogyasztás. Tehát hogy elfogyasztjuk a világot, amiben
3: élünk. Fogyasztói társadalom.
0: Igen, de hát ez nem pontos szerintem, mert ez tegyük már hozzá, hogy világfogyasztói társadalom.
3: Csak azt tudjuk elfogyasztani más, nem azt, amink van.
0: Igen, tehát hogy világfogyasztás folyik, és akkor meglepődünk, hogy jé, fogy. Tehát, hogy miközben így falom, így időnként meglepődök azon, hogy ez fogy.
3: De az nem lehet, hogy beindulnak olyan védőmechanizmusok, amelyek ennek ellenében hatnak. Tehát akár, hogyha arra gondolunk, hogy a civil önszerveződésnek a soha nem látott szintje, amelyik megjelenik, akár az, hogy bárcsak a diskurzus szintjén, de az ökotársadalom, vagy az ezzel kapcsolatos fejtegetések nagyobb teret kapnak, az, hogy beszélünk itt erről, hogy ez nem lett korrektívuma ennek?
0: Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ez pont addig nem ér semmit a cselekvés szintjén, és a közös cselekvés szintjén, amíg nincs bátorságunk egyénileg és közösségileg is, mert az is egy érdekes dolog, hogy tud egy közösség bátor lenni, mert azért az is jó, ha van egy-két bátor ember, de az még érdekesebb, hogyha ez valahogy kollektíve is megjelenik. Hogy amíg nincs bátorságunk tényleg változtatni ezen, addig csak dumálunk róla. Most már van egy ökodemónk is, de nem veszük észre, hogy nem az a baj, hogy eddig nem volt ökodemónk, hanem hogy demókat futtatunk a valóság helyett. Tehát talán a valóságban kéne részt venni, talán a természeti létünkkel kellene többet foglalkozni, és nem elég futtatnunk egy demót, hogy most már van nekünk környezetvédőnk is, aki majd foglalkozik helyettünk is.
3: Tehát az mondjuk bátorság egy közösség részéről, hogyha az eddiginél lényegesen nagyobb autonómiát követel saját maga számára, hogyha azt mondja, hogy az a fajta választási vagy parlamentáris rendszer, amiben élek, ez kifulladt, vagy azt mondja, hogy a nemzetállami együttélésnek az a formája, amelyben élünk, hogy ez egyszerűen ez további nem tartható. Tehát, hogy mit jelent a közösségi bátorság a valódi változtatásra, tehát magán a társadalmi berendezkedés, az együttélésen való változtatás. Még ezt hiányom egyébként, én ebben nem látok újdonságot.
0: Tehát nem lehet olyan intézményt, és ne is lehessen egyébként olyan intézményrendszert találni, ami magától demokratikusan működik. Anélkül, hogy benne bátor civil emberek lennének, akik azt mondják, hogy talán bizonyos pontokon eddig és ne tovább. Tehát ilyen néptribunként lép fel egy bátor ember, amikor civilként lép fel, hogy azt mondja, vétó. Tehát, hogy így, talán most már ezt itt abba kéne hagyni, tehát egy összödi beszéd, vagy itt vannak olyan pontok, amikor az emberek, és nem az a bátorság, hogy dobáljuk az utcaköveket, meg mit tudom én.
3: Az a félelem, hiszen azért dobom, mert félek.
0: Igen, meg az gyűlöletkeltésre is kitűnően alkalmas lehet. Bár én azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos helyzet, tehát van egy olyan pont, amikor már nincs más, adott esetben nem lehet más megoldás, hanem föl kell szedni az utcakövet is.
3: Tehát van olyan az, hogy jó, szituáció,
0: csak nehéz megítélni, hogy melyik az a szituáció, ami erre már tényleg jó lehet.
3: Hát a 60-as évek végig az pont ez volt, hogy a utcakő alatt a szabadság.
0: Nemzeti ünnepeink olyan szituációkhoz kötődnek, amikor most utólag egyértelműen azt mondjuk, hogy ez legitim volt, hogy forradalmat csináltak. Mit tudom én, 48-56.
2: Utólag nem az a nehéz, ott a helyszínen nehéz eldönteni.
4: De szerintem még, na mindegy, szóval én még ezt sem látom, hogy feltétlenül erről lenne szó így, mert nem gondolom, hogy bármikor is legitim lenne. Tehát szerintem pont az, hogy elfogadjuk azt, hogy legitim.
0: Nem az erőszak. Hát ez egy borzasztó nehéz dolog.
4: Hogy van az a helyzet, amikor én még pont azt gondolom, hogy ez az
0: nem dobálni, én nem azt mondtam, hogy dobálni, hanem barikádot csinálni. A barikád az
4: fölszedésről volt szó, én valóban nem mondod azt akkor, hogy azt eldobni,
0: de hogy fejének neki dobni, azt nem mondani.
2: Nem tudsz elképzelni olyan helyzetet, amikor a barikád építés az...
4: Egyén szintjén el tudok képzelni, tehát a kutya megharap, el tudom képzelni az egyén szintjén, hogy az rossz, alapból nem tudom elképzelni, hogy a kutya megharap.
3: Erőszakot én magam minden formát elvetem, de az, hogy eltorlaszolok valamit,
0: igen,
3: az nem ugyanaz, mint hogy követ dobálsz. Tehát azt mondod, hogy ide te és te nem jöhetsz be, és kvasztolom ezt a házat, és azt mondom, hogy ebben a pesti
4: mérházban
3: 20 barikád azom, az más, mint amikor dobálom.
4: Tisztelt, csak hát én arra reagáltam, hogy van az a helyzet, amikor föl kell szedni az utca követ, amiből nekem nem az jött le, tehát most ugye itt hát a 2005-i beszédről beszéltünk, hogy van az a
0: helyzet,
4: igaz, tehát igen, jó, csak arra mondom, hogy szerintem soha nincs az a helyzet, amikor bármi is magyarázt, hogyha utólag keresettünk felmentést, meg mondtuk, hogy az ilyen jó
0: volt. Az erőszakkal kapcsolatban, de az erővel kapcsolatban már nem értek egyet.
2: Tehát kicsit globálisabban gondolkodni, tehát ne abból indulj ki, hogy demokráciában élsz itt Közép-Európában.
4: Értem, de tehát az erőszakot szül nagy általánosságban,
0: azt egyetértek, de azt mondod, hogy az erőre sincs szükség?
4: Nem az erőre nincs szükség, hanem az erő jó felhasználása van szükség, és az erőszak az erőnek rossz felhasználása.
0: Így van, így van. Tehát egy összödi helyzetnek borzasztó egyszerű megoldása lenne egy olyan országban, ahol van civil társadalom.
4: Ja,
0: másnap az emberek halál nyugodtan, mondjuk 1,5 millió ember oda megy a parlament elé, és csendben küldenek egy embert, aki megizeli, hogy most pakoljatok. Igen, tehát, hogy így pakoljatok össze, mi addig itt ezt megvárjuk. Amíg ti innen kijöttök, mi várunk. Ennyi. Tehát, hogy nem kell erőszakoskodni, nem kell kiabálni
4: sem. Egyet is értek.
0: Csak ennyit kell csinálni, hogyha most ti átléptétek azt a... És egyébként borzasztó érdekes, hogy van nekünk egy alkotmányunk, amiben ez nem csak jogod, hanem kötelességed is. Tehát ott körül van írva, hogy milyen a helyzetben, ez nem csak állampolgárként neked nem csak jogod, hanem kötelességed is.
3: És ennek már csak a potenciális valószínűsége is megelőzi nagyon-nagyon sok dolgot, tehát hogyha azzal számol a fennálló hatalmi elit, hogy egyébként egy-egy rossz döntést követően más millió ember fog itt állni némen, bele sem megy. De addig, amíg azt gondolja, hogy megtehetem, mert majd úgyis hazamennek az emberek, akkor azt mondja,
0: hogy
4: nem tudom, hallottál, most hétvégén botrány Amerikában valamelyik, nem tudom kinek, mert nem figyeltem, szenátornak, képviselőnek eltisztottatta a saját háza elől az útról a havat, és a város egyébként...
0: Hát, nekem van Németországban volt.
4: De hogy érted, ezért azonnal le kell mondani, tehát hogy mekkora különbség
3: ez Berlin.
0: Ez Berlin.
4: Tökre értem, hogy le kell mondani, de nem, hogy félreértés, nem az a van probléma, hogy ezért lemond.
2: Mert közpénzen tisztították el a havat.
4: Nem az a lényeg, hanem csak a saját házat tisztították el, tehát esett a hó, meg el kellett tisztítani, de hogy az ott fontosabb volt neki, hogy arra jöjjön először, és egyébként le voltak fagyva az utak. És még azt sem mondta, hogy holnap nem takarítjuk le a többit, vagy most befejeztük, hanem csak, hogy ezzel kezdte.
2: Csak ki volt?
0: Hát én tudom. Berlinre emlékszem.
4: Tudod, felületes fiú vagyok, simán lehet, hogy Berlin
0: volt. Én Berlinre.
3: Aztán én is, mert éppen is, aztán Berlin volt, én is azon gondolkodtam, hogy Németországban mennyire másként működik ez, hogy olyan számunkra pitiánner dolgokért kell.
4: Hamburgit
0: alkérje. Ja, bocsánat, igen.
4: Jó,
0: igen.
4: Hamburg. Én voltam a pont.
3: Tehát, hogy olyan számunkra pitiánernek tűnő dolgokért kell azonnal lemondani embereknek magas pozícióról, akár családgenerációkra előre. ami nálunk, tehát nálunk elképzelhetetlen ez, a, ez jelenleg a mai közállapotok között.
4: Jó, és akkor a pontosítás kedvéért tényleg...
3: Elképzelni el tudom, csak...
4: Bocs, de itt pont az az erő, itt valaki írja a cseten, hogy nagyon nem azonnal akar, vagy nem, nagyon nem azonnal, hanem hogy először nem akart lemondani, tehát pont ez az erő benne, hogy nem volt ott tüntetés, nem dobált senki, hanem eltelt 5 nap, először a saját pártja mondta, hogy de akkor most már gyere, és eltelt 1 hét, és le kellett mondani, mert olyan társadalmi nyomás volt, és nem azért, mert szétverték a tévészékházat, nem volt erőszak, nem volt semmi, hanem pont ez az erő. Tehát ezt gondolom én is erőnek.
3: Hát csak ugye ez a, itt a... Tehát a kérdés, hogy ez az erő, ez mitől tud kibontakozni, mi az, ami ezt egy fókuszra húzza, hogy vajon ez intelligencia kérdése, ez propaganda kérdése, ez példamutatás kérdése. Ugye itt ez a csúszósabb rész.
4: Na, halló!
5: Szervusztok, Zúzó vagyok.
4: Szevasz!
5: Nálunk meg már 50-es évektől még jelenleg is, nagy valószínűséggel jelenleg is a budai hegyvidéken kezdik a szórást.
4: Ja, hogy a... igen.
2: De ez
4: itt, ennek tudod mi az oka?
5: Régen Kádár gyűlök.
4: De jó, de ennek tudod mi az oka, Károly? Hogy ott gyülekeznek ezek a hókotró autók, még az a Felhő utcában ott állnak egymás mellett szépen. Aha, a sóval, majd lefele értem. Könnyebb elindulni, mint fölfele. Ilyen egyszerű.
5: Ez közben Csepelen.
4: Ja, most én nem Cseperről beszélek valóban, de hogy...
5: Nem úgy mondom, ott
2: állok.
5: Bárolják őket, na.
4: Jó, abban igazad, hogy van egy olyan kicsengése is, hogy a rezidenciák is ott vannak.
2: A rezidens.
5: És volt, emlékeztek, volt egy olyan név, hogy ők se tudtak kiállni. Pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt.
4: Az passz.
5: Akkor
2: rezidens.
4: Jó, köszi Károly.
2: Sziasztok. Zúzó volt.
4: Ja, Zúzó, elnézést Zúzó.
3: Ilyenkor Zúzó, amikor...
4: Amikor csúnyát mond, de volt egy mond, amikor... Igen.
3: Kontextus
4: függő. Ez az igazi identitás.
2: Gábor, te miként definiálod magad?
0: Homo sapiens.
4: Hát a Zúzó, vagy Néman.
2: Akkor megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, akkor azt mondod, hogy borász vagy, és kész.
0: A sapiens egyébként kóstoló embert jelent, nem csak tudó. Tehát, hogy így kóstoló ember, igen.
2: Nem, tehát, értelmes ember?
0: Azt is. Tehát, hogy el szoktuk felejteni, az egyszerre jelent tudni és kóstolni.
2: Mert ugye nyilván csak úgy lehet tudni valamit, ismerni, hogyha az ember...
0: Így van. Ez a lényeges összefüggés.
2: A kíváncsi Hello. Ember, akkor te...
4: Nagyon kint. Igen, Hello. Van valaki. Vagy elvileg.
6: Én vagyok, a kis ember vagyok.
4: Szevasz. Figyelj.
6: Károly olyan hülye, mint a seggem, komolyan.
3: Na, kérlek! Antidiskriminális hét, kezdünk!
2: Kezdjétek el, légy szíves csetelni ebből privébe, jó?
6: Máig, az még sose jutott az eszébe, hogy azért akarítják le először a hegyet, mert a lejtő jobban csúszik, mint a síkság, és ha valami megindul a lejtőn, az sokkal...
2: Ezt szerencsére te megvilágosítottad azoknak a hallgatóknak, akiknek ez nem esett volna le, úgyhogy...
6: Olyan mondom. Na mindegy. Most már ne vegyétek fel, mert visszatelefonál mindjárt, legalább nem lehet az utolsó.
2: Oké.
4: Okay. Na jó,
2: köszi, csá.
3: Jézus.
2: Ahogy te a kíváncsi ember kategóriájában? Hát
0: a kíváncsi ember az általában nem csinál semmit. Mert ugye a kíváncsiság az egy ilyen maszturbáció. Hogy azzal ő el van. Tehát szerintem a kíváncsi ember az a tipikusan van egy baleset, és akkor ott a kíváncsi emberek összegyűlnek, és megállnak, és nem csinálnak semmit.
2: Tehát lakosság 94%-a.
3: A kíváncsiság, tehát valami velünk születik így masszívan az édes íz érzetén kívül, ha már tapasztalás, ez a kíváncsiság. Tehát mi emberek, mint faj, mi rettentően kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy igenis nézzük, hát mi szoktam nézni, amikor elmegy a mentőautó a körúton, és nézd meg, hogy mint ilyen ösztönszerű lények megállnak az emberek, és követik a tekintetükkel, ahogyan megy, találgatják kvázi a saját élet esélyeiket ebből.
0: Hogy igen, igen, ebbe igazad van, és nem túl negatív voltam a kíváncsisággal kapcsolatban, mert tényleg, de én azt szeretném gondolni, hogy az emberben az alap az a megismerés vágya, és az szokott elfolyulni ilyen kíváncsisággal, hogy legyen egy...
3: A kíváncsiság az kicsit talán ilyen mértéktelen, vagy van a kíváncsiságnak...
0: Hát pont a bátorság hiányzik belőle, tehát hogy nem csinálunk semmit, csak nézzük.
3: Igen. Tehát valószínűleg itt a kíváncsiság, nyelvünk ettől szép egyébként, hogy lehet ebben az értelemben is használni.
0: Disztingválni.
3: Igen, ja. Disztingizélni.
2: Halló?
4: Jaj, hát ezt tudjuk, hogy felvettünk.
7: Felvettem.
4: Na, most vegyük fel.
3: Halló?
4: Mi Hello. Nem hallunk téged? Hát jó, búcsúzunk el, szia!
2: Úgyis egyébként már
0: ez egy
2: óra van.
0: Ez egy érdekes hack egyébként, hogy úgy felhívsz egy rádiót, hogy ugyanaz a csengés megy tovább nálad.
2: Bátor ember. Tehát,
4: de ez az utolsó.
2: Utolsó.
4: Halló, gyorsan?
5: Gyorsan mondom, ki a hülye?
4: Jó, köszi.
5: Várjál. Aztán, hogy aki nem úgy gondolkozik, mint én.
4: Jó, oké. Okay.
5: Na most várjál, nem a csoport norma szerint kategóriákat használja. Én nekem ez öröm volt, ha ezt mondják, hogy hülye vagyok. Az a Tartányos volt egy olyan klubja.
4: Károly, el kell búcsúznunk már, hogy értem, hogy az adásilag, nem tőled.
5: Én örülök neki.
4: Jó. Közös az örömünk.
5: Jaj, de jó. Szevasztok.
4: Köszi, szevasz. És ez mindenkire igaz már lassan, hogy szevasz, nem?
2: Igen, sajnos ez megint nagyon hamar véget ért ez a
3: műsor. Igen, pedig Gáborról még sokáig lehetett volna beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem.
0: Máskor.
3: Igen, kerítsünk majd a lehetőséget úgy rá, hogy ne a jég meg ez a Balaton, hanem inkább a társadalom nagy kérdéseit beszélgetjük majd, mert erre mindig szükség
4: van. Én inkább kóstolnék.
0: Addig is keressen mindenki olyan dolgokkal, hogy úgy érzi, hogy valami nagyon elválaszt egymástól embereket, minket. Hogy lehetne ezen látványosan átmenni? Az mind átcsúszásnak
4: számít. Most egy Gábor kapcsán, és ezt igazán egy kicsit beszéljük át itt a szerkesztési szokásnak, hogy miért nem az, hogy mi utazunk le, úgyis lehet streamelni, de Gábor, meghivatnánk munkat a Balatonra egy borozásra.
0: Most úgyse tettek más, mint azt mondom, hogy persze gyertek, de egyébként szívesen mondom.
2: Kihelyezett adás a Szent Orbánban.
4: Ezzel jövünk.
3: Jó,
0: fiam,
3: tudod, hogy
0: kell csinálni. Vagy vitorlásról. Az nagyon érdekes lenne.
4: Sziasztok, ez volt a Hittérítő. Jövő héten ismét.
3: Kirekesztés.
4: Ja, és kirekesztés, 1%, meg más nem volt hirtelen.
3: Antikirekesztés.
4: Antikirekesztés.
2: Akkor búcsúzik Dervis, Juhi Fecó Bali és Kardos Gábor.
4: Sziasztok. Sziasztok.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kell takaró.
9: Jó.
8: Jó. Jó. Keltakaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek. Életre kelnek.
13: Nem értem.
8: Hallgass, hallgass, hallgass.
14: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió.
8: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
8: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

ügyetlensége, szörnyetek, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl végső kínjában ezt a szörnyű szép hármas jelet a tengerár fölé, amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, mögöttük fokban záruló a part, és összeér a tenger és az ég. Zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szemfedő alatt, nehéz mélységben ismeretlenül alusznak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen Gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szauruszokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályok tégla, utcakő. Meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok, hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék, a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hiába élt. Az ütem istennője. Alig mozdítod ajkad, két összekoccanó gyümölcsét az ág, mélyed útvesztőiből előfakad a boldog éjszaka. Alig érinted a fémkult, valamennyi hangszer belezendül, csörgődobokból, üvegpoharakból rebben a madársere. Alig nyitod összeérő térdet, hegyek indulnak, a magasság ormai keblükben őrzött írással buknak lefelé, a forrás lecsorog a völgybe, dárdákkal és terhekkel hadsereg indul, közös álomban át kell a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékszás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása, egy vékarája.

A vakpak baklova, baktat patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan baktat a vakpak baklova. A vakpak baklova, baktat patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan baktat a vakpak baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember, nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög megborul, emberhangra táncol nyelve könnyeit, az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj a háború föladva, Istenhez pártol, az embert megtagadja.

Felhőkakukkvár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva, egymásra tiporva cipelik törött, recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk! És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fáklya? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukkvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás. S még a gyűlölet angyala is. Mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír. De hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha így sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! S elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés. Nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom. Működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskadt. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

Vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

álmod, elorozom és elmotorozom. Elmetoron nem osztozom, mentorom mentőn fuvarozom és közben szivarozom, álmozdonyom, amíg álmodozom, húzatos a zuhatak, ha átutazom a húzaton, mantráim átmotoztatom és közben azt húzatom, hogy jé, juhé, zuhé, ez a juh is Jézusé. Elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgysem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyeltem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok. Útnak indulok, bár egy kis handicappel, gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bombiván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

Hallod, barátom, te már oda át vagy. A kollégák idelent oda vágynak. Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísértet, elengedlek. Csak az ajtóit kísérlek. A bálna napozóban nyers a báli hangulat, itt a létatét életre, halálra játszanak zsákba macskát, hát ha van talán halál után lét körbe, értem bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborozott torzomborz-borz-borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

száraz őszi szélben. Száz ősz, orszőr száll az az őszi szélben. Száz ősz, orszőr száll a száraz őszi szélben. Száz ősz, orszőr száll a száraz őszi szélben. Száz száll az őr az őszi szélben. A tanganyikai babangidák indából font tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák indából font tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák indából font tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere.

Megmondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj vagy a hagyma csíp, ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Kicsit fordulj be. Csit-csit. Egy picikét fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött üveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtón nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatot húzat cibálja.

biztos ismeritek, mindig szerettem volna elmondani. Tétova óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Figyeljen, kedves M! Kedves M! Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki, azt mondta, szeret vigyázni a

ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mind, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

szegfűvirág lehelet zuha tagos öröm illatú délövi szélben, fülemül a szavukusz a mézizegésű lugas susogó sűrűjében, ha rivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a jos sziromárban emelkedik a bakulatárt legyezője. Harivig a danyagyörű dalki keletben sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivig a danyagyörű dalki keletben sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágyfejedelme aranyjogarával a kés arapibe ma betegszik. Mérajan nyírra hasonlatos ív alakú lengeli járra lefekszik. S harvigat a gyönyörű daluki keletben sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesi delimadú szúdan a tavi szírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Mostam a lenge csipőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Happuha csókot ad és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárál űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá termed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Pat, pat. Pat. Jó napat. Veszem a kalapat. Tegyél alám egy alapat. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pálesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el. Tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát, nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, másnéven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta, egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Bálna napozóban. Nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most moszat szeretnék lenni újra, még nem volt elég, még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még egy kört leúszok, és ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, hát körbeértem, s átölel a fényes arcú Buddha. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét, körbeértem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Most mitől költözött titok a haldoklók arcába.

utána napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát hát ha van, talán halál utáni lét. Körbe értem bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mittől költözött titok a haldokló arcába? Mittől költözött titok a haldokló arcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van, talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam, most moszat szeretnék lenni. Újra még nem volt elég, még két menet se túl sok. Egy újabb ember életért én még egy kört leúszok. S ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, max körbeértem, s átölel a fény s arcú butha.

vámpír kövéren, a sarki közérten, üres kosárra a sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett. Nagykanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, félretettet. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredény lény, semmi több. Sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde.
1: Felbődülés lerogy az űr sokszarvú ikre, átzúdul a hideg, mindent elönt a kék vonzás, és villámló ekék s égő tüskék fölött a mesztelen vigarja, redőzve ráborul a horpadó talajra, megreng az édesség vad fészke cifratál, s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia Gulver arki csere, aini musta semo, aini mankütő anta semo, adeni marúva bato jaman. Ole giuro nanni he, ole cillambo ababi he, ole buglo iningi he, l'inlendai he, jaman. Va puccio como i chede va imla gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak ő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl, szár. Fönlent ág, éjjő, kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűt hang. A galagonya.

0: ver seimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tenger.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

0: Ausztrál néger esőhívó varázslat.
1: Csigariga tud ki szarvádat, szarvádat, mert ha nem túlod ki,
2: vaskapuha váglak!
0: Kemenes aljai mondóka.
3: Lalita lavanga lata pari sila nakumala malaya samire madukarani karakarambita kokila kujita kunja kutire haririha viharati sarasavasante nrityati yuvati janena samam saki virahi janasya durante.
4: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben, fülemüle szavukkusza nézizegésű lugas susogó sűrűjében. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadomba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
5: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
6: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
5: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
6: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
7: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
8: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
9: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
10: Furcsa madár a sirály, azt hiszi
3: mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka. A tanyai kutyaugatásokon át dobott, sok folyik.

Tilos Rádió. Ez volt a Kelta Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf. Kérem, köszönjük a közreműködést. További jó hallgatást.

0: Hú, lányok, ilyen későn, ilyen durván. Fúj. Szerb Horváth Gyuri itt ül velem szembe. Tényleg, ez most már az a szerb, ez végig halálig fog tartani ez a szerb horvát. Tehát, hogy ebben is van a változás, mint a Jugoszlávia nevében.
1: Mindig van változás, köszöntöm a hallgatókat. Most az a változás, más munkahelyemen, vagy az új munkahelyemen egyáltalán, hogy van. Ott kizárólag Horváth György név alatt futhatok, és a szerb Horváth György az megmarad egy ilyen írói névnek, ami hát néha furcsa behelyzeteket eredményez, mert hogyha írok valamit, természetesen szerb Horváth György név alatt jegyzem, és
0: ketten vagytok most már? Azt mondod? A Horváth Györgyben a szerb
1: Horváth
0: György?
1: Hát veled igen, veled igen. Szerb Horváth settenkedő, de nem, azért ideig nem menjünk, hanem az egy ilyen furcsa rendszer, például ahhoz, hogy te pontokat, most a Magyar Tudományos Akadémián dolgozom, a kisebbségkutató intézetben, és ott bármilyen fellépést, még akár ezt is elkönyvelhetném, mint hogy ez egy föllépés. Tehát, hogy én most én bejelentem, hogy azért, de mivel név szerint nem lehetek szerb horvát, ezért horvát vagyok, és így kell ott bejelölnöm. És az MTMT, vagy a Magyar Tudományos Művektára.hu néven, ha beírjátok, akkor ott megtalálsz engem is, mint kvázi tudóst. Tehát ezt tényleg az idézőjelbe tenném, mert még nem doktoráltam, meg ez oké, hogy tudományos izéket írok, de ez nem tudom. Vagyis tudomány, de nem úgy tudomány. Hanem majd, ha a Gyurika elvégzi a PhD-t, akkor azért. De akkor is szeport fogom aláírni a magam, mert hogy egyszerűen ez, hát ahogy te is kitaláltad a neved, nem?
0: Hát meg az azért ez egy jó kérdés, amikor megkérdezték tőled, nem Jugoszláviában, hogy horvát, mi van, provokálsz?
1: Nem ezt a...
0: Nem így volt?
1: Nem, én annak idején nem voltam szerb horvát, hanem ezt a
0: biztonság... Nem, a horvátra kérdezték.
1: A horvátra kérdezte meg a biztonság... Nem provokált, hanem beszervezett, hogy szervezem be a horvát katonákat, hogy... Tehát egyrészt vagy én szerezzek információkat, vagy esetleg átállnak-e az oldalunkra. Mert ugye kvázi én ott úgy eszel voltam. De szerintem ezt megírtam már százszor.
0: Igen, azért arra akartam utalni, van olyan, aki...
1: Igen, jó, hát a fiatalok.
0: Igen. A fiatalok.
1: Ezek számára nem ismerős, de ez... Azért. És hát ugye voltam itt 2 évek körülbelül.
2: Igen.
1: És örülök, hogy itt vagyok, de azóta, tehát örülök, hogy bekerültem az akadémiára, hogy így mondjam, ami, tehát nem vagyok munkanélkül. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy...
0: Tudjuk.
2: Ez egy nagyon fontos dolog. Ez ugye abban is fontos, hogy akkor van mit csinálod napközben.
0: Ez annyit jelent, hogy a
1: napközben, hát nem biztos, mert napközben itt nagyon jó főnökeim vannak például. És ez nem az olyan, hogy napközben dolgozom, mert ez egy akadémiai intézet. Tehát a dolgozás ez nem akkor működik, amikor te bemész,
0: bent vagy.
1: Nem, az egy hablaty, az igen. Egy értekezlet, meg egy hanem amikor hazamész, akkor fogod a vagy amikor kutatsz, vagy amikor kitaláljuk, hogy mit fogunk kutatni.
0: És meg életformád is tudósi életformává vált? Emiatt és ezáltal?
1: Nem teljesen, vagyis anyukám örülne neki.
0: Igen.
1: Tehát ez jó hangzana, na, tehát hogy a kisfiú tudós, tehát
0: de ez levéltárban vagyok, anyu.
1: Anyu meg a kutatók oszt. De ez jó, mert anyu, ezt elmondhatom, vagy nem mondhatom?
2: Elmondhatod.
0: Elmondhatod, de nem tudjuk, miről van szó, de elmondhatod.
2: Az elényeg, hogy
1: elmondhatod. Hogy pár éve vettem anyukámnak egy laptopot. Ő egyébként a nagy rajongód, Bakácshoz volt kis helyesen, ott is
0: de nem kell. Neki, az anyjának vagyok, érted? Ez a szomorú, hogy érted, nagyon fajta.
1: Szerintem ez még ugye a párodat is ott ismerted neki a fórumba, amikor beszélgettünk.
0: Igen, igen. Sok dolgot kiszerettünk, igen.
1: És anyukám azt hiszi, hogy azért, hogy akkor van ez a laptop, a Skype,
0: igen.
1: A Facebook, és folyamatosan rajta vagyok. És én ugye ezek a tudományos intézetek úgy működnek, hogy megnéz kedden, meg csütörtökön. Tehát amikor értekezletek vannak, amíg a lehaszontalanabb dolog, mert folyton csak értekezzünk, meg megbeszéljük, hogy senki nem dolgozik semmit, meg elmenjük ebédelni. Ugye ez egy gyönyörű környezet, a vár.
2: Amúgy nagyon sokan, akik irodába dolgoznak, tehát ilyen bejárós helyre, mindenki ezt mondja, hogy a megbeszélés a legértéktelenebb időintervallum a melóhelyen, mert lényegében nem történik értelmi munka, de akkor te is ezt az eszmét hallottad.
0: Hát, jó, de hát most...
2: Amit inkább semmire se jó.
1: Megbeszéljük azt, hogy mit fogunk csinálni a következő 1-2-3 évben. Mit kell megérni, hol fogunk elutazni, kutatni, mit fogunk kutatni.
0: Miket kutatsz? Már is rákérdezik.
1: Még anyámnál.
0: Ja, anyámnál. Igen, bocs.
1: És anyám ezt nagyon szereti, hogy kedden és csütörtökön beszámoljak arról, hogy mi történik az akadémián. Ugye, ami egy természetesen fura dolog, hogy én elértem ezt a szintet. És
0: ahhoz képest, neked vagy a Makainak kellett tenni magyarságvizsgát? Te tettél magyarságvizsgát?
1: Hát én nem.
0: Te nem, akkor a Makai
1: de,
0: volt, igen.
1: De ő milyen, mi volt?
0: Én csak gondold el, hát azért nagyon nevetséges és vicces volt, valószínűleg 100-szor többet tudott, mint a kérdező. Én állampolgársági vagy valami, igen. Jó.
1: Na jó, de nem, de jó, én 18 év alatt kaptam meg a állampolgárságot.
0: Igen, 18 éves
1: hát az összejött, nem?
2: Uh-huh.
1: 18.
2: Ja.
0: Hol ott?
1: Hát addig jártam.
2: Csak a nagykorúságot megkapják ennyi idő alatt.
1: Igen.
0: Figyelj, van, akinek lehezett mondják.
1: És hányszor kérdezték, hogy ki lehetnék itt is, ott is.
0: Igen,
1: mindig. De most, hogy van ez a civil foglalkozásom, hogy így ez nincs, úgyhogy és anyukám emiatt boldog, vagy nem, hát nem azt mondom, tehát hogy legalább azt hiszi, hogy van egy normális állása.
0: Jó, de ne,
1: ez a világ legrosszabban fizetett állása.
0: Jó, de nem mondd meg neki. Tényleg az anyával kiméletes, hogy tudósnak lenni, hát igen, az ilyen halás széle.
1: Most mi is azt álltuk ki, hogy egyrészt lehet reklámot mondani?
0: Biztos, igen.
1: Vagy lesz itt honor? Nem lesz.
0: Mi? Pénz? Itt? Nagyon helyes voltál, igen.
1: Akkor nézzük meg, hogy a Fonulban a február 16-án lesz egy nagy esemény, a vajdasági...
2: Hadd szakítsalak félbe, ezt bármit mondhat, csak előtte kell egy kis
0: mondatot mondani, mert 50 ezer főt van
2: megbüntetni. Hogy programajánló következik, ennyi.
0: Igen,
2: programajánló következik, itt mondasz, amit akarsz, ja. Utána mondasz, hogy ez rendesek. Most programajánló volt, és végül. Ja.
1: Ez most
0: tehát a Fonulban mikor mi van?
1: De várjál, még nem mondtam, mert ez komolyan így van?
2: Igen. Nem szivatlak, tényleg.
1: Ajánlom, megnézzük a fonul.hu-n. 26-án lesz egy ilyen vajdasági est, az én monodrámámat is bemutatják.
0: Igen?
1: És, igen.
0: Azt, amit már bemutattak szabad vajdaságban?
1: Amiből ilyen botrány, nem a botrány, de, stb. Uh-huh. És utána lesznek koncertek, és...
0: Mi a címe monodrámának?
1: Van valami bejelenteni valója? Uh-huh. Címe. Ez lesz ugye 26.
0: Kik adják elő?
1: Egy ember.
3: Hát monodrám, hát
0: jó, hát figyelj.
1: Többen is. Fölugrok néha. Bokácsod meg.
0: Színész vagy valami?
1: De igen, egy színész vagy el. Képzel.
0: Jó, valaki a saját szövegét egyedül adja elő. Na hát van olyan szerző.
1: Jó, végülis ez stand-up comedy tulajdonképpen. Csak a hazban.
0: Na. Na. Mit szeretnél? És mi lesz még? A darabod lesz?
1: Igen, utána lesz egy beszélgetés, és utána lesz több koncert, meg ilyen rendező. Azt hiszem, hogy 1000 forint, amivel megleptek, mert én azt hittem, hogy ez mind ingyenes lesz. Én az összes barátomat meghívtam. Hogy gyertek. És hát jó, hát látod, hogy még 1000 forintot.
0: Hát figyelj, azt talán még belefér, igen.
1: Bírnál.
0: Hát nem is az, a szerb-horvát miatt, de az utána lévő koncertek miatt megéri, nem? A koncertek is benne vannak?
1: Benne, meg ott olyan nevek vannak, hogy szerintem celebritik is jönnek messze. Tehát...
2: kellő promó, igen, mindenki jöjjön.
1: Nem tudom.
0: Nem tudom, hogy tudják a hallgatók, a bátyát csinálja a folyamot, nem?
1: Nem, ő az igazgatója.
0: Ő az igazgatója.
1: De ez egy...
0: Nem az összefonódás nepotizmust akarok beszélni, hanem hogy állati jó programot nyom. A fonó az egy állati jó, erős zenei, kulturális program. Igen, na, azt akarom mondani.
1: De beszéljünk őszintén.
0: Igen?
1: Most semmi értelme így beszélni, hogy például a bátyám az tegnap előtt írt, amikor, hogy mi lesz ez Gyuri. Ő se tudta, hogy mi az.
0: A monodrámát?
1: Nem. Ő sem látta egyébként, de mindegy, ami bőbotrága, nem, hanem ami szerintem úgy működik ez a manager project világ, hogy rászervezik egymásra, és vannak emberek, most nem mondok egy nevet, aki ebből él. És odahoz lesz a vajdasági programot, és ebből megél. De ő meg a húga, a lánya, bocsánat,
0: nem tudjuk ki van szélni mindegy.
1: Teljesen mindegy. Most nem. Meg nem is válaszkodni akarok, csak szeretem a jelenséget magát jelenteni, elmondani. Hogy képzel azt, amikor, hogy nekem kell lefordítani mindent, nem kapok érte egy vasas, semmit nem kapok, de viszont az a cél, ami egy szép cél, hogy a Vajdaság és a Magyarország közeledjen. Hát, te ezt érted. De ez...
2: Elég nagy fába bátted el.
1: De nem, mert volt korábban is, aztán... De ez olyan, mint amikor, hogy közel egymáshoz Magyarország meg Oroszország.
0: Figyelj, Szerbia és Magyarország.
1: Na.
0: Történelmük azonossága és hasonlósága miatt. És képzeld, valamit azt gondolom, hogy ez soha nem fog megtörténni. Ez olyan érdekes.
1: Hát nem fog, hát miért kéne?
0: Valószínű, annyira más kulturális lókuszban van az egyik és a másik, hogy nem fog soha. Figyelj, miért? Mert például amikor a Trianonról keserenek a magyarok, azt a szerbeknek is érteniük kell, vagy fordítva.
1: De miért az?
0: Mert ők is átérezték azt, hogy kinéztek az ablakon.
1: Hány uram fél 12?
0: Igen.
1: Nyáron itt lehet így szabadon beszélni, nem?
0: Lehet szabadon beszélni, igen. Ez nem, szabad ország nyugodtan.
1: Szabad ország.
0: Persze, ne törődjük.
1: Várjuk Putyint.
0: Igen.
1: De megismerkedtem egy szebb hölgyem, aki 15 éve fiatalabb, mint ilyen remek ember. Tehát így plusz szép, vagy érted? Tehát, hogy így mindenről el tudtunk beszélgetni, és kiderült az, hogy az apja szerb a rendőr. És kérdeztem, hogy mikor volt a falunkban rendőr. És valószínűleg akkor volt rendőr, amikor én megtámadtam a rendőr, sőt, körülbelül 100
0: hát ez a nő nem jött össze neked oda.
1: Hát így nem.
0: Így nem, igen.
1: De nem ő miattam, hanem miattam.
0: Igen?
2: Te mondtál nemet?
0: Te voltál ideológiailag makacs?
1: Nem ideológiai, hanem egyszerűen belegondoltam, hogy, hogy ez mi. Hogy ez a...
2: kellemetlen lenne a következő vasárnapi vacsora.
1: Hát igen, hát vagy a szombat este, vagy a karácsony, amit nem is akkor ünneplünk.
0: Nem igen, ki... nem, aha, igen. Nehezen lett volna ez egy hosszú távú kapcsolat. Jó, oké, lehet.
1: Igen. Miközben ő kezdett ki velem, és, uh-huh. És ami a legszörnyűbb, mert azt írtad a program, hogy Vajdaságról és Magyarországon fogunk beszélgetni, nem?
0: Hát igen.
1: Tehát nem rólam, de én meg sokat tudom.
2: Amiről akarsz igazából, tehát akarsz még ilyen csajokról mesélni, arra?
1: De ez mind összefügg, hogy például az a hölgy is, másképp nem, tehát ez egy képzett több nyelven, angolul is beszél, tehát amióta azért fontos, több nyelven beszél nő, ott dolgozik.
0: Tehát nem egy vajdasági ribanc, mint amit a magyarok mondanak.
1: Milyen ribanc?
0: A szerbek. A szerbek, azt az Ági mondta nekem, a vajdasági ribanc kifejezés az létezik.
1: Mi?
0: A szerbek használják a magyar csajokra.
1: De ez nem szerb csaj.
0: Tudom, mondom, hogy nem vajdasági ribanc ez a nem szép... Vicc volt, egy vicc, ami ilyen szerintem...
2: Egy vicc, ami ezt sem
1: jó. Nem örüljük, mert ezért büntet jó, fog bennünket.
0: Jó.
1: Jó, de érted, hogy legalábbis te neked értened kell, hogy mennyi érzékeny téma ez. És ez a hölgy, mert tényleg így hölgy. Mm. Elmentünk színházba, ide-oda, amoda, tehát nem egy butaliba, tehát most senki nem
0: egy fajtasági ribanc.
1: Igen? De szebb. De már a de. És ő nekem elkezdett mesélni arról, hogy mi folyik a faluba. Mm. És kedve, tehát ismered a környéket, hiszen a kedvesedet ott jöttetek össze.
0: Azért úgy néz ránk, mint az atya,
2: a kupidom.
0: Aki igen, megáldja ezt a kapcsolatot, igen, folytatjuk.
1: Igen, mert én beszélgetem, ezt tudjátok?
0: Igen, valóban, ezért.
2: Nem, de mondjuk ezt a mellékvágányt, ezt én szívesen meghallgatnám, hogy hol voltál.
1: Ez úgy volt, hogy meghívták a drága barátunkat, amikor még sztár volt, és nem celeb volt, és nem szalámi lopó, és Tesco, vagy mi? Meghívták a falunkba, és akkor én beszélgettem vele, mint, és ott a... Mi volt az? Ez pont így... A

0: magának őt, miközben én beszélgettem vele, és ez így volt.
1: Igen, így volt, és kézzel megvan a hangfelvétel, amikor kétszer beszól nekem.
0: Igen?
1: Igen, kézzel, és van felvételünk róla, mert valaki rögzítette Magnóval, és fantasztikus az élet azóta, hogy gyermekeket is szült nekem, hogy így előre hajolt, és mint minden szőke, ostoba pszichológus nő föltette a kérdést, hogy ki vagy te?
0: Ezt
1: kérdezte. Ezt a hülye kérdést tette fel. Erre mondom neki,
0: ez, hogy... Ez Szerbiában törünk, ez boldogság.
1: Ez a hülye kérdés. Odafordultam, és van hangfelvétel.
0: De ez biztos megvan?
1: Kérem. Most hülyést kezdve, de most kitaláltam, és itt fél egykor kábít alakul.
0: Nem,
2: fél egykor.
1: Mondom, hogy figyelj, ha ezt a kérdést meg akarod tudni, bele fogsz halni. Képzeld, ezt
2: szép kis játék.
1: Képzeld, első mondat a szép. Visszamegy a feje. Gondolom, törte a fejét a mondatok, majd látom, hogy megint jön ki a feje, mert én a tudat alatti és a tudattalant rosszul használtam. És akkor, ne haragudj, de mi az, hogy tudat alatti? És akkor már éreztem tőled, hogy elszúrtam a dolgot, és akkor ráfordultam, és mondtam, tudod mi az? Az a tököm. És az, ez azért nagyon, a tudat alatt mi van? A tököd. Nagyon vicces, szellemes.
0: És ezt mondtad.
3: Ez kövés a tudat, az ugyanaz.
1: Kézzel egy nyilvános tér beszélgetésben kettőnk között kialakult egy olyan kommunikáció, lablabdaha, állati boldog, és kézzel visszahallgatjuk. Tehát kézzel megvan az, amikor megszólítottuk
0: egymást.
1: Ágit kérd nekem, engem nyomasszál. De
2: ez
1: igen.
2: Ez egy csaj őrzi, ezt persze nem sokkal kell csinálni, meg éveken.
0: A Bogács az nem tudja internetre se használni.
1: De én akkor voltam először.
0: Na, térjünk vissza a komoly témákhoz.
1: Igen, a komoly témák. Figyelj, az, hogy a,
0: az a baj.
1: Történelem belejátszik a magánéletünkbe, vagy mire gondolsz? Átjött a nagyihoz két srác, és csinált egy
0: szekvényt. Én most nem tudom, hogy például ti együtt éltek, vagy hogy éltek együtt.
1: Normális, a rendesen.
0: Nem az, de helyileg.
1: Két országban élek most.
0: Két országban? Oké. Okay. De ugye van... Azért a beszélgetést ne vigyük el így teljesen magára.
1: Viszi el a fonalat, érteni az irányom, és azt ugye ne vigyük el. Bejön ki a nagyihoz két fickó, és csinál egy szekrényt. Szép lassan kiderül, hogy ők az árkán tigrisei között dolgoztak, vagy nem dolgoztak, harcoltak. Ott ülök vele szembe, és komolyan 2015-ben én már nem tudok ezzel már mit kezdeni. Tehát érted, mondod, hogy te a nőt nem bírtad megdugni, mert azért a rendőrös ostroma olyan beleégett a lelkedbe, másrészt pedig azt mondom neked, hogy
0: figyelj,
1: tovább kell lépni a történelemnek, most utáljam azt a két ácsot, vagy bútorasztalost azért, mert árkán katonája volt.
0: Legalábbis megkérdezett tőle, hogy ki volt. Vagy hogy mi volt az élete. Vagy hogy, bocsánat.
2: Mondjad.
0: Hogy például ennek a lánynak, nem,
1: igen,
0: remélem nem bántom meg őzé.
1: Nem bántottam, még szépen beszéltél róla.
0: A húga, az egy-két éve fiatal. Ő a most a szerbiai biztonsági szolgálatnak nem dolgozik, hanem az az iskola, nem tudom, hogy hívják ezt a ott tanul. Mit fog róla mi állítani? Vagy ki számtalanszor ilyen hely ezekben
1: a Babics nője volt az a énekesnő?
0: Babics?
1: Vagy a Sesejnek volt a nője? Na, van egy híres.
0: Na jó, csak ha még van 5 percünk, csak azért igen, mondom, hogy beszéljünk egy röviden arról a problémáról, hogy miért menekülnek az emberek Koszovóról, miért van ez a probléma, miért van ez a konfliktus. Miért van az, hogy egyszerűen a kettős, az új törvény miatt, tehát hogy a kettős állampolgárság miatt, amiről ugye a magyar törvényhozás meghozta, miért lát az, hogy te csak úgy azt

0: Mondod, hogy magyar vagy, azt jövök. De úgy jövök, bazd meg, hogy jövök. És ezt a... kiszívja azt meg. Ezt a magyarok az én falumban már nem látsz élő embert, mert mindenki elment Bécsbe, vagy dolgozni. Én támogatom
1: ezt. Mindenki elment, tudom, én is látom, igen.
0: Én támogatom ezt a törvényt, én most nem akarom magamat igazolni, ott dolgoztam a Telki László Telki László intézetbe, mi ott kidolgozzuk ezeket a tanulmányokat, hogy melyik országban ezt hogy oldották meg, stb. Stb. Akkor azt mondták, hogy egy nagy hülyék vagyunk. Jött a Fidesz, 2010-ben kinyomta ezt a törvényt, én addig küzdöttem 18 évig, hogy megkaphassam az állampolgárságot. Fú, de berúgtam. Faszabot.
1: Végül a Viktor adta meg neked? Végül igen?
0: Hát nap szerint igen, de... de nap szerint igen, de törvény szerint nem. Mert én még
1: tudod, mi a politika és a valóság? Én sokat veszekedek ám velük, mert egyre többet beszélgetek a vajdasági magyarokkal, és például... Miért vagy ostoba Gyurcsány Feri? Mert tényleg úgy csapódott le, és mindenki azt gondolja a vajdaságban, hogy az Orbán Viktor legalább állampolgárságot adott nekünk. Ez 117-szer hallott.
0: De ezt... ez...
1: Fedi a tényeket,
0: hány percünk van?
1: Ne aggódjál, van 20 percünk.
0: Az igazság, hogy mi a Telki László intézetben, ami... ugyanaz a csapat működik most a Magyar Tudományos Akadémia kisebbségkutatójában, tehát kb. Egy csapat vagyunk. Mi mindig végignéztük az országukat, a régiót, folyiratotban ezt megjelentettük, és mindenhol ez volt. Tehát ez nem egy magyar találmány, hogy a sajátjaiknak adtak egy ilyen lehetőséget. Nézd meg a lengyeleket.
1: Tudom, De én még egyet is értek vele, félre nehéz. Én egyet értek azzal.
0: A magyarok adtak utolsó.
1: Tudom.
0: Ezért van ez a problematika, hogy
1: egy gyújtsány... hogy ostoba a Gyurcsány, hogy nem lépett meg ilyen lépéseket.
0: Persze, én mondtam, hogy Gyurcsánynak személyesen, bazd meg a... Tudom, narancs bulin mondtam neki, hogy add meg nekünk azt.
1: Igen.
0: Azt hatalmon maradt.
1: Igen.
0: Ezért, mint egy császár. Ő azt mondta, hogy nem.
1: Azt mondta, hogy nem. Mindig is azt mondta, hogy nem. Igen.
0: Mert utál bennünket, már valami fogalmam sincs miért.
2: Ezek a szavakkal mondta?
0: Nem így mondta, hát...
3: Persze, majd így belemondja.
0: De figyelj, ő két méter, én meg 160, hát nem is hallottam.
1: Nem utál, neki előtte nincsen szabad, előtte nincsenek képek, hogy mi az a...
0: Nem, ő nem értett a problémát, a rossz tanácsadói voltak rossz, azt mondta, hogy beszéljünk. Tehát nekem egy magyar narancs bulin volt egy ilyen 5 percig bezeg, pont a népszabadzás előtt, és azt mondta, hogy ő nem. Igen. De akkor még nem volt eldöntve, hogy nemet mondanak, vagy hogy igent. Én mondtam, hogy mondj igent, és megmented magad. Azt mondta, hogy
1: igen.
0: Tehát ez zavaros. És ugye most az a helyzet állt elő, hogy a valóságból, mivel megadták ezt a magyar állampolgárságot, mindenki menekül.
1: Igen.
0: És ezért van az, hogy a koszovóiak is megindultak, ott van a határon, több ezren. Ezt nem tudom, láttátok-e?
1: Képzeld, én amikor átlépem a határt, akár kocsival, akár vonattal, mindig látom. Tehát már azért nem olyan nagy a határ átkelő terület, ahol én átlépem a határt, de már jobbra-balra...
0: De én még soha nem látom, hogy én is...
1: Figyelj, most már látsz. 20-an szaladnak, ilyen, tényleg kicsit ilyen, van némi, én nem is tudom. Hát óhatatlanul ott laknak csomó ismerőseink, és állandóan belebotlanak a kisgyermekes családokba. És akkor nagyon sok szabadkai srác, mindennapos élménye, hogy ilyen menekülteket etet-itat. Magyarok nagyon rendesek.
0: Vajdaságban, vagy hol?
1: Szabadkán, a határnál.
0: De azt tudod, hogy magyarországiak még utálják őket.
1: Tudom, oké, igen. Tudom, csak mondom, hogy úgy látom, tehát találkozom vele.
0: Például felhívtak engem hétfőn, hogy nyilatkozzak a Lázhi rádiónak, ami egy...
1: Jaj, a kedvencünk volt ott a főszerkesztő, a Gajdi Csotó. Úgy szerettük, de szegény már nincs ott. Igen.
0: De most...
3: saját akaratából nincs ott.
1: Ja, igen, bocsánat.
0: De péntek után, ugye...
1: Na, mit mondtál a
0: Lánchídban? Ki merne nyilatkozni a Lánchíd rádiónak?
1: Te bevállaltad keményen.
0: Nem.
1: Nem? Nem? Nem. Azt mondtad, hogy nem?
0: Nem. Mert nem csak a Simiska miatt, hanem erről az ügyről ez egy kőkemény ügy.
4: És nem akartál benne állást foglalni?
0: Hát azért, mert hogy a mi intézetünk az pont erre lenne való, de nincs rá pénzünk.
1: Jó, de mert egy tudományos kutatók vagytok, nem?
0: Hát jó, és akkor most...
1: Azért. Mikor fogok adni pénzt tudományos kutatásra, nem szólok hozzá velem. Jó.
0: Jó, de nem tudok albánul, nem tudok askani nyelven, nem
1: tudok. Mi lesz a megoldás az albán problémának? Ugye nagyon érdekes, mert Ferenc pápa...
0: Jó, de azért vetettem föl, vagy... De ne, ez nem. Itt így... ez egyfelől egy roma probléma, megint.
1: Roma?
0: Roma. Cigán probléma. És a mi intézetünkben...
1: Albán, roma?
0: Nem. Cigán. Az albánok kibaszottul utálják a románokat, és úgy lelőnék őket, ahogy csak lehet. Igen. Mert az, ugye a román...
1: Meg a szerbeket is,
0: nem? Ez nem... És bárkit.
1: Bárkit. Jó, igen,
0: jó, mondjuk bárkit.
1: Ki, hogy bárkit, jó.
0: Jó. Igen. Hát én is lennék bárkit.
1: Jó, de hát már tudományos kutató vagy, most már te ilyet nem csinálhat.
4: Most már neked nem lehet.
0: Igen, ha lenne fej... De jó, nem.
1: De hogy lesz ennek vége? Vagy
0: nem lesz ennek vége, hanem az albánok egy etnikai tiszta területet akarnak, amire nem tudom, hogy mit tudtam csinálni gazdaságilag. Ez a probléma. Ezért menekülnek, viszont a cigányok, de az albánság is egy megosztott társadalom, vannak ott katolikusok, muzulmánok, stb. Vannak ott sokféle, ugye az én falumban is, ugye egyiptomiak, áskali, sokfajta...
1: Micsoda bureket csinálnak, Isten.
0: Ja, és micsoda a rabszolgatartók.
1: Tudom, jó, csak most a burekben gondoltam bele, hogy...
0: És,
1: figyelj, Budapesten is mindenütt ők csinálják a bureket, az albánok, ne viccelj.
0: Miért nem burekot?
1: Vagy burekot.
0: És az, hogy ami nagyon érdekes, ugye, hogy ránézésre, te nem tudsz megkülönböztetni albánt, meg egy cigányt. Vagy romát, ugye?
1: Kézzed, nézegettem.
0: Ez a rasszizmus, ugye? Tehát, hogy a rasszjegyek. És erről most volt konferencia az intézetben, de erről nem beszéltek természetesen, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt nem veszed észre. Mert látod, hogy én fehéri ember vagy.
4: De különbséget alig veszed észre, vagy nem?
0: Hát persze, mert most egy vörös hajú fehér lány vagy. Ti azt hiszem cigányok, nem?
4: Szerintem csak a kalap teszi, tudom.
1: Az Imrána mit mondtál?
0: Te egy kopasz...
1: Kopkeresztény?
0: Nem tudom.
3: De ugye ők ketten cigányok, nem?
0: Persze, összeadjuk.
4: Nem
1: ők szemáim. Nagyon jó, hogy nem a Teleki László intézet dönti el ezt a kérdést. Hogy kijöjjön meg, ki nem?
4: Tudtam, hogy érdemes
0: itt. És ez a kérdés, hogy a szerb határőrség hogy tol át téged? Mert ezeket tolják. Ez a baj.
2: És nem...
0: Tessék?
2: Pénzzel vagy
0: ingyen. Pénzzel. Majd ingyen tologatom.
2: Ezt szempontból ingyen is kitologatom.
0: De őket nem érdekli, hogy albán vagy cigán, nekik ez mind egy.
4: Teljesen minden, mindenkit lakta.
0: És ha...
5: Igenis, nem?
4: Hát minket kevesebb érted.
0: De másképpen beszél... Nem tudom. Akkora ügybe futottunk bele, és én szeretem volna azt, hogy az akadémián ezt kutassunk, és...
1: Azt mondták, hogy nincs pénz.
0: Hát erre soha nincs pénz.
1: Tudom, olyan helyes.
0: Erre lehetne ott kap pénz, hogy a meleg nég egyesület. Nem, mint arról van szó, hogy, és nincs arról szó, hogy teljesen összekeveredik egy gazdasági menekült izé, amiről ugye Rogán dumál, és cigányokat meg kurvára utáljuk, és akkor most ezeket hogy keverjük össze?
1: És akkor azt mondod, hogy két legyet ütünk egy csapásra?
0: És a koszovói probléma az egyrészt a koszovói albánok ennél rafkósabb, hogy így mondjam. De ők beállnak koszovói cigányoknak. Vagy nem tudom. De ez nem ember nincs, csak azért mondtam le a Lánchíd rádiós
1: interjút,
0: mert hogy ezt kutatni kéne. Vagy megnézni.
1: Ez jó. Van egy probléma, amit nem, hogy nem tudunk pontosan átlátni, megfogalmazni, hanem előbb kutatnunk kéne, és
5: az
1: kutatás kéne. Után
5: az csak kéne.
1: Hú, gyerekek, és közben minden arra nap jönnek, pénz. És arra sincs pénz.
0: És akkor majd ezek itt ücsöregnek, láthatok a fényképeket, a szegény kis gyerekeket. Én szerintem ezek vagy ugye az albánok nagyon nem szeretik a cigányokat. Azért, mert nem álltak ki mellettük a 1998-99-es háborúban. Az albánok elválták mindenkitől, hogy rohanjanak nekik a szerbeknek. A cigányok azt mondták, hogy a cigányok és a cigányok, áskali, egyiptomiak, meg mindenki ezt magát nem...
1: Ahogy a románok haragudnak a cigányokra, hogy Marosvásárhelyen kiálltak a magyarok mellett. Mondjuk egy ellentétes példát.
5: Hát, az ugyanaz a példa.
1: Igen.
0: De ők meg azt mondták, hogy...
1: De azt mondták, hogy...
0: És az albánok kurvára föl vannak.
1: Hát ez Isten büntetése most, hogy összekeverednek pintértáborok.
0: Jó, de ezt nem, de figyelj,
1: szárnyalat.
0: Minden mondatomat most visszavonom, azért, mert minden mondatom mögött nincs pontos
1: kutatás.
4: Csak erre visszatérünk, hogyha ezt jól kikutattad.
1: 20-30
0: amikor már mindenki megkutat.
1: Igen, akkor már nem lesz mit kutatni.
5: Egyfajta távolságtartás a szemlélet.
0: Persze, a halál.
1: Ma Szilágyi János és több okos ember is azt mondta, hogy az, hogy emigráció, migráció van, meg mindenki gazdasági térben mozog Londontól Nyíregyházáig, nem olyan nagy baj, mert végül is mindenki hazahozza egy idő után a tapasztalatot. Azért ez visszafelé nem fog történni, ugye soha? Tehát, hogy Szabadka tovább pusztult, ugye?
0: Nem biztos, egy fiatal színdarab bomb kapcsán, amit mond.
1: Igen?
0: Történt valami pozitív fejlemény.
1: Az erdélyi intelligencia majdnem elpusztult azáltal, hogy Magyarországra, illetve külföldre ment.
0: Ezt se hiszem, mert...
1: Hát az egyet család, mindjárt belemegyek azokat, akiket ismertem, és most Olaszországba hesszelnek. Szerintem semmi hasznuk nincs Erdélynek belőlük.
0: Na jó, de ez olyan, hogy eljössz a Domosfeszre indjé felszólalni, hogy megpróbáljuk azt, hogy az ennek mellett legyen szociológia. Eljössz?
1: Én, persze. Te lajkó.
0: De ingyi.
1: Mikor fizettél engem túl, édes barátom, hogy ilyen kérdéseket tegyél föl? Persze.
0: Igen, de a civil társadalmat kéne újra gondolni, hogy ez hogy megy.
1: Nem tudom, múlt hónapban följött két gyerek Szabadkáról Budapest, azt látom, minden héten jönnek.
0: De hova?
1: Ide.
0: Pestre.
1: Ha hülyék.
0: Na, hülyék.
1: Köszönjük neki, Gyuri. Írogatsz ide-oda? Néha-néha? Újságíró vagy még? Már nem?
0: Persze, igen.
1: Jó, nem úgy az, nem, mert közben az ember tudós, akkor nem biztos, hogy újságíró.
0: Nem, hogy tudós.
1: Nem. Kézzel, én a Magyar Akadémián unatkoztam állatira, mert Wittgensteint olvastam. Kérlek szépen...
0: Láttátok őt?
1: 88, 89. És néztem kint az embereket, mindenki vidám volt, villamos jött. Annyira tele voltam, tudós lesz belőlem. És akkor jöttek a vágógyek, hogy legyek újságíró.
0: Dokumentozésbe és
1: Nem, az. Mekkora barom voltam, beszoktam. Érted, a szemiotikai kutatást ott hagytam a magyar újságírásra.
6: Azt mondom, hogy ha nem hagyod ott, a magyar szemiotikai kutatás most...
1: Elfeledett alakja lennék, ami...
0: Hány perc, de figyelj, van még öt perc. Most én kérdez, hol dolgoztál, meg minek, meg kinek?
1: Én Horányi Özsérnél voltam, kérlek szépen szemiotikából akartam doktorálni, jeltudományból.
0: És hogy fedeztél fel engem 98-ban? Hogy egymás segélyt ne halljuk körülbelül.
1: Elolvastam az írásait, de nekem a régi módszerem, mint szerkesztő, az volt, hogy elolvastam a szerzők írásait. Azt mondják, már nincs ilyen főszerkesztő, aki elolvassa az összes írásokat. Magyar Narancsban elolvastuk az összes írást, tényleg úgy tudtuk.
0: De
1: én
0: mi az ilyet
1: is írunk? Egész jó a cikk. Nézzük. Így működött. Igen. Ki a Szombathelyi reppel gyerek? Szabbész, nem a Szabbész Master, hanem a...
4: Szombathelyi.
1: Igen.
0: Na, figyelj, igen? Az a helyzet, mert csak pár percük van, hogy én oké, ott dolgozok. Dolgozok?
1: Igen?
0: Még azt, hogy...
1: Kutatsz, igen?
0: Kutató vagyok, doktorálnom kell, ezt kell csinálni, de ez már öreg vagyok. A mi barátságunk egy öreg, szeretnénk kísérsen tovább csinálni a Dombos Festet, mindenki meg van hívva, mindenki meg van hívva a Fonóba február 26-án a Színdarabombra.
1: Behívom előtt a bátyádat is, faggatom, jó?
0: Jó, hív be.
1: Behívom, jó.
0: És ami nagyon fontos, hogy természetesen az ember nem áll egy jó lábon, ami legfurcsább, hogy hát én liberális vagyok, vagy annak tartom magam, de a beszélő szerkesztője lettem, ami nagyon furcsa.
1: Mikor?
0: Hát fél éve.
1: Tényleg?
0: Tényleg.
1: Beleléptél a Billybe.
0: Billybe vagy a Libibe?
1: Tudod ki volt itt délelőtt? Aki a Szilágyi Saci. Aki az egészet kitalálta, elkezdte kézedve. Micsoda összecsengések. Mert ez a Hotilsada 24 órája, és itt az éjfél. Köszönjük Szárforvágy Gyurinak, hogy
0: be... De még nem fejeztem be.
4: Már elköszönünk tőle.
0: És az átlátóba is beléptem, ami... Igen.
1: És akkor igen, újságíró vagy nem, akkor jó volt a kérdés, hogy még érzed, de mert az átlátszóban akkor újságíróként léptél be. Nem?
0: Hát, vagy szerkesztő újságíróként.
1: Igen.
0: Ott is várjuk a recenziókat, de ott van a Librarius, amit többen olvastam, mint a literát. Tehát azt gondolom, hogy valamit sikerült elérnünk.
1: Jaj, de szép, ez annyira kedves volt.
4: Igen, mindjárt átlépünk
0: el
4: a Valentin napba.
0: Van remény. Arról írtam egy cikket a Librariusra, de azt nem tudom.
1: Na fiatal.
4: Szűnjünk meg egy kicsit, aztán jövünk a Valentin nappal.
1: Élő koncert jön, ugye?
4: Is, igen.
1: Is,
5: komplex.
1: Igen, tehát van egy 5 percetek, hogy gyorsan szeretkezzetek, vagy olvassatok könyvet.
0: Ne szólj már.
1: Mert aztán Bárdos Deák Ági bele...
4: Csapa lecsóba.
1: Mert mi lesz ezután? Kert akarom. Jó.
7: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
7: Hallgass, hallgass, hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió.
7: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Várjon meg Istvánkám, mehetünk együtt. Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a királyszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb dronglajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolt a cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos fénylő sötét barna frizurát, egyszerű letisztult jó minőségű ruhákat és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak, és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekett, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akar túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lotyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül.
Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas, de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihált a Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból. De ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány, abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel, tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogyne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével.
Közös képviselő asszony, megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksamétáját. A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rendkedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksa métája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan. Muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit, az asztallap kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kert a karót halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejemsonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kiskosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézethajú, flegma figurára rúgott kép. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, csikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázúmolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallott, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná ki, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

Miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott, televérrel, valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekereg valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis, hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött Mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campes Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egy szem vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része, lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátett, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte... Magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen, egy igazi, egészséges, prima, vadiúj kis vese. Reméljük, meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk. Sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett Tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához. Ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje,
ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát tudja, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne adj úristen, magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakul félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy náthát, nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kotja. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. Ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így! Paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent, szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplamba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelj el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyik, ahogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felfel sípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dur beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mint sztornó, nehéz ételek, sültek, pia elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jó félét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse, örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Mihály öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is Náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatalemberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha érti. Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Alien-nek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket.
Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sepphelyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen pisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, őrá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év, és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig

citromos szódát? Ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tárgynak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosolyát, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakálynak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passió gyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk, csusszantak, siklottak a lakálygyík szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két aperol spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett

lett volna a laká egyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cehet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a Vigadó térre verejtékfoltos ingben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól, bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni. Soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te? Érdeklődött Kánya Jani. Te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te? Dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rágondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazinagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon baszatná a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelő hangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először és utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetné kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát.
automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szobamerészletet hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön neki támadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőt a felső vezetők közé és a politikába, az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal, mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal. Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a laká egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva, nem hangzik rosszul, kecske sajt, terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes.
Már is hozom, bólintott a lak egyik, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakhelyi könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakhelyiikot meg kellene várnia. Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát, végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani. Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár. Ha ott lehetek, oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jóízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Köszönöm, ez mennyien ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakhelyiiknak, aki nem is értette, honnan nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A laka egyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV,
csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta, és közben rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót. Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gáláns mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta, Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgysem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami tép elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felröhintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdi, hogy neki milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Megvolt,
Hörren terekedtem, míg felkavarodott a gyomra, végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdmeg, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így, bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel, hogy mit akar, hát szarok rá, úgy élek, ahogy élek, elküldtem, mehet, találjon jobbat, bazdmeg. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje, de a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel? No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókora lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak, és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem, mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Fele részt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jó fajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jó fajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján.
itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Mutter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta, az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál, nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen, megtörölte a száját. És hol meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Vagy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal, beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta ridegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka. Most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konakul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
Akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkusz, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazdmeg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki, loholta nyomában most már szinte elsengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a fél cipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelt át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörtén. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Párjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elé rakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kiovakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci! Sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Selfie egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. Fél kilencig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bír szállni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viáncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, pusz, pusz, cuppogta érzelgősen. Én is téged, Ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitt el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat.
Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi, és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolta hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátracsapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bár csak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelgest bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt, aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni, neki most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illatmorzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből. Az élete Blankával, a Blankáért való tetves,
Nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehettünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

Valamikor régen nem volt Isten volt. Le voltak láncolva a világ külső sárkányok között és óriás között. És nem engedték szóval sem a valami sem. Ebben a két emberben igen vagyok. Azt adottak, hogy a földkerekség legbátrabb és legerősebb, akik nem...

Julia. Út közben olyan tüzesre fölizzott a nap, hogy aki hozta a hónalat, azt az ember teljesen sötét. Azért barna bőrűek a cigánok, mert annak az embernek a lefáradt. Másik embernek pedig, hogy a holdat hozta a hónalat.

fényeivel elárok egész. Az a könyvillás volt az első esélye, amikor az őknek azóta eső. Mondja a holnak a fehér ember, én fogadd meg, hogy minden hónap első péntekén megújulsz, és megjelensz az éjjel. A hold megígért, hogy minden hónap első péntekén megújul, a hónap utoljára lekülhetsz. És fogadságot tett a kis hasonló. A nap azt az esküvőt kérte, minden is kell adnom még télvíz idején is, és bár ő egyformán iszik állandóan, a télhavában nincsen nagy hatalma, mert a hideg nem engedi olyan uralmat is. Amikor a fogadás

azért, mert a nap és a hold nyugati ég a rosszát. Oda van vágyat, ott van a hagyat.

A fekete kisasszony. Volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, volt egy szegény cigánykatona. Amikor visszajött a háborúból, rögtön kiadták neki az opsitot, mert rendben leszolgálta azt a bizonyos időt, ami akkoriban a katonáknak ki volt tűzve. Megkapta az opsitot, és ráadásnak még az összes kincstári holmit, amilyen csak volt, mindent megtarthatott magának, a ruhát is, a puskát is. De hát annyira le volt gyengülve szegény, hogy azt a nehéz puskát egyáltalán nem bírta vinni, meg nem is volt már rá szüksége. Úgyhogy a puskát eldobta. Aztán fogta magát, és elindult hazafelé. Üres volt a tarisznyája, és falvak sem akadtak elébe, ahová bemehetett volna, hogy ennivalót kérjen. Gyötörte az éhség rettenetesen. Egyszer csak romokra lett figyelmes az út mellett. Közelebb ment, hogy jobban megnézze, és látta, hogy valamikor egy ház állt ott, de már a belőle megmaradt köveket is régen belepte a moha, az udvarát pedig fölverte a gyom. Hozzá fogott kereskélni, bóklászni a romok körül. Hát, ha talál valamit, hát, ha kinőtt a földből valami krumpli meg paradicsom. Kutatott eleség után. Ahogy járkálgat erre-arra, rábukkan egy lépcsőlejáratra. Ó, azt mondja, hát ez egy pince. No, itt biztosan találok magamnak vagy enni, vagy inni. Lemegyek. És elindult szegény cigánykatona a hosszú, rengeteg lépcsőkön lefelé, de csak lépdelt, azok meg sehogy se akartak elfogyni. És a katona megsokalta a menést. Olyan iszonytató sötétség vette körül, hogy elkezdett félni is, és azt gondolta magában, hogy mégsem ereszkedik alá, inkább visszafordul. Nem lesz ez itt jó, dünnyögte. Most már igen nagy mélységben lehetek, kimegyek innen. Megfordult, hogy visszainduljon, de akkor olyan szörnyűségeset látott, hogy felborzott rajta minden szőrszál a rémülettől. Ott tekergőzött előtte egy fertelmes nagy kígyó. Akkorák voltak a kígyó szemei, mint egy-egy tüzes ököl, és izzó szikrák pattogtak belőlük mindenfelé. Bizony, félelmében megfutamodott a katona. Ahogy szaladt a tömérdek lépcsőkön lefelé, valahol messze, a pince legmélyén megpillantott egy kicsinke fényt. Lélek szakadva rohant a kiszüremlő fényhez, és föltépte az ajtót. Hát, egy nagyon szép tiszta szobába jutott, ahol minden megvolt, aminek csak egy szobában lennie kell. A szoba közepén állt egy nagy kályha is, azon volt egy nagy üst, és a kályha mellett, a hamus kosárban, ott kapirgált egy kis kakaska. Az asztalon ennivaló és innivaló, mintha valakinek megterítettek volna. Körülnézett a cigánykatona, de nem látott senkit. Akkor leült az asztalhoz, és jó ízűen elfogyasztotta, ami oda volt készítve. Miután evett és ivott, gondolta, lefekszik és kipiheni magát, mert hogy takarosan meg volt vetve az ágy is. Ahogy feküdt az ágyban, egyszer csak megjelent előtte egy fekete kisasszony. De olyan fekete, akár a szurok. Köszönt illendően. Az Istennel talállak téged, jó ember. Az Isten hozott el hozzám téged is. Fogadta a köszönést a katona, de közben annyira félt, hogy csak úgy húzta magára a dunnát. És mondja a fekete kisasszony. Hallgass ide, jó ember! Valamikor hajdanán ideigért téged az Isten, és most megjöttél. Három próbát kell kiállnod, és a bátorságodon múlik, teljesíteni tudod-e a feladatokat, mert nagyon nagy megpróbáltatások várnak ám. Ne félj! Én kitanítlak téged mindenre, hogy mi lesz veled. Íme, ihol ez a könyv. Ez szent könyv. Ha leszáll az éjszaka, fogd ezt magad elébe és olvasd. Jönnek majd az ördögök, elkezdenek szólítgatni, szépen is beszélnek hozzád, durván is beszélnek, mindenféle sértő szavakkal káromkodnak majd, és fenyegetőznek rettenetesen. Te rájuk se emeld a fejed ebből a könyvből, mindig csak ezt nézzed, és ezt olvassad. De még ha nem is olvasod,
Csak tartsd a kezedben, és a szemeid ezen legyenek. Hogy miket ígérgetnek, ne gondolj azokkal semmit. Éles kardokkal szétvagdalnak majd, fölapróznak diribről darabra, bele is vetnek ebbe az üstbe, de amikor tüzet akarnának gyújtani alattad, akkor látod azt a kis kakast? Akkor az elkukorékolja magát, és az ördögök ott fognak hagyni. A többivel ne törődj, én meggyógyítalak téged. Jól van, fekete kisasszony, teljesítem a próbákat, egyezett bele a katona. És mivel éjszakát kezdett mutatni az óra, fogta a könyvet, és nekilátott az olvasásnak. Amikor már éjfél felé lépdelt az idő, valóban úgy történt, ahogy a fekete kisasszony megmondta. Összejövetelt csináltak a szobában a pokolbéli ördögök. Nagy zengéssel, csattogással hirtelen megjelentek és körülvették. Hé, Koba, figyelj csak! Nézd már ide, hallod-e? Nézd ránk, hely, de nagy bátor ember, hogy még újat mesz húzni velünk. Ha nem nézel ránk, ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg így, meg úgy. Acsarkodtak, hízelektek, fenyegetőztek az ördögök. De a szegény cigány katona betartotta, amit a fekete kisasszonynak fogadott, nem nézett rájuk. Mondja az egyik sátánivadék a másik. Most mit gatyázol itt vele? Miszlikbe kell vagdalni, és abban az üstben meg kell főzni. Azzal megragadták, éles kardokkal, szerteszéllyel vagdalták, diribről darabra, és beledobták az üstbe. De mire mindezeket elvégezték, a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukorika! És már el is tűntek a tisztátalanok. Nem volt tovább erejük. Mihelyst eltakarodtak, rögtön megjelent a fekete kisasszony. Kiszedte az üstből, és egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűvályos kenőccsel szépen megkenegette, összeforrasztotta őket. Újból életre keltette a cigány katonát. Még szemrevalóbb, finomabb ember lett belőle, mint annak előtte volt. A leánynak pedig kifehéredett a bőre, a homlokától lefelé a csecsebimbójáig. Jaj, azt mondja a cigány katona, amikor rátekintett. Hát te meg odáig kifehéredtél. Azonnal megtetszett neki, akarta volna csókolgatni. Elmenj innen, hozzám ne nyújjál, kiáltott a leány. Ilyenekre még csak ne is gondolj, mert itt rekedünk a föld alatt, amíg csak élünk, s amíg a világ világ lesz. Még gondolni se gondolj ilyesfélékre. Mit tehetett szegény? Kelletlenül tudomásul vette, hogy nem lehet. Amikor a kisasszony elvégezte a tiltómondókáját, így szólt a katonához. Holnap ugyanúgy tesznek majd veled, mint ma. Ugyanúgy fognak beszélni hozzád, ám te csak bújjad a könyvet, mert abban van a hatalom. Holnap is összevagdalnak diribről darabra, de ne búslakodj egy szálat sem. Én életre keltelek. Másnap a cigánylegény evett, ivott, aztán lefeküdt és aludgatott, ameddig csak tehette. Amikor eljött az éjszaka, fogta a könyvet, amit a leány adott neki, és elkezdte bújni. Lapozgatta, nézegette, olvasgatott belőle. Éjfél óra táján, drop, a nagyszarvú ördögök megint oda toppantak a szobába. Először még szépen beszélgettek hozzá, hát ha ki tudják csalogatni a betűk közül, hát ha fölemeli a pillantását. De az bizony rájuk se hederített, csak tapasztotta a szemeit bele a könyvbe. Mondja az egyik ördög a másiknak. Hallod-e, cimbora? Miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen nagy tiszteletben? Miért kíméljük? Vagdaljuk össze és főzzük meg! És nyomban megragadták, nekiálltak ahányan csak voltak, elkezdték miszlibe aprítani, metélték diribről darabra. Amikor szétvagdalták és beleszórták az üstbe, a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukurikó! És a tisztátalan pokolfajzatok abban a szempillantásban eltűntek a szobából, mintha ott se lettek volna. Előjött ismét a kisasszony,
Kiszedte az üstből és gondosan egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűbájos kenőccsel mindegyiket megkenegette, hogy összeforradjanak, és a katonát megint visszatérítette a halálból. Úgy szökkent talpra, mintha semmi se történt volna, és még daliásabb lett, mint annak előtte volt. A kisasszonynak pedig kifehéredett a bőre, egészen le a derekáj. Szegény cigány katona, ha tehette volna, azonnyomban ölelgette, csókolgatta volna, de hát a kisasszony szigorúan kiadta neki, hogyan viselkedjen vele szemben, ő meg ahhoz tartotta magát. Mondja a kisasszony, no, most már csak egy próba van hátra. Ha olyan derekasan viseled a harmadikat is, mint az eddigi kettőt, akkor méltó jutalmat kapsz, meglátod. Jól van, ne félj semmit. Bízd rám az egészet, feleli a katona. Elkövetkezett a második. Reggelizett, ebédelt, megvacsorázott, evett, ivott a cigánylegény, aztán lefeküdt aludni. Amikor közeledett az idő, fölkelt, maga elé fogta a szent könyvet, és olvasgatta, nézegette. Aztán éjfél óra táján, drop, hirtelen odateremtődtek elébe az ördögök, és ugyanúgy bántak vele, mint az előző két éjszaka, azon igyekeztek, hogy a szavát vegyék, de nem tudták beszédre bírni. Nagy haragra gerjedtek az ördögök, lármázni, ordítozni kezdtek. Hát miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen tiszteletben? Vagdaljuk össze és főzzük meg! Megint megragadták a katonát, éles kardokkal széjjel vagdalták apró darabokra, és belevetették az üstbe. Már éppen tüzet akartak gyújtani alatta, amikor a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukurikú! És a tisztátalan sátáni vadékok egy szempillantás alatt eltűnt. Szony egybe illeszgette a húsdarabokat, és bűbájos kenőccsel megkenegette mindegyiket, hogy összeforradjon. Újból életre kelt a katona, és daliásabb, szebb legény lett, mint annak előtte volt. De a kisasszony, akinek most már teljesen kifehéredett a bőre, még nála is külön volt. Csak úgy tündökölt, izzott a szépségtől. Ahogy magához tért és körülnézett a katona, akkor vette észre, hogy már nem abban a föld alatti kicsi szobácskában, hanem egy csodálatos királyi palotában van. Az ablakon beragyogott az ég, csiripeltek a fákon a madarak. Bizony ez a pince egy elvarázsolt ország volt, amit ártó szavakkal a föld alá igéztek, varázshatalommal lesüllyesztettek a mélységbe. A fekete kisasszonyról, aki egy elátkozott királyleány volt, lehullottak a gonosz rontások, és szépséges hajadon lett belőle megint. A kakaska is visszaalakult koronás királynak, mert hogy ő volt a király valamikor. A kígyóbőr pedig a királyné asszonyságot takarta, a leány édesanyját, és az átok elmúltával most visszaváltozott ő is. Kinyitották a városboltjait, vidáman nyüzsögtek a népek mindenütt. Olyan nagy vigadalmat rendeztek, hogy még a mesébe is beleillett volna. A cigánykatonát megválasztották királynak, a királyleány meg a felesége lett. Ha nem haltak meg, ma is élnek.

0: Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim! Nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan! Égesd le a szőrt az egyik lábamról! Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Sietve kikulcsolták a zárat, s megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körül fogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka, panaszolják. Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Rofoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

0: mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányólapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül.
1: Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha.
0: A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonná serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik odabent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette rá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza! Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja ilyetten. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott. meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állítottak. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzi. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép Rofoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon mód kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e, nem-e, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé, amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsaág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó. De leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked? Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia menyasszonya. tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép Rofoica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát.
1: Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz!
0: Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép Rofoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Odafutott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett Rofoica anyja.
1: Jaj, szépséges leányom,
0: kiáltja a cigányasszony.
1: Hát te élsz!
0: Rofoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta.
1: Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban, és most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele,
0: feleli erre az anyja.
1: Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan.
0: És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek.
1: Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.
2: A bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is. Van neked gazdád, az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám, azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Isten? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazda ember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, Négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon múlt betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt, zokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb két dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is, csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhozta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat, de nem találta sehol. Hazavallottak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főn. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjfél tájban gazda odahosott, oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljuk, mit csináljuk? Nem maradt csak három báránykánk, az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat. És ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett. Hogy ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz, medve képébe. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkora gazda, mert ráeszmélt, hogy ezért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá, fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszöktek, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, és majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze két bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz fénasszony elkapta a parton, s a két másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy neki volt az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És ez a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járta a világot. Azt kérdezi Jézus, hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe vezett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két percem tellik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két percem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírdogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember! Elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve. Ezért veszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, forgatta, míg nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát. És hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé. Kampós végű aranygottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

0: források kutak, szárazak voltak a tavak. A kocsogós tófenéket hemzsegték, és ericskéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőtök, csigák, pióták, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötőlárvák, siklók, álcák, tak és edihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: Mást a király mit tehetett? Sárkány

0: Halnak inkább, de a nagy dögöt kiírtják.
1: Első nap elment az égnek. A délceg a legnagyobb. Kardott dögöt, fogott kopját,
0: egy
1: kaján, ebből szól.
0: Aztán a második nap a középső is megy.
2: Amikor elment az első, kerekedett sűrű felül. És mire elfoszlott fehéren, a nap már nem volt. Földre áradt a kétség, szurokként csúrgó sötétség. A népek vaksint kapottak, kovából szikrát csiholtak, futkostak, dobogtak, sírtak, fáklyákkal sötétbe jöttek. Amikor a második ment, segítségül kérve Isten, látták még a kerek holdat, tetőtől fényben ragyogtak. Útra dobták sokasodott árnyukat a szélkakasok, az úton a patavert por meglepperű ezüst.
0: És a holdat sisteregve elnyelte a sárkány kedve, a csillagok sustorogva dűltek a sárkány torokba, botorkált az ember állat, madarak nem kiabáltak, csak a baglyok, denevérek, böngtek, sorva a mögött.

0: Futok, magáról után nem is tudok.
1: A királyi futok, míg nem egy erdőbe jutott.
0: Botorkált mezőn vetésen, hegyen, völgyön, sziklarésen.
1: Csúszott hasmánt és szokogva vakmódjára tapogatott.
0: Gyökerekben, göröngyökben, gázolt patakban, jegyesben.
1: Folyó túlsottát vaktában, korcsolt vizet hullattában.
0: Futok, szokogott magában az örökös éjszak.

0: نجيب كثير من ازشت بير سالمرايتا بايت اليت ازشت بيز بايت ابو ازشت بيز
1: بايت اوت نيت موشت فيلد ومطو فارو تابا مايد لرودبا ويرا كوهول ايك كيش سيكرات هاترا هيكل وايون بيت لا ott egy ló a csikajával ezüst szalmát kevert nyállal, ropogtatta, harsogatott, farkuk ezüst leget csapott.
0: A királyfit régi búja zugogta végezte, oblokát sírva görgette, a lófarán embergette.
1: Szusszal könnyel alig bírta, a lovat lucskosra sírta. Kérdi a ló.
0: Mi bajod van?
1: Hangot nem ad ki a gara, kétség csípi, mint a bolha, búját lónak van a szója. Neki a ló nem segíthet megölni a sárkányisten, testvéreit visszahozni, napot, holdat égni. De aztán mégiscsak mondja, a sírástól fuldokolva.
0: Országunk a sárkányt tudta, házunkra pőszlángját fújta, a lányokat elragadta, kis húgaimat befalta. Nyírkusabb sarat nyalja, őrzi azt a gödrö bajja. Elvitte a napot, holdat, azóta sötétben borzadt topog, vaksin, barom, ember, nyitott, mégis levart szemben. Azik, sorvad fű, fa, termés, nincs az égen csöpderengés. A hidegben kövül reped a föld, kifagynak gyökerek, levél helyett fán a térló, ágat földi húzó csimbók. Elfogyott a fagy. Szurok, mivel a mérvilág. Hogy tudnál te segíteni országunkat megmenteni?
1: A ló a kis királyfinak így válaszol.
0: Omlokomat ma háromszor megcsókolod. Én, mint a napvilág. Árasztok bőfény egész nap. Ha meg a vetőcsikókat friss szalmával megtisztítod, s szemére adsz három csókot, csikóm, én jelentem vagyok, akár a hold, a csillag.
1: A királyfi tett, mint a táltosó, azt parancsolta. A pajta elé kilépett, a tetőről szalmát tépett, a csikót megcsutakolta, a lófejét megcsókolta. S lett olyan nagy ragyogás benne, akár az Isten szemében.
0: Nap volt a jászóhoz kötő.
1: Fényét a táltos ló lökte.
0: Vakított a fénykristály ló, a pajtája is sugárzott.
1: Orlikából a fény tódult.
0: Fülében is fényesség.
1: Minden szőrszála derenge.
0: Körötte tűzbámot meg. A királyfi úgy elszólt, megtántorgott a falnak.

0: giras aquí para Macchiavelli. E tu colpo.
1: Uzi casta, chi da odamento, villano,
0: chi mi sbaglio,
1: villano mi torna a me.
2: Magunk dörzsölték szemüket, támolyogtak vakbódultan, pislogtak félig vakultan, hunyorogtak csirizes vak szemek, gyulladásos héjak, s fölélettek csípás, dagadt szemű állatok, madarak, gyíkok, bárányok és lovak, kutyák, sündisznók, bogarak, rókák, sasok, bikák, nyulak, pacsilták és százlábúak.
1: A legény a sötét csűrben suhogott az üres űrben. Nappal napokon nyargalt, éjjel a hold csikon nyargalt.
2: Királyfi fáradtságát rátottan nyelte ágylás. Táltos tűtő éjjel nappal tisztödött a sugarakkal, hogy a fény legomolyogjon, lóból csikart hold borongjon. Lett is mindig világosság, lángjuk a táltos
1: oszlán. Sokáig ez nem tartott, a gonosz sárkány is mirít. Fújódik a leppet miri, bíborzik nyakain, s emígy ordít véncsont bőr anyjára, büdös tolú koszorban.
3: Hozd el a két táltos lovat, félik ők a hatalmadat.
2: A királyfi is elfáradt, és a fénysörényre vágyott. Most már az emberi kapott, de ő indult. Égette a táltos háta, mint átforgósodott van. Elfáradt a két fény, a táltos és a csikója. A legénynek nincs épp orca, szőrös mészállat az arca. Vért ereszt a lába körbe, keze vérfa, vér a könnye, két combja véresre törve. Iszonyú álmosság.
1: Nem éreztek gyökereket, attól felhő nem sűrűdött, víz nem fakadt, bárhogy sütött. A fiút ez szomorította, ez csak a halált mutatta. Világ ettől meg nem élett, fagyott, aszott hold vidéket.
2: S lelvén egyéi sírjukat, lecsukták szempillájukat. Hajnal felé, hajnal tájban, elaludtak mind a hárman.
1: A boszorkány, sárkány anyja fölkapott a piszkavasra, s heherészre fölkacagva, maga után nagy bűzt hagyva, átrepült a mindenségen, s leszállt az alvóknál égre. Fölneszelt a táltos nyomban, de a fiú mély álomban. S a banya a lovak lángját lecsavarta, mint a lámpát, s táltosok közt röpdösdvén, mint denevér holdas estén, cikkant, nyelvet öltve rájuk. Eztán ő lesz az apájuk. S kötőfékjüket megfogta, ráugrott a piszkavasra, s kénes lángokat pukkantva elsutott a sárkány.
2: A két engedelmes táltos elszállt vele a sárkányhoz. Hajnalt nem adta, lőn újra verem sütőség.
1: Fölugrott a kacagásra, de lovait nem talált a királyfi. Szólt, kiáltott, hangja sötétben elfújt. Föld elnyelte légbelét, vissza nem volt a szabad. Ritt egy sor, aztán nem volt. Óvatosan lépve indult a lovat csikorban.

0: meg ide-oda libben, úszik zöld-tűzött fénykönben. Oda megy, hát látja, egy sír, ami fölött a rózsa sír. A fegyver régen elporhat, s lent a rovar is elrothat, őszült gaz, csóvány a síron, csiga héjak a csóványon.
1: A síromhoz ér, de onnan forró füst száll, kék lángolomban. Száll rám, töri, de nem baj. Tüskéből könyv patok, töri, de a tövisekből a könyv annál inkább fácska. Húzza, de nem jön, hiába kék lángolomban.
0: Gyökerék tán, ördög fogja, csont kézzel halál markolja.

0: távol lánk kiropogott, könnyű nyugodt a tüskéből, s kihult a fém kezéből. Királyfi álmodott, rózsa ragyog, Herodot. S ameddig a derengés ér, ott a rózsatér szélinél, egy kőpántú vasajtót lát, ajtón vasos vaskarikát. Az ajtón vert vasvirágok, vicsorgó pikkely páfrányok, göndörkörmű kansárkányok, vasfürt mellű oroszlánok, emberevő tündér anyák, vasagyok, virágkanyák, tátott szájuk elvigyorul, ő vasnyálok csak úgy csordú.
1: Lehajol nagy izgalomban, fölnyitja az ajtót nyomban, s szívének kél viszont. Ez a sártányi birodalom.
0: Előtte, mint kripta tátok, zord sötétség, lord morgások morajlanak föl a mélyből, stódul a tós sötétből, kémszab, füst, bűz, gomolyogva, a fiú orrát facsarva.
1: Veszi a rózsát és indul, argyát parkolásba döndül a lépcső, a fény kósza, alig világított. Elszállt a lefelé dördül, sarkanyúj a cincok rendül, lábát csúsztatja síkosság, kígyók varatjuk gyíkos kapsziszek, a gyakorlat másznak, tapos rajtuk, kaparásznak.
0: S végén a hemzsegő ének, óriási fáklyák égnek, sercegnek itt három központ, nyers rántjuk sziszekbe ráront az útra, hőséget hánynak, vébel mélyül a sárkány.
1: A rózsától a lángok soká kurácsa nekik, ketté válnak, merevülnek, rézrojtokká tegik. A láng szikla hasadékon, mint szakadék mély úton, vadászt a csikója röpít, rózsa úgy a kis királyfit könnyedén átröpítette, lángkoszorún átemelte.
0: Túl a burjánzó rézlángon ott áll tornya 73, ott a sárkány ólomvára, hová a nap van bezárva. Nap, hold, csillag, három húga, két gyöngyzuzmó arcú bátyja, és a naphold helyettesek, fogja őket istrán cövek.
1: Ahogy a lángból kilépett, szád fülébe csuda ének, újra bömbölt a lángorkán, odaugrott a boszorkány, nyakán lila méregkassal, kezében egy vaskakassal. Rózsa lányát. A banyának szótlan intett, státogott nagy viszonyodva, megkövült a vén boszorka, kővé váltak, tárt a karját, kőátkait már nem hallják.
0: A vaskakas kukorékolt.

hogy szippantj csak meg, ha barjában. Azután menj a sárkányra. Ugrott a királyfi, szája tapadt táltos orlikára, tüdejét tegezve szívta táltos erejét meg. S táltos erejének tűz robogott az erekben, kirántott a

0: kenyérbekök, lapot poszi, s oldaltal is nyelvet eszi.
1: Mikor nyitja a középső, csurog előttől lépcső, csillag, talán megnyújtott a király, majdnem. Ott rám, kénytelték a tömeg, gubanc aranykolit hegyet. Mennyezetig fölkúkozva, akár a csőrben a múlcó. Ragyog, tündöklik a csillag, sziporog, kunyarog, pillog, akártal azt is behányja.

0: kócolány.
1: Fölvetette.
0: Hajamént betakarta, mint harci nélkül komolygás, feledhetetlen tűzomlás, csatában az ágyú füstje.
1: A testvérek a lóölcsre pattannak, mint nagy combszöcs.

Ennek a mesének a címe a Hosszú Nyakkerék. Hol volt, hol nem volt, lebeg két országban, Lorenciás tengerek. András korban lakott, Márus lakott, Dánosok. Volt neki egy szép vagyok. Olyan mesmények, senkinek egy haragot nem adtak. Mindig megmondott. Ott még a háztán követ. Szegény már megyette az élet tekélet. Szívesen megmondott. Kezdkedett a keze, kiöntötte a levet. Eltölte a tájékot. Minden hajtott vele, nem állhatta a házat. Alattomba, nagy gyözdán, még ezt a súgódott a leszépvel. Kéne valamit csinálnunk a magyaróval, megszabadulnunk. Tudod mi? Mondja a gyözdán. Hónap elmegyünk a vására, veszünk két pokrócot, és elkössük a hátára, és útra kereszt. Ha van a köves pelegünk, téges legyen a kérdek. Te a kutatszunk. A györegynek nem mondta. Először éppen vásárol, vagy vásárol, éppen kérdek. Az adippi, te ügresteltük ezt, kérdezett az öregnek, szégyeltük az öregeket. Mutasd meg neki az utat lefelé és felfelé is. Mehet a márek ott. Ahol elment a nagy gazdám és az asszony beszélt. Otthon maradott a fiú. Eres vette már csak az egyik pokrót. Feltette nagyapónak a hátára egy pokrót. Kivezette a pokrót. Szegény öreg nagy könyvulatások között elindult hadifalva felé, és ahogy ment, mendegyél, fogyogtak a könnyei. Este felé hazajött a nagy gazdámból az asszony. Lássák, hogy nincs itthon a nagyapó, de ott van a pokróca másik. Hát, hol az öreg?

0: fact, I know they were. The texture was closer.
1: What do you think, Mr. Ross?
0: But they have come to consider, I'm of course surprised, that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from planet Mars, extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
2: Rövidre fogom ezt az űrgyalog túrát. Már is úgy unom, mintha Lenke tántihoz mennék pofafürdőre. Csak arra jó, hogy kipróbáljam az űrbúvár szerelésem. Halló, halló! Vétel! Hát az összeköttetés az jó. Oxigénellátáson kielégítő. Űröltözék hőszabályozás megfelelő. Gravitáció pótsúly berendezés működik.
3: Eleket termeltetek, egyedek.
4: Ezzel ezennel befejeztetett.
3: Elengedlek benneteket. Mehettek.
4: Melegeledet nekem nejem.
5: Kerek csemege, edd meg.
4: Gyerekem, merre ment?
5: Eszes mestere elvezette.
4: Elmemester ne nevelje, mert elverem kegyetlen. Esztelen elme, elmemester, kegyes fejedelmem ellen nevel.
5: Emester, remek egyed, szeresse gyermeket.
4: Nem engedem, fejedelmemnek jelentem, lefejeztetem.
6: Gyermeked ez esetben eleget neveltem. Ma volt az A meg az O óra. Sok szót mond óval, okosodó, gondolkodó.
4: Helytelen eszme! Fejedelmem elrendelte, ehelyen engedelmeskedjen, egyenletesen elvel fecsegjen. Etetted, elveszejt, eretnek mester!
6: Nem remegek, harcos lobogómon lobogjon az A meg az O, mert az A meg az O haladó hangzó. A-t meg O-t a jóra való dolgozóknak.
2: A kis öreg úgy látszik már nem gondolkodik annyira egysikúan. Talán vele megértettem magam.
7: Surprise! Surprise!
8: Tilos Rádió.
9: That's my favorite. Ha ha ha.

0: folyt a Mária böki, mint cicus a blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk hajcivő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne bomba, ricsaj, papa, mamma, gyereket, kupa, szép, szeretet, ecsenyapok, keserek, tréfa, a baj.
0: A családhoz tartozik, több ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ Perix, MZ Perix, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs fort!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vénszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tököforogjét. Törköforogjét. Árvíz, túre, tököforogjét.

0: In the living room, the voice clock sang. Tick-tock, 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would. The morning house lay empty. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds into the emptiness. A walk ticked on, repeating and repeating its sounds. Repeating and repeating its sounds into the emptiness. 7:09, breakfast time.
1: Ébredni. Langyesők jönnek.
2: A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 7:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből ki...
0: In the kitchen, the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees, and 2 cool glasses of milk. Today is August 4, 2026, said a second voice from the kitchen ceiling, in the city of Allendale, California. It repeated the date 3 times for memory's sake. Today is Mr. Featherstone's birthday. Today is the anniversary of Talita's marriage. Insurance is payable, as are the water, gas, and light bills. Somewhere in the walls, relays clicked. Memory tapes glided under electric eyes. 8:01, tick-tock. 8:01 o'clock, off to school, off to work, run, run, 8:01. But no doors slammed. No carpets took the soft tread of rubber heels. It was raining outside. The weather box on the front door sang quietly, rain, rain, go away, rubbers, raincoats for today. And the rain tapped on the empty house, echoing. Outside, the garage chimed and lifted its doors to reveal the waiting car. After a long wait, the door swung down again. At 8:30, the eggs were shriveled and the toast was like stone. An aluminum wedge scraped them into the sink, where hot water whirled them down a metal throat which digested and flushed them away to the distant sea. The dirty dishes were dropped into a hot washer and emerged twinkling dry. 9:15 sang the clock, time to clean. Out of the warrens in the wall, tiny robot mice darted. The rooms were a crawl with the small cleaning animals, all rubber and metal. They thudded against chairs, whirling their mustached runners, kneading the rug nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows.
2: Tálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Allendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Talita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín...
0: Their pink electric eyes faded. The house was clean. 10:00. The sun came out from behind the rain. The house stood alone in a city of rubble and ashes. This was the one house left standing. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. 10:15. The garden sprinklers whirled up in golden founts, filling the soft morning air with scatterings of brightness. The water pelted window panes, running down the charred west side where the house had been burned evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for five places. Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood in one titanic instant. A small boy, hands flung into the air. Higher up, the image of a thrown ball. And opposite him, a girl. Hands raised to catch the ball, which never came down. The five spots of paint, the man, the woman, the children, the ball, remained. The rest was a thin charcoal layer. The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. Until this day, how well the house had kept its peace. How carefully it had inquired, who goes there? What's the password? And, getting no answer from lonely foxes and whining cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. It quivered at each sound, the house did. If a sparrow brushed a window, the shade snapped up.
2: A ház tiszta volt. 10:00. A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzás bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszórt csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala néhány foltocskát kivéve teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az öt festék folt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az, mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és véllányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült.
0: The house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. 12 noon. A dog whined, shivering, on the front porch. The front door recognized the dog voice and opened. The dog, once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house, tracking mud. Behind it whirled angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panels slipped open, and the copper scrap rats flashed swiftly out. The offending dust, hair, or paper, seized in miniature steel jaws, was raced back to the burrows. There, down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like evil Baal in a dark corner. The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was here. It sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing. Its eyes turned to fire. It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy, and died. It lay in the parlor for an hour. 2 o'clock, sang a voice. Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown gray leaves.
2: Még egy madár sem érintette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10,000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az előső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját, és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat oda bent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott, körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelt a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben.
0: In an electrical wind. 2:15. The dog was gone. In the cellar, the incinerator glowed suddenly, and a whirl of sparks leaped up the chimney. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played, but the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the paneled walls. 4:30, the nursery walls glowed. Animals took shape. Yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers cavorting in crystal substance. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clocked through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminum roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, and the lazy bumble of a purring lion. And there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched weed, mile on mile and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, half an inch of soft gray ash on it, smoking, waiting. 9 o'clock. The beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. Fire.
2: Negyed három. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35! Bridge asztalok hajlottak ki a kerti lakfalából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfa asztalkán, és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 5:30. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek.
3: 5 óra.
2: A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel.
3: 6, 7, 8 óra.
2: A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva.
3: 9 óra!
2: Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre.
3: 9 óra, 5 perc!
2: Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről.
3: Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este?
2: A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt.
3: Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra.
2: Halkzene kísérte a hangot.
3: Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor. S nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már. És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg.
2: A tűz lobogott a téglakandon.
0: The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray. The empty chairs faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. Fire! Screamed a voice. The house lights flashed. Water pumps shot water from the ceilings. But the solvent spread on the linoleum, licking, eating, under the kitchen door, while the voices took it up in chorus. Fire! Fire! Fire! The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. But too late. Somewhere, sighing, a pump shrugged to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. The fire backed off, as even an elephant must at the sight of a dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a cold, clear venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps there. An explosion! The attic brain which directed the pumps was shattered into a bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and fell to the clothes hung there. The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Help! Help! Fire! Run! Run! Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice, and the voices wailed, fire, fire, run, run, like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest, alone, alone. And the voices faded as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. One, two, three, four, five voices. In the nursery, the jungle burned. Blue lions roared. Purple giraffes bounded off. The panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. In the last instant under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, playing music, cutting the lawn by remote control more, or setting an umbrella frantically out, and in the slamming and opening front door, 1,000 things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before and after the other, a scene of maniac confusion, yet unity. Singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away, and one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate. 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which, heated by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, the attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke. And silence. A great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, one wall stood alone. Within the wall, the last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026.
2: A szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak. És a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapó ajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlásgerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerend a csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, huzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek.
3: Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok!
2: A hőtől megpattantak a tükrök, mint a töréken téli ég, és a hangok sikoltoztak.
3: Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok!
2: Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. Egy, kettő, három, négy, öt hang. Sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át 1000-nyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikra esőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk, a tűz mindet felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra.
3: Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mód az ajtó előtt búcsúzott Szergiusz hercegtől. Ne féljen, mondta. Úgy érzem, van remény. Én nem így érzem.
1: Hinni kell.
0: De a professzor ma visszatért. Ne rágódjunk azon, amin úgysem lehet segíteni. Jó éjszakát. A herceg elment, és Mód belépett a szobába. Amikor egy kattanás után világos lett, ott ült vele szemben a fiatalember, dereka köré egy lepedő volt csavarva, de különben kifogástalan Pepita kabátot viselt, csak az ujja látszott túlságosan rövidnek.
1: Hogy mert csen?
0: Rövid leszek, mert az idős üveg, és különben is igen éhes vagyok. Azonnal adja ide a kést és a fehér asztalterítőt, amivel becsavarta. Mód képtelen volt velem. Ne kérdezzen, ne magyarázzon, és tegy, amit mondok. Valaki meglátta, amikor elvitte a kést. Át fogják kutatni a szobáját.
1: Ki látta meg?
0: Kérem, hogy cselekedjék gyorsan. Ha megtalálják itt a kést, akkor vége. És honnan tudjam? Tárgyalni nincs idő. Hinnie kell, amit mondok, különben elveszett. A kést! Mód habozott. Azután gyorsan az ablakhoz ment, és a párkány mellett egy résből elővette a fehér terítőt. Itt van. Óhajt még valamit?
2: Semmit. Talán, ha óhaj nélkül elmondanám.
0: Nem mondok semmit. Higgyen, amit akar. Miután maga a gyilkos, túlságosan bűnösnek nem tarthat. Miért vette ezt magához? Azt hittem, más a tettes, és meg akarta menteni. Maga hogy került ide így?
2: Csak betetőzése volt a mai estének.

0: Honnan tudja, hogy a kést... Jó éjszakát, vágott szavába a fiatalember. Azután épp jókor megragadta a csúszni készülő lepedőt, és elrohant. A fordulónál hallgatózott. Amikor látta, hogy tiszta a levegő, kivette a zsebéből a tört, és messze hajította a folyosó ablakából. Azután vangolt szobájához ment, és helyére akasztotta a Pepita kabátot. Sietett. Talán a szuterénben akad valami raktárféle, ahol meghúzhatja magát. Szörnyen kimerült volt. Körülbelül a földszinten lehetett, amikor a mélyből lépéseket hallott, és valaki elkiáltotta magát.
1: Martin, te vagy!
0: A mindenségét. Villám gyorsan kilépett a folyosóra, és elindult a sötét étterem felé. Hangok. Csak hogy kinyitották, ki az ördög zárta be kívülről? Én nem tudom, mondta a portás. Vissza. Siet végig az ajtók mentén. Hát ez szörnyű. A folyosó másik része felől is beszédzaja.
1: Azt hittem, hogy lefeküdt, Elder.
0: Szed Linz az inspekciós rendőrtiszt. Különös zajt hallottam. Az ember gyanakvó ilyen helyen. Azonnal ide érnek. Két tűz közé került.
1: Martin! Nem halsz!
0: Ullanj meg! Közvetlenül mellette a 20-as ajtó. Az olasz nő szobája. Halk dúdolás hangzik ki bentről, és egy cipő koppanása. A hangok közelednek. Kapog.
2: Tessék!
0: Belép a 20-as szobába, és szemben áll a szicíliai özvegyel, aki kimonóban van, és szájtátva bámul.
2: Ön?
0: Bocsánat, feleli a hálóinges úr, egy szál sötét nyakkendővel és talpig lepedőben, miután meghívott,
2: de azt mondta, böjt van, és...
0: Már nincs. 12 elmúlt. Éjfél után már, ugye, szombat van.
2: Bocsánat, de olyan furcsa így.
0: Erre felé különös csak ez a hittérítő rend lepraápoló díszruhája. Az ön tiszteletére vettem fel fehér szoknya, sötét nyakkendő és magas szárú lakcsizma. Indiában ezt a megjelenést nagyon tisztelik.
2: Érdekes. De én már aludni készültem. Nem baj. Forduljon el, amíg magamra kapok valamit.
0: Hátat fordított, és az ablakhoz állt. Signora Relli a spanyol fa mögé ment és felöltözött. Amikor előkerült, csodálkozva látta, hogy a hittérítő nincs a szobájában. Mintha kirepült volna a nyitott ablakon. Úgy is volt. Másnap reggel új szenzációra ébredt a Grand Hotel. Vangolt terménykereskedőt letartóztatták Ranke doktor meggyilkolásáért. A négerboy jelentette, hogy ruhatisztítás közben Vangolt kabát zsebében egy csipketerítőt talált vérnyomokkal. A terítő annak a szobának az asztaláról tűnt el, amelyben Ranke doktort holtan találták. Vangolt falfehéren ült a kapitány előtt.
1: Mondjon el őszintén mindent!
3: Kérem,
0: felelte siralmasan Vangolt.
3: Nem lehetne a feleségemet értesíteni? Ő sokkal okosabb, mint én.
1: A felesége kinreket, és a vesztegzár idejére nem térhet ide-vissza.
3: Sajnos. Bár elkísértem volna bevásárolni.
1: Ez nem tartozik a tárgyra. Inkább mondja el töviről hegyire a gyilkosságot. Miért döfte le Ranke doktort, és hogyan készült rá?
0: Vangold úr a kezeit tördelte.
3: Kapitány úr, csak nem képzeli, hogy én gyilkos vagyok.
1: Hogy állunk az alibijével?
3: Ami csodámmal?
1: Az alibijével. Van alibije?
0: A terménykereskedő rémülten hebegett.
3: A feleségem csomagolt. Úgyhogy nem tudom, hozott-e ilyesmit.
0: Ez egy kicsit vastag volt. A kapitány dühbe jött. Olyan tisztességesnek akar látszani, hogy nem tudja, mit jelent ez a szó. Alibi? Példátlan. A kapitány nagyot csapott az irodaasztalra.
1: Hagyja ezt az alakoskodást! Azt hiszi, hogy hülyének teteteti magát?
3: Kapitány úr,
0: siránkozott a terhelt,
3: esküszöm, hogy nem tettetem magamat. Én csak azt kérem, hogy a feleségemet hívják.

0: azonnal.
1: Bánatosan ült két rendőrtiszt között. Szerencsétlennek és nyomorultnak érezte magát. A kapitány szemben vele, az íróasztal mögött foglalt helyet, keresztbe vetett lábait az asztal alá nyújtva mélyen, mert papucs volt rajta. Valami gazember elvitte az ajtó elől a csizmáját. Igazán kínos. A gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzárat kihirdették. Hol volt maga akkor?
0: Mi?
1: A kapitány úrról beszéltem.
0: Mi? Igen, erre emlékszem. A katonai kordon erősségéről érdeklődött.
1: Esküszöm, ártatlan vagyok.
0: Azt állítja, hogy végig a halban tartózkodott?
1: Mangold úr hallgató.
0: Nos?
1: Mielőtt velem beszélgetett, ott állt a többiek között? Figyelmeztetem, hogy erre nézve kihallgathatok mindenkit, akiről azt állítja, hogy közvetlen maga mellett állott. Könnyítsen magánember, ismerje be a bűnt, ez enyhít a sorsán.
2: De kérem, én ott voltam.
0: Hol? Tessék, mondja meg, hol? Van alibije, vagy nincs?
2: Ismétlem, nem tudom. A bevásárlásokat mindig a feleségem végzi, és
1: utoljára figyelmeztetem, hogy ne játssza a hülyét.
2: Esküszöm, hogy nem játszom!
1: Siránkozott Vangold, és halott sápat arcát babrálta remegő ujjakkal. Hol volt ön, mielőtt velem beszélt?
2: Egy hölgyet, bizonyos Villiénét.
1: Kopogtak. Bocsánat, Elder főfelügyelő lépett be.
3: Szeretnék jelentést tenni.
0: Majd a kihallgatás után,
1: felelte a kapitány. Elder leült. Csodálkozva néztek rá, amikor mentegetőzve mondta.
4: Engedjék meg, hogy néma tanulja legyek a kihallgatásnak. Az én ügyemben amúgy is minden lakóval beszélnem kellene.
1: Nos, Vangold úr, folytatta ridegen a kapitány. Mit beszélt ön Villié asszonnyal?
4: Vangold nyögött, és a kezeit tördelte.
2: Villié megállt az ablaknál, és én azt mondtam, hogy szép idő van. Később bemutatkoztam, majd...
1: A homlokát törölgette.
2: Majd...
1: Beszéljen, kérem, mert...
2: Megkért, hogy jöjjek egy percre a földszinti szobájába.
1: És?
2: És ott szendvicseket tett elém. Ilyen kis sós, sajtos, dobozolt árut. Olmozott csomagolás, mint a romlandó lenne.
1: Hülyeség.
2: Persze, hogy hülyeség, mert a keksz eláll, de jobban fogy, ha...
1: A kapitány az asztalra csapott. Mi történt Villiéné szobájában?
2: Telefonáltam.
1: Kinek?
2: Nem tudom.
1: A kapitány nagyot sóhajtott, azután rágyújtott egy cigarettára.
0: Parancsol,
1: megkínálta a vergődő bűnöst. Bán, ha megnyugszik, akkor többre megy vele.
2: De nem ópiumos? Feleségem azt mondja, hogy az árt.
1: Nem ópiumos. Tessék.
4: Üzet adott és hátradőtt.
2: Kinek telefonált ön? Most szép szóval próbálkozom, mondta, mint egy nyájas tigris ápoló. Villiéné letárcsázta a számot, és különböző kedves bíztatással rávet, hogy a jelentkező férfinak mondjam el azt a mondatot, Arthur a nyomában van.
1: És maga elmondta.
2: Igen. Villiéné nyomban lenyomta a villát, úgyhogy a választ nem hallottam.
1: Ez hányas szobában történt?
2: A 42-esben itt lakik Villiéné.
1: Kihallgatjuk Villiénét. Gork,
3: kérje meg őnagyságát, hogy fáradjon ide.
1: Gork elment.
2: Esküszöm, kapitány úr, hogy ártatlan vagyok,
1: nyögte Vangold. És hogy került a zsebébe a véres terítő, amelyen pontosan látni, hogy a pengét beletörölték?
2: Nem tudom, kérem. Én kissé italos állapotban voltam, mert a szomorúság, hogy a feleségem nélkül...
1: Sajnálom. A véres kendő döntő bizonyíték. Nincs az az ember, akit felmentene az esküdtcég, miután a Corpus Delictit, a véres bűnjelet megtalálták egy ruhadarabjában, amelyet előző napon viselt.
5: Ez esetben egy szenzációs fordulat előtt állunk.
1: ugrott fel váratlanul Elder. Megtaláltam a vérfoltos tört egy lakcsizmában. Ha tudjuk, hogy kinek a csizmája hiányzik, akkor megvan a másik főbűnös, mert az ő ruhadarabjában van a véres bűnnyel párja. A kapitánynak tátva maradt a szája, és önkéntelenül maga alá húzta a két lábát.
2: Mit mond?
1: Kérdezte Eldert, miután visszanyerte az önuralmát. Ha elfogadjuk, mint feltétlen bizonyítékot, hogy valakinek egy ruhadarabjában ott a véres bűnnyel, akkor a csizma tulajdonosa a bűntársa van Goldurnak.
2: Hol találták a csizmát?
1: A 87-es szoba előtt.
0: Az én szobám,
1: kiáltotta a kapitány. Talán később került oda a csizma. A kapitány úr hajnalban kell, és a boly csak most találta ott a csizmát.
0: A csizma is az enyém.
1: Erre hallgatta.
0: Akkor nincs az az esküccék, kiáltotta a Vangold, amelyik a kapitány urat felmentse. Ostobaság. Az ajtó előtt állt a csizmám. Valaki elvitte, és betette a kést.
2: Na hát az én kabátom az ajtó előtt függött. Valaki elvitte, és betette a terítőt. Vagy bocsássalak nyomban szabadon, vagy tartóztassák le a kapitány urat is.
1: A helyzet határozottan kínos volt.
0: Kérem, Vangold úr, önt nem tartóztattam le, csak kihallgattam.
2: Jelenteni fogom az esetet a követségemen. Kártérítést és elégtétet követelek.
0: Elder főfelügyelő úr előbb is jelentette volna az esetet.
1: A kapitány úr kért, hogy csak a kihallgatás után tegyek jelentést.
0: Parancs, az parancs.
2: Kérem, Vangold úr, felfüggesztjük a kihallgatást, de tartozik rendelkezésünkre állni.
0: Az admiralitással is jelenteni fogom!
1: Kiáltotta izgatottan a terménykereskedő, és elrohant. Az imént megállított a boly, kezdte Elder, és azt mondta, hogy a 87-es számú szoba előtt egy pár csizmát pillantott meg. Elvitte a csizmákat, de ahogy felemelt az egyiket, ez hullott ki belőle. Egy tört vett elő a zsebéből, és odatette a kapitány elé. Fekete markolatú, rövid, hegyes vadászkérszerű holmi volt, kissé antik művű. Égkövekkel kirakott nyelén egy római kettes volt bevésve. A tőr csodálatosan könnyű volt, és pengéjén néhány rozsdafolt látszott. Alig kétséges, hogy ez volt a gyilkos tőr, jegyezte meg a kapitány. Maboncolta Markhelyt az áltozatot, rövidsebb hely, széles nyílással. Ez a penge rövid, de a markolat alatt vastag.
2: De miért ilyen könnyű?
1: Kérdezte az egyik tiszta törrel játszva.
2: Mint a gyermek játék lenne.
0: Az is, mondta a kapitány. Nem igazi fegyver, valami csecsebecse vagy játékszer. Ha csontot ér a döfés, begörbült vagy eltörött volna. De ki vihette el a csizmámat?
2: Az én elméletem szerint Vangold zseniálisan járt el, ha ő rejtette a tört kapitány úr csizmájába,
1: jegyezte meg az egyik rendőr. Ez jó elmélet, helyeselt Elder.
0: Bárha vesszük, hogy tegnap este egy hittérítő ruháját is ellopták, és visszavitték.
1: A rendőrtisztek kényelmetlenül feszentek.
0: Ön milyen ügyben jár el, főfelügyelő úr? Kérdezte a kapitány.
1: Egy bűnözőt keresek, és ide vezettek a nyomok. Szavamat vették, hogy hallgatok az ügy szereplőiről.
2: De a feletteseire ez nem vonatkozik.
1: Én is azt hiszem, ha a kapitány betelefonál Mölen főtanácsosnak, bizonyára felment a hivatali titok tartás alól.
0: Köszönöm.
1: De azt hiszem, elkülöníthetjük a két ügyet. Felelte a kapitány hidegen. Visszajött a fogalmazó, akit Villiéniért küldtek. Markhely tanácsos is vele volt.
2: Kérem, kapitány úr, jelentette. Villiéné eltűnt a szállóból.
0: Mit mond?
2: Bekopogtam az összes szobába. Markhely tanácsos úr az egészségügyi szolgálat embereit szétküldte mindenhová, és kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy Villiéné nincs a szállóban.
1: Ki látta utoljára? Kérdezte a kapitány.
2: A pincér, aki a kertben felszolgálta Villiéné számára a reggelit.
1: Azt is látta ez az ember, hogy az eltűnt vendég később sétált a kertben, és beszélgetett az őrrel, aki a kapu előtti drótsövény átjárónál posztolt.
2: A kapitány tanástalanul nézett Markhelyre.
0: Lehetséges, hogy valaki átjusson a kordonon?
1: Már volt eset rá, de nagyon nehéz. Önnek mi a véleménye, Elder?
4: Fordult egyenesen a mellőzött főfelügyelőhöz. Elder a kapitányra nézett.
0: Semmi kifogásom, mondta ez zavartan, hogy feleljen a tanácsos úrnak, ahogyan lehet itt véleménye az embernek.
4: Én elsősorban kihallgatnám azt a posztot, akivel Villiéné beszélgetett, és a pincér. Már egy csettintett az ujjával.
0: Az erdekbe is fején találta a szöget. Nem gondolja, kapitány úr?
1: Természetes, ezt a két kihallgatást foganatosítani kell. Hát ez úgyis megtörtént volna. Szennyinc fogalmazó úr küldje ide a pincért és a katonát. Sokat nem remélek a két kihallgatástól, fordult Markhelyhez.
4: A pincér nem mondott újat, 9 órakor szolgálta fel a reggelit.
0: Ideges vagy izgatott volt a vendég?
4: A pincér vállat vont.
0: Az a hölgy állandóan ideges kissé, most aránylag nyugodtnak látszott. Újságot olvasott, levelet írt. Reggeli után nem látta visszatérni a halba?
1: Nem, a poszttal beszélgetett, azután ismét a konyhára mentem, és mire visszatértem, már nem láttam a hölgyet.
0: Köszönöm, elmegy.
4: Jött a poszt, akit közben leváltottak. Ezen ő is a Grand Hotel fogja lett a Vesztegzár végéig.
1: Önnel ma beszélgetett egy hölgy.
0: Igen. Utasításunk van, hogy ne legyünk ridegek. Őrségen is beszélhetünk, ha valamelyik vendég megszólít a drótsövény túlsó oldaláról.
1: Mit beszélt ezzel a hölgyel?
0: Kérdezte, hogy meddig állok poszton, és szabad-e ajándékot elfogadni. Mondtam, hogy tilos, mert ez terjeszteni a ragályt.
4: Később nem látta?
0: Nem.
1: Elmehet. Várjon!
4: Elder szólt közbe. Oda ment az egészségügyi katonához. Nézze, barátom, ha most ideadja a levelet, az 2 nap sötét zárka. De ha nem, akkor úgy veszem, mintha megkísérelte volna kicsempészni. Ez pedig a haditörvényszék elé tartozik.
0: De kérem, én... Ne dadogj, mert összetörlek,
4: ordította Elder. A nő azt mondta, hogy fizet, ha kicsempészel egy levelet. Tegnap kicsempészted. Ezzel elkövetted a leg...
0: Nem igaz. Ma jött először oda kérni. Add ide a levelet, akkor megúszod.
4: A halálsápat poszt egy borítékot húzott elő a zsebéből. Mit mondott az a nő? Kérdezte tovább a főfelügyelő.
1: Azt, hogy 100 forintot ad, ha ezt a levelet kicsempészem. Nem akartam, de sírt, könyörgött.
0: Takarodj! Vesztegzárban vagy!
1: Azután majd meglátom, hogy mit jelentek rólad.
4: Az őr kiment. Majdnem biztosra mentem, mondta Elder. Miért ír valaki levelet innen, amikor 3 hétig amúgy sem adhatja fel? Csak azért, hogy kicsempészze. A legegyszerűbb, ha egyenesen a poszthoz fordul.
5: Szabad a levelet?
4: Szólalt meg csendben a kapitány.
5: Tessék.
4: Arthur Kecklingnek Szingapúrba volt címezve a boríték.
0: Azt hiszem, elég okunk van arra, hogy feltépjük,
4: mondta tétován a kapitány, és már nyitotta. Ez állt benne. Tudja meg az igazat. Marjorie találkozott Dodival. Együtt vannak Kislagondán a Grand Hotelben. A Vesztegzár miatt csapdába kerültek. Az a Rally nevű olasz nő is tudott az ügyről. Kinevetik magát. Aláírás nem volt. Bonyolódik, mondta a kapitány, és a tőrrel játszott.
1: Maga mit szól, Elder?
4: Kérdezte Markeit.
0: Beszélni kellene ezzel a Rally nével. Ez természetes, mondta a kapitány. Sandlins, kérhetjük Signora Rallyt.
4: Kacér fekete selyem ruhában jött, ragyogóan tiszta szemmel, mint aki nagyszerűen aludt. Enyhe kölniszak suhant be vele együtt az ajtón. Mosolygott és harsányan köszönt.
2: Jó reggelt, uraim! Szegény Mangoldot szerencsétlenné tették.
0: Kissé érzékeny ember. Mindössze felvilágosításokat kértünk. Foglaljon helyet, szinyóra.
2: Köszönöm.
4: Hatalmas pazar, gyöngysor csavargatott a mutató ujja körül.
0: Ismer ön egy bizonyos Arthur Cochrane-t?
4: Elgondolkozva lebigyeztette a száját.
2: Cochrane? Elég közönséges név, de nem ismerek ilyen embert. Talán összefügg szegény Ranke doktor ügyével.
4: Eleinte azt hittük, felelte a kapitány. De azóta más homályos ügyek vetődtek fel. A kapitány felvette a tört, idegesen játszott vele.
2: Mi ez?
4: Kérdezte Signora Relli, előre nyújtva a nyakát.
2: Egy tőr. Gyerek holmi, de alkalmas volt arra, hogy Ranke doktort megöljék vele,
4: mondta, és oda tartotta a tőrt a nő elé. Signora Relli ájultan zuhant a padlóra. Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akar sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig lóg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendégszámára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. A kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet.
5: Jaj.
4: Nem valami kellemes kaland.
2: A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Mark Hate hangja. Gyomor belső falán gyógyult, ulkuszra emlékeztető borsónyi duzzat nyirokszövet, így gyerünk tovább. Hány óra van? Kezdek éhes lenni. Ez semmi. Most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. Hű, de meleg van. Így. Ez semmi. Mehetünk!
4: Köpenysohogás közben diktál.
2: A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet 2 példányban gépelve, a löncshöz kérem.
4: A Gruber nevű piszmogni kezdett a varrással. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. A terítő alatt távolodó cipők látszanak. Ejha, az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta.
6: Ez hozta a levelet múlt szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná. De hiába.
4: Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá Dúdor is a pimasz.
6: Jö, de meleg van. És hogy megáll itt a levegő? Na nézzük csak.
4: Kik lehettek jelen a boncolásnál? Márkejt egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barna foltos fehér cipő egy orvosé.
6: Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszernyi fráter.
4: Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmi.
6: De végre megy.
4: És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik.
6: Undok hely.
4: Hogy a fenébe jut ki az ember élve a boncteremből, ha nem orvos?
6: Körülnézett.
4: A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántan az ajtóhoz megy.
6: És kilép.
4: Lesz, ami lesz.
7: bokazörrenés, az őr tiszteleg. Nagyszerű, semmit sem vett észre.
8: Merre elmentek a kollégák?
7: Kérdezi.
8: A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt.
7: Köszönöm.
1: A földszint mellék folyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák.
7: Elsiet.
1: Kér a szőnyeges szállodai folyosó részre és megy.
7: Hová? Ezt ő is szeretné tudni.
9: Doktor úr!
1: Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból.
8: Parancsol?
9: Johannes Brönsz vagyok, és azt hittem hozzám küldte Márke egy tanácsos úr.
8: Igen, túlmentem a szobán.
9: Parancsoljon!
1: Gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát.
8: Hát, miről van szó?
1: Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve, de siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
9: Markely tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia. Így van. Nevem John Raleigh.
8: Mit kíván? Nem Charlesnak hívja?
9: Dehogy nem.
8: John Charles Raleigh a nevem. Nagyapám után vagyok John, és ezt használom. Hát, mi a panasza, kérem?
7: Hát, nem mondta el Markely úr?
8: Na, nagyjából. Épp hogy. De jobb, ha a beteg maga mesél. Mióta érez fájdalmakat?
7: Én? Nem fáj semmi.
8: Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
7: Meleg van itt.
1: Megtörölte a homlokát.
8: Hát nem volt lázom se hurutom, nem értem. Csodálkozott a beteg.
1: Na hát úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert a fejfájása szokott lenni.
8: De nem szokott.
7: Mi baja van ennek?
8: Sohasem fáj a fejem,
1: ismételte.
8: Úgy?
9: Hát ez elég aggasztó, és reumánál
8: nincs reumám.
1: Hát ez reménytelen.
8: De mire fáj tulajdonképpen?
9: Semmim.
8: Igen? Hát ezzel majd segítünk. Szedett már porokat?
7: Nem,
1: sóhajtott Brönsz. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fény lett.
7: Azt hiszem, rajtam csak Lésénk segíthet.
8: Ő kínai begyógyász?
7: Nem, ő a betegség.
8: Lésénk, Márkét azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
1: Igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja, az ilyesmit a betegtől kell hallani.
7: De ez mi? Terített asztal, gyönyörű hideg büfé.
1: Majd betegnél ritkaság. És pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett és részt vett egy boncoláson.
7: Micsoda csodás bélszín. 4 év előtt kezdődött,
1: mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú, durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi.
7: 4 év előtt jártam először Kuala Lumpurba. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estét.
1: Hidegrázás?
7: Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Li Xinggel, és megszerettük egymást. Én is szerettem. De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. 2 hónap után véget vetettem az ügynek. Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Li Xing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Li Xing diktálta valami kínai gazembernek. Az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Li Xing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait.
9: pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fogyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
6: Mi?
9: Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen. Azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem. Rossz álmaim voltak. Fogytam.
6: Hány font volt, mielőtt lefogyott?
9: 200-on felül.
6: Felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott.
9: Azután kerestem Leasinget. Kuala Lumpurból eltűnt. Ezreket költöttem rá, hogy kerestessem. Felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban. 2 hónap előtt a reggeliző asztalon megtaláltam a második mimózát.
6: Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártatta a szemét a szobában.
9: Magánzó vagyok.
6: Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
9: Azután, folytatta a köpcös, tegnap megtörtént a katasztrófa.
6: Még egy mimóza?
9: Úgy van.
6: Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember komolyan bajban volt. Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete ült.
9: Markett azt mondta, hogy elküldi őt hozzám, Mr. Rayleigh, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajós tisztnél.
7: Igen, igen, az jó kis eset volt.
9: Ugyanolyan, mint az enyém?
7: Nem, annak nárciszt küldtek, de szintén lefogyott.
9: Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs, az izmai mernyedtek, a légzésem nehéz, de az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni.
6: Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt.
9: Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
2: Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt...
6: A fiatalember felderült. Ugyanez?
9: De. Éppen itt értem el sikert.
6: Hogyan? Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
9: Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Markhelyt azt mondta, hogy csak akkor jöhet, ha nem lesz...
6: Itt megvonaglott az arca.
9: Boncolás. Nekem sürgős, mert... Végem. Végem.
6: A köpenyes megkönnyebbült. Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
7: Hát, kérem... Kezdődjék a hipnózis.
6: Ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék.
7: Tegye, amit mondok.
6: A hajós tisztet halála előtt 1/4 órával gyógyította meg, ugyanilyen elmebajból.
7: Álljon fel. Így. Nézzen jól a szemembe. Igen. Jöjjön. Üljön le. Így.
6: Ott ültek az asztalnál. A fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, s a rémülten bámuló Burns személybe nézve rekedten mondta.
9: Vágjam. Így. Tegye a szájába.
6: Enni kezdett.
9: Mohó. Így. Így. Rágni. Rágni. Úgy. Megint.
6: vágott és evett, és a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
10: Egyem, az ilyen jóízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni, rágni. Nézzen a szemembe. Ugyan rágni, enni, mustár nincs.
6: A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesziós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a teleszájjal táplálkozó embertől, és evett. Egész jó orvos.
10: Na, most töltse magának ebből a viszkiből.
11: Nem bírom.
10: Csend! Csinálj után. Így. Fenékig.
6: És ivott. Ivott. Burns is kiitta a poharából a viszkit.
10: És most? Kérdezte. Most szépen elénekli velem együtt. Tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
6: Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá. Sőt, táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok. Miután Signora Relli magához tért, semmit sem mondott az ájulás okáról.
2: Gyakran előfordul velem az esős évszakban. Már két nap előtt a hegyekbe akartam utazni.
6: De mégis a tőr miatt, jegyezte meg a kapitány.
2: Ugyan kérem, miféle gyanúsítás?
6: Szó sincs róla. Azt hittem, emlékezteti valamire.
2: Borzalmas látvány volt, és borzalmas ez az évszak. A vesztegzár az életembe kerülhet, ha nem utazhatok idejében a hegyek közé.
6: A kapitány tanácstalanul nézett Elderre. A főfelügyelő felvette a tört.
2: Csak ugyan nem jelentős, mint látvány. Nem tudja megmondani Signora, hogy miért olyan könnyű ez a holmi? Honnan tudjam? Talán játék?
6: És ez a római kettes mit jelenthet?
2: Talán az árát.
6: Elder bólintott.
2: Lehet.
6: Bár az árat általában arab számmal tünteti fel a kereskedők. Inkább valami jelzésnek hiszem. Az özvegy idegesen játszott a gyöngyeivel.
2: Nem tudom,
6: felelte gyorsan.
2: Azt hiszem elmehetek, nem?
6: Talán, ha kérném, szabad egy percre, mondta mosolyogva Elder.
2: Önnek jogában áll kihallgatásokat foganatosítani? Úgy tudom, a kapitány úrra tartozik.
6: Elder elismerően bólogatott. Eltalálta Signora. Remélem, a kapitány úr megkérdezi majd, hogy honnan ismeri a főkapitányságon kiállított szolgálati jegyek tartalmát. A nő sápadtan állt fel. Tartóztassanak le, amerik, de ezt a megszégyenítő faggatást nem tűröm! Udvarias formában érdeklődünk, és érthetetlen ez az idegesség. Signora Relli visszaült.
2: Szí! Hát, tessék kérdezni. De ez az úr polgári ruhában van.
10: Elder főfelügyelő, híres rendőr, és én kértem meg, hogy vegye át a nyomozás irányítását.
6: Felelte a kapitány, és elpirult, mert érezte, hogy ez kapituláció volt. Nem értem, miért haragszik rám, Signora. Fordult feléje Elder. Én feltétlen tisztelője vagyok, és semmi áron sem keverném bele az ügybe, csak néhány kérdést szeretnék feltenni.
2: Va bene, tessék. A tőről nem tudok semmit, és...
6: De kérem, mosolygott Elder.
2: Ki beszél itt a tőről? Inkább azt szeretném tudni, hogy mikor halt meg Signor Relli. Ez miért fontos?
6: Régi szokás felvenni a személyi adatokat.
2: A férjem 8 év előtt halt meg.
6: Miben?
2: Ez is a nacionáléhoz tartozik?
6: Szó sincs róla, csak érdekel.
2: Igen. Arnoldo 8 év előtt halt meg.
6: És hol van eltemetve?
2: Vicenzában. Megmondaná, mi köze ehhez?
6: A kapitány furcsán nézett a detektívre.
10: Csak ugyan fontos ez, Elder?
1: Ha nem fontos, akkor miért idegesíti Signora Rega? Mert sért, hogy a magánéletembe avatkoznak, ezt nem tűröm! Akkor hát nem leszem, felelte kedvesen a főfelügyelő. Csak azt tessék akkor megmondani, hogy miért van ez a kettes a tőrön. Remegő szájjal ugrott fel. Mondtam már, hogy nem tudom, ez valami játéktőr, hát egy gyerekjáték. Elder egészen elé állt, és a szemébe nézett. Téved, Signora Mancini. Ez felnőtt játék. A nő először megdöbbent, azután vállat van, és csüggetten suttogta. Szí. Maga mindent tud. Beismerem. Én Nedda Mancini vagyok. Általános meglepetést keltett a vallomás. A kapitány megsimogatta a homlokát.
12: Valahol hallottam ezt a nevet.
1: Hallottam. Ismerték az egész világon. Opera énekes nő voltam. 18 éve ennek. Azután ott hagytam a színpadot, és elmentem egy hittérítő után Borneóba. És amikor meghalt, itt megtelt a két szeme könnyel, elhatároztam, hogy visszatérek. De nem akartam öreg művésznő lenni. Inkább lettem fiatal özvegy, és felvettem a Relli nevet. Utálatos, sajnálják az embert, hogy milyen nagy volt valamikor. Így lettem Signora Relli. Basta! Remélem, kielégítették a kíváncsiságokat. Ó, nem ilyesmiről volt szó. Csak tudni akartam, hogy hány művész van a házban. Marquette a fejét csóválta. Már megint hova fog kiukadni ez az ember? Miért érdekli? Fordult felé a nő idegesen. Azért, mondta Elder, mert ez a tőr színpadi kellé. Csend. És? És mit akar ezzel mondani? Hogy ismerni kell minden művészt a házban, akiről hihető, hogy eltett valahol egy kelléket emlékbe. Megnézte a tőrt. Amelyet egy opera második felvonásában használtak. Ön engem gyanúsít? Nem. De ha találok egy kelléktőrt, akkor tudnom kell, hogy Linner úron kívül van-e még művész a házban. Linner egy jámbor, jóra való gentleman. Senki sem gyanúsítja. Csak kihallgatjuk a tőrre nézve. Szennyis fogalmaz úr felkéri majd, hogy fáradjon ide. Intézkedett Elder. Kérem önöket, könyörgök. Egészen bizonyos, hogy semmi köze a tőrhöz. De nyugodjék meg, asszonyom. Nem... Linner szívbajos, idegbeteg és olyan gyáva. Megölik őt! A kezeit tördelte. A rendőrtisztek egyik ámulatból a másikba estek. Boszorkány ez az Elder. Honnan a csodából szedi elő meglepő adatait? Bízzon a tapintatunkban, asszonyom. Most felkérjük, hogy amíg Linner urat kihallgatjuk, szíveskedjék az irodába fáradni. Borgen fogalmazó úr társaságába. Rendben van. Sajnálom, és szeretem ezt a derék öreg gyereket. De higgyék el, semmi köze az egész ügyhöz, és ne gyanúsítsák. Vigyázzanak, kérem, kérem. Könyörgött, szinte sírva. Őrá, nagyon kell vigyázni. Signora Relli átment a harmadik szobába Borgennál.
12: Mondja, honnan tudja mindezt?
1: Kérdezte a kapitány. Ne felejtse el, hogy fél nappal előbb kezdtem a nyomozást. Ismerős volt az olasz nő. Kábeleztem a konzulátusra, és ott nem csinálta a titkot az ügyből. A hatóságok ugyanis tudják a művésznő titkát. Csak ugyan megbíz a nyomozás vezetésével, kapitány?
12: Igen.
1: Bevallom, megváltozott a véleménye. Azt hittem, a szerencséje nagyobb, mint a tudása. Csak a kettő együtt ér valami. Jött Szed Linz, a kövér gyerekarcú énekessel. Két szeme alatt egy-egy petyhűt zacskó képződött az évek folyamán,
4: s álcsontja körül pofaszakált-szerű bemélyedéssel kiárkolta a zsírt az idő. Nehezen lélegzett, sárgásan erezett szemei fáradtan bóbiskoltak.
13: Foglalja helyet, Linner úr!
6: Köszönöm.
4: Szuszokba leült. A kapitány fel akarta mutatni a tört, de eltűnt az asztalról.
6: Hová lett?
4: Jelentéktelen formaság, mondta Elder mosolyogva. Sorra megállapítjuk a vendégek alibéjét.
13: Ön például, emlékszem, a halban állt, mi alatt a kapitány úr felolvasott.
6: Igen.
4: De aztán a rendelet felolvasása közben távozott.
6: Így van. Felmentem a szobámba, mert elfáradtam, és nem érdekelt.
4: Unalmas is, ami azt illeti. A folyosón nem találkozott senkivel?
6: De.
4: A szobám irányából Sergius herceg jött. Köszöntünk egymásnak. Mással nem találkozott?
6: A lépcsőn egy fiatal hölgyel, aki szintén azon a folyosón lakik. Úgy látszott, a hercegre vár.
4: Maud Borkman kisasszony volt. Ön a szobájába ment?
6: Nem. Signora Relli utánam kiáltott váratlanul.
4: Hiszen a signora lent volt a halban.
6: Igen, de közben az emeleten is járt. Liften jött, és már fenn volt, amikor érkeztem. Megkért, hogy hozzam fel a retikűjét, sok pénzzel a halban hagyta.
4: És ön felhozta?
6: Nem találtam a halban. Érthetetlen.
4: Köszönöm, mondta Elder. Ezzel elintéztük a formalitást.
6: Kérem, mindig szívesen állok rendelkezésükre.
4: Nehézkesen felemelkedett. Még mellékesen elintézhetjük Wolfgang úr kérését, szólt rá hirtelen mosolyogva Elder. A szemétben találtak egy ilyen csecsebecsét, és nem tudjuk, hogy kié. Elővette a tört a zsebéből. Linner bárgyú arca felderül.
6: Az egyéb kedves emlék. A bűvös vadász második felvonásából legszebb szerepem volt.
4: Hogy kerülhetett ez a szemétbe?
6: Talán leesett az íróasztalról, mert ott volt mindig.
4: Ez szíveskedik majd a direkciónál kérni. Ez is csak formaság. Mi nem adhatunk ki talált tárgyat. Csak még valamit.
13: Nem tűnt fel önnek egy barna folt a szőnyegen?
4: Kinyílt a másik szoba ajtaja, és Signora Relli jött ki felhevülten.
6: Elég!
4: Linner csodálkozva állt.
6: Vallomást akarok tenni! De, Signora... Linner úr, addig menjen ki! Ne féljen, nincs semmi baj. Egy félreértést kell tisztázni. Én nem megyek ki. Tudni akarom, mi ez a játék. Mit jelentett?
4: Elder cigarettára gyújtott. Foglaljon helyet, Linner úr. Ön is, Signora. Szakkomódi! Az olasz szóra a nő kisé meglepetten leült.
13: Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha most tisztázunk mindent. Senkit sem gyanúsítunk, és Linner úrnak sem fog ártani, ha megtudja az igazságot. Tessék, Signora, beszéljen.
4: A nő most már sokkal nyugodtabb volt. Amikor a kapitány úr elkezdte a vesztegzárról szóló felolvasást, láttam, hogy Linner elindul a lépcső. Kissé bizonytalan léptekkel ment. Azt akartam, hogy ne igyon többet. Úgyis zavaros nap volt. Beszálltam a liftbe, és felvitettem magamat, hogy előbb legyek a szobájánál. Amikor odaértem, láttam, hogy nyitva van az ajtó. Egy halott ember feküdt bent, nagy vértócsában. Linner dermedt arccal hallgatta.
13: Doktor Ranke volt, mondta Elder.
6: Szí, ő volt. Tudtam, hogy minden vendég len van a halban.
4: Ebben tévedett.
6: Akkor azt hittem, hogy csak Linner jött fel. Neki most nincs alibije, mert feljött. És az ő szobájában fekszik a meggyilkolt. Hidegvérű, erős nő vagyok. Borneóban éltem egy hittérítő mellett. Szemben egy félig nyitott szobajtó, oda támasztva a seprő. Most takarítottak. Van volt szobája volt, akinek van alibije. Felkaptam a halottat. Én nagyon izmos vagyok. Gyorsan átvittem a másik szobába.
14: Hangokat hallottam. Az ajtóhoz léptem. Valaki benyitott. Az ajtóval éppen eltakart. Amikor meglátta a halottat, bevágta az ajtót, és elment. Én is elmentem. A tört már nem mertem kihúzni ránkéből. Amikor találkoztam a folyosón Linnerrel, leküldtem a halba. Talán nem látták, hogy feljött. Én a szobámba siettem.
13: Közben nem találkozott senkivel?
14: Hát, Maud Borkman búcsúzott Sergius hercegtől a lépcsőnél.
13: Az bizonyos volt előttem, mondta Elder, hogy ránkét nem ott ölték meg, ahol rátaláltak. Alig volt vér a padlón, és a boncolási jegyzőkönyv szerint elvérzés volt a halálokon. Kerestem, hogy hol van a vér. Linder felállt.
6: Uraim, egy vallomást kell tennem. Én öltem meg dr. Rankét.
13: Az özvegy felugrott, de a kapitány most már erélyesen rászólt. Kérem, szinyóra, ez kihallgatás! Csak az beszélhet, akinek kérdést teszek fel! És már is kikapcsolta Eldert. Gyorsan, a végkifejlés előtt. A főfelügyelő veszélyesen kiszorított mindenkit az ügyből egy fél óra alatt. Ho-ho, az talán mégsem.
6: Neve? Kérdezte a kapitány. Enrico Linner.
13: Szedlinc előtt halomban állt a jegyzőkönyv.
6: Linner nem olasz név. Az apám osztrák volt. Én már olasznak születtem. 1886-ban, Torinóban.
13: A bágyat nyugtalan ember most nyugodt, hideg és józan volt.
6: Beismerő vallomást tesz?
13: Kérdezte a kapitány.
6: Igen.
13: Beismerem, hogy én öltem meg dr. Rankét a szobámban.
6: Hogyan történt?
13: Ranke doktor bekopogott, hogy itt a rendőrség, jöjjek a halba. Kinyitottam az ajtót. A doktor belépett, és csodálkozott azon, hogy én lakom itt. Azt hitte, hogy még mindig a hölgyé a szoba, akivel kicseréltük.
6: Elder felugrott.
13: Hogyan?
6: Abban a szobában nem ön lakott?
13: Nem. Én a 72-esben laktam, és a portás megkért, hogy adjam át a szobát egy hölgynek.
6: Nem tudja, ki volt ez a hölgy? Kérdezte a kapitány.
13: Maud Borkman, mondta Elder.
6: Folytassa!
13: A doktor megkérdezte, hogy hányas szobába költözött a hölgy, akivel cseréltem. Bosszantott, hogy gyorsan, türelmetlenül kérdez. Elutasító választottam. Erre megragadta a karomat, és ingerülten kiáltozni kezdett. Eltaszítottam, megütött, mire a kezem ügyében akadó színpadi törrel ledöftem.
6: És miért ment ezek után a halba?
13: Ismét kopogtak. Most már a detektív. Azt mondta, menjek a halba, itt a rendőrség. Féltem, hogy benyit. Lementem vele együtt, de nyomban feljöttem ismét, hogy eltávolítsam a tetemet. Signora Rally azonban a retikülét küldött. Mire visszatértem a szobámba, a tetem már nem volt ott.
6: És a szőnyeg?
13: Kérdezte Elder.
6: Tessék?
13: Kérdezte Linner bután. Hová lett a szőnyeg, amire a vér folyt?
6: Utólagos beleegyezésével a szobájában jártam tegnap. És ez volt az egyetlen apartman az emeleten, amelyből hiányzott a szőnyeg.
13: Csak ugyan. Most, hogy mondja, nekem is furcsa. Az a szőnyeg eltűnt.
6: Nem értem, mi fontossága lehet ennek, vágott közbe türelmetlenül a kapitány.
13: Azt hiszem sok, felelte Elder. Az áldozat vére még mindig nincs meg. Erre a szőnyegre folyt, szerintem.
6: Hogy tűnhetett el, ha a gyilkosnak nincs tudomása róla? Másnak nem állhatott érdekében.
13: Türelmetlengedett a kapitány. Elder hátradőlt, és hangtalanul fütyűrészett.
6: Nos?
13: Sürgette idegesen az egyik tiszt.
6: A szőnyeg a legfontosabb az egészben.
13: Hirtelen Linnerhez fordult. Milyen helyzetben álltak egymással szemben, amikor ön hasba szúrta az orvost?
6: Szemben álltunk, és én egyenesen a hasába.
13: Csodálkozó megállt. látta az elhűlt arcokon, hogy valami rendkívüli történt. Na jó, mondta Elder és felállt.
15: Hát most már tisztul a dolog.
13: Elárulta magát Linner úr. Ranke doktort nem hasba szúrták, hanem a torkába döftek. Linner idegesen futott át gyérhajszálai között az ujjaival.
15: Nem jól hallottam a kérdést. Természetes, hogy a torkába döftem Rankénak. Szemben állt, és ezzel a gyenge szerszámmal puha pontot akartam találni, ezért a torkába.
13: Ilyetten hagyta abba, mert Signora Rally kacagni kezdett, és kacagott telitorokból, megkönnyebbülten, szívből, jókedvűen.
15: Signor Elder, benissima maga, igazán egy ördög és egy angyal együtt,
13: kiáltotta az özvegy, és mielőtt valaki megakadályozhatta volna, gyorsan lehajolt, és kezet csókolt a főfelügyelőnek.
15: De Signora, hallgasson!
13: És Linner elé lépett.
15: Maga szörnyű, ostoba gyerekeben, hát szégyelje magát! Annyira megijesztett. Soha sem hittem volna, hogy így tud hazudni. Szégyelje magát!
13: A végkövér gyerek meg sem is ültetett le. Én öltem meg, próbáltam atyogni.
15: Baszta! Bolond ember! Ranke doktort hátulról szúrták le, és torkon, nem hasba!
13: Mit jelentsen ez, Elder? Hogy a szőnyeg a fontos. Kivitte el a szőnyeget, és hova? A szőnyegen volt a vérnyom.
15: De,
13: ami Linner urat illeti, azt hiszem, a vallomásának egy része igaz. Ranke doktor Maud Borkmant kereste, de nem tudta, hogy elköltözött már Linner úr szobájából. Linner úr megmondta, hogy a hölgy más szobában lakik, és...
15: És?
13: Kérdezte a kapitány. Tessék felelni, Linner úr, szólt rá Elder. Minden szó fontos. A művész ismét a régi, tehetetlen alak volt.
15: Hazudtam az előbb. Azt hittem, hogy a szinyóra gyanúba keveredik. De gondoltam, magamra vállalom. Ostoba vén gyerek!
13: Kiáltotta az özvegy.
15: Csendet kérek!
13: Szólt közben a kapitány.
15: Szóval, módosítani kívánja vallomását?
13: Igen. Mi történt ön és Ranke doktor között?
15: Megmondtam neki, hogy a régi lakó elköltözött, nem tudom hová. Erre a doktor megkért, hogy telefonálhasson a portásnak. Beleegyeztem, és lementem a hallba. Azután eszembe jutott, hogy az orvos nem zárja le a szobámat, és a szekrényemben van minden pénzem. Akkor visszamentem, és találkoztam a szinyórával, aki a retikülért küldött. Mire újra a szobámba értem, mindent rendben találtam.
13: A szőnyeg még a helyén volt?
15: Linner töprengett, a homlokát dörzsölte. Nem emlékszem. Igazán nem emlékszem.
13: Nem tudom, hogy a szőnyeg miért olyan fontos, szólt közbe a kapitány. A vallomások alapján minden esetre elrendelem, bocsánat, hogy közbevágok, mondta Elder. De szeretném, ha a kihallgatott személyek átfáradnának egy szomszédos helységbe, hogy mondjak valamit.
15: Rendben van. Önöket sajnos vallomások alapján amúgy is őrizetbe veszem.
13: Ettől féltem, szólt Elder szomorúan.
15: Kérem, kapitány úr, hebegte Linner. Hallgasson, Enrico,
13: mondta erélyesen Signora Rally. Az igazság a mi oldalunkon van, és bízom ebben a detektívben. Ez sokkal okosabb, mint a kapitány, és nem engedi blamálni a rendőrséget.
15: Pronto, megmondtam, csináljanak velem, amit akarnak.
13: A kapitány szeme fehérjeig elsápadt.
15: Önök sajnos csalódni fognak a főfelügyelőben. Sedlinc, Ulrich, vezessék a szobájukba a szinyórát és Linner urat. Nem beszélhetnek egymással, és posztot az ajtójuk elé.
13: És Vangold?
15: Kérdezte Elder. Ő szabadon járhat.
13: Nincs alibéje, és a corpus delicti...
15: Helyes. Vangold úr ellen is nyomos gyanú merül fel, őt is házi őrizetbe vesszük.
13: Továbbá Sergius herceg és Maud Borkman, folytatta kegyetlenül Elder. Több tanú látta őket a folyosón, és szintén nincs alibijük. A kapitány megkötkent. Már látta, hogy ez az ember ismét törbe csalta.
15: Kihallgatjuk őket, felelte elszántan. És ha szükséges, őrizetbe vesszük. Minden gyanúsítót 24 órára őrizetbe vehető.
13: Ha szökésétől lehet tartani. de itt egy kis cica sem távozhat
7: észrevétlenül.
13: De téved? Vili Jénének is nyoma veszett? Mehetne, kérem, Szedlinc!
15: Bravo, detektív, mondta Signora Relli, miközben elment.
14: Főfelügyelő úr,
15: mondta szigorúan a kapitány. Ön a nyomozás során adatok birtokába jutott, amelyeket eltitkolt és színpadszerűen alkalmazott itt. Elismerem kivételes képességeit, de ez az eljárása fegyelmi vétség.

0: rendőrség ügyébe, de azt hiszem Elder jót akar. Kár itt botrányt provokálni, amíg nem tudunk bizonyosat. Amíg nem tudjuk, hogy Villiéné merre távozott, addig őrizetbe kell venni minden gyanúsítottat. Sajnos az egészségügyi szolgálat nem nyújt elég garanciát. Tette hozzá egy döfést intézve Márkely címére. Ezt el kell fogadni, mondta Elder sóhajtva. Bár szerintem Villiéné nem hagyta el a szállót. Őt honnan veszi? Mert aki elhagyja a szállót, az nem kísérel meg vesztegetés útján egy levelet kicsempészni, hanem kiviszi saját maga. Elfogadom. Ez esetben még ma átkutatunk minden helységet, minden szobát, minden zugot. A herceg érkezett móddal. Sergius már smokingban volt, ebédhez készült. Fehér kesztyűit húzogatta nyugodtan. Önt, kegyelmes uram, Signora Relli és Linner úr látták a folyosón, ahol a gyilkosság történt, közvetlenül a tett elkövetése után. A folyosón? Igen. Bormann kisasszonnyal jöttem a lépcsőhöz. Nem vett észre semmi gyanúsat? Bontatottan felelt. Zajt hallottam a 70-es szobából, amelyben Van Gogh lakott, de tudtam, hogy lenn van az étteremben. És? És a lépcsőnél egy pillanatra magára hagytam módot. Visszamentem, hogy megnézzem. Habozott. És benyitott, mondta Elder. Úgy van. Ismét hallgatott. Mit látott? Nagyon csendesen mondta. Egy őszfejű embert láttam. Leszúrva. Ez megerősíti Signora Relli vallomását, bólintott Elder. Valaki benyitott, miután ránk etetemét a 70-esbe vitte. A kapitány kopogtatott egy tolszárral. Én folytatom a kihallgatást. Bocsánat. Mit tett ezután? A herceg keze és hangja remegett. Azt mondtam Borkman kisasszonynak, hogy menjen a szobájába. Én is visszavonulok, így nem keveredünk bele. Szabad egy kis vizet kérni? Tessék, Ferguson fogalmazó szolgálat készen töltött. Köszönöm. Ő találkozott közben valakivel? Kérdezte a kapitány. Linner úr jött a lépcsőn. Aztán? Megvártam, amíg Borkman kisasszony a szobájába megy, és én is visszavonultam. Múlt sápadtan nézte a törékeny öregember vergődését. Szíveskedjék a szomszédos szalomba fáradni, mondta a kapitány, és a visszatérő Sedlincnek intett, hogy kövesse. Az öreg aggódó pillantást vetett módra a küszöbről. Csak menjen nyugodtan, mondta a lány. A herceg lehorgasztott fejjel kiment. Maud Borkman? Igen. Magánzó nő? Nem. Decker tanár asszisztense vagyok. Márk egy csodálkozva felállt. Mi? Miért csodálkozik ezen? De hát ön nem tudja, hogy az az ember, aki Búbópestisben haldoklik, az Decker tanár. Vizet! Gyorsan! Gyorsan, konyakot! Ide fektessék a szófára! Mód ugyanis, mintha meghalt volna. Úgy vágódott végig Márkejt közlésétől. A kapitány komikus tanástalansággal vakarta meg a fejét.
1: Hát az ördög érti.
0: Jobban van? Kérdezte Márkejt a lányt. Igen. Igen. Felemelkedett a szófáról, lassan lábra állt. Hogy van a professzor? Búbópest is. Nincs sok remény. Állandóan eszméletlen, magas láz és tipikus szepszis tünetek. Minden mirigye duzzadt, szóval... Itt nincs tudomány. Nem tehetünk semmit. Pálmira olajjal keni az orvos. Ez a fájdalmat és a viszketést enyhíti. Nincs remény? Hát... Búbópest is az bizony... Szóval kár érte, mert nagy ember. Mivel magyarázza, kisasszony? Kérdezte a kapitány. Hogy a főnöke

0: Nem értesítette megérkezéséről. Haragban váltak el?
1: Nem. A professzor nagyon szereti. Elakadt.
2: Talán segíthetek,
0: mondta Márkejt. Én beszéltem néhány pillanatig a beteggel. Inkognitóban jött. Egy megtévedt munkatársát akarta elfogni a rendőrség bevonása nélkül. Jelentősen nézett Módra.
3: Nem tud az ügyről valamit?
0: Kérdezte a kapitány.
1: Nem. Rólam semmi esetre sem lehet szó.
3: Mit tud a 70-es szobában történt bűntényről?
1: Sokat.
3: Tessék elmondani.
1: Mód nyugodtan felelt. Én öltem meg, dr. Lankét.
0: Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyan csapott az asztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek.
3: Ám mindenségit!
1: Nem értem,
0: csodálkozott a lány. Beismerő vallomást teszek.
1: Ranke doktor egy levelet küldött este 11-kor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél, de csak másnap konstatálta a pestist. Tessék a levél.
0: Átadta. A kapitány elolvasta. Ez állt benne.
2: A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel 3 órakor a halba, és hozza el a jegyzeteket. Dr. R.
3: Miféle jegyzetekről van szó?
1: Nem tudom.
3: Ki az a gyilkos Borkman?
1: Az apám.
3: Hol van most?
1: Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a jótékonyságáról közismert Szergiusz herceg pártfogásába vett.
2: Mit akart öntől, Ranke?
1: Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy a többszörös gyilkos lánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől 10 000 holland forintot a számára.
3: És?
1: Másnapig adott haladékot.
3: Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták körülbelül a gyilkosság idejében?
1: A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp. Ez alatt Linner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem, megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit.
0: Ismét végigmentünk a 70-es szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra. Azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba.
3: Beismerő vallomása alapján letartóztatom.
1: Ez természetes. Szeretném, ha megengedné, hogy Decker tanárt ápoljam. Hiszen mindegy, hogy hol őriznek.
3: Nem engedhetem meg.
0: Most Ferguson lépett be izgatottan.
2: Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ranke doktort.
0: A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul.
1: Kérem, ez nem igaz, mondta Maud. A herceg azt hiszi, hogy megmenthet, ha feláldozza magát.
0: Közben belépett a herceg is. Adja magam, mondta csendesen. Én öltem meg Ranke doktort, mielőtt bekopogtattam magához. Ott állt Linner szobájában a nyitott ajtónál. Hallottam, hogy a házi központnál a 72-es szobát kéri. Elfogott a dű. Kitéptem a kezéből a kagylót,
3: és goromba voltam hozzá.
0: Kinevetett. Aztán megfordult, hogy bemegy Módhoz. Ott feküdt kezem ügyében a tőr.
3: Felkaptam, és... Nem igaz!
0: Kiáltotta Mód. Ne próbálja megmenteni. Én tettem. Tartóztassanak le.
1: Elder nem szólt közbe. A noteszába jegyezgetett.
0: A kapitány néha ránézett.
1: Váltakoztak az érzései Elderrel szemben. Végül intett Sedlincnek, azután a két kihallgatotthoz fordult.
2: tudomásul veszem, amit mondtak. Kérem önöket, hogy menjenek a szobájukba, és további intézkedésig tartózkodjanak ott.
1: Miután Sedlinc kiment a herceggel és Mooddal, hogy őrséget rendeljen az ajtójuk elé, a kapitány Elderhez fordult.
2: Átkozott história. Ilyet még nem is látta. 3 tettes, 1 gyilkossághoz.
1: 4 tettes, mert Van Gogh zsebében volt a véres terítő. A kapitány a körmeit nézegette.
2: Úgy látom, jegyzett valamit, mondta végül halkan.
1: Igen.
2: Néhány fő pontját az ügynek.
1: Csak ugyan?
2: Maga szerint melyik a leggyanúsabb?
1: Az, aki a szőnyeget eltüntette.
2: De miért?
1: Mert az ment ki legutoljára a szobából, tehát elbújt. Illetve ő már ott volt, amikor az első gyanúsított érkezett, és amikor látta, hogy a tetemet elviszik, magával vitte a szőnyeget.
2: És ez az ember nem lehetett a herceg, Linner, Wormann kisasszony vagy Signora Relli?
1: Nem. Ezek mind találkoztak egymással a gyilkosság után. A szőnyeg nem volt náluk.
2: A leggyanúsabb az olasznő.
1: Egyformán gyanúsíthatók, mondta Elder. Mindegyiknek volt néhány perce alibi nélkül a gyilkossággal egy időben.
2: Márkett felállt. Én megyek ebédelni. Csak azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye Elder az ügyről.
1: Ő kisé megakadt. Szerintem jobb lenne, ha gyanúsítottak szabadon mozognának a házban, és megfigyelhetnénk őket.
2: De amíg Villiénéről nem tudjuk, hogy hol van, addig kénytelen vagyok így eljárni, mondta Kurtán a kapitány.
1: Legalább annyit tegyen meg nekem, kapitány úr, hogy a szőnyeget megkeressük.
2: Hogyan?
1: Kivétel nélkül valamennyi szobát átmutatjuk. Egy 2x3 méteres szőnyegről van szó. Valamelyik szekrényben vagy ágy alatt rejthették csak el.
2: Ahol a szőnyeg van, ott a gyilkos. Rendben van, végigjárhatjuk a szobákat.
1: Ez a szőnyegtől eltekintve is tanulságos lesz, mondta Elder, és elindultak. A fiatalember felébredt. Az már nem lette meg, hogy egy kádban alszik, és azon sem csodálkozott, hogy egy trópusi sisakon a fején, de különben nincsen rajta semmi. Az ilyesmi újabban napirenden volt, de azon csodálkozott, hogy a víz folydogál a csapból, és már régen túlömlött a kádon úgy, hogy néhány milliméternyire ellepte a fürdőszobát.
2: Hol van?
1: Lassan derengett. Leasing, Burns, Relay doktor és a mimóza virág. Elzárta a csapot. A szomszédos szobából hortyogást hallott.
2: Gyerünk, gyerünk, itt baj lesz.
1: Szomorúan látta, hogy a köpenye néhány darab hideg hús társaságában a kád mélyén ázik. Kimászott a vízből. Burns mélyen aludt a másik szobában a szófa és az asztal között. Fejét egy felborult karosszéken nyugtatva. Alkonyodott. Neki esett a ruhás szekrénynek. Nem volt erkölcsi gátlása.
2: Űzött vad volt. Ha elfogják, fejbe lövi magát.
1: Mindentől eltekintve a gyilkosság ügye kétségtelen bizonyítékot nyerne. Össze-vissza dobálta a ruhákat. A legrosszabb minőségűt kereste. Végül egy zsákszerű nyári holminál kötött ki. Most jött a baj. A köpcös ember fél méterrel alacsonyabb volt. Kabát könyökig, nadrág térdig.
2: Vadul kutatott.
1: A bolond felébredés, akkor vége. Mit csinál itt egy mesztelen orvos a szobájában? Kihúzta a fiókokat. Rengeteg levél. Az egyik hatalmas komód fiókban egy szőnyeg. 2x3 méteres, rozsdaszínű, persze. Nem jó. A másik komód fióktól hátra hőkölt. Vagy 20 különböző pisztoly és egy kézigránát.
2: Mi ez?
1: Automata revolver, régi hatlövetű bulldog, egy heveder töltény. Halló! Ez aztán szép kis paciens.
2: Kihúzta a következő fiókot. Még különösebb. Egy gépfegyver.
0: Mi?
2: A Grand Hotel szobájában. Szőnyeg és gépfegyver. Csak úgy mellékesen gázálarc. De ruha nincs.
0: Kétségbejtő.
2: Minek ez a sok fegyver?
0: Érthetetlen. Visszament a fürdőszobába, és kinyitotta az ablakot.
2: Szemben az egyik nyitott ablakból hangokat hall.
0: Valaki goromba.
2: Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Senki sem kényszerített rá, hogy dolgozzam.
3: Téved, Hacker úr, ön tartozik dolgozni a vesztek zár ideje alatt,
2: mondta szigorúan a másik. Ez Wolfgang volt.
3: Rendben van, de akkor dolgozzon Schilling kormányzó úr is. Nem azért csavarogtam a Grand Hotel előtt, hogy dolgozzam.
2: Úgy? Tudja, megkérem, hogy nincs elegendő személyzetünk a nagy vendéglétszámhoz, és az állam felhatalmazott, hogy a kincstár számlájára visszatartott egyének közül válogassunk ki segítő erőket.
3: Nem dolgozom,
2: felelte Hacker.
3: Igazsága van, mondta az öreg újságárus. Mit? Egészségügyi megfigyelés alatt állunk.
2: Maga fogja be a száját, intette le Wolfgang. Ami az ellátásukat illeti, lényegesen meg fog változni, ha nem dolgoznak, ezt jegyezzék meg.
3: Akkor bepörölöm,
2: kiáltott a Hacker.
3: Úgyis ketten lakunk egy szobában, ami ragály esetén szabálytalanság.
0: És ha fizetést ajánlanék, hogy dolgozzon?
3: Engem nem lehet megvesztegetni.
0: Úgy. Hát vegye tudomásul, ha nem dolgozik, nem kap enni.
3: Majd szerzek.
4: Téved, ha azt hiszi, hogy elítélnek lopásért. Kényszerhelyzet.
3: A lapárus úr a tanúm, és a Lydia nevű hölgy, akit szintén kényszermunkára ítéltek.
2: Látja, arról példát vehetne. Naponta 2-3 forintot keres borra valóban.
4: Én nem keresni akarok, hanem pihenni.
0: Szép, mondta Wolfgang.
2: Ha nem veszi fel a fogasról azonnal a londoner ruháját, és nem jelentkezik az emeleten Martin szobapincérnél, akkor üres levest és kenyeret kap.
3: Nagyon jó, úgyis fogyni akarok.
2: Hacker alig figyelt oda. Az öreg újságáros portékáját olvasgatta. Volt itt illusztrátlap, magazin, újság, amennyi éppen kellett. Ami a szórakozást illeti, csak nappal olvashat, mert a villanyt is megvonom.
0: Hát ehhez nincs joga,
2: hördült fel Hacker.
3: Úgy van, nincs joga,
2: mondta az öreg hírlapárus, mintha ősjogász lenne. De Wolfgang elment.
3: Milyen pimasz? Ki akar uzsorázni, mert ide kerültünk?
2: Dühöngött Hacker.
0: Lydia rontotta el. Az a nő megbízható alkoholistának látszott, és beászob a lánynak.
2: Puff! A kis fülkében kialudt a villany. Wolfgang első számú fenyegetése bevált. Hacker káromkodott.
0: Na minden itt. 7 óra van, és 10 előtt nem tudok aludni. Azt hiszi a disznó, hogy így kényszeríthet.
2: Azért... Mégis szórakozni fogunk, mondta az öreg, és verklizni kezdett.
0: Ezt lehet a sötétben is. Bár tudnék így aludni egész nap, mint ez a dög.
2: A sarokba mutatott, ahol a menszülött díszműárus hortyogott.
0: Ezt nem hívja dolgozni.
4: Ja, mert fekete,
2: mondta az öreg, és verklizett.
0: Nem szeretik errefelé, csak bolynak.
2: Egy ideig csak a verkli szólt.
3: Ide hallgasson. Itt szemben ez a köpcsös alak ilyenkor lemegy a vendéglőbe. Azt hiszem, lehetne a szobájából egy kis italt és cigarettát hozni, hogy mi is jól érezzük magunkat.
0: Az ötlet nem rossz. Ha valami készpénzt talál, azt se hagyja ott.
2: Csak a Verkli szólt. Hacker átmászott az ablakon, be a szemközti fürdőszobába.
0: Tocs! Ez mi?
2: Úszik a fürdőszoba. Ment vagy 7 lépést, azután felgyújtotta a villanyt. Úgy állt meg rémületében, mint akit villám sújtott. Szemben vele egy teljesen mesztelen embert pillantott meg, gázálarcban, kezében egy gépfegyverrel. Hacker dermedten nézte. A nyelve felmondta a szolgálatot. A géppuska lendül, most végre észbe kap és kinyújtja a kezét, de a másik oldalról a gázálarcos ökle lecsap az állára, hogy nokautolva a kádba zuha. Nagy freccsenés. Ez alatt az öreg verklizett a sötétben. Vagy 10 perc múlva zörejt hall az ablaknál,
5: valami ányszerű lépbe. Aha, jön vissza Hekker, az elszánt munkanélküli, gondolja, pedig egy úr érkezik a sötétben, egy szál gázmaszkba öltözve. Mit hozott? Kérdezi az öreg a fogasnál tapogatózó ánytól. Psz! Csak ennyit vele. Valami baj van, gondolja az újságárus, és verklizik gépiesen, némán. Majd megtudja rövidesen, hogy miért nem lehet beszélni. Közben a másik, mint a vetkőzne, egy leesett cipő koppan. 5 perc múlva nyikorog az ajtó, kisurran. Csak nem csinált valami disznóságot. Hova ment? Aggódva verklizett. 10 perc múlva Martinnál jelentkezett egy fiatalember. Félix volt. A direktor mondta, hogy itt dolgozzam. Maga az a kikötő munkás? Én. Hogy van öltözve? Végignézett magán. Aranygombos, házi szolgakabátban volt. Ez rendben lett volna, de egy irtózatosan rongyos zsaketnadrágot vett fel hozzá. Ez a benszülött csecsebecse árus ruhadarabja volt. Mit csináljon? Sötétben kellett öltözni. És ez a cipő? Lenézett. Mi? Egy pillanatra elszédült. Fehér teniszcipő volt rajta, egy barna folttal. Kérem, az igazgató úr kikapcsolta a villanyt, és sötétben öltöztem, mondta, amikor végre megmozdult a nyelve. Hát jó, menjen oda a lépcső mellett a 90-es fülkébe. Később majd küldök egy nadrágot. A csengőtábla szemben van. Ha kigyúl egy szám, bemegy a vendéghez. Rendelésnél hívja fel a házi telefonon a vendéglőt. Ha nem tud valamit, az 5. emeleten teljesítek szolgálatot. Feltelefonálhat. A jelzett szobába ment. Kényelmesen leült, aztán rágyújtott. Bírta megfelelő lélek jelenléttel ahhoz, hogy egy gázálarcra való cigarettát magával vigyen, amikor átmászott az ablakon. Aranyvégűek voltak, Bruns felírással. Aha. Saját hüvelyébe tölteti az egyéni dohánykeveréket, mint általában a gazdag emberek. Kigyúlt egy szám. A 60-as. Ment. Egy egészen fiatal, csinos emberhez nyitott be. Mondja kérem, hol mossák itt a ruhát? Borzasztó, hogy az ingeim hogy néznek ki. Új ember vagyok, kérem, de azt hiszem házi mosodában. Intézkedjék, hogy egy mosónő feljöjjön hozzám. Erich Kramarc vagyok. Igenis. Letelefonált az étterembe, ahol a főpincér nem akarta elfogadni a 60-as szobarendelését. A konyha nem szolgálhat mosónővel. Hát küldjön egy szakácsnőt, mit bánom én. Majd átszólok a portára. Tőlem?

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas és végre megérkezett vendégünk, dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hát itt már belekezdtünk a témába egy kicsit, a chat falunkon már jönnek a vélemények. Egyáltalán miről beszélhetünk, szerzőjog? Én amikor a meghívó levelet írtam, akkor azt fogalmaztam el ilyen szép költőjén, hogy beszélnénk a szerzőjog múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Persze ez nyilván meghaladja a műsor terjedelmét, de egy pár szóval szerintem föl kéne vezetni, hogy mi is ez a szerzőjog. Inkább az, hogy ez mikor jelentkezett, és ez hogyan változott így a fő vonalakba, hogyha lehet egy ilyen kérdéssel kezdeni így rögtön az elején.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a hallgatókat is. A szerzőjog maga nem olyan nagyon régi, mint a polgári jog egésze, vagy más hagyományosabb jogterületek. Az 1700-as években keletkezett ez Angliában, és annak az egyenes folyománya, hogy ugye Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást. Ez volt az első olyan technikai eszköz, ami tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy a műveket úgy sokszorosítsák, hogy arra közvetlenül a szerzőnek ne legyen már ráhatása. Ugye addig a kódex másolás korában nem volt olyan írtó nagy jelentősége annak, hogy a fizikailag létező példány tulajdonjogától valamilyen elkülönülő...
0: Azt megkapta, aki megcsinálta.
1: Hát azt megkapta, aki megcsinálta, illetve ott valamilyen szinten volt ráhatása a szerzőnek, hogy kinek adta oda, hogy készültek a másolatok. A nyomtatás volt az első olyan eszköz, ami felvetette azt a kérdést, hogy nincs egy olyan a fizikai tulajdonjogon túli valamilyen fajta szellemi tulajdonjoga a szerzőnek, vagy nem kéne ilyet neki adni, ami az ő sajátos viszonyát az ő művével körülírja, és jogilag is körbe bástyázza. És hát Angliában indult el ez a folyamat, és aztán a francia forradalom idejében végül is Franciaországban is, és a világszerte elindultak a szerzőjogi törvények, és a 19. század végén 1886-ban született az első olyan nagy sokoldalú egyezmény, ami megpróbálta a világon azonos szintre hozni a szerzőjogi jogszabályokat. Ez a Berni Uniós Egyezmény, ami minden szerzőjogász bibliája, alfája és omegája, stb. Ennek Magyarország is tagja, meg még rajtunk kívül körülbelül 158-160 állam a világon, tehát azt lehet mondani, hogy a szerzőjog alapvető kérdéseiben többé-kevésbé egy ilyen harmonizált világszintű védelem él.
2: És mi a helyzet rögtön mindenkinek ez a kérdése a jogosultságokkal? Tehát, hogy ki kaphat a szerzőjogi termékeire védelmet, és ezt hogyan fogja materializálni, hogyan kerül a kezébe ennek a jussa?
1: Pontosan ez az említett Berni Uniós Egyezmény mondja ki azt, hogy mindenfajta regisztráció levédetéstől függetlenül a mű megalkotásának a pillanatában védett. Minden országnak olyan szerző jogszabályt kell hoznia, aki tagja ennek az uniónak, ami ezt biztosítja. Vagyis ahogy én megírom a verset, vagy lejegyzem a kottát, vagy feléneklem a dalt, és az asztalfiókba akár beteszem, ez onnantól kezdve szerzőjogi szempontból védettnek minősül, tehát minden olyan legenda, ami arról szól, hogy ezt le kell védetni, vagy el kell valóban vinni, vagy rá kell ütni a bekarikázott C betűt, az ma már nem igaz. Volt olyan időszak, amikor Amerikában ez még igaz volt, 89 előtt. Az, hogy aztán hogy tudja gyakorolni ezeket a jogait a szerző, az persze függ attól, hogy tudja bizonyítani, hogy mégiscsak ő a jogosult. Mondjuk zenében, irodalomban nincs olyan nehéz dolga, mert ugye működnek Artisiushoz hasonló szervezetek világszerte, nálunk van egy nyilvántartás, ha ide behozza, mi elteszünk egy példányt belőle, nyilván abból dolgozunk utána mi is, amikor a jogdíjakat felosztjuk, de innentől kezdve ő ezt tudja bizonyítani más műalkotásoknál, szoftver vagy építészeti mű, érdemes esetleg egy közjegyzőhöz elvinni, letétbe helyezni ott, vagy vannak olyan technikák is, hogy van, aki beteszi borítékba, és elküldi magának postán, és akkor az átborítékot nem nyitja föl, és rajta van a postai bélyegző, és ezzel ő azt gondolja, hogy lehet bizonyítani.
2: Tehát ez
1: azt,
2: nagyon misztikusnak tűnik. Nincsen egy átfogó szervezet, ami a szellemi termékek védelmére.
0: Mire vonatkozik egyáltalán, hogy szellemi termékekről van szó, hogy hallottunk könyvekről, filmekről, zenéről,
2: szoftverről, építményekről, ugye?
0: Szabadalom? Ez is itt tartozik?
1: Nem, a szabadalom az
0: vagy
1: más.
0: Hol a határ?
1: A határ ott van, hogy a szerzőjog az a szellemi alkotó tevékenység útján létrejött egyéni eredeti műveket védi, az irodalom, a tudomány és a művészet területén. Ettől elválik az úgynevezett iparjogvédelem, aminek része a szabadalom, meg a védjegy, meg mondjuk a földrajzi árujelző, ahol nem alkotásokat védünk, hanem általában szabadalom területén találmányokat, ahol az a lényeg, hogy a technika adott állásához képest valami újat mutasson, nem pedig az, hogy egy egyéni kifejezésmód útján létrejött műalkotás legyen. A védjegy az egy árujelző, tehát ott is igazából nincs jelentősége annak, hogy az egy műalkotás vagy nem műalkotás, hiszen egy egyszerű szó is kaphat védjegy oltalmas, hogyha az nem mondjuk olyan általánosan használt, hogy tej például, hogy nyilván nem. A nagy különbség az, hogy a szabadalomnál is, meg a védjegynél is van egy regisztráció, tehát akkor kapod meg a védelmet ezekre a jogi oltalmi tárgyakra, hogyha az keresztül megy egy eljáráson, amit a szabadalmi hivatalok folytatnak világszerte, ők megvizsgálják, hogy ez a találmány ez valóban új-e, megnézik a technika adott állását, és ahhoz képest meghatározzák, hogy van-e olyan feltalálói lépés emögött, ami miatt ezt a védelmet meg kell adni.
2: Térjünk vissza a zenéhez, meg a számunkra közelebb álló, illetve kézzelfoghatóbb dolgokra, hogy van egy ilyen bizottság mondjuk Magyarországon, aki a hozzá beérkező zenéket próbálja eredet szempontból bevizsgálni, tehát hogy nem plágiumról van ez szó, illetve valóban tartalmaz-e újítást?
1: Ugye a zenénél nem annyira az újítás, hanem a megkülönböztethetőség a lényeg, és plágiumról vagy engedély nélküli felhasználásról akkor beszélünk, amikor felismerhetően tartalmazza az a zenemű, vagy irodalmi mű, vagy építészetű, bármilyen szerzőjogilag védett mű, valamely más már létező műnek a felismerhető részletét.
2: És ez mennyi százalék? Ez szokott vitákra okot adni, hogy hány százalékban legyen?
1: Erre szoktam azt mondani, hogy 26,5, tehát nyilván erre a kérdésen nem lehet így választani, hogy mennyi százalék, ugyanis ezt egyedileg kell vizsgálni. Tehát ha vannak, a szerzőjog, én 10-13 éve foglalkozom ezzel, annyi legenda van a szerzőjog területén, legalább mint Atlantisszal kapcsolatban. Az egyik ilyen legenda, hogy X másodperc, vagy Z taktus, vagy nem tudom milyen határ alatt átszabad venni a művet, nincs ilyen, tehát ez nem létezik. Ha felismerhető, akkor engedélyt kell kérni. Ez alól egy nagyon enyhe kivétel van, a zenei idézet fogalma, ami azért elég ritkán fordul elő. Ez mondjuk ilyen tribute műveknél szóba jöhet, amikor egy-egy taktust, vagy tehát valamilyen utalást beleteszek a számba egy másik
2: de
1: műre.
2: Ez például az én zenémet felértékeli, és ezek szerint az eredeti szerző, akitől utalok, az nem kap ezért pénzt, hiszen én mondhatom azt, hogy tiszteletből beletettem egy részletet az én számomra.
0: Az előbb volt már egy telefon itt műsoron kívül, azt esetleg elmondanád, hogy
2: igen, egy érdekes
0: példa.
2: A Szentendrei zenekar, aki nem ad ki soha semmilyen felvételt, nem jelent meg lemeze, játszik egy Billy Cobham számot, de úgy játszom, hogy a már masszivatagféle feldolgozást is beleilleszti. Egyrészt, hogy ő most kinek fizessen jogdíjat, gondolom az Artisusnak, és ő majd szétosztja, mivel nem jelent meg tőlük semmi. Hogyan történik ez a dolog? Ezt kérdezik.
1: A zenekarnak először is nem kell jogdíjat fizetnie, hanem ahol ők koncerteznek, és ugye ez is egy ilyen gyakori legenda, hogy a saját zeném után kell fizetni az Artisusnak, és akkor innentől indul az ekézés. Megláttam, hogy az üres CD-kről is kell majd beszélni, az örökzöld téma. De a lényeg az, hogy a koncert szervező fizeti be a jogdíjat, hiszen ő az, aki ezt az egész rendezvényt összeáll, szervezi, ő leadja a műsort az Artisiusnak, amivel megjelöli, hogy mely számok hangzottak el, és az alapján mi felosztjuk. Tehát ez a zenekar akkor azt kell, hogy ráírja az adatközlő lapjára, hogy ez a Billy Cobham szám messzi beteg fél feldolgozása, és akkor azonnantól kezdve nálunk már megtalálja a helyét. Ha szabad egy kis reklám, van nekünk most egy új koncert bejelentő rendszerünk, ez teljesen online most már, koncert online néven az interneten valaki rákeres, ezt megtalálja. Ennek az a lényege, hogy mind a zenekarok, mind pedig a fellépő helyek most már online közölhetik velünk a játszott műsorokat, meg a koncerteknek a helyszínét, stb.
2: De ez nem azért jött létre, mert hatalmas nagy probléma, hogy üres műbejelentők jönnek be, és csak általányt fizetnek, ami egy nagy kasszába megy be, ami végül is nem nevesíthetően kerül majd kiosztásra? Mert én korábban...
0: Általányt fizetnek, vagy nem fizetnek,
2: ezt látom a legnagyobb problémának, hogy nyilvános szórakozó helyeken és koncerteken lejátszott zenéket nem nevesítenek, ezért egy általányt fizetnek be, ami őket már jogosítja azoknak a zenéknek a lejátszására. Viszont mondjuk kasszati például nem fogja megkapni a száma után a pénzt, mert nem jelentették le.
1: Igen, a két kettike választani dolgot, ahol élő zene van, ott kötelező ilyen műsorközlő adatlapot leadni, és ott hát...
2: Ennek hogy megy a behajtása? Mert én azért voltam már egy-két koncerten, és nem biztos, hogy mindegyik le volt jelentve.
1: Ez így van. Igen, tehát igen. Nem mondom, hogy 100%-osan működünk, hiszen nem tudunk mindenhol ott lenni, tehát nekünk van egy bizonyos létszámunk, amivel dolgozunk, de pont ez az online rendszer is ezt akarja megkönnyíteni, hogy ez gördülékenyebben menjen, de egyébként, ha szerző reklamáció érkezik be, akkor egészen biztosan felkeressük azt a helyet. Amúgy meg van egy olyan nyilvántartásunk, amiben az összes létező hely szerepel, tehát több mint 60 ezer partner van regisztrálva az Artisiusnál, és van egy olyan nagyon szigorú belső ügyviteli szabályzat, ami kimondja, hogy minden helyre legalább 2 évente egyszer be kell, hogy tévedjen egy Artisius ellenőr. Az én egyik kedvenc statisztikám az Artisiusszal kapcsolatban az a szám, hogyha az év összes napjának minden óráját összeadjuk, ide értve a hétvégéket, ünnepnapokat, éjszakákat, és akkor 16,41 másodpercenként benyit valahova egy Artisius ellenőr az országban.
2: És mit tudhatunk az Artisius ellenőrökről? Mert egy kicsit azt hiszük, hogy ez egy hivatalos szervezet, mások azt mondják, hogy ez csak egy behajtó cég. Mi az igazság?
1: Az igazság az, hogy az Artisius egy egyesület, ennek több mint 1700 magyar szerző, szövegíró és irodalmi szerző a tagja.
0: Én is tagja vagyok, igen.
1: És ennek az egyesületnek van egy kb. 150 fős munkaszervezete, ugye ezt vezetem én, és ez a munkaszervezet hivatott arra, hogy a jogdíjakat beszedje, a jogosítást végezze, és a dokumentációt és a felosztást is végrehajtsa, és ezen a munkaszervezeten belül van egy olyan egység, akik vidéki régiókban, illetve budapesti kerületekben gyakorlatilag helyszíni ellenőrzést végeznek.
2: Tehát mindenhol, ahol zene szól, várhatnak Artisius ellenőrt, hiszen ahol másnak a szellemi tulajdonát, mondjuk úgy az önálló vagyonszerzésre felhasználják, ott az Artisius megjelenhet és követelheti az illető szerzők vagy előadóknak a jussát, ugye?
1: Igen, az tény, hogy mivel nem vagyunk hatóság, tehát semmifajta plusz jogosítványunk egyébként nincsen. Ez egy ilyen magánjogi jogviszony, tehát az én, ha tetszik, az én termékemet te megvetted, illetve hát használod, ezért én nekem van egy publikált díjszabásom, hogy mennyit kellene fizetni. Én azért megyek be az üzletbe, ami egyébként nyilvános, hogy megnézzem, hogy milyen körülmények között, milyen mértékben történik ez a felhasználás. Kollégák ott felvesznek egy adatlapot, és az alapján történik a számlázás. És,
0: tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha az Artisius a zenésznek az ügyvédje lenne, vagy egyfajta?
1: Hát a közös jogkezelés, ahogy ezt nagyon precízen hívják, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy az egyedileg érvényesíthetetlen, vagy nagyon rossz alkupozícióban érvényesíthető szerzőjogokat összeadódnak tulajdonképpen a jogosultak önkéntes elhatározása útján, mert az Artisiust 1907-ben maguk a jogosultak hozták létre, és világszerte az Artisiushoz hasonló szervezeteket a szerzők tették, rakták össze, és utóbb került rá erre az a jogi köntös, ami most egy kicsit megkönnyíti már a jogérvényesítést, de valóban úgy kell minket tekinteni, hogy mi nem egy arctalan behajtó cég vagyunk, ahogy te fogalmaztál meg, hogy sokan szoktak fogalmazni, hanem mi azoknak az alkotó kreatívoknak a képviselői vagyunk, akik egyenként nyilván nem fognak tudni oda menni az összes kocsmához, ahol szól a rádió, és azt mondani, hogy hát valószínű, hogy el fog nekem hangozni a dalom a következő egy évben, és én azt gondoltam, hogy ezért mondjuk 45 forintot kérnék.
2: Tehát ez... Na de ez az, hogy úgy tudom, hogy nem is kérhet semmit, hanem ti állapítjátok meg az Artisiusban, hogy mi jár neki. És ezt például, ezt a súlyozást hogyan találjátok ki? Én amikor voltam benne megkérdezni, hogy ha már zenész vagyok, hogyan tudom a lejátszott zeném után a legtöbb pénzt keresni? Azt mondták, hogy a koncertek műben jelentő lapja alapján jön a legtöbb pénz, utána a rádiós, tévés lejátszások és egyéb felhasznált zenék. Így van ez?
1: Ugye mi nagyon sok területen dolgozunk, talán érdemes elmondani, hogy melyek ezek. Valóban a koncert, a rádiós tévés sugárzás után szedünk be jogdíjat, a kábel tévéktől szedünk be jogdíjat, most már az internetes tartalomszolgáltatások után szedünk be jogdíjat, mi érvényesítjük az üres hordozók után a magánmásolási lehetőségre tekintettel fennálló jogdíjat, mit hagytam ki, vendéglátóipari és kereskedelmi gépzene, háttérzene utáni jogdíjat is. Na most ennek a sok rétű feletti összegnek, ami hozzánk befolyik, a felosztása, az egy úgynevezett felosztási szabályzat szerint zajlik, amit hála a jó Istennek nem a munkaszervezet állapít meg, hanem gyakorlatilag az Artisjusznak a közgyűlésén megszavazott.
2: De ez egy nemzetközi határozat, vagy itt egy nem, magyar specifikus?
1: Nem, ez minden jogvédő szervezet saját magának állapít meg ilyet, nem csak a külföldiek, hanem a belföldön működő egyebek, tehát van ugye itt Filmjusz, meg...
0: De mondjuk ilyen itt pont erről akartam megkérdezni, igen.
1: Meg Mahasz és társai, tehát nem az Artisjusz az egyetlen közös jogkező, csak mi vagyunk mondjuk a legnagyobbak, meg a legrégebbiek, ezért általában, ha elkézni kell, akkor minket szoktak megtalálni. A lényeg az, hogy ez egy demokratikusan felépített szervezetrendszer, és magát a felosztásnak az elveit és a konkrét szabályait, tehát az algoritmust is maguk a szerzők határozzák meg. Ebbe bármikor bárki beleszólhat, és hogyha a megfelelő szerzői többséget tud maga mellé felállítani, akkor nyilván ez meg fog jelenni a felosztási
2: szabályzatot. De mondjuk itt van egy konkrét kérdés, az illetőnek játsszák a Mr. 2 rádión a zenéjét, és nem kapott érte pénzt, hogyan tud utána menni? Lehet, hogy 42 forintról van szó, ez mondjuk egy teoretikus kérdés.
1: A MR2 gondolom. A MR2 természetesen fizet nekünk jogdíjat, ugye a Petőfiről van szó, és ad hozzá egy adatsort. Most el lehet képzelni, hogy az mondjuk 1 millió elhangzás per év, negyed évente kapjuk meg ezeket az adatsorokat, és hát például erre egy külön kollégám van dedikálva, hogy az összes ilyen reklamációt, amit például ez az illető is megtehet felénk, az behajtsa a rádión, és kéri az adatok pontosítását, meg hát dolgozunk együttműködésben olyan cégekkel is, akik monitorozzák ezeket a rádióadásokat. Nyilván önmagában egyik forrásban sem lehet 100%-osan megbízni, ezért próbálunk többféle képpen adatokat szerezni, sőt, hát van nálunk egy ilyen élő real-time monitoringos, monitoring és rögzítés is, tehát ha bármi történik, akkor utána tudunk nézni, hogy valóban megtörtént-e az az elhangzás.
2: És akkor mondjuk felfedezték, hogy őnek lejátszották, legyen az 9-szer a számát ez alatt az időszak alatt. Úgy tudom, hogy van egy kifizetési idő, tehát minden hónap májusban van
1: minden
2: a kifizetés,
1: a májusában.
2: És év végén van ennek az összegyűjtése, és májusra kerül kiértékelés és kiosztásra.
1: Igen, ugye? A felosztás az mostani időszakban kezdődik el nálunk igazából, tehát körülbelül ez az időszak, ameddig lezárjuk a beérkezett adatokat, és akkor, tehát ez egy elég bonyolult algoritmus, tehát ez egy darabig fut azért a számítógépeken, meg sok tényezőtől függ, de valóban májusban osztjuk föl a rádiós, televíziós jogdíjakat, és a fél éves koncert jogdíj felosztás is májusban van. A lényeg az, hogy a rádiók a reklámbevételük után fizetnek jogdíjat. Tehát a reklámbevételnek egy bizonyos százaléka az ő jogdíjuk, ezért cserébe a teljes világ repertoárból azt játszanak le, amit akarnak, és amikor ez a lejátszás megtörtént, és hozzánk elkerül az adat, akkor nyilván a felosztási szabályzat adta algoritmus szerint a pénzt összehozzuk a lejátszott művekkel.
2: Ez megtörténik-e? Tehát rengeteg előadót ismerek, aki panaszkodik azon, hogy ő hallott a rádióban, és még arról 42 forintról se kapott értesítést, feltétlenül 5000 forintig azért ez gyűlik, tehát hogy nem minden 42 forintot postáztak.
1: Igen, van egy limit, ami azt hiszem 1000 vagy 2000 forint, de ugye te előadókról beszélt, és itt talán ezt is tegyük rendbe, hogy az Artisjusz zeneszerzőket és szövegírókat képvisel, tehát az előadóknak megvan egyébként a saját maguk szervezete, az előadó művészi jogvédő iroda, és a rádiókkal ők is kapcsolatban vannak, tehát érdemes nekik az EI-nél keresni a pénzüket. Ami a mi felosztásunkat illeti, mindig van reklamáció, mi azért évente 6 és 7 ezer közötti magyar jogosultnak fizetünk ki jogdíjat, tehát egészen biztosan nem állítom azt, hogy mi 100%-osan minden egyes percnyi elhangzást megtaláltunk és azonosítottunk.
2: De azt mondod, hogy reklamációnak van helye, tehát hogyha a
1: természetesen, és hogyha utólag ki is derül az, igen, hát persze nyilván kell, hogy legyen műbejelentés.
2: És akkor hogy történik az, amit te mondtál, az ideális helyzet, hogy én írtam az asztalfiókomnak, ám viszont hallom ezt a számot, és bemegyek reklamálni, hogy...
1: Hát akkor célszerű egy műbejelentéssel a hónod alatt érkezni, amihez kottát vagy hanganyagot kérünk, nem kell...
2: És én az eredetiségemet hogyan fogom tudni igazolni abban az esetben, ami most van, mondjuk ez a példa? esetén, hogy megírtam ezt a zenét, talán elfütyültem valahol, valaki talán meghallott, utána írt belőle egy számot, én mégis hogyan tudnám jogosítani, mondjuk nincsen pecsét a fiókomban, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez korábban készül.
1: Hát ugye abban az esetben, hogyha te azt állítod, hogy egy mondjuk nálunk már bejegyzett mű az igazából a te korábbi alkotásod, ugyan, vagy annak a felhasználásából készült,
0: akkor nehéz lesz.
1: Nem feltétlenül, mert létezik természetesen ilyenkor polgári peres út. Tehát az Artisius ilyenkor azt csinálja, hogyha valaki ezt bejelenti hozzánk.
2: Volt akkor, már ilyenre például?
1: Hát hogyne. Hát azért ez nem azt mondom, hogy nagyon nagy nagyságrenden, de ez előfordul, tehát minden évben több ilyen eset van. Erre van nekünk egy eljárásunk, ami körülbelül úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, ahogy valaki bejelenti, hogy az X mű az az övé, és nem pedig az, aki nálunk nyilván van tartva, akkor mi felfüggesztjük a jogdíjaknak a kifizetését, úgynevezett függőszámára tesszük. A beszedés azt természetesen folytatjuk. És van egy határidő, amin belül annak, aki azt mondja, hogy ez az ő műve, bizonyítania kell felénk, hogy ő valamilyen lépéseket tett, tehát mondjuk polgári peres eljárást indított. Mert nyilván csak egy ilyen egyszerű bejelentésre nem lehet a világ végéig függőre tenni mondjuk akárkilyen, akármilyen szerzőnek a művét. És ha elindított ezt az eljárást, akkor az eljárás végéig mi függőbe tartjuk a kifizetéseket, és ahogy a bíróság aztán határoz, az alapján pedig utána feloldjuk ezeket a pénzeket. A bíróság pedig ilyen esetben
2: Milyen döntéseket ismersz, hogyha kérdez?
1: Hát általában a szerzőjogi szakértő testületnek szokta segítségét hívni, ami egy olyan körülbelül 200-300 főből álló testület, a szabadalmi hivatal mellett működik. Ebben kétféle figurák vannak, egyrészt szerzőjogászok, másrészt pedig művészek.
2: Alkotóművészek,
1: az alkotóművészet minden területéről, szoftvertől, építészeten át zenéig.
2: És ez azért nagyon szép, hogy a szoftver írást, ezt alkotóművészetnek tekintjük immár.
1: Hát szerzőjogi oltalom alá esik. Egyébként Magyarország világszínvonalon a legrégebbi olyan országok közé tartozik, ahol ez egyértelműen eldőtt már a 80-as években, 83-ból származik az első ítélet, amikor már kimondták, hogy a szoftver is szerzőjogi oltalom alá kerüljön. Volt ebbe egy kis vita, mert volt, aki szabadalmat szeretett volna, de most ebben nem menjünk be bonyolult kérdést. A lényeg az, hogy ez a szerzőjogi szakértő testület, ez önkor összeül, meghallgatja a két felvételt, megvizsgálja a keletkezés körülményeit, művészi jelleget, stb. És azért hát az esetek többségében el tudják dönteni, hogy most akkor kinek van igaza ebbe a vitába. Tehát nyilván...
2: És mi történik egy olyan esetben, hogyha egy rossz akarója egy zeneszerzőnek bejelenti azt, hogy bizony ezt a magyar számot nem ez a magyar ember írta, hanem mondjuk egy német, holland, amerikai szerző, egy korábbi száma van egy-ez egybe átemelve. Ilyen esetben mi történik?
1: Hát ebben az esetben ugye azt lehet tenni, hogy ugye azt a holland vagy amerikai szerzőt is képviseli egy jogvédő társaság, és ilyenkor ő hozzá továbbítjuk ezt a
2: kérést. Tehát például egy ilyen rossz akarói levél nyomán elindul
0: csak
2: el egy nyomozás.
0: Csak nem a Bergendi ügyre gondolsz.
2: Nem feltétlenül, csak mint egy példa, tehát hogy azért a zenei plagizáció az egy működő dolog.
1: Igen, hát mi magunktól egyébként nem indítunk ilyen eljárást, hanem hogyha valaki ilyet észlel, akkor ahhoz az adott művészhez vagy az őt képviselő hasonló külföldi közös jogkezelőhöz fordulhat, és ha onnan visszajön hozzánk egy jelzés, hogy valóban ők is ezt alaposnak találják, akkor ugyanez az eljárás indul el, amit az előbb mondtam, csak nyilván a határidők ott kicsit hosszabbak, mert egy külföldi
2: perikítás. Meg úgy tűnik, hogy Magyarországról nem tudnak olyan hatalmas összegeket bekasztízni maguknak. Én nem tudom, hogy milyen kifizetések zajlanak, lassan át kell térnünk arra például, hogy az általánydíjas befizetések hova kerülnek, mert ez mindenkit nagyon izgat.
0: Na, én is hadd kérdezek egyet, hogy közben itt ugye elhangzott egy csomóféle szerzői jogvédő szervezetnek a neve, hogy előadók, akkor filmesek, gondolom, akkor nem tudom, mindenféle...
1: Lemezkiadóknak,
0: illetve gondolom, hát nem tudom, lemezlovasoknak is biztos már van valami szövetsége, hogy hogy osztják itt a dolgokat, mivel ugye itt elhangzott előbb, hogy az Artisius kezeli az élő koncertek utánjáró, és akkor hát szinte ez, minthogyha az előadói jogvédővel is összefüggene, illetve hát ugye mondjak egy kérdés, hogy mire gondolok, hogy nem-e itt ilyen dupla fizetés is esetleg előfordulhat. Ugye most tegnap megkérdeztem, hogy a Tilos Rádió hogy áll itt ilyen szerző jogilag, és hát nagyon örömteli hírt hallottam, hogy az Artisiusszal egy olyan szerződés kötött a Szabad Rádióknak a szövetsége, hogy kedvezményként Hát nem ingyenes, vagy nem, vagy ingyenesen? Most ez,
1: nem ingyenesen, de egy elég jelentős kedvezmény van, mert hogy egy szövetségbe tömörültek, és
0: így van. Gyakorlatilag... És tehát mindenki nagyon örül, hogy egy nagy kő legördült a működési feltételekről, viszont hát bejelentkezett hozzánk a Hamasz, vagy a Mahasz, és hát most nem tudom, ilyen újabb sok millió forintokat kér sok évre visszamenőleg, miközben ugye sok évvel ezelőtt még ők nem jelentkeztek be sehol. Esetleg fog még jelentkezni más is? Illetve még akkor egy kérdés, hogy alakítsunk-e mondjuk mi is egy ilyen társadalmi egyesületet, mondjuk Tilos Jusz néven, esetleg kidolgozhatunk egy olyan tematikát. Hát van-e vége ennek, illetve van-e valami fixálóztása?
2: Az a problémám, hogy mondjuk itt a Tilosban azért 90%-ban olyan zenéket játszunk, ami hát azért elég nehéz utána menni, vagy nagyon ritka egyedi felvételeket, mondjuk egy 1960-as évekbeli kambodzsai rockzenét, de ezt hogyan fogják rajtam behajtani? Hogyan kapja meg az öreg kambodzsai zeneszerző az egy forintját?
0: És már hát most az nagyon sok kérdését föltettünk, szóval itt, hogy...
1: Kéne lassan jegyzetelnem. Akkor talán kezdjük a többi közös jogkezelővel, tehát azért ki van ezt találva. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy minden jogosulti csoport minden jogára csak egy-egy szervezet jegyezhető be országosan, tehát az a veszély nem áll fönn, hogy hozzátok más is idejön, és azt mondja, hogy a szerzőjog címén további összegeket kérne. Az azonban tény, hogy az Artisius a Tilos Rádiótól és bármely rádiótól csak a szerzőknek járó jogdíjat szedi be. Ugyanakkor a hangfelvételek tekintetében a szerzők mellett vannak jogai a kiadónak és az előadó művésznek is. És ezt a kettőt együtt szedi be a MAHASZ és az előadó művészi jogvédő iroda, tehát akik titeket megkerestek, azok ezt a két jogcímet próbálják meg érvényesíteni. Ez párhuzamos
0: van. Ezt én értem, hogy ez egy másfajta jog, de akkor erre is van egy nevesített százalék, tehát hogy föl kell készülni, akkor mennyi a vége, szóval, hogy így...
1: Tehát úgy néz ki a dolog, hogy az Artisius, illetve bármely más közös jogkezelő által alkalmazható díjak, azok nem teljesen szabad árasak, mert ezeket minden évben közzé kell tenni, és közzététel előtt jóvá kell hagyatni az oktatás és kulturális tárcával. Tehát ezek megtekinthetők a közös jogkezelők honlapjain, hogy a reklámbevételnek és a költségvetési támogatásnak és az esetleges előfizetési bevételnek milyen százalékát kéri el az Artisius. Azt hiszem, hogy az EI és a MAHASZ ugyanezt a három csatornát próbálja meg a bevétel alapjaként azonosítani, és hát nyilván nálunk működnek ilyen kedvezményrendszerek is, hogy mondjuk akik érdekképviseleti szövetségbe tömörülve együtt jelentkeznek nálunk, azok kaphatnak bizonyos kedvezményt, ez történt ezek szerint a Tilos Rádióval is.
0: Van valamilyen hierarchia esetleg itt ezek között a magyarországi szervezetek között, tehát mondjuk az Artisius nagyobb súllyal van jelen, mint mondjuk az EI?
1: Semmilyen jogszabályi hierarchia nincs, tehát őnekik párhuzamosan ugyanolyan törvényben rögzített jogosítványuk van, mint nekünk. Azt szerintem, hogy az Artisius több mint 100 éve működik, az nem alapoz meg hierarchiát, tehát erről nincsen szó.
0: Előbb én itt viccelődtem ezzel a Tilos Jusszal, de ezt már kitalálták, és úgy hívják, hogy Creative Commons.
1: A Creative Commons, amiről szintén lehetne 6 napot beszélni, azért nem pont az, amit te Tilos Jusz néven írtál körül. A Creative Commons az tulajdonképpen azért érdekes, mert miközben mindenki szereti a szerzőjoggal szembeállítani, ez a jelenlegi szerzőjogi rendszerben gyökerező és csak azzal együtt értelmezhető rendszer, ami azt mondja, hogy hozzunk létre a minden országban hatályos szerzőjogi jogszabályoknak megfelelő olyan kikötés rendszereket, amiket az emberek aztán egy-egy piktogrammal jelölhetnek könnyen, és azt mondják, hogy ha én ezt a piktogramot leteszem, akkor ez a Creative Commons szabályzata szerint azt jelenti, hogy én a következő dolgokat megengedtem a szerzőknek. Van egy mesterséges szembeállítás a szerzőjog hagyományos gyakorlói, akár a közös jogkezelők és a Creative Commons képviselői között, amit mi minden egyes alkalommal próbálunk oldani, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy ilyen nyilatkozatot a szerzők hagyományos rendszerében egyébként sokkal rugalmasabban tehet meg a szerző, mint a Creative Commons-ban, mert a Creative Commons-ban be van szorítva 4-5, nem tudom hány kategóriába, azokon belül nem variálhatja a jogokat, míg a szerzőgi törvény leírja, hogy A-tól Z-ig milyen jogaim vannak nekem, és azokat úgy gyakorlom, ahogy akarom. Nyilván ezek között van olyan, ami közös jogkezelés útján gyakorlódik, de egyébként például az interneten az irodalmi műveim tekintetében én nem csak ilyen-olyan piktogramokat tehetnék oda, hanem nyugodtan szabad szöveggel oda is írhatnám egyéb rendszer szerint, hogy én milyen felhasználásokhoz járulok hozzá, és milyekhez nem. És ami még a Creative Commons-nál egy érdekesség, és erről nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy a Creative Commons-os nyilatkozat nem visszavonható. Tehát ha én utóbb meggondolom magam, benne van a Creative Commons-nak a szabályzatában, legalábbis abban a szabályzatban, ami jogi nyelven van írva, és szerintem nagyon kevesen olvassák el. Ugye van egy Commons Deed, meg egy ilyen legal valami. Abban benne van, hogy az egyszer megtett nyilatkozat nem visszavonható.
0: És jól értem, hogy akkor az Artisjusznál is akár nyilatkozhatok úgy, hogy mondjuk nem kérem valami szolgáltatást, vagy lemondok
1: igen,
0: valamiről?
1: Vannak olyan lehetőségek, például a koncert és az egyéb ilyen nyilvános előadás tekintetében bárki oda jöhet hozzánk 2004. január, illetve május 1-e óta, és azt mondhatja, hogy ő igazából nem tart igényt az Artisjus szolgáltatásaira, mondjuk az internet vagy a koncert esetében, és ha ezt szeptember 30-ig felénk jelzi, akkor következő január 1-től két joghatása van ennek. Egyrészt, hogy ő maga jogosíthatja a műveit, másrészt, hogy tőlünk nem fog jogdíjat kapni ezekre a
2: felhasználásokra. És ennek az ellentéte is érvényes, hogy valaki oda ment, hogy szeretné, hogyha jobban megfigyelnék a műveit, mert úgy érzi, hogy nincsen eléggé behajtva az a rengeteg pénz, ami járna neki.
0: Hát erre van most egy új menedzser típusra, ezt akartam szóba hozni, hogy találkoztam vele így a zenészi pályámon során, hogy akkor most már nem koncertszervező menedzser van, hanem aki utána megy a pénzeknek, szerzői jogi pénzek. Mondjuk összeszed 5-10 zenekart, és az jó pörög az üzlet. Hogyha ha utána megy, hogyha foglalkozik vele.
1: Azért az Artisjusznál nagy mértékben automatizált az egész történet, tehát én mondjuk nyilván itt kéne, hogy üljön egy ilyen menedzser, hogy elmondja, hogy pontosan mi az a plusz, amit hozzáad, de mi azért vagyunk, hogy ne kelljen ilyen menedzsert közbeiktatni a szerzők és az Artisjus.
2: De például én, mint szerző, oda tudok-e menni, hogy én azt hallottam, hogy nem tudom, hány százszor játszották a rádióban koncerten az én szerzeményemet.
1: Nekünk van egy kifejezett ügyfélszolgálatunk, ahol ezt meg tudod
2: tenni. Igen. Tehát hogyha mégsem kapok 100 forintot, hanem nullát, és azt mondják, hogy uram, önnek csak egyszer játszották a számát, míg én fotóval, videóval, barátaimmal élőben tudom bizonyítani, hogy mégis. Hogyan tovább?
1: Hát talán a barátaimmal élőben ez nem biztos, hogy sokat nyom alatba, de hogyha arról van szó, és erről már beszéltünk, hogy igazolható, hogy ezek a művek játszásra kerültek, akkor gyakorlatilag be fogjuk tudni hajtani az erre vonatkozó jogdíjat, akár koncertről, akár rádió tévéről van szó, és ez nem egy esetben meg is történik, hogy szerző reklamáció alapján megyünk ki egy-egy helyre, és ott derül ki, hogy itt voltak felhasználások. Azért, hogy ez könnyebb legyen, még egyszer mondom, hogy most már egy online felületet is csatasorba állítottunk itt a koncert tekintetében, és bátorítanak mindenkit, hogy regisztráljon, mert minél többen vannak ezen, annál hamarabb elérjük azt a kritikus tömeget, amikor már gyakorlatilag ez egy szabvánnyá válik.
2: Értem, én most megint egy hallgató kérdést tennék fel, mielőtt rákanyarodnánk a legizgalmasabb és legsősebb kérdésünkre, a hova lesz a név nélkül megérkező sok milliárd forint című kérdés. De előtte azt kérdezi egy hallgató, hogy az adathordozókra kivetett mindenféle díjak hova kerülnek, illetve nem érzik-e, hogy ezzel az adathordozókkal kereskedőknek megnehezítik az itthoni dolgát, hiszen pár kilométerrel ide már őrületesen olcsón lehet kapni.
1: Összefügg a két kérdés, lehet róla együtt beszélni, mert az adathordozókra beérkező díj is egy ilyen címzés nélküli pénzösszeg, tehát mondjuk úgy, hogy ha most egy kicsit az általány díjak felosztásáról beszélhetünk, előtte igen. Még akkor néhány szót arról, hogy az üres hordozó díj és a hazai kereskedők stb.
2: Igen.
1: A helyzet az, hogy az Artisjus által alkalmazott üres hordozó díjak, azok az európai átlagon vannak megállapítva. Ami elég szerencsétlen geopolitikai helyzetünk az, hogy ugyanakkor Szlovákia, aki mondjuk ennek az európai átlagnak az 1%-át se éri el a jogdíjak tekintetében, az pont mellettünk van. ugye általában az azért hangzik el, hogy miért kell az Artis Jusznak a szlovák jogdíjaknál nem tudom hányszor magasabb díjakat beszedni. Ezt lehet így nézni a két ország relációjába, de én meg azt mondom, hogy miért kell az egyetlen lefele kilógó európai országhoz harmonizálni a kreatív alkotók díját. A szlovákok elkövették azt a hibát ezelőtt mondjuk 10-15 évvel, hogy százalékosan állapították meg a jogdíj mértékét, méghozzá a piaci árhoz, a hordozók piaci árához. Na most attól, hogy a technika úgy alakult meg, a tömegtermelés valahol Tajvanon, hogy ezek az árak ezek csökkennek, attól még arra a kapacitásra ugyanannyi jogvédett tartalmat lehet egyébként rámásolni, tehát nem azt mondanám, itt, hogy semmilyen korreláció van.
2: Hogy ennyi erővel a levegőt is meg kéne adóztatni, hiszen otthon a levegőn keresztül halljuk ezeket a csodálatos dalokat.
1: Igen, vannak ilyen szuper ötletek, ha gondolják, ha hallgatók, akkor majd foglalkozunk ezzel is, ha tényleg ezt szeretnék, de azért itt egy dologra felhívnám a figyelmet. Amikor ennek az üres hordozó díjnak, amit tényleg a legtöbb embernél, ha az Artis Jus szóba kerül, akkor ez vágja ki a biztosítékot, és azt hiszem, hogyha megkérdezik, hogy miről ismert az Artis Jus, akkor mindig ez merül fel. Ennek a jogalapját illeti, itt azért el kell mondani egy pár alapvető dolgot. Egyrészt Magyarországon jelenleg a magáncélú másolás szabad. Ez azt jelenti, hogy ha ebből nekem közvetett vagy közvetlen hasznom nem származik, akkor én magáncélra másolatot készíthetek zenei, irodalmi filmalkotásokból. Ezért cserébe, hogy ezt a szabadságot a magyar jog megadja, ezért egy uniós rendelkezés alapján viszont valamilyen kompenzációt kell, hogy biztosítsunk az érintett, másolással érintett alkotóknak.
2: Na de ez az, hogy itt most az összes alkotóról beszélünk, itt a fiatalember arról beszél, hogy egy üres CD-re a saját zenémet, ha kiírom, vagy a saját fotóimat.
1: Igen, minden általány megoldásnak ugye az a lényege, hogy az üres CD-n nem lehet az üres CD piacra kerülésekor elválasztani, hogy na erre Kovács Józsi saját fotó kerülnek, vagy Juszt László saját fotói, aki ugye ezt előszeretettel szokta hangoztatni, hanem erre majd valamilyen jogvédett tartalom kerül. Én ugyanakkor szeretek egy kicsit belemenni a számokba. Ma Magyarországon egy üres CD jogdíja, az

0: fizet mondjuk 4000 forint jogdíjat plusz áfát, körülbelül annyit fizet ki, amennyiben mondjuk egy piacon lévő CD lemez kerül egy műsoros CD. Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit számolunk, akkor 100 üres CD-t vett meg, arra a hatályos szabályok szerint rámásolhatott 100 művet, de hogyha azt mondom, hogy tömörítve másolta, akkor legalább 100-szor 10-et, tehát 1000-et, és egyébként kiadott rá annyi pénzt, amennyibe a piacon vagy a kereskedelmi forgalomba egy darab album kerül. Na most akkor én azt állítom, hogyha egy helikopterrel fölemelkedek a levegőbe, és mondjuk hirtelen meglátom, hogy melyik magánháztartásban hány darab írt CD van, akkor lehetséges, hogy 100 tetszőleges CD-ből mondjuk legalább egyen minden háztartásban lesz legalább egy védett zenei album. Uh-huh. És hogyha ezt elfogadjuk igazságnak, akkor azt mondom, hogy már nem bukott senki ezen az egész dolgon.
1: De annyiban nekem még mindig probléma, hogy nem látom, hogy az egy zenei album, ne adj Isten, mondjuk egy remek Madonna szám, Madonna hogyan fogja azután a lebukott felvétel okay. után megkapni az egy forintját?
0: Ugye ez a két kérdés van, egy miért kell fizetni, kettő hogy osztjuk fel.
1: A miért kell ezt fizetni, azt már azt hiszem megvan.
0: Akkor ezt pipáltuk, ennek örülök, hogy ez belátható. Ugye még egy mondat, a szabadság ára ez a 40 forint. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy sok ez a 40 forint, ez gondoljon bele mondjuk az angol rendszerbe, ahol nincs üres hordozójogdíj, viszont nem másolhatsz magáncélra. Szeretnénk ilyet, mert akkor lehet erre javaslatokat tenni. A hogyan osztjuk fel kérdés pedig, ugye, tehát egyrészt bejön hozzánk ez az üres hordozódíj, ugye, amelyek nincs megcímkézve, tehát bejön egy biankó hatalmas összeg, reméljük hatalmas, vagy mások szemében hatalmas, és bejön még mondjuk a kereskedelmi vendéglátó ipari szférából az ott üzemelő rádiók, tévék után szintén egy megcímzetlen összeg. Most ezt az Artisius hogyan tudja felosztani? Egy. Először is nem csak magunknak osztjuk fel ezt a jogdíjat, mármint a magunk alatt értve most a zeneszerzőket, szövegírókat, irodalmi szerzőket, hanem azért, hogy ezt hatékonyan lehessen behajtani, ezért ezt egy kézbe a jogalkotó az üres hordozóknál is, a gépzenénél pedig megállapodtunk az EI-vel és a MAHASZ-szal. És a lényeg az, hogy először is a törvény tartalmaz egy felosztást, ami konkrétan a jogszabály szövegben szerepel, hogy hány százalékát kapja ennek a jogdíjnak a Filmjusz, az Előadóművészi Jogvédőiroda, a MAHASZ és a Hungert.
1: Ahhoz képest, hogy ez egy meglevő statisztika alapján kidolgozott súlyozás szerint van
0: így? Volt valamikor, annó.
1: Tehát lehet, hogy már tök más a rendszer. Hát, mármint a gyakorlat, inkább
0: igen, itt arról is szól a törvény, hogyha ezek a jogkezelő szervezetek úgy gondolják, akkor ettől eltérhetnek egyébként. Tehát, nyilván,
1: tehát van felülvizsgálat például, mert ahogy most mondod, így több éve már ilyen súlyozás szerint
0: ez
1: osztják ki ezeket.
0: 99 óta szerepel, de most még ugye csak arról beszélek, hogy a beérkező összeg szétosztása, hogy történik, nem a felosztása.
1: De már a szétosztásánál is a súlyozás lehet kérdéses, hogy valóban a 99-es állapotok vannak-e mondjuk a Filmjusznál, tehát igen. Ugyanannyi jár ennek.
0: Hát azt tudom mondani, hogy ebben az üres hordozós témakörben még egyik közös jogkezelő sem vetette föl, hogy újra kellene gombolni a kabátot. És akkor átérünk az izgalmasabb részére, hogy mi történik a pénzzel házon belül. Ugye itt már csak arról tudok beszámolni, hogy az Artisiushoz kerülő pénzzel mi történik, azt, hogy a többiek hogy csinálják, azt pontosan nem tudom, illetve őket kellene megkérdezni. Nálunk a felosztási szabályzat tulajdonképpen azt mondja, hogy minden olyan pénzt, ami beérkezik és nincs megcímkézve, azt úgy lehet felosztani, ezt nem is a szabályzat mondja, ezt az élet mondja, hogy megnézzük, hogy milyen más adatok vannak egyébként az Artisiusnál, milyen más adatok állnak rendelkezésre. Ugye van nekünk koncertadatunk, van nekünk rádiós tévés adatunk, van nekünk internetes adatunk, és van nekünk lemezaladási adatunk. Ez az a négy adatforrás, amit egyáltalán fel tudunk használni akkor, hogyha azt mondjuk, és már pedig ezt mondjuk, hogy valamilyen a való élethez legalábbis közelítő megoldást szeretnénk alkalmazni.
1: De várj, ez alatt azt érted, hogy a bejövő hatalmas név nélküli összeget kik felé fogjátok továbbosztani? Úgyhogy nem tudjátok, hogy ez nekik jár-e, de ti ezek szerint számok alapján meghatározottok, hogy inkább igen, ezeknek adjuk.
0: Nem mi, hanem a képviselt szerzők évről évre a felosztási szabályzatban meghatározzák, hogy a beérkező pénz hány százalékát ossza föl a munkaszervezet a lemezaladások alapján, hány százalékát a rádió-tévé alapján, hány százalékát az internetes letöltések alapján, és hány százalékát a koncertadatok alapján. És az, hogy ott egyes jogosulti csoportok hogyan meccselnek érdekérvényesítés, stb.

0: az már minket, ugye az Artisius technokrata munkaszervezetét nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk egy dolgunk van, leprogramozni és végrehajtani azt az algoritmust.
1: De hát a gyakorlati részt akkor azt mondjátok, hogy nem is az Artisius osztja ki a pénzeket, és nem az Artisius határozza meg, hogy milyen százalékban is kik kapják ezeket a pénzeket.
0: De az Artisius egyesület, aminek a vezetősége meghatározza a felosztási szabályzatot, a hozzá beérkező inputok alapján, tehát végső soron a szerzők beleszólhatnak ebbe. Volt olyan az elmúlt időszakban például az üres hordozó díjnál, hogy érkezett a szerzői tagságtól egy olyan javaslat, hogy ne csak egy év lemezeladásait vegyük figyelembe, mert nyilván nem csak azt másolják az emberek, amit abban az évben kiadtak, amikor ezt a pénzt mi beszedtük, és akkor kialakításra került egy ilyen három évre elhúzott ilyen degresszíven, szóval tehát az előző év az felével szerepel, az az előtti év, igen, meg negyed, valami ilyesmi. Tehát itt ezer kreatív megoldás lehetséges. A lényeg az, hogy tehát ezeket a pénzeket végső soron azok osztják el, akiket ez illet, a szerzői társadalom.
1: Értem.
0: És amikor ekézik ezt az egész jogintézményt, akkor arról érdemes elgondolkodni, hogy itt ugyanarról van szó, mint amikor megveszem a kenyeret, aminek van egy fogyasztói ára, és valahogy ezt meg senki nem kérdezi, hogy de a pékek hogy osztják el a lisztbeszállítókkal, meg a satöbbivel, tehát ezek egyébként nem közpénzek, szeretném itt jelezni, ezek a szerzői társadalomnak a magánpénzei. Ennek ellenére az Artisius minden évben beszámol arról, hogy mit, hogyan, mennyit szedett be, és akkor az hogyan került kiosztásra. Nyilván azt már nem tudjuk megtenni, mert ezt nem teszik lehetővé a jogszabályok, hogy azt is elmondjuk, hogy konkrétan melyik szerző hány fillért kapott, mert az már egy ilyen...
1: Értem, mert én amilyen problémákat kapok legtöbbet, az, hogy a legrégebbi Artisius tagok és a legismertebb magyar zeneszerzők minden évben súlyozottan maguk számára sokkal több összeget osztanak ki, míg amit az imént elmondtál, hogy csak az egy-két évvel ezelőtti termés lehetne igazán kiosztani, tehát visszamenőleg nem biztos, hogy még mindig ugyanannyira fogy az ő lemeze. Mondjuk egy ismertebb régi zenész, vagy mondjunk egy olyat, aki már nincs között.
0: Hát, ugye az általam elmondott példa, az pont azt mondja, hogy eddig úgy volt, hogy csak az adott év lemezei, tehát ebből következően egyáltalán nem volt az igaz, hogy itt a nem tudom hány évvel ezelőtt eladások is számítottak, és egyébként pont a fiatalabb rockzenei réteg mondta azt, hogy de léci, ne csak egy év számítson. Tehát én azt mondom, hogy...
1: És miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki azt gondolja, hogy az idős Artisius alapító művészek arányaiban sokkal több pénzt visznek haza, és nem az aktuális felosztás szerint, hanem érdemeik elismerése miatt.
0: Ugye úgy teszed fel a kérdést, hogy miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki ezt gondolja. Nyilván nem kérdeztél meg mindenkit, tehát ugye általában aki...
1: Csak egy legendát próbáltam
0: felemlíteni. Ez is egy ilyen legenda. Nekem minden évben megjön az az info, hogy nagy balhé van, felosztás után májusra, mert mindenki kevesebbet kapott, mint tavaly. Érdekes módon a mindenki, az mindig másokból áll, tehát minden évben más a mindenki, és egy idő óta én már elkészítettem mindig azt a statisztikát, és ezt közzé is tesszük mindig, hogy hány embernek nőtt a jogdíja tavalyhoz képest, és hánynak csökkent. És állat érdekes módon mindig 50% körüli az, akinek nőtt. Ezek általában nem tartoznak a mindenki körébe, akik megjelennek nálunk, és egy 50%-nak, akinek csökkent meg, tehát nyilván van valamennyi, akinek körülbelül ugyanannyi, de ez egy ilyen természetes eloszlás, és semmi másnak nem függvénye, mint a valódi felhasználásnak. Tehát az Artisius szokás egy ilyen arctalan, fekete dobozként tekinteni.
1: Igen, mindenki várja a kinyomtatott listákat, hogy az X előadó, vagy az Y előadó ebben az évben miután és mennyi pénzt kapott.
0: Igen, szerző.
1: A szerző, bocsánat, elnézést. Tartsunk egy rövid levegővételi szünetet, és a szünet után visszajövünk betelefonálási lehetőséggel. A vendégünk az Artisius vezetője. Milyen vezető az? Mi a vezetési mód az? És mit is csinálsz az Artisiusnak?
0: Főigazgatok.

0: Budapest Rádió FM 90.3 a harmadik utas című műsor vendége dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Én hát egy újabb kérdéscsoportot hagy vessek fel, ugye itt én próbáltam az elején egy kicsit ilyen történelmi távlatba helyezni a dolgot, hogy kialakult egy rendszere a dolognak, és akkor bejött a számítógép. Valamikor 20-25 évvel ezelőtt. Hagy világíts meg, hogy mire gondolok. Emlékszem, hogy olyan 1995 táján a Kecskeméti Bábszínházzal szükségünk lett volna íratni egy CD-t, és akkor azt hiszem az egész városban egy hangstúdiónak volt CD írója. Egy hétre vállalták, mint egy 10-15 ezer forint munkadíjba került. Na most ehhez képest ugye most egy más világot élünk, tehát történt egy olyan forradalmi változás, ami hát erősen bele rondított itt a jó bevált dolgokba. Ugye hát előtte a lemezkiadás az egy olyan dolog volt, hogy hát senki nem gyártott otthon lemezt. Tehát mindenki megvette.
1: Hát még azért előtte volt az utcáról bemegyek, ugye Elvis Presley is így csinált az első lemezét, tehát volt ilyen még Magyarországon is.
0: Persze volt akkor is kazetta, megszólalt, de jellemzően ugye a hanghordozó volt olyan formátum, amit hát nehezen lehetett úgy reprodukálni, hogy teljes minőségben jelen legyen. Ugye aztán az ipari fejlődés, meg számítástechnika gyakorlatilag hát most már fillérekért ezt lehetővé teszi számunkra. Ez nem egy új korszaknak a kihívása itt a szerzői jogi. És hát az internetről, mint YouTube és az összes többi ingyenes letöltés és fizetős, szóval, hogy
1: igen, ezek mind felmerültek.
0: Ezek így olyan dolgok, hogy hát nehezen megkerülhetők manapság, hogyha valaki zenével, bármivel, filmmel, információval foglalkozik.
2: Az biztos, hogy egy ilyen paradigmaváltás szagú időszakban élünk most a szerzőjog tekintetében legalábbis. Ugye egyrészt a digitális technika jelent meg, ami lehetővé teszi, hogy mondtad, a azonos minőségű másolatokat pillanatok alatt, másrészt ezt fokozza a globális kommunikációs hálózat, ami meg azt teszi lehetővé, hogy ezeket a másolatokat azonnal terjesszük is. A szerzőjognak erre a 90-es évek közepén született az első válasza, amikor elfogadtak egy olyan egyezményt, ami tulajdonképpen a hagyományos szerzőjogi rendszert majdhogy nem változatlan formában az internetre is alkalmazhatónak minősítette, és azóta azzal küzdünk, hogy ennek érvényt szerezzünk, vagy küzdenek, hogy ezzel érvényt szerezzenek. Én ezt személy szerint a következőképp látom. A zene fogyasztása az teljes egészében megváltozott az utóbbi időszakban. Az, hogy a hangfelvétel eladásoknak a mértéke az mondjuk a 20-25%-kal csökken évente, most már tényleg 2-3 éve legalább, az azért jelzi azt, hogy hány év van még ebből hátra.
0: Mostanában vannak ilyen mindenféle jó kis ilyen popzenei tanácskozások, amin mi részt veszünk. Ott ugye mindenütt azt halljuk, hogy lemezt már csak úgy szórakozásból csináljatok, zenekarok, névjegyként.
1: Koncentráljatok a koncertekre, és még arra se számítsatok, hogy az interneten vagy a rádiókban játsszák a számotokat, vagy hogy azután kaptok pénzt.
0: És akkor de erre mondom azt, hogy 10 meg azt mondták, hogy akkor felejtsétek el az élő zenét, mert akkor nincsek voltak.
2: Régebben ez ugye úgy volt, hogy a koncert a CD promója volt, most meg a CD a koncert promója lett.
0: Így van.
2: Kvázi. Az tény, hogy nagyon átalakult ez a történet. Az alapvetően egy örvendetes tény lenne, hogy soha ennyi zenét még a társadalom nem fogyasztott, és ilyen sokfélét, mint most. Az már kevésbé örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom hajlandó fizetni a technikai eszközökért, ami ehhez szükséges, a társadalom hajlandó fizetni a kommunikációs kapcsolatért, ami ehhez szükséges, csak éppen a társadalom az alkotók díját nem nagyon szereti megfizetni.
1: Rögtön felveti azt a kérdést, ami az ösztöndíjak, különböző pályázatok, illetve a nem is tudom, az Artisius lehetséges támogatása az alkotó művészek felé. Van-e ilyen vonal az Artisiusnak?
2: Van ilyen vonal, bár ez nem függ azzal össze, amit az előbb mondtam. Pont arról beszéltem, hogy ha még szabad arról egy picit, hogy úgy tűnik, hogy egy olyan szociológiai vagy pszichoszociális változás is van, hogy az internet korszakban felnőtt generáció az azáltal, hogy a dolog ott van, tehát hogy elérhető, mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a teljes zenei repertoár az valamilyen fájcserélőn, vagy Varez oldalon az megtalálható, tehát aki akar, ezt megtalálja, nyilván ezek nem jogszerű szolgáltatások, de azzal, hogy az a tény, hogy elérhető, azzal úgy szocializálódtak, hogy különösebben az nem merül föl senkibe, hogy ezek után esetleg fizetni is kellene. Mindenki gyárt magának hangzatos ideológiákat arra, hogy ő miért nem szeretné fizetni. Általában azt mondják, hogy én csak meghallgatom, aztán utána úgyse venném ezt meg.
0: Ezt értem, viszont akkor itt közben kéne kérdeznem, hogy ugye itt beszélünk én átalakulásról, meg digitális kultúra megjelenése, meg a technikai eszközökén. Én azt vettem észre, hogy az egész világ átalakult úgy, hogy ha most megnézzük a világ leggazdagabb embereit, akkor az első 10-ben nem tudom, 8 számítástechnikával foglalkozik, és nincsenek ott az orosz oligarchák, nincs ott az Anglia királynője, meg a Brunei szultána, tehát valami pénz nagyon átcsoportosítódott ide.
2: Igen, de hát oda akartam konkludálni az előző gondolatmenet végén, hogy ezek a fajta technikai és kommunikációs újdonságok és a konvergencia az megnehezíti a jogérvényesítést. És vannak olyan elképzelések, hogy úgy lehetne ezt a viszonylag felborult egyensúlyt helyreállítani, vagy legalábbis megközelíteni, hogyha a díjakat, amik egyébként megilletik a kreatív alkotókat, azt azokba a csatornákba építenék bele, amelyeket az emberek egyébként kénytelenek megfizetni vagy megvenni. Ugye úgy, ahogy korábban a CD-be, kazettába volt beépítve a díj, fölmerültek olyan elképzelések, hogy az access-be, tehát az internet hozzáférésbe építsenek be valami fajta díjat, és akkor ezek szerint az elképzelések szerint akkor többé nem lenne a fájcsere jogellene, hanem mondjuk lehetne kétféle csomagot választani az internet szolgáltatónál. Az egyik az tartalmaz egy ilyen szerzőjogi díjat, és lehetővé teszi, hogy azt csinálják, amit akarjak, a másik meg azoknak szól, akik azt mondják, hogy ők az életben nem fognak semmit letölteni vagy megosztani, és akkor nekik ezt nem kellene fizetni. Nyilván ezer technikai és jogi buktatója van ennek, de hogyha akarunk egy valamilyen fajta megoldást, akkor ez nyilván az egyik a sok közül,
0: igen,
2: a pakliba benne
0: ez van. Ez jó hangzik, de közben amiről olvasni lehet itt egy nemrégi akta konferencia, ami valamilyen jogvédő szervezeteknek a szövetsége, te biztos jobban
1: netes,
0: tudod.
1: Netes, azt hiszem.
0: Nem, ez talán ilyen amerikai, ugye, illetve hát Franciaországból, Svédországból hallani büntetőjogi példákat, vagy esetleg ilyen irányú tendenciákat, melyik fog győzni?
2: Nem tudom megmondani. Hát mi az Artisiusban általában nem szeretjük a büntetőjogi utat választani, a magánszemély fogyasztókat, letöltőket vagy fájcserélőket nem is nagyon szoktuk ilyen módon gyakorlatilag megtámadni, vagy veszélyeztetni. Mi valami konszenzuális megoldásba reménykednénk, ehhez az kell, hogy a társadalom belássa, hogy azért szükség van zenére a jövőben is, és ahhoz, hogy zene legyen, ahhoz valamilyen ösztönzést azért kell adni, aminek egy anyagi eleme is kell, hogy legyen. De visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél, azt látjuk, hogy ahhoz, hogy akár egy ilyen globális díj bevezethető legyen, ahhoz az kell, hogy azzal a szektorral, aki jelenleg uralja ezt a terepet, vagyis az IT és telekom szektorral, szemben érdeket lehessen érvényesíteni. És én azt látom, vagy azt látjuk, hogy amíg az mondjuk a 80-as, 90-es évekig igaz volt az, hogy a szórakoztatóipar, tehát a zenefilm együtt mondjuk, az egy olyan globális üzletág, aminek iszonyú nagy súlya van, és akár a jogalkotásra is. Igen, nagy lemezkiadók, filmstúdiók, zeneműkiadók, stb., hogy akár a jogalkotásban is egy nagyon erős lobby csoport lehet. Addigra én most azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ennek még maradt annyi ereje, hogy ezt a internet szolgáltatói hardware, szoftver összekapcsolt telekom lobbyt ezt lenyomja, és végső soron beszéltünk mi bármilyen szép elvekről, valahol fönt az Európai Unió jogalkotásában ez szerintem ilyen lobbiharcok eredményeképpen fog eldőlni.
0: És elképzelhető, mondjuk, hogy ez a lobbyharc mondjuk a nagyvállalatok javára fog eldőlni mondjuk az állampolgárok millióival szemben?
2: Hát ez tehát kérdés, mondjuk, hogy drasztikus, az drasztikus,
0: hát hogy mondjuk itt nem tudom, megvalósul valami rosszabb forgatókönyv, mert úgy rosszabb, hogy tehát, hogy
2: Szerintem az állampolgárok milliója...
0: Mondjuk az internettől való eltiltás, hogy miket is mondanak, ami ugye még nem a legrosszabb, de
2: nem, tehát a jogosulti oldal, tehát az előbb említett ilyen szórakoztató, stb., az dolgozik azon, hogy amellett, hogy jogszerű alternatívákat teremtsen a fájcserének, és ezerféle ilyen új tarifa születik meg, meg rugalmas együttgondolkodás a hangfelvétel kiadók, szerzői, jogvédők között a piaci szereplőkkel. Emellett az is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fájcsere egyébként nem jogszerű, tehát pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez nagyon elterjedt már, hogy mivel van, ezért mindenki csinálja. És ennek az egyik ága az, hogy például Franciaországban elfogadtak egy olyan törvényt, ami egy ilyen három csapással, ilyen fokozatos válasszal eljuthat odáig, hogy a végén majd esetleg egy bíróság döntése alapján valakit megfosztanak az internet kapcsolattól, tehát itt már nincs arról szó, hogy ezt valamilyen jogvédő szervezet vagy hatóság róná ki ezt a büntetést, hanem ezt egy bíróság fogja majd a francia rendszerben is megvalósítani. Mondom, én hosszabb távon abban hiszek, hogy inkább tárgyaljuk újra ezt a felborult szerzőjogi egyensúlyt.
0: Na, egy telefont is kaptunk itt a vége fele. Halló?
3: Halló?
0: Halló, telefonáló?
3: Én vagyok.
1: Tessék!
3: Sziasztok! Na, azt akarom megkérdezni például, hogy például az fölmerült-e már, amit ugye az előbb szerintem te is pedzegettél, mint a Péter, hogy ezek a nagy szolgáltatók, vagy nagy rendszerek, mint a Facebook és az összes többi, a YouTube, hogy tulajdonképpen ők ebből élnek, hogy folyamatosan mennek a megosztások, tehát gyakorlatilag az ők lennének az a szolgáltató, akiknek ezért miért nem kell fizetniük. Tehát az ő rendszerük attól él, attól fejlődik, attól mozog, hogy a megosztások történnek. Az a gyakorlatilag most, ahogy nézem a Facebookot, szóval folyamatosan a megosztás az egyik motorja a Facebooknak, hogy képeket nyomnak föl. Miért nem őket kötelezik arra, hogy ők élből...
1: A szolgáltatókat?
3: Hát a Facebookot egy szolgáltatónak gondolom.
1: Igen, a Facebookot egy szolgáltatónak gondolom.
3: Az ő létének az alapja az, hogy megosztások történnek, ezt látjuk, úgyhogy ezt kéne meggondolni, vagy nem tudom, ezt már nyilván meggondolták, nem?
1: Jó, köszönöm a kérdést, nézzük.
3: Na jó van, hello.
1: Cső.
2: Igen, hát természetesen könnyű belátni, hogy ezek a típusú szolgáltatások mondjuk ilyen jellegű forgalmat nem nagyon bonyolítanának, hogyha nem lenne zene meg videó.
0: Újabb telefon, halló? Halló?
4: Ottok?
0: Igen, hogy?
4: Igen. Azt vettem észre, hogyha a Facebookon például ráklikkolunk egy YouTube-os filmre mondjuk, akkor azt mondja, hogy itt nem nézhetem meg a Facebookon, csak a YouTube-on, és akkor még tovább kell kattintani, hogy a YouTube-ra kerüljek. Tehát gyakorlatilag a YouTube-on fogom megnézni.
1: Igen, és akkor ez pénz, ugye?
4: Gondolom, hogy azért írja ki, tehát elsőre, amikor ráklikkolsz, kiírja, hogy jogdíj ügyek miatt, tehát angolul van a felirat, most nem tudom idézni, ez a link nem...
1: Igen, de mire vonatkozik a kérdésed?
4: Formában nem nézhető, hanem tovább kell mennem a YouTube-ra, és ott megnézni.
1: De mire vonatkozik a kérdésed most az artisztus
0: szakadszalatban? Hát inkább egy érszerét ennek fogjuk föl, így van.
4: Hozzászólásához mondtam ki.
1: Ja, értelem. Köszönjük szépen a Facebook használatot.
2: Szóval az a lényeg, hogy nálunk nyugatabbra már megtalálták ezeket, és volt olyan hír is, hogy például az angol jogvédő olyan vitába keveredett a Google-lel, hogy a YouTube miatt nem tudtak megállapodni a díjakban, hogy a YouTube egy rövid időre nem is volt elérhető az angliai felhasználók számára. Most ebből olyan írtózatos botrány lett, ami szerintem pont azt illusztrálja, amit az előbb elmondtam, hogy az embereket nem az érdekelte, hogy most fizet-e jogdíjat a YouTube, vagy nem, hanem az, hogy nem elérhető, és mi az, hogy nem elérhető.
0: Na, itt akkor a kalózpárttal folytatjuk majd esetleg. Telefonáló, halló.
5: Halló. Szia, várjál, előbb a másikat.
0: Köszönöm.
5: Késésben. Három gyors kérdésem lenne. Az egyik az csak egy ilyen költői, hogy amikor egy CD-re van egy teljes áru jogár, akkor mondjuk MP3-ra, ami mondjuk legjobb esetben is 320-nál egy 1/4-es minőségromlás, ott miért nem kevesebb a jogdíj, illetve lenne egy olyanom, hogy van nekem itt egy pakli 100-as DVD-m csak saját felhasználású képeimmel, stb. Szeretném mondjuk visszakapni a 40 forintot lemezenként, vagy...
0: Erről sajnos beszéltünk már, az az igazság, és igen, már elhangzott egy korrekt válasz,
5: szerintem. Hogy miért nem lehet mondjuk egy hivatalt, vagy valamit, hogy én bemutatom fizikailag, hogy itt van nekem lezárt, nem újraírható lemezem, saját tudszal, erre kifizettem, de mivel nem azt raktam rá, én ezt szeretném vissza.
0: Az a baj, tényleg pont erről konkrétan is szó volt, hogy minek az ára ez a 40 forint esetleg.
5: Jó, mindegy.
1: De az MP3-as kérdésed az elég érdekes a minőségromlással kapcsolatban.
5: Hát de nem, mert most, ha flagba rakom ki, vagy akármi, akkor az mondjuk lúz lesz.
0: És hogyha jobb lesz a minőség, akkor meg többet?
5: Hát de mondjuk meghatározunk egy limitet, hogy mondjuk, hogy...
0: Akkor a bakerit lesz a legdrágább.
5: Igen, így van, jó. Így van. De mondjuk most erre még csak egy gyors megjegyzést, hogy kellett a világnak a digitális ipar, ameddig a bakelitet nem lehetett otthon házilag nyomatni, a legjobban szól, arra nincs alternatív, ott lemezgyár van, ott a jogdíj megvan fogva.
0: CD-t se lehetett házilag nyomatni, amíg nem volt minden gépben.
5: Hát mi, azt tehát lemez?
0: Na, oké, köszönöm szépen.
5: Várj, még egy szó volt itt az ellenőrökről, hogy nem hatóság maga a cég. Mi van akkor, hogyha én egyszerűen a szórakozó helyemről elhajtom az ellenőrt? Tehát egyszerűen azt mondom, hogy itt elkezd a... Mert hogy én mondjuk fizetem a szórakozó helyen a sarcot, de mondjuk egyik kollégám azt mondta, hogy ők egyszerűen, hogy bejöttek az ellenőrök, elkezdtek ott pattogni, és kidobatta, és azóta se történt semmi, ennek már másfél éve van.
1: Na, kösz a kérdéseket, folytatjuk lassan vége a műsorunknak.
2: Kezdjük talán az utolsóval, tehát én mondjuk nem tudok arról, hogy bárkit kidobtak volna, olyanról meg biztosan nem, hogy és akkor mi oda nem mentünk vissza. Az Artisusnak olyan lehetőségei vannak, mint bármely magánszemélynek, tehát abban az esetben, hogyha minket nem engednek be, de tudható egyébként, hogy ott zene van, mert ezer más forrásból, hirdetésből, vagy ebből abból nyilvánvaló, hogy ott egyébként zenét használnak fel, mert mondjuk az egy diszkó, akkor egy polgári pert indítunk, és hát akkor majd a per során, hogyha tényleg máshogy nem megy, akkor majd a bíróság elrendel ilyen helyszíni szemlét, meg ilyen bizonyítási eszközöket, de hát mondjuk erre az évi 1000 perünkből nem nagyon szokott egy esetben se sor kerülni. Ami az MP3-at illeti, hogy ha jól értettem, hogy miért nem olcsóbb rá a jogdíj, mert hogy rosszabb minőség bizonyos esetekben, hát erre azt tudom mondani, hogy az Artisius, van erről egy közlemény is a honlapunkon, most már olyan alacsony jogdíjakat határozott meg az utóbbi két évben az ilyen előfizetős MP3 letöltögetős, meg streamelős piaci modellekre, amik messze alá mennek a hangfelvételen terjesztett művek esetén a jogdíj.
0: Mégis nagyon főháborodtak rajta.
2: Érdekes módon nem. Tehát nem ezen háborodtak föl, hanem azon, hogy egyáltalán létezik ez a díj, mert hogy sokaknak ez új volt, miközben egyébként ez 10 éve van. És mondjuk, akit igazán érint ez a dolog, az nem háborodott föl, mert azzal konkrétan megállapodtunk. Tehát ugye, ahogy az előbb mondtam, mi próbáljuk azt elősegíteni, hogy életben maradhassanak olyan üzleti modellek, amiket most próbálnak ki. Ehhez az szükséges, hogy élhető jogdíj körülményeket teremtsünk nekik, és ezt úgy gondolom, hogy a mi oldalunkról ez megtörtént.
1: Búcsúzóul, én tényleg még azt kérdezném meg, hogy van esély a Artisius részéről a fiatal feltörekvő generáció, illetve a még támogatásra szoruló alkotóművészek Artisius bevételeink keresztül való támogatására?
2: Igen, van. Az Artisiusnak létezik egy zenei alapítványa, meg egy irodalmi alapítványa is van, ugyanis a jogszabály és ami általunk kötött nemzetközi szerződések lehetővé teszik azt, hogy bizonyos típusú jogdíjakból 10%-ot levonva, elkülönítve egy kulturális alapba tegyünk, és ennek a sorsára pedig szintén szerzőkből álló bizottságok döntenek minden évben. Itt van egyedi támogatásra lehetőség, és minden évben sok-sok millió forintot kioszt így az Artisius zenei és irodalmi alapítvány.
0: Értem. Szóval mondjam el, hogy ma bár nincs semmi összefüggés, mi az Uzgünivel zenekarral éppen ilyen támogatott csapat vagyunk most.
1: Ez egy rendszeres támogatás?
0: Köszönhet az Artisius, ez nem egyedi kérelemre.
1: Értem.
0: Úgyhogy tényleg hát egyébként más kevesen adnak pénzt, szóval ez mindenképpen az RTSZ javára kell mondani. Itt paradigmaváltásról beszélgettünk egy kicsit, hogy mi lenne ez a, én ezt próbálom itt feszegetni, hogyha most nem is tudjuk még mi lesz mondjuk 10 év múlva, vagy főleg inkább 50 év múlva, hogy mi lenne a, szerinted a legjobb út, melyik irányba kellene elindulni, mint megoldás?
2: Hát ugye nem könnyű a kérdés, én megpróbáltam az ez irányú gondolataimat összefoglalni egy cikkben, amit vagy föltettünk, vagy föl fogunk tenni az Artisius honlapjára, mert hogy nagyon bonyolult a történet. Az látszik, hogy itt az iparági szereplők is újra struktúrálódnak, a hangfelvétel kiadás, a publishing iparág, és hát a közös jogkezelő szervezetek is valamennyire keresik a helyüket. Én igazából csak annyit szeretnék, hogy ha egy olyan megoldás alakulna ki a végén, aminek nem az lenne a lényege, hogy a művek közönséghez juttatásának az összes szereplője egyébként ebből meg tud élni, kivéve azt a kreatív alkotót, aki létrehozta a művet, amiről egyáltalán szó van.
1: Tehát most
0: hát sokszor érezzük egy kicsit.
1: Igen, igen. Tehát azért van-e remény arra, hogy a következő években talán jogosabbnak érzik majd a kifizetést az alkotóművészek, és mondjuk a szórakozóhelyek nem érzik majd a terhet, mert látják a sok gazdag alkotóművészt, aki ebből a pénzből szedte meg magát.
2: Hát ugye nem biztos, hogy ugye attól jobban fognak fizetni, hogy gazdag alkotóművészeket látnak. Mi az Artisiusban most egy új kommunikációs stratégián dolgozunk. Gyakorlatilag, hát én ugye másfél éve vagyok főigazgató, és mostanára sikerült rendezni igazából a kommunikáció kérdését. Hát itt az üzenőfalon szereplő megjegyzések is azt jelzik, hogy ebbe a tekintetben nekünk azért van dolgunk. Hozzátenném, hogy nem úgy képzelem ezt a kommunikációt, hogy mostantól kezdve mi újsághirdetésekbe vagy reklámspotokba kívánjuk népszerűsíteni magunkat, hanem azt gondolom, hogy azt az egyébként korrekt és tisztességes működést, amit ez a cég megvalósít már 100 éve, és azokat az érdekviszonyokat, amelyeket mi képviselünk, azt egy kicsit nyíltabban kommunikáljuk. Bárkinek kérdése volt egyébként eddig, az megkapta rá a választ, de hát az itteni üzenetek színvonalán is azért az látszik, hogy itt igazából egy jelentős feszültséget kívánnak az emberek az esetek nagy részébe levezetni, amire eddig jó terep volt az Artisius. Most mi azon dolgozunk, hogy egy kicsit rábírni az embereket arra, hogy gondolkodjanak legalább 10 másodpercet, mielőtt valamilyen legendát elfogadnak, vagy mielőtt valamilyen mástól hallott véleményt.
1: És ugye az Artisius várja továbbra is a kérdéseket, több telefonszámon, én kedves hölgyekkel beszélgettem, és örülök, hogy tőled is meghallhattuk ezeket a válaszokat. Az Artisius nyitottan áll a szórakozóhelyek és a alkotóművészek szolgálatában mindenféle kérdéssel is.
2: Soha senkit nem utasítottunk el, és ez így is marad.
0: Jó, hát lejártunk is időnk, úgyhogy köszönjük szépen dr. Singer Andrásnak, az Artisius főigazgatójának, hogy itt volt ma a Tilos Rádió stúdiójában. Harmadik utas műsor legközelebb 2 hét múlva, szerda délelőtt. Köszi szépen.
1: Ezt az adást visszahallgathatjátok a tilos.hu archív műsorban még egy jó fél évig legalább.
0: Hát több mint majdnem egy évig. Lehet streamelni. Sziasztok, hello!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: zbe, vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
4: Legyen!
6: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbogarat, patkányt, ördögfiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
6: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
6: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok!
7: Jó napot, te cudar!
5: Hány éves?
7: Menjen a pokol fenekére!
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
7: 23 éves vagyok. Panaszt ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadék!
8: Haj, a doktor!
5: Miért akar panaszt tenni?
7: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
5: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
7: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyukkal is be a teherautóba.
5: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
7: Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
5: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
7: Erdege. Egy külföldi konzultást hajszolok.
5: Miféle konzultánst?
7: Ismerte Berlioz-t?
5: A zeneszerzőt?
7: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
6: Mihail Alekszandrovics Berlioz-t, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
7: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
5: Alá lökte?
7: Már hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
5: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
7: Az a baj, hogy csak Berlioz.
5: Úgy. Növér egy felvételem, apa. És miért nem tudta elfogni?
7: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a gonoszszal cimporán.
5: Nyugalom.
7: Igen, a sátánnal ez kétségtelen. Igen. Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok. Mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
5: Helyes.
7: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
5: Értem.
7: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Kérem, ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
9: Mi a címük, doktor?
7: Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Nem hallják? Mi szokták? Na jó, akkor a viszontlátás.
8: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszak egy szál alsó neműben.
7: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
8: Rendben, Batter. Mindjárt aludni fog.
7: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
10: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érnéke. Panzius Pilátus.
8: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
6: Mi baja van, doktor?
8: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
10: Jaj.
11: Mi bajod?
10: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
11: Mi?
10: Kövezeten. Szegény Misa.
11: Na és?
10: Szörnyű.
11: Elvégre nem vagyok se komája, se súgora.
10: Szörnyű.
11: Igazából nem is nagyon ismertem.
12: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
11: A konzultánst?
12: Ki tudja, mit követ még el?
11: De hát mit izgultam úgy miatta?
10: Előre megmondta.
11: Mit?
10: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
11: Ugyan kérem?
12: Ez azért mégsem mindegy.
11: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyénisége. Ez kétség.
12: Mágus!
11: De hisz éppen ez az érdekes benne.
12: Helyben le kellett volna lőni.
11: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
12: Hazugság volt az egész história.
11: Jézsua! Jézsua!
12: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
11: Hogyan? A villamos előtött egy lapszerkesztő.
12: Gyilkos!
11: Azért alatt nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
10: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
11: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha! Marha! Marha!
10: Ki az?
2: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácson át. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
11: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkélyrácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
11: Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
11: Üldögéljünk.
2: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
11: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
11: Hát, meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. és ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
8: Költő.
2: Ja. Bocsánat. Szabad a nevét.
8: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
2: Nagyon nem tetszenek.
8: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
8: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit, elhiszem becsület szavára. Mondja meg, jók a versei.
8: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
8: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
8: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
2: Mondja el, hogyan történt?
8: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
8: Ismeri Berlioz-t?
2: A szerkesztőt.
8: És egyben a tömegír elnökét.
2: Igen, ismerem.
8: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
2: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
8: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlioz-zal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
13: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam... Húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
2: Mutja csak, meséljen.
7: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
13: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot. De ígyunk valamit.
2: És aztán?
8: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódi előtt.
7: Ásványvizet kérek.
14: Ásványvíz nincs.
7: Sör van?
14: Estére hozzák.
7: Hát mi van?
14: Kajszi barackszörp, de meleg.
7: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
8: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművészaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
7: Üljünk le arra a padra.
8: Jó. Üljünk le.

0: lesz.
1: Micsoda?
0: Mi? Sosem éreztem e félé. Biztosan a szívem. Kimerültem. El fogok utazni Kiszlovodszkba.
1: A fene!
0: Oda néz. Látod?
1: Mit?
0: Azt, ott. Milyen furcsa hórihorgas Pepita alak. A fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
0: Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg? Na. Na? Jobban vagy?
0: Az ördög itt. De, mivel majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől, te még halucináltam is.
1: Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését.
2: József. Azt a rohadt szörpöt.
1: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annálesek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisi.
2: Mit nézel?
0: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
3: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember. Hogy nézett ki?
2: Finom, szürke öltönyt viselt.
4: Minden a lábán ugyanolyan színű
2: külföldi cipőt. A hóna alatt
4: nácsipkáca,
2: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
4: Keleti mintára alkották.
2: Jobb szemmel meg fekete,
4: aki valójában
2: a bal...
4: sohasem élt.
2: Hogy nem? Zöld.
4: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
3: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
2: Bocsánat. És a szemöldöke? A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
4: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitrasz. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
5: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
0: Parancsoljon.
1: Üljön.
5: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
0: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
5: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
5: Bábulatos. Önök tehát ateisták?
0: Igen, ateisták.
5: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
0: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
5: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
5: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
5: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
0: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
5: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
0: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
5: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
6: Micsoda?
4: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
5: Nagyon szívesen. Egy-két, Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várnyosokra, de este.
4: Levágják a fejét.
6: No de.
4: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
5: Nem. Egy...
4: Na, kicsoda?
5: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
4: Már bocsássad meg! Ez még se nagyon valószínű.
5: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
4: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökölök.
5: Ez sajnos lehetetlen.
4: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
5: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
4: Engedjen meg... Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
6: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegyógyintézetbe csukták?
5: De
7: mit mondott?
5: Na. Nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
4: Ege.
5: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
6: Honnan tudja a nevemet?
5: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, na várni csak, nem az ön fényképe? Alatta a vers.
6: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
5: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
6: Ide hallgass, Misa, ez az alak kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
4: Azt hiszed?
6: Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
5: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
4: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
5: Köszönöm.
6: Ön német?
5: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
6: De kitűnően beszél oroszul.
4: Hát persze. És mi a szakmája?
5: A fekete mágia professzora vagyok.
4: A fekete mágia?
5: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
8: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta, vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... Tavaszi Niszánomulap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörösbélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
7: Igen.
5: Utolsónak az a katona vált.
7: És hogy fejezte be?
5: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
7: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
8: Közben rám testeledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a telihold, de nem aranyul, hanem fehér. A patok megkeltek a hársfák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
7: És Berlioz mit mondott?
4: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
5: Dehogy! Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy
9: én magam is jelen voltam.
5: Ott, ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek.
9: Tartsák szigorúan titokban.
4: Ahhoz emigráns kém, hülyének tetek

0: ismeri a várost.
1: Tessék, csak telefonáljon.
0: Igen. Várjon, várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
2: Jó.
0: Hamarosan ön is tapasztalni fogja.
2: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök.
3: A kijárat közelében egy patról hórihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, ahogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént mi beszélgettünk, most meg...
4: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
5: Ne befejezte!
6: Nézd már!
5: Szabályosan, ne befejezte!
6: A kocsit, milyen fiatal és csinos, biztosan komszomorka!
5: Ja, Istenem! Jaj, Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg hanyatt esett. Ez a nagy kocsi meg rá. A mentők! A mentők!
7: Annuska, mi Annuskánk innen a szadovájáról?
3: Annuska.
7: Miatta történt?
5: Ne beszélj már!
7: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
3: Napraforgó olaj.
7: A szakjája is csupa olaj lett. Ti mit káromkodott miatta az a szegény ember, és biztos az olajon csúszott le a sinekre.
0: Vajon szint? Ki maga?
1: Nem érteni. Nem beszél orosz.
3: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha a föld nyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
4: És aztán szem elől vesztette őket.
3: Még nem. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
4: Fizetni akart? És a kalauzbő?
3: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
4: Pompás, pompás, nagyon mulatságos.
3: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
1: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
3: És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
1: Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsór megúszta.
3: De hát ki az illető voltak éppen?
1: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliozon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
3: Vitathatatlanul.
1: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
3: Volt rá jegyem,

0: aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltába. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
1: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció.
0: Nem, kérem.
1: Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
0: És miért akart vele találkozni?
1: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fogtunk.
0: Szóval maga semmi.
1: Beszéljünk másról.
0: De kérem!
1: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
0: Maga is?
1: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
0: Maga író?
1: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
0: De mi a neve?
1: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
0: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
1: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
0: Kicsoda?
1: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
0: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
1: Mert eddig ősz.
0: Azelőtt nem írtam. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
1: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
0: Hol?
1: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
0: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt? Ki volt ez?
1: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy efelől nem dönthet egymaga.
0: De ki volt az a szerkesztő? Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
1: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángolt a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyeremény. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
0: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
1: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes, sétálni is jártam.
0: Mi történt?
1: A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot, nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, 1000 meg 1000 ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből árad. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudom. tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor... akkor...
2: Tetszenek önnek a virágai?
1: Úgy vémlem, a néptelen szűk utcában visszhang kél. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
2: Ön nem szereti a virágot?
1: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
2: Hát miért szeret?
1: A rózsát.
0: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
1: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyra a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karom. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattanerő a föld alul.
0: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az ember.
2: Nem. Nem így volt. Mi már réges régen szerettük egymást. Sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
0: Amikor te még egy másik férfival éltél.
1: Én meg azzal a...
0: Na, szóval a...
2: Kivel?
0: Hát, na, minek is hívták?
2: Te házas voltál?
0: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában jár. Egy szóval, nem emlékszem rá.
2: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
1: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várat be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte be, kinn a kertben a fák, eső után lerázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
2: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
1: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
2: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől eféléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
1: Augustusra elkészült a kézirat.
2: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
0: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
1: Megszer. Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
0: Lapsenikova, a szerkesztőségi titkárnő.
1: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
3: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
1: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
3: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
1: Igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
0: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
1: Az első fejezet.
0: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
1: Végre is bárkitől megtudhatná. A sátán.
0: Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
1: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot. De az nem ég el. Kézirat sohasem ég el.
4: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
5: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: Nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszkedett a gyanútlan regényen.
2: Akkor jöjjön a tíz. De miért? Hát, ha van mentség, csak egyetlen hang.
3: Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hajtajta.
2: Ez Arimán volt.
1: Igazán mulatságos.
3: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökünnel arra az alávaló Pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
2: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
3: Az oly harcosának orvtán.
2: Platonszki.
3: Jézus Krisztus, apologiája!
2: Az óhit harcosok! Azért vagytok olyan dühösek, mert ti nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
3: Pilátus,
2: ne! Ne! Ne!
3: Olvaskodjatok tőle!
2: Félek!
3: Pilátus,
2: nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
3: Olvaskodjatok!
2: Elég! Elég!
3: Elég!
2: Olvaskodjatok! Elég! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj! Pusztulj!
4: Add ide! Add ide! Add csak!
2: Pusztulj! Veszed!
4: Mi?
2: Veszed!
4: Mi?
2: Mi? Tűz, emészd meg! A tiéd! A tiéd!
4: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora Poncius Pilátus.
2: Nesze.
4: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának 2 szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
5: Istenek, istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás. A hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
1: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
5: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
6: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
7: Vezessétek elém.
1: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
7: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalájmi szentét.
2: Hidd el, jó ember!
7: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jerusalájmban azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
8: Igenis, prokurátor.
2: Ne üss meg!
8: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
2: Értem. Nem üss meg.
7: Hagyd. Név.
2: Az enyém?
7: Ne tettesd magad butávnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
2: Jézus.
7: És még?
2: Hanucri.
7: Mit jelent?
2: Azt, hogy názáreti, vagy hogy őrző.
7: A lakhelyed?
2: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
7: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
2: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
7: Írni, olvasni tudsz?
2: Tudok.
7: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
2: Soha életemben, jó ember... Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem úszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
7: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
2: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
7: Ne jázd az őrültet, te lator.
2: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
7: Kiről beszélsz?
2: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társamul szegődött.
7: Lévi Máté?
2: Igen, Lévi Máté.
7: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
2: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
7: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
6: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
7: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
2: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
7: Te!
2: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatar csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig
9: Vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
7: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
9: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
7: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
9: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végig húztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
7: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
9: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
7: Jó, ha minden áron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
9: Mire akarod, hogy esküdjek?
7: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
9: Talán bizony azt hiszed, hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
7: Én elvághatom azt a hajszálat.
9: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
10: Ha most sem tépeti ízekre.
11: Nem.
7: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
10: Bámulatos.
7: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálembe, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
9: De hiszen nincs is Szamaram, hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
7: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
9: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
7: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
9: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
7: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdeted?
9: Igen.
7: Miért tiszta és könnyű lett a fejem? Nos, a hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratóinba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre. Ott lesz vele.
12: Mit akarsz?
13: Még egy írás van itt, hegemon.
12: Mutasd!
7: Ez is őről a szó? Istenem, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, len Jeruzsálem háztetői, helyettük Kapri kertjeinek sűrű zöldje.
5: Ez a szó elviselhetetlen. Szörny!
7: Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
9: Igazat mondani könnyű és kellemes.
7: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz.
11: ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
9: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
11: Jó ember?
9: Nagyon jó ember, és igen, tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
11: Lámpást gyújtott?
9: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról. Ez a kérdés nagyon érdekelte.
11: És mit mondtál neki?
9: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
11: Tovább?
9: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
11: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, tesztelen bűnöző!
9: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből számol.
11: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban számhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
9: Igen.
11: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
9: Eljő, igen.
11: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
9: Egy az Isten, ő benne hiszem.
11: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
9: Nem, nincsen, magam vagyok.
11: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a Keriátbelivel találkozol.
9: Bocsáss el, Hegemon. Engem meg akarnak
11: ölni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
9: Hegemon.
11: Nem, nem, nem, egy szót se több. Eli, vezessétek el!
12: Hegemon!
11: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
8: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani, Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közben járásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
3: Halhatatlanság.
2: Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő, valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg, hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál. Vajon nem hallod bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan ki hallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kenyád Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jeruzsálemben. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jeruzsálemben a megrögzött
3: azért
0: lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én Poncius Pilátus, az aranykopja rend.
3: Én, amíg
0: lovagja,
3: élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabannak a műve?
5: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre kettőtek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
6: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
7: Hegemon.
0: Istenek, hiszen bőri gázott! Mis az a vihar volt, ugye?
8: Estére jött meg, ahogy ő szólták.
0: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Afranius.
8: Hallgatom a prokurátor parancsait.
0: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
8: Milyen fajta? Nem Falernum?
0: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének.
9: Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
8: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
0: Az az átkozott Barrabban nem ad okot aggodalomra?
8: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
9: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
8: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
9: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
8: Személyesen, helytartó.
9: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
8: Adtak, de ő nem fogadta el.
9: Kicsoda?
8: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanoceri.
9: Az esze veszett.
0: Visszautasítani, ami törvény szerint dukál.
9: És milyen szavakkal utasította el?
8: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
9: Kiket nem vádol?
8: Azt nem mondta.
9: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
8: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
9: Mire értett ezt?
8: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
9: Egyéb semmi?
8: Egyéb semmi.
9: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
8: Meg lesz, Hegemon.
9: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
8: Csak fog kapni. Ma este.
9: nagy összeget?
8: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
9: Még ön sem.
8: Sajnos még én sem.
9: Arról értesültem, hogy a Keriát bélit még ma éjszaka leszúrják.
8: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
9: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
8: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
9: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, a Franius.
8: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajuttatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
0: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
8: Érte. Tehát leszúrják, Hegemon.
9: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát béli Júdás dolgáról.
8: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
9: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az már jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látod? Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávasság a legrúgtabb bűnök egyik.
0: Nem, nem, nem, filozófus, tévedsz. A gyávasság a leges, legrúgtabb bűn.
1: Hegemon, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostanatól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem, Lelencet, ismeretlen szülő gyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla, a szépséges Molnár lány fiát.
0: Filozófus, igen, elkövetkezel meg rólam. Köszönöm. Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esőny? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy. Afranius, jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriát-beli Júdás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzelem, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerinte nem támadhat föl.
3: Majd feltámad, ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
4: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
6: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyettesek tud, az ismertető jelepő.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó éjt.
4: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
7: Semmi.
4: Mi bajod?
7: Semmi.
4: Felej.
7: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karosszékbe?
7: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
7: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
7: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Alá nincsen. Tegnap haszín parázsonsült gyenge tavaszi bálány tettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
7: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldusgúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáreában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
7: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
7: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Nem volt az. Mit akarsz?
7: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg. Lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
7: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életem.
4: Ne fáradj! Júdást ma éjszaka.
7: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny! Rajtad kívül is voltak hívei.
7: Ki tette?
4: Én! Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadom. elfogadsz tőlem valamit.
7: Adass nekem egy lap tiszta pergament.

éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt,

0: Kezed, megégeted magad!
1: Nem csak néhány
0: nap! Miért szedted ki?
1: A legvégén!
0: Tele lett füsttel a szoba!
1: Miért tetted?
0: Gyűlöltek! És félek! Beteg vagyok!
1: Igen, igen, beteg vagy! Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak! Hogy tehettél ilyet?
0: Félek!
1: Nem baj, nem baj! Én meggyógyítalak! Majd emlékezetből újra megírod! Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
2: Talán nem. Nem akarod.
0: Szegényem, szegény, drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Velem baj. Nem akarom, hogy téged is.
1: Csak ez az oka.
0: Csak ez.
1: Reggel. Itt vagyok.
0: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félj.
1: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
0: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
3: Mi az? Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni! Senki!
0: Hol vagyunk?
3: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjön. Kérem, folytassa.
0: Ja, igen. Hol hagytam abba?
3: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
0: Csak egészen halkan. Kint járkálnak. Meghallják. Szóval...
3: Érted. Igen. Förtelmes. És aztán...
0: Aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda ben gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vettem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
3: De hát, bocsásson meg, mester, azt az asszonyt... Mi is a neve?
0: Neve. Nem fontos.
3: Nem értesíthette volna?
0: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán.

0: Nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
1: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
0: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
1: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
2: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: lesz ezután.
1: Kell takarni.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takarni.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarni. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. A mai keltakaró Szabó Simon és kedves feleségének dedikáljuk, ugyanis ma van az esküvőjük, ott fogok játszani. Lesznek vidám orosz darabok is.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Világnyelvek Hanglemezen című sorozatával korszerű, élő nyelvkönyvet bocsát az idegen nyelveket tanulók rendelkezésére. Sok sikert kívánunk az orosz nyelv tanulásához!

0: che a me il cibo. Guarda, ragazzo. O sera tu ne corso. Chi la gli è schito dort giù. Chi del porosco dei vire, se annesta la preschimi in tatarin. Chi la buio che storcio ne gitto pasti, se fai un uttorp smorol. Sai a brighi drago tu il chisec. Shrughi un siro, shsui un di, horom, Longio steava lì un homlo che gies ineke e un righi ineke e sungura son righi egadun amico turkis sherlek sitrepet hoi aba fyti gii manto kuyenek e gii kulebe logion keto gat maasi kulebe logion ötun oranj sa megunja akassa fölmagat. Szépernő. Dal.
1: Mint egy szép, aj, szűz kisasszony, ajaj, szép, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta habos márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, volt réz halam, réz angolna, én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom. Mosta nekem nincs játékom, de még akkor volt játékom. Mosta már nincsen játékom, de még akkor volt játékom. Csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom bácsi, olyan kicsi fiú voltam. Csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem mostan.

0: De a halálveszélynek, a katasztrófának is megvan a maga illemtana, amely persze fittyet hány a hagyományos illemnek. És az etikett dalt a szörnyűségben ki más énekelhetné el, mint a kedves kalandor.
1: Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett, de arról megfeledkezett az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, etikett,

mókóink kezett. De arról megfeledkezett az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antikett,

felöltözött, nagyon szilva, ilyen vándorló munkát kereső ruhai, munkás ruhába, munkát kereső. Elmegy egy faluba, ki van írva bíró kapujára, itt él ennek és ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Elolvassam a magyar király feliratot, ah, de jó mondja ennek a bíró. Minden búbány nélkül él, minden gond nélkül. Na majd én adok neki egy kis gondot. Elment haza magyar király, megír egy levelet, el is ennek a bírónak, küld egy a régi csörgős kőkorsó, ki volt lukájt az ódala. Küldje a bírónak a korsót, hogy fordozza be korsót, mert ha nem, akkor lefejeltek. Jaj, a bírónak olyan bánat el, hogy nem tudott, ma három napig nem is tudott ennyi se a bánat alba. Volt neki olyan 18-19 éves, mondom, a leánya, ma nem fülette a leány, apám, mi baja van magának, annyira el van szomorodva, meg a nagyon még szokott lény, még nem is ijeszik bánat alba. Mit mondjam neked, azt leányom, úgy se tudsz rajta segíteni. Nem biztos, apám. Ide nézd, leányom, ezt a korsót küldte nekem a kira, hogy fogdozzam be. Mert hogyha nem, akkor lefejelte. Apám, ezen búsol magam. Küldje neki vissza, hogy fordítsa ki a korsót először. Mert a minden ruhára visszahajra teszik a fogdó. Úgy csinált, elküldte a korsót a bíró, a királynak, elfogadta a király, igaza van. Majd mégis megkérne a bírót ijeszteni még. Küld neki egy malomkövet a király a bírónak. Írja a papíron, nyúzza meg a malomkövet, mert ha nem, akkor lefejelte. Még jobban megijedt a bíró, gondolkodik. Leónia megint mondja, apa, megint valami baj van. Jaj, Leónia, azt nem is mondom meg, úgyse tud segíteni. Hát, apa, azt mondja. Legyőz a kira, azt mondja, egy malomkövet, hogy nyúzzam meg. Ennyi, apa, meg ezen búsol. Küldje csak neki, visszaírja a papírot, először elviszte le vérérő. Mert minden az, akkor lehet megnyúlni, amikor először elviszte vérérő. Jó van. Ezt is elfogadtam a magyarskönyvet, de egy bíró felküldte. Akkor ír a kira megint a bírónak, hogy menjen fel, ajándékvételre, hogy majd kap ajándék. No, de nem az én hitem, hanem hogy mondja meg a bíró, hogy ki adta neki azt a tanácsot. Persze megmondta, hogy egy lány. Írt azt a kira a lányának egy levelet, hogy menjen fel hozzá a Budára. Se lóháton, se gyalog, se a kocsin, se az úton, se az út mellett. Ruhába is menjen, de mesztelenül menjen. Ajándékot vigyen is meg ne is. Mert ha nem, akkor lefejeltek. A bíró erre megint nagyon mondja, na lányom, most már nem bírok fel, nem. Levet között, feljes mesztelerre, csak a melltartót hattam én. Akkor fogott egy fehér galambot, mert azt mondta, hogy ajándékot vigyen is meg ne. Fogott egy bakkecskét, a jobb lábát rátett a bakkecske hátára, úgy ment az útszövetlen, Budára, a felséges király legyen. Persze, hogy jelszék egy királynak, hogy jönnek valami csodaszér, beengedjük az udvarba, vagy nem. A király is ugye lejutottam észre, hogy milyen csodaszér az. Látja, hogy a bakkecské megy egy lábban a leány. Mikor odaért a király lejbe, a leány, felséges király, megérkeztem a parancsodra. Hoztam az ajándékot, tessék. Terenyen karamberre, mit te is még nem tudsz. Erre a felséges királyát azt mondjuk, jó van édesanyám, nagyon jó csináltad, csak inkább a csúnyadat gyüktadon el minden mellett. Azt nem lehet királyat, mert a csúnyomat azt az Isten úgy teremtette, mint az orromat vagy a szalmat, de mellem vesz, én neveltem, azért kell eljönni.

Nem tudom, halták-e hírit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi meg kéne őköt látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökrököt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház elő. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugja. Mikor aztán elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugja széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt? Szalma volt, széna volt? Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, melyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája derget így. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, berég nem láttalak! Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek ezt a valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonynak. Asszon, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked? S te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, hát imád leánya feküszik az ágyon. A lábai felvettek kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatozni az öreg asszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öreg asszon elment papét, s azt mondja az ember. Asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát, helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öreg asszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszon neki siratozni, jaj, be jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öregasszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öregasszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyre, ott a pap és rejadta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, s akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, s azt mondja, asszon, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszon, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a fődarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innet ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abba a percbe ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább. Te szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Peteke ördög! Hát hova mensz a vala szép fehér néppel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle! Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér néppel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a belsejét. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor, aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok. S indulj komám, s nem menjek, elégedj meg imád két országval, s két vék aranyval. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menjek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vék aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, és egész regemen gyermekig született.

Krisztus úr a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek pontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus úrunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána még. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szállóda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megálszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de már jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk már, mi feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ácsnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, hallgass kezdesi bajdi. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek az aulóba, no ez az egy ahogy a miánka, többen négy, meg az aulcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos, oda ment az ágyhó, Péter volt a szélén, az jó megütögetjé. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor itt a másik oldalat lett. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a címbalmos megint odafordul, no adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

0: üzülür ne kadar şarkı tokut. Mersin me erşo tsime Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, meg most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves volt. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma volna félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska, ünnepel sohába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestjébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szó, hogy érti, hogy hozzá magad, Boriskám, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát az a tisztelendő rollat, nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassad újjal, 1, 2, 3, 4, 5, megint az 10, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőköt, ami van az ujjunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden házban van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Van nem a sekrestében, mert tudta, hogy a tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtó, helyett, megy a tömeg köz. Húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltárra, a tisztelendő úr, misézik a fam, oda szó, egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyüttem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátra, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utánam.
1: A kutyám a puli, a tehenem Zsuzsi, feleségem Juli, magam vagyok Gyuri. Kölykezzik a puli,

0: tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
0: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz. Egyedül nem megy.
1: Egyedül nem megy.
0: Egyedül nem megy. Egyelőre nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
1: Hát fogják be a füllüket, a szemérmesebbek, mert mondunk néhány példát, ami velünk esett meg.
0: Egy, a lakásomba toppanék, és milyen kép fogadna
1: mi?
0: Ott döngetik az asszonkám, az ágy majd leszakad. És meghozzá a barátommal jegyzém halkan meg, s az élvezettő

0: tessék elképzelni. Majd ő elmondja. Ő bosszút állt, és belátom a revansét nyugos. Nincs botrány, szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél merve sem csengedett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk jutottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh, yes.
0: Milyen?

0: ezért mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
1: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni.
2: Gyere, mert itt benn megyek.
0: Ki? Egyedül nem megy.
2: Egyedül...
0: Egyedül nem megy.

0: A Villa Negra románca.
1: A Villa Negra nem a pálca zárta. A Villa Negra nem fényes lokál. Vagány regény, ha szép szerénbe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál.
0: Strófa! Jött egyszer egy vastag ürge, luxus autón elterülve, alkudott a házra pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ámult, mit kap cserébe, ápolta a doktorja 3 héten át. Na ja, a Villa Negra nem a pálca zárta, a Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi,

atom elé. A villanegra nem a pálca zárt, a villanegra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni! Szép az élet, víg az élet, hely, de én csak addig éljek, míg a villa villanegra áll. Szép lány, jöjj el egyszer, nálunk fölmelegszel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó, a villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lokál. Magány legény, ha szép szerénybe zörgeti, ecsön.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 215-37-73, Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és vendégünk Nagy Kriszta.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nagy Krisztát hívtuk meg ma vendégünknek, aki egyébként a MTA Jogtudományi Intézetében kutató. Milyen nagy meglepetés, ugye? Szinte nem szoktunk
2: mindenki
1: szinte
2: soha hívni. Mindenki meg van döbbenve, senki nem jön soha az MTA hálózatából hozzánk. Igen.
1: De Krisztának van egy hosszú MTA Jogtudományi Intézet előtti élete is. És hát médiával, médiatudatossággal és hasonló dolgokkal foglalkozik, ebből írja ő a PhD-ját is. De először minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy keveredtél ehhez a témához.
2: Mesélj magadról valamit.
1: Beszélj magadról.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Hát eredetileg én jogászként végeztem, és a frissen megalakult, 96-ban megalakult ORTC-nél kezdtem el dolgozni. És lényegében 2010-ig ott is dolgoztam, és azon belül gyermekvédelemmel foglalkoztam, tehát médiajogi gyermekvédelemmel, és a média tudatosság az úgy jött, illetve ennek az egésznek az oktatási része, hogy azt láttam a 2000-es évek közepétől, hogy a világban egyre inkább az oktatás felé fordul a média szabályozás, illetve hogy szabályozási eszközökkel nem lehet a gyerekeket megvédeni, hanem sokkal inkább egy tudatos felkészítéssel lehet a média káros hatásaitól megvédeni őket, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel, először csak óvodásokkal, mert azt tapasztaltam, hogy a kicsiknél ez egyáltalán nincs, illetve akkor volt óvodáskorú a gyerekem, és akkor ez úgy...
2: Micsoda véletlen, micsoda egybeesés, ugye
3: érdekelt. És akkor néhány évvel később megalapítottunk egy egyesületet, ez a Televele Média Pedagógiai Egyesület, és elkezdtünk médiapedagógiai programokat csinálni. És
2: neked van némi német tapasztalatod, erről mesélsz?
3: Igen, az egész az úgy indult, hogy én találtam egy német könyvet, ez 2006 körül lehetett, ami a kisgyermekkori médiapedagógiával foglalkozott, kifejezetten óvodás médiapedagógiai programok voltak benne leírva, és ezt a könyvet én lefordítottam, és ennek alapján kezdtünk el itthon óvodai foglalkozásokat tartani 2007-ben.
2: És dolgoztál is Németországban, jól emlékszem? Vagy ösztöndíjjal voltál? Nem, hogy is volt ez?
3: Igen, nem dolgoztam, hanem egy ösztöndíjjal voltam kint, egy nagyon érdekes szervezetnél.
1: De ha dolgoztál volna is, letagadnád, mert az illegális. Ki mész tanulni, az dolgozott.
3: Nem, ez egy nagyon érdekes szervezet, ahol én eltöltöttem néhány hónapot.
2: Igen, ezt akartam kiugratni a bokorból, mert merőben szokatlan a történet, de majd te elmondod.
3: Ez egy olyan szervezet Németországban, ami kifejezetten a demokráciára, neveléssel foglalkozik, és ott eltölthettem 3 hónapot, ami egy nagy élmény volt. Egy olyan osztályon voltam, ami a média oktatás és a demokráciára nevelés metszetével foglalkozott.
2: És erre a kérdésre még ki fogunk térni a mai nap folyamán, de akkor Zsolt...
1: Arra gondoltam, hogy két dologról beszélgetnénk. Ugye az egyik ez a médiatudatosság, de azt majd csak később, mert ami engem jobban érdekel, és amit most az adás felvezetőjébe is úgy kiposztoltunk a Polkultnak a Facebook oldalán, ezek az álhírek. Hogy elszaporodtak az álhírek, és te meg kutatóként részben ezzel is foglalkozol, és az első kérdés az, hogy csak én érzékelem úgy, hogy tényleg elszaporodtak az álhírek? Vagy hogy más lett az álhíreknek a státusza, vagy nem tudom, hogy másképp viszonyulunk hozzájuk? Több is lett belőlük, meg a hatásuk is nagyobb, konkrétan erre gondolok, hogy ezt nem jól érzem?
3: De hát ez a 2016-os évnek a sláger témája volt, és alapvetően a hálózati kultúra miatt van, hogy úgy érzékeljük, de így is van, hogy...
2: Bocsánat, ha kevésbé művelt hallgatók, mint például én, a hálózati kultúra alatt mit értesz?
3: Hát azt a fajta összekapcsoltságot, amit a digitális technológia eredményezett, illetve az a fajta platformok által vezérelt, algoritmus alapú, személyre szabott információ áramlásra épülő új hálózati.
2: És akkor ez alapvetően a Facebook, vagy azért ennél egy kicsit szélesebb körben gondolkodunk?
3: A Facebook az egyik olyan nagy platform, amin keresztül zajlik az az információ áramlás, ami egyébként nagy mennyiségben dob ki álhíreket. Tehát, hogy önmagában ennek az új kommunikációs formának, vagy kommunikációs kultúrának a része az is, hogy sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő az álhír. Korábban is volt, tehát, hogy ez önmagában nem egy új jelenség, de ez a fajta tömegessége az ezzel függ össze, tehát a technológiai háttérrel. Másrészt önmagában megjelent az a jelenség, hogy használják politikai szereplők a dezinformálást, mint kampánystratégiát, kommunikációs stratégiát, gondolok itt a putyini dezinformációs kampánystratégiára.
2: Most itt azért megint egy picit ilyen történelmi különvéleményt jelenteni, hogy ilyen volt, tehát hogy a Szabad Európa Rádiónak is volt azért egy ilyen funkciója, hogyha jól tudom például, még így a hidegháború alatt, tehát hogy önmagában ez nem egy akkora újdonság, hanem talán a platform más.
3: Persze, meg a tömegessége. Meg az, hogy itt most a megosztásokon keresztül te is részese tudsz lenni, tehát az emberek nagy többsége oszt meg úgy tartalmat a Facebookon keresztül, vagy más közösségi média platformon keresztül, hogy sokszor nem is olvass el, hogy mit oszt meg, tehát a technológia lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb mennyiségben jelenjen meg ez a maga az álhír a nyilvánosságban.
1: Jól sejtem, hogy vannak veszélyeztetettebb korosztályok? Ez intuitív. Tehát, hogy látom, nekem is a Facebookon
2: te vannak. Nem vagy az.
1: Nem, hát én nagyon okos vagyok, és soha el nem hinnék semmi. Nem, egyébként nem igaz. Emlékszel, hogy még a mértékben is előfordult, hogy egyszer sikerült megosztani egy ilyet, de bárki beleesett ebbe. De nem azt akarom mondani, hanem nekem az a érzésem van, hogy például az idősebb korosztály, akik ezek a digitális bevándorlók, ugye van ez a kategória, digitális benszülöttek bevándorlók, akik az életük nagyobb részét Facebook, meg számítógép, meg internet nélkül élték le, tehát viszonylag késő, vagy idősebb korban érte őket az internet, és akkor ezeket látom én, egyébként a Facebook ismerőseim között is, ezeket látom egy picit védtelenebbnek, igaz ez? Vagy vannak védtelenebb, vagy sérülékenyebb rétegek, vagy...
3: Most az álhírre
1: jobban bevők.
3: Nagyon kutatási eredményeket még nem tudok neked mondani, mert hogy ez tényleg egy olyan új jelensége ennek az új hálózati kultúrának, aminek igazán alapos kutatásai még nincsenek. Én azt képzelem, hogy ez feltételez egyfajta olyan kritikai tudatosságot, ami nem biztos, hogy a idősebb generációnak megvan, pont azért, mert ő egy tömegmédiára szokott közeg, és az a fajta interaktivitás, ami az új médiára jellemző, és a gyerekek vagy a fiatalok sokkal, sokkal könnyebben használják az új média platformokat. Ez a fajta kritikai tudatosság, ami ahhoz kell, hogy én meg tudjam ítélni, hogy az a tartalom az valóban mennyire hiteles és megbízható, és legyen benne rutinom, hogy miket nézek, hogyan próbálom végig gondolni, milyen szempontjaim vannak, az a idősebb generációnak talán kevésbé van, pont azért, mert a tömegmédia volt a korábban
1: ami megjelent, amit bemondott a tévé, az egy több, biztos, pontosan, hogy egy többször sem igen. Szűrt, egy kontrollált ellenőrzött.
2: Ezt akartam mondani. Kontrollált ellenőrzött álhír volt.
0: Hogy maximum az a fajta kritikátlanság van meg, hogy ugye bemondták.
3: Pontosan, igen.
0: De ugyanakkor én nem gondolom korosztályfüggőnek egy olyan országba, ahol az emberek többségének a szövegértésével generális problémák vannak.
1: Ez összefügg a szövegértéssel, azt gondolod?
0: Szerintem igen. Nagyon erősen, én azt gondolom.
3: Igen, szerintem is összefügg a szövegértéssel, és én sem gondolom, hogy a fiatalabbak azok, tehát hogy ez egy generációs kérdés lenne, hanem sokkal inkább ennek a kritikai tudatosságnak a kérdése. Tehát, hogyha valaki képes az információt megfelelően feldolgozni és rákérdezni, tehát hogy valóban feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy megosztás során föl kell tenni, hogy az információ megbízható vagy sem, akkor el tudja dönteni, de nagyon sokszor ugye azt tapasztaljuk, hogy...
2: Most Tamás,
0: a kérdések föltétele az pedig szerintem műveltségi kérdés. Részben,
3: de azért ez fejleszthető.
2: Én rácsatlakozom a Maxra, hogy tamáskodom egy kicsit, tehát milyen kérdéseket kell föltenni, meg hogy működhet ez, mert azért ez szerintem olyan fokú tudatosságot feltételez, ahogy most itt leírod, ami hát mondjuk nekem sincs meg minden esetben.
3: Igen.
2: Azért meg egy olyan fajta ilyen világismeretet, amivel nem biztos, hogy rendelkezünk. Tehát, hogy látok valamit, hogy nem tudom, brit tudósok mondták, akkor
1: Tehát, simán elhiszed.
2: Én simán elhiszem. Én mindent elhiszek, amit a brit tudósok mondanak egyébként is.
0: Adjuk ki a brit tudósokat, annyira haragszak erre a terminusra.
2: De hogy tényleg, tehát hogy melyek a legfontosabb ilyen...
1: Azt tudod, hogy a deltából jön, azt hiszem, nem? Akkor azt mondták, hogy
0: nem.
2: Visszarántanánk a műsor menetét kérdésre, hogy milyen, melyek a legfontosabb készségek, amikhez kellenek, és milyen kérdéseket kell föltenni elméletileg egy ilyen idealizált, tudatos hírfogyasztónak ahhoz, hogy többé-kevésbé el tudja dönteni, hogy álhír vagy nem. Uh-huh.
3: Hát ennek a média tudatosságon belül, vagy a média pedagógián belül egy önálló fejezete ez, hogy hogyan lehet ezt a kritikai tudatosságot fejleszteni. Egyébként most a Televele Egyesületben pont egy ilyen tananyagcsomagot készítünk felsősöknek és gimnazistáknak, most kezdődött el a foglalkozássorozat. Hát az alapkérdések, amiket meg kell tudni, vagy föl kell tudni tenni, az az, hogy tehát ilyen alapdolgok. Van-e szerzője? Mit tudunk a szerzőjéről? Milyen hatása van rám elsősorban? Tehát, hogy valamilyen módon detektálni azt, hogy hogyan hat rám az a szöveg. Milyen a minősége? Tehát mondjuk a kép és a szöveg egysége az megvan-e? A cím és a tartalom mennyiben koherens? Mennyire kattintékony, tehát mennyire szenzációhajlás.
2: De szép szó, kattintékony, most tanultunk valamit.
3: Tehát, hogy mennyire szenzációhajlás az a tartalom. Tehát ezek az alapkérdések, amiket ha...
1: Hát meg hol jelent meg?
3: Persze, tehát hogy mi a forrása, a forrás az mennyire megbízható, milyen terjesztési csatornákon jutott el hozzám.
1: Hát én például konkrétan tudom Facebook ismerőseim. Tehát tudom az, hogy kik azok a Facebook ismerősök, akik biztos, hogy... Tehát akik sérülékenyek, tehát osztanak meg ilyen tartalmakat. Tehát egy idő után az embernek ez lejön, nem? Nektek nem így van, hogy van itt a 5-600 ismerős az embernek,
2: nem tudom, én nem
1: van
2: Facebook az
1: a
2: 20-30, hogy...
1: aki ezt
2: én igyekszem nagyon limitálni a Facebookozásomat, úgyhogy nem figyelek erre annyira, hogy...
1: Na igen. Tehát, hogy igen, forrás, és ez mit jelent, hogy... Rám milyen hatással van, ez megragadott nekem.
2: Igen, engem is, hogy azt látom, hogy fú, de Franco, akkor húha, itt valami gond van, vagy hogyha nagyon engem próbál elérni, meg akar mozdítani, valamit erre gondolsz, tehát...
3: Igen, illetve fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szerzőnek a célja, vagy a közlőnek a célja.
2: És szerinted erre képes az emberek többsége, amikor, amit Max mondott, alapfokú hát szövegértés az, és egyéb képességekkel sem rendelkezünk.
3: Ez az, amit lehet fejleszteni.
0: Egy kicsit szerintem. Mert ugye olyan kell adott esetben fölismerni, hogy mondjuk megerősíteni akar a cikk, vagy félelmet kelteni.
3: Pontosan, tehát, igen. Mi tehát tulajdonképpen a rejtett üzenetét és a szándékát és a nézőpontját kell feltárni. Ami valóban így van, hogy egy hihetetlen nagy vállalkozás, hiszen annyi információ ér minket nap, mint nap, hogy most mindegyiknél ezeket a kérdéseket végig gondolni, hát az
2: összeomlik az életünk abba a pillanatban.
3: Ez nem lehet. Ugyanakkor viszont el lehet kezdeni ennyi idős korban már egy olyan fejlesztést, amivel azért tudatosítani lehet ezeket a kérdéseket, amivel egy másfajta információfogyasztást lehet elérni, nem rögtön, de hogyha ez egy folyamatos fejlesztés, akkor azért lehet hatást elérni ezzel.
2: Kicsit megcsavarnám itt az álhírek témáját, hogy ugye most a 2015-ös év másik ilyen sláger témája az volt, hogy az álhírekkel hogyan lehet a politikát befolyásolni. És te személyesen egyetértesz azzal, hogy a Facebookon terjedő álhírek, illetve egyéb ilyen csatornákon keresztül terjedő álhírek, azok tényleg képesek választásokat, meg ilyesmit eldönteni, befolyásolni. Itt a macedón srácokra gondolunk, akik mindenféle bevételi forrás bűvöletében gyártották, állítólag, ami ugye ki tudja, hogy álhíre vagy nem.
1: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, hogy ugye kitettem
2: mert annyira valószínűtlen, hogy van Macedóniában egy kis város, ahol vannak tinédzserek, akik Trumpnak
1: akik képesek voltak eltorzítani, nem is befolyásolni, vagy döntően befolyásolni, de mondjuk elhajlítani, eltorzítani ezt az amerikai választást úgy, hogy nem is tudnak angolul, mint ahogy a cikkből kiderült. Tehát teljesen ilyen copy-paste módon rakták össze ezeket a... Tehát nyilván valamennyire tudnak, de ők maguk nem fogalmaztak szinte semmit, hanem copy-paste. Tehát nekem ez egyszerűen döbbenetes, hogy ennyire sérülékeny lenne a...
2: Tehát, te szóval a szakértő véleményét kérdezzük, hogy mennyire járunk jó vagy rossz nyomon.
3: Hát Én azt gondolom, hogy nem zárható ki, hogy ez befolyásolja, sőt. Ugyanakkor az, hogy hogyan lehet ellene tenni, az tényleg egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen itt valóban egy olyan fajta fejlesztésre lenne szükség, egy olyan kritikai gondolkodás fejlesztése, és nem csak a gyerekeknél, hanem a teljes társadalomban, amit a jelenlegi oktatási és képzési rendszerre rátestálni nem nagyon lehet. Nem tudom, olvastátok-e, a múlt héten a Mark Zuckerbergnek megjelent egy kiadványa, illetve kinyomta a Facebookra egy ilyen 10 oldalas, tehát egy ilyen giga nagy nem posztot. És abban például egyértelműen úgy fogalmazott, megfogalmazza azt, hogy a Facebook milyen módon próbál segíteni azokon a jelenségeken, amelyek egyfajta társadalmi kockázatot jelentenek, vagy hoznak a Facebook teljes működésével összefüggésben. Na és az egyik hogy a Facebook mit tud tenni annak érdekében, hogy egy jól informált közösség, Facebook közösség jöjjön létre. És ebben a Zuckerberg egyértelműen azt állítja, hogy az álhírek azok kockázatot jelentenek, és az álhírek ilyen mennyisége a Facebook forgalomban kockázatot jelent. És erre azt mondja, hogy ő egy olyan algoritmust, vagy hát mesterséges intelligenciát próbál, illetve a Facebook majd egy ilyen algoritmust próbál kialakítani, ami az olyan tartalmaknak a nagyobb súlyát jeleníti meg majd a Facebook információ forgalomban, amelyek felhívják arra a figyelmet, hogy egy-egy információ közlésénél minél több nézőpontot nézzen meg az ember, illetve azokat a tartalmakat fogja előnyben részesíteni, ahol a többféle nézőpont megjelenik, illetve az úgynevezett fact-checking oldalaknak az információ forgalomban való jelenlétét próbálja majd ez az algoritmus erősíteni.
1: Hát akkor ez azt jelenti, hogy lesznek olyan oldalak, amiket szeret a Facebook, majd
2: meg lesznek, amiket nem
1: szeret.
3: Igen,
1: olyan
3: igen, de,
1: olyan
3: de ebben a kiáltványban kifejezetten az van, hogy ő nem akarja blokkolni ezeket az álhíreket, csak meg akarja jelölni azt, hogy ezek álhírek.
1: Tehát, hogy lesz egy nagy piros felkérdője.
3: Pontosan, ez az egyik. A másik pedig előnyben részesíti azokat a posztokat, vagy azokat a tartalmakat, ahol többféle nézőpont jelenik meg. Mert, hogy azt mondja...
2: De hogyha mondjuk én írok egy hardcore konzi publicisztikát, akkor ezt rögtön hátrányba részesíti, mert abban egyféle nézőpont jelenik meg mondani, az én publicisztikai álláspontom.
1: Nem, azt akartam mondani, hogy ugye ez egy hihetetlen ingoványos talaj, amire rátévedtünk. Mert ugye az van, hogy az UFO hívők tényleg elhiszik, hogy vannak UFO-k. Tehát ugye nekik az az igazság. Ez most, tehát van egy mainstream tudomány...
0: Csodás UFO konferencia lesz napokon belül.
1: Megyünk, öcsém. Na, tehát hogy ők elhiszik ezt, ami azt jelenti, hogyha ugye a tudomány jelenlegi állása szerint, tehát magyarul az általuk hivatalos akadémiai tudomány lenézett és őket átverni próbáló akadémiai tudománynak az eredményeit hozza majd előtte például a Facebook, akkor azt fogják mondani, hogy ez gáz, mert akkor ő nekik az igazságot. Tehát ők ezt úgy fogják megélni, hogy az igazságot elnyomják. A másik, amit a Balázs mond, hogy mi lesz a vélemények piacán. Tehát azért én azt konkrétan tudom, nem tudom, te megerősítesz, vagy megcáfolsz ebbe, de például a Jobbikot kitiltották egy időre. Volt egy idő, amikor kitiltották a gyűlöletbeszéd miatt, azt hiszem, vagy gyűlöletbeszédszerű valami, mik miatt kitiltották.
3: Szerintem az a Kurucinfo volt.
1: A Kurucinfo tiltották, mindegy. Tehát a Facebookról időnként így kitiltogatnak így hírforrásokat.
0: Most a Puzsért reggel olvastam.
2: Hát Lovas István is szeret erről ilyen posztokat közzétenni, hogy melyik posztját mikor szedték le.
1: Érted, hogy ez egy...
2: Ezért ez nekem egyszeres, tehát, hogy így hogy nagy testvérén is majd megmondja.
1: Hogy ebből lesz egy ilyen gondolatrendőrség. Na most van, ami tényleg gáz, mert valaki azt mondja, hogy is, nem tudom, jön a meteorit, azt nem is jön, vagy nem tudom, akármi most találtok ki valami blőd baromságot, de ember van egy hihetetlen nagy szürke zóna, ami aztán elvezet odáig, hogy mondjuk véleményt mondok valamiről, tehát, hogy mit tudom én.
0: Ami szerintem már most is jelentkezik abban, tehát ugye a Facebook, amennyire én olvastam, a megerősítésre játszik. Tehát ugyanazt, amit a véleménycikkel.
1: Igen, ez egy másik probléma.
0: Olyan tartalmakat ad föl,
1: amit
0: szeretni fogsz, lájkolni fogsz, kattintani fogsz, tehát megint az a clickbait.
1: Igen. Na, ide
3: is visszakanyarodhatunk majd ez a személyre szabott információ áramlás.
1: Meg a visszhangszabály,
3: meg a szűrőbuborék kérdése. De visszatérve a Facebook erejére, és mondjuk a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása kérdéskörére, mert ez ugye ideig vezet el.
1: Igen.
3: Hát ez tényleg egy óriási kérdés, hogy hol húzódnak a határok, illetve, hogy egy olyan intézmény vagy szervezet, aki lényegében a jogon kívül létezik.
2: És profitorientált, ezt is tegyük hozzá.
3: Igen,
1: ez egy amerikai nagyvállalat.
3: Hát nagyon nehéz a jogi eszközökön keresztül fogást találni rajta, inkább így fogalmaznék, mert nem a jogon kívül van, de nagyon,
1: azért nagyon azt tegyük hozzá, hogy azért próbálják betartani a helyi törvényeket. Tehát nem
3: persze, de a jogérvényesítése, tehát hogy a YY jogérvényesítési lehetősége az nagyon-nagyon kicsi. Tehát ezek abszolút reális kérdések, amiket itt felvetettetek, és nem tudom, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ebben a kiáltványban nagyon általánosan fogalmazza meg ezeket az irányokat a Zuckerberg. Tehát az, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban, én se tudom. Tehát ez egy óriási valószínű.
1: Az, hogy itt mesterséges intelligenciával ebben a szürke zónában, ahol ilyen nagyon finom különbségek határolják el egymástól a szabad véleménynyilvánítást és az ordas baromságot, hogy ezt mesterséges intelligenciák fogják szűrni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már most is egyébként azon bizonyos országokban ülnek emberek. Effektív,
3: persze,
1: ott ülnek, azt olvassák, azt addig nem megy ki a hírfolyamba, amíg nem enterez rá a, nem igen, tudom, kicsit, a Németországban lehetett erről olvasni.
0: De azért a Google-nak vannak erre egyfajta eredményei, tehát ugye a találatok, amiket ad, és ott azt az 1 millió találatot, azt nem fogja neked 0,038 másodperc alatt begépelni ott ember.
1: Tehát
0: azért ott is trükk. A Google keresés is már egy trükk.
3: Persze, az is egy szűrt tartalom.
0: Szűrt tartalom. Egyénre szabad.
1: De Max, a Google keresésnél az van, amikor
2: milyen jól elbeszélgetnek, ugye?
1: Amikor kiraksz egy tartalmat.
2: Hátra is dőlünk ide a Krisztával, beszélgessetek.
1: Akkor van egy csomó idő arra, hogy a Google algoritmusa lemérje a kattintását.
2: Ez szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli.
1: Ugorjunk, bocsánatot kérek.
0: Menjünk át egy másik kocsmába.
1: Bosznál, ami akkor keletkezik, ez nehéz.
2: Na, mert a Kriszta, ha jól emlékszem, a német dolgokról szeretett volna beszélni. Volt egy ilyen dolgok. Mondatod, amikor belé törte a szót a Zsolt, hogy Németországban is úgy van, hogy...
1: Ez mansplaining egyébként, amit most csinálunk. Elnyomjuk a nőt.
0: Ez így van.
2: Én szupportív vagyok, ti nyomjátok el.
1: Ez most egy ocsmány.
0: Mi nyomjuk el,
1: úgyhogy most hátra dőlök is.
2: Na szóval, igen, én egy picit konvencionálisabb műsorvezető vagyok, szeretem hagyni, hogy a vendégünk beszéljen. Úgyhogy azt mondtad, hogy Németországban ez úgy van, hogyha jól veszem, hogy tényleg vannak, akik ellenőrzik a tartalmat.
3: Hát 2015-ben a Facebook kötött egy megállapodást a német kormánnyal, hogy ott kifejezetten a német felhasználókra tekintettel valamilyen módon szűrik a tartalmat, egyértelműen elsősorban a gyűlöletbeszéd korlátozására vagy csökkentésére, de úgy tűnik, hogy azért ez egy kicsit tágabb. Pontosan én sem tudom, és nagyon-nagyon kevés információ jelenik meg mindenről a nyilvánosságban, de azt lehet tudni, hogy a gyűlöletbeszéd kérdéskörében van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a német felhasználók által látogatott, vagy látható információ áramlást.
2: De akkor ez nem az álhírekre megy, tehát nem arra mennek rá, hogy valami orbitális baromság van, vagy valami orbitális baromság van benne, akkor azt levesszük, hanem arra figyelnek, hogy ugye hát a német történelmi hagyomány

0: kategória.
1: Igen, van a német team, aki ezt csinálja, ott van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a tartalmat, hogy az gyűlöletbeszéde vagy sem. Tehát ez egy
0: de arról mi nem tudunk, hogy mi van ebben a kódutasításban. Tehát, hogy ezt csak ők használják.
1: Nem, ez egyébként most már nyilvános, nagyon sokáig nem volt az.
2: Tényleg?
1: Igen, de most már hozzáférhető. Bevallom őszintén, hogy ezzel még alaposan nem foglalkoztam, tehát nem fogok tudni neked ilyen részletes...
0: Nem, én tényleg csak kíváncsi vagyok, tehát, hogy ezt hogy lehet. Mert ugye ennek tényleg óriás, egy ilyen szerkesztőnek, én ennek nevezném, olyan értelemben óriási a felelőssége, hogy adott esetben bizony ilyen alapjogi kérdésekbe gyalogolhat bele, hogy véleménynyilvánítás és így tovább. És ugye ez nagyon izgi, hogy lényegében egy olyan módon korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem lehet peresíteni, nincs fölötte semmilyen kontroll, és így tovább. Tehát, hogy alkotmányjogilag azt mondanám, hogy érzékeny.
1: Abszolút
0: ez a megközelítés.
1: És ezért is hangsúlyozza a Zuckerberg ebben a kiáltványban, hogy ő nem tehát az álhíreknél nem ilyen módszert fognak alkalmazni. Tehát nem a törlés az elsődleges módszer, hanem a figyelemfelhívás. Tehát, hogyha bejelentesz egy tartalmat, hogy szerinted ez alapvetően a felhasználókra fog épülni, legalábbis a...
0: Ajajaj.
1: Tehát, ha bejelentesz egy tartalomról, vagy egy posztról,
2: olyan, jelenteni a izét,
1: hogy ez álhír, akkor a mechanizmusát még nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy kap egy ilyen jelzést ez a poszt, és az algoritmus úgy lesz kialakítva, ami az információ áramlást irányítja, hogy az ilyen jelzésű posztok azok kisebb arányban fognak megjelenni, szemben, és az algoritmusban meg lesz egy olyan elem, ami meg ezt a több szempontú vagy több nézőpontot bemutató
0: tartalmat. Hát nekem ez gondolatrendőrségre hajaz, bocsánat, tehát, hogy ilyenkor jön elő az én nagyon-nagyon hardcore konzervativizmusom, hogy algoritmus majd megítéli, eldönti, mit látok, stb. Tehát, hogy innen a Matrix azért már nincs olyan messze, szerintem.
1: Jó, de ezzel az információ mennyiséggel és információ, tehát a tömeges információval nagyon nehéz.
0: És az teljesen kizárt, hogy, és akkor ugye átvezetem majd ezzel a műsornak a második részét, hogy az emberekben bízzunk, tehát, hogy valamilyen pedagógiai módon, médiapedagógiai és egyéb módon megtanítsuk őket, hogy ezt tudják kezelni.
1: Ez a megközelítés nem áll távol tőlem, én is ebben hiszek, hogy azért ezt lehet fejleszteni. Az a nehéz, hogy ennek az intézményes háttere és megvalósítása, hát az egy óriási kihívás. Nem csak a gyerekeknél, hanem, tehát nem csak az oktatási rendszeren belül, hanem a felnőtteknél, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, és hogyan lehet ezt egy folyamatos tudásmegosztás formájában a teljes társadalmat elérő módon megvalósítani, ezt nagyon
0: nagy. Tegyük föl, hogy egy ilyen ideális világban élünk, te ezt hogy képzelnéd el Magyarországon? Mi lenne az a teljesen ideális intézményesített megoldás, amiről azt gondolod, hogy hatékonyan működhetne? Persze, a hatékonyságot ne tökéletesnek értsük, hanem hogy egy ilyen nehézségi erő van mögött, egy kritikus tömeg.
2: Már hogyha így kezdünk így átevezni erre a második blokkra, akkor először én most csak feltenném előtt a kérdést, most mi a helyzet? Tehát van most ilyen médiatudatosságra a nevelés, vagy oktatás, van ilyen óra, vagy ha van ilyen, akkor milyen óra keretében, hány órában, mit kapnak a gyerekek, itt tanítják ezeket? Mit tudunk erről?
1: Van, elvileg van. Ez jó régóta van, tehát több mint 10 éve a Nemzeti Alaptanterv része, a médiaismeret.
2: Média ismeret, ez
1: média. Mozgókép, kultúra és média ismeret, ez a neve a tárgynak. És a 2012-es Nemzeti Alaptantervnek, ami ugye most ami él, meg a kerettantervi rendszernek egy nagyon fontos eleme. Az a baj, hogy míg a Nemzeti Alaptantervben megjelenik az egész vertikumban, tehát az alsó tagozatban is megjelenik már. Ez egyébként nem minden európai országban van így, hogy a Nemzeti Alaptantervnek része a média ismeret, tehát nálunk ez egy elég korszerű megközelítés.
0: Húha, ilyet se hallottunk azért.
1: Ez így van. Ugyanakkor viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, tehát amikor a kerettantervek kibontják a Nemzeti Alaptantervben foglaltakat, akkor azt látjuk, hogy a médiaoktatás az nagyon... hát mostoha körülmények közé került, mert lényegében általános iskolában nincs önálló tantárgyi státusza. Az alsó tagozatban a vizuális kultúra, tehát a rajzoktatás részeként jelenik, meg a felső tagozatban pedig a magyar, a történelem, az informatika és a rajz, tehát a vizuális kultúra.

0: kultúra részeként. És akkor gimnáziumban van 9. évfolyamon egy fél év, illetve az iskola választása szerint a művészeti tantárgyak között 11. vagy 12. osztályban. Tehát így néz most ki a rendszere, és persze kérdezhetnétek, hogy miért alapvetően miért a művészeti tantárgyak között, amikor ez egy társadalom ismereti alapvetően.
1: Igen, én is ezt gondolnám, hogy ez kevésbé.
2: Oktatással kapcsolatban nem kérdezek semmit se, tehát már semmi se csodálkozom, úgyhogy.
3: De én úgy emlékszem, hogy pont az elmúlt 5 éven belül, vagy évekkel ezelőtt fogalmaztak meg kritikákat nagyon erőset, hogy ez veszített a súlyából, nem jelenik meg úgy.
0: Pontosan ezt mondta,
3: ahogy
0: igen.
3: Korábban megjelent.
0: Igen, mert hogy korábban, tehát 2012 előtt a 7.-8. osztályban volt egy fél év, és illetve 11.-12. osztályban egy fél év kötelező. Tehát a kerettantervi rendszerben önálló státusza volt, önálló tantárgyi státusza volt. Ez az, ami elveszett 2012-ben. Aha. És így valamilyen, tehát beintegrálódott más tantárgyakba, illetve az iskola döntésétől függ, hogy a gimnáziumban találkoznak ezzel a tantárgyal.
1: Na és akkor mi lenne az ideális? Te hogy látod? Hogy kéne ezt csinálni?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon tetszik a finn modell.
1: Igen, persze... Setényi Jánost innen is üdvözöljük, és majd várjuk még egyszer. Finnországról mesél nekünk. Igen.
0: Szóval a finnek egyedül először Európában csináltak egy ilyen egységes média literacy, tehát média műveltség policy-t, és ennek keretében, illetve párhuzamosan zajlott egy oktatási reform, ez most az elmúlt 4-5 évben zajlott Finnországban, és csináltak egy olyan átfogó stratégiát, és aztán azt lebontották konkrét intézkedésekre, ami átalakította a rendszerüket úgy, hogy a média oktatás náluk tényleg beépült és integrált formában jelenik meg. Tehát nem egy tantárgyként, hanem az összes tantárgy részeként megjelenik, és egészen kicsiktől, tehát hogy az általános iskola kezdetétől. Én egyébként az óvodai nevelés részévé is tenném, tehát hogy már az óvodában el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Nem pusztán azért, hogy a gyerekek fejlesztése elkezdődjön, hanem azért is, mert az óvodáskorú gyerekek szüleit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a szülői tudatosságot ezügyben fejleszteni lehessen. Ha óvodáskorban a gyerekek nem kapják meg azt a fajta szülői figyelmet és tudatosságot, később már sokkal nehezebb elérni azt, hogy családi körben ezt fejleszteni lehessen.
2: Az óvodában igazán nem is az óvodásokat kell.
1: Én egy óvodás kisfiú büszke apukája is vagyok. Hogy kell nekem tudatosnak lennem?
0: Húha, hát...
1: Röviden, természetesen, ami a műsoridőben belefér, tehát, hogy...
2: 3 perc maximum. Foglald össze, légy szíves, hogy legyen a Balázs tudatos a gyerekkel.
0: Néhány olyan elemet mondanék, együtt kell vele nagyon sok mindent csinálni. Tehát, hogy jelen kell lenni...
1: Ez megvan, tehát innen üdvözlöm a Barnit, és...
0: Jelen kell lenni az a gyerek média használatában, hogy a gyerek kérdezni tudjon, hogy...
1: De itt arra gondolsz például, tehát, hogy ha bekapcsolja a tévét, akkor ott kell vele ülni.
0: Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy egyedül bekapcsolhatja, vagy meg kell kérdeznie.
1: Tehát, mert nálunk nincs tévénézés hétközben például, meg ilyesmi, tehát, hogy és mindig meg kell kérdezni.
0: Na, hát
1: hogy...
0: az nagyon jó. Tehát, hogyha van egy ilyen rendje, vannak szabályok a média használat során a családon belül.
1: Akkor ez az első, hogy legyen valami. Szabályosság annak,
0: igen,
1: hogy...
0: tehát hogy az egy rendben történjen. Az óvodáskorban az jó, hogyha a szülő az, aki a távirányítót használja. Persze a gyerek is használhatja, ha
1: megengedjük.
0: Igen. A másik az, hogy együtt kell vele csinálni nagyon sok mindent, illetve már itt elkezd, illetve olyan most úgy mondom, hogy játék lehetőségeket kell neki adni, ami segíti az ő média élmény feldolgozását. Tehát, hogyha, most akkor mondok példákat.
1: Szuper, annak mindig nagyon örülünk, mert ez hozza hozzáférhető közelségbe az elveket.
0: Hogyha mondjuk nem tud elaludni, mert valami rosszal találkozott, ez nem feltétlenül krimi vagy véres dolog, amit őt megérintette, és valamiért felzaklatta, akkor lehet vele mondjuk másnap, vagy még aznap este egy kis bábjátékot vagy szerepjátékot játszani azzal kapcsolatban, ami ott történt.
1: Aha.
0: Hogy legyen neki egy olyan lehetősége, hogy ami a média élményen keresztül bement, az egy játék formájában ki is tudjon jönni. És a feldolgozáson keresztül annak a feszültsége, amit a média élmény keltett, az ki tudjon jönni benne.
1: És akkor ezt annyival egészítem ki a magam szemére, hogy tudjuk szülőként azt, hogy a média élmény az bizony nem csak egy ilyen passzív befogadás, hanem hat a gyermekünkre, és akár feszültséget is kelthet benne. És ezt meg kell ismernünk. Ennek ugye elég jól látható jelei vannak, de ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk, hogy
0: igen, és nem biztos,
1: segítenünk kell őket abban, hogy hogy dolgozzák föl.
0: Igen, és nem biztos, hogy ugyanaz vált ki nála feszültséget, amit felnőttként gondolnánk, hogy feszültséget vált ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ő miket mond, és hogyan jelzi azt, hogy neki mi volt nehéz ebben a konkrét mesefilmben, vagy tartalomban. Ugyanígy a rajzaikban is egy csomó minden megjelenik, egy csomó üzenet van, ami a média élménnyel kapcsolatos, és akkor érdemes egy kicsit beszélgetni velük a rajzról, amit éppen rajzolnak, és kiderül, hogy ez valami média vonatkozású rajz, és abból egy csomó, tehát azon keresztül, hogy kiteszi, tehát egyrészt megrajzolja, másrészt beszél róla, ezen keresztül ennek a feszültsége is oldódik, amit esetleg az a média élmény keltett benne.
1: A szülők hogy fogadják, amikor ilyeneket kértek tőlük?
0: Mi szoktunk velük játszani nagyon sokat, a szülőkkel ugyanúgy, tehát mutatunk nekik gyerekrajzokat, és akkor megpróbáljuk facilitálni őket, tehát ezeket a média nevelési kis mindennapi trükköket készségszintét tenni számukra, vagy készségként megismertetni velük, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezeket a...
1: És látok erre fogadó készséget? Mert azért nekem az a benyomásom, hogy nem feltétlenül ez mondjuk végzettségbeli vagy társadalmi státusszal kapcsolódik össze, de a szülők egy jelentős része a médiát egyfajta ilyen gyereknevelési, gyereklekötési eszköznek tekintve, hogy legalább addig se beszél, vagy el van, vagy ilyesmi.
0: Hát igen, de minden szülőt nem lehet
1: megváltani,
0: illetve átállítani erre az üzemmódra. Azok a szülők, akik odafigyelnek a gyerekeikre, illetve a gyerekek megkapják a kellő figyelmet a szüleitől, velük lehet. És én nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú szülők azok igénylik is ezeket a praktikus segítségeket, hogy hogyan tudja ő a mindennapokban segíteni a gyereknek a média használatát, és ezzel kapcsolatban még visszautalnék a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy hatás, hogy mi az, hogy hatás.
1: Pontosan.
0: És itt jön be az, hogy ha én óvodáskorban, meg kisiskoláskorban beszélgetek a gyerekkel arról, hogy rá milyen módon hatott az a tartalom, meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait azzal kapcsolatban, akkor én egy ilyen önreflexív működést tanítok meg neki, ami szükséges ahhoz aztán majd később, amikor már nagyobb lesz, és mondjuk el kell dönteni egy adott információt.
1: Ne nézzem be valami kapitális baromságot.
0: Igen, hogy rá milyen hatással van. Tehát, hogy egyszerűen ennek a gondolkodásmódját kell megtanítani neki.
3: Áj, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból a média pontosan ugyanolyan, mint bármi más a gyerek életében. Hát egy gyerekben rengeteg feszültség keletkezik, aztán annak a során, hogy fölnő, és találkozik a világgal, és találkozik dolgokkal, és ezekből a média az mindössze egy. Oké, azt hajlamosak emberek rettenetesen felelőtlenül kezelni. Pont amit Balázs mondott, hogy akkor az a üljen le, fiam, nézed, aztán majd szólj, ha ilyes vagy. Szóval...
0: Igen, de ha belegondolsz, akkor egy szülőnek tényleg az a feladata, hogy megpróbálja a gyermekével megbeszélni a világot. Azon a szinten, ahol a gyerek tart, és amiket kérdez, és a kérdései alapján segíteni az ő világ megértését.
3: Igen, de minden ez tehát minden ilyent indukál a gyerekbe, amiben találkozik. Tehát nem csak a médiát, tehát ebből a szempontból. Én csak azt akartam mondani, hogy nem érzem a médiát ebből a szempontból specifikusnak. Tehát ugyanúgy egy valamilyen.
1: Én viszont most vitatkoznék
2: az, hogy azért, hogy törődni kell a gyerekkel, meg vele kell lenni, meg sokat kell vele foglalkozni. Meg, ez ugye ebben
1: bocsánat,
2: de azért van néhány ilyen nagyon egyszerű dolog.
1: Egy szempontból vitatkoznék a Max-szal, belterjő rovatunkból akkor egy ilyen pici ízelítő, hogy szerintem a média azért abból a szempontból rendkívül speciális, hogy teljesen más típusú ingereket állít elő, mint igen, amivel a való életben valódi emberek között találkozol. És szerintem indokolt ezért az egyedi kezelés és illetve mondjuk egyfajta aha. ilyen szülői tudatosság felépítése.
3: Hát vagy egy kicsit másfajta, talán könnyebb könnyebben befogadható, tehát kevesebb van a fantáziára bízva, mondjuk egy vizuális dolognál.
0: Igen.
3: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség. Tehát, hogy fantázia, vagy meg is mutatja.
1: Megint letekerjük a saját okay. okosságunkat, és a Krisztánál vinném tovább a kérdést annyival, elnézést Zsolt, hogy oké, Ovi, inkább a szülő legyen tudatos. Az alsósoknál hogyan változik meg ez a kép? Ők az első generáció, akiket már lehet ilyen sui generis tudatos média használatra tanítani?
2: Mert már alsóba már bejön, akkor megkapják már szerintem az első, alsó végén az első mobiltelefont, ugye?
0: Ja, már hamarabb. Már hamarabb.
1: Na de mesélj akkor erről, hogy
2: az alsó az egy kritikus, meg akkor már a közösségi médiában is felfeltűnögetnek már alsós korban. Tényleg az van, hogy a szülő hozzájárulása kell?
1: Nem. Szerintem ez most részletkérdés.
2: Mindegy.
1: Nézzük, hogy Krisztának mi a véleménye
2: erről.
1: Szerintem
2: az alsó a kritikus időszak.
1: Hogy látod az alsót, mint médiatudatosság szempontból érzékeny időszakot?
0: Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a gyerekek önálló média használata. Tehát ahogy az életkor halad előre, úgy nő az önálló média használat. És hogyha az önálló média, tehát hogyha alapvetően a gyerek önállóan fogyaszt médiatartalmat, akkor azért megnő az esélye annak, hogy egyrészt a káros hatások azok jobban érik, nem tud eligazodni, hülyeséget csinál, mondjuk a közösségi média felületeken, tehát jobban ki van téve a média káros hatásának. Egyébként ezt a mobileszközök, tehát a tablet és a mobiltelefon, vagy az okostelefonok ezt nagyon felerősítették, és az az érdekes a kutatási eredmények alapján, hogy az elmúlt 3 évben óriásira nőtt a gyerekek mobil média használata. Tehát ilyen megdöbbentő adatokat olvastam mostanában, hogy 3 év alatt megduplázódott a 3 és 4 év közöttieknek a tablet használata.
1: Mi van 3 és 4 év közöttiek?
0: 3 és 4 év, ezek amerikai adatok.
1: De elnézést kérek, időt kérek, bocsánat, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy játszik a tableten, hanem hogy média tartalmat fogyaszt, tehát benyomja magának a YouTube-on a rajzfilmet, vagy ilyenekre
0: egy
1: gondolsz?
0: Egy másik adat, ami számomra is megdöbbentő
2: hogy
0: volt.
2: Kizét a kinder tojás kicsomagolót. Amint ott ledöbbentem, hogy ezért annak a legnagyobb nézettsége.
1: Oké, de...
2: Úgy durva. Na igen, bocsánat.
0: Ez is egy amerikai adat volt, hogy nem, ez egy angol adat volt. 3-4 évesek, 2016-os, 3-4 évesek, 37%-a rendszeresen fogyaszt YouTube tartalmat. A 5-6 éveseknél ez az adat 54% volt, és a 12-15 éveseknél pedig 79%. Szóval...
1: Döbbenten ülök a székben.
0: Én is megdöbbentem, főleg a 3-4 meg az 5-6 éveseknél.
3: Én azt gondolom, hogy a YouTube használatot azt is befolyásolja, hogy a YouTube-on fenn van egy csomó olyan dolog, amit mi gyerekkorunkban esetleg a tévén néztünk.
0: Persze, ez óhatatlan.
1: Moha és Pálfány például.
3: A tévé és a DVD pótléka.
0: Igen, itt megint az a kérdés, hogy a szülő mennyire vesz részt. Mert hogyha a szülő ott van a háttérben, és folyamatosan látja azt, hogy mit csinál a gyerek a tableten, mert ugye alapvetően a YouTube az a tablethez kapcsolódó eszköz, akkor ez rendben van, mert akkor valószínűleg Moha és Páfrányt nézi, mondjuk a magyar gyerek, a másik meg a Tobi.
3: És ebből a szempontból a TV vagy a DVD zárt rendszer.
0: Igen, de itt, ott van a világhálón, mellette megjelenhetnek mások, fölugrik egy ablak, szóval, hogy azért ez egy más környezet, mint amikor a DVD-t a szülő benyomja.
1: Na, és akkor az alsósoknak hogyan lehet segíteni, vagy mit lehet értük tenni?
0: Hát az alsóban is még óriási jelentősége van ennek, hogy a média élményekkel dolgozunk és játszunk. Tehát ott is játékteret kell adni a média élmények feldolgozásának. Tehát nagyon sok szerepjátékot lehet velük játszani. Ez az egyik. A másik, el lehet kezdeni egy ilyen média alapszókincs építést. Tehát el lehet kezdeni tudatossá tenni mindazt, amit egyébként sok esetben a gyerekek tudnak a médiáról. Tehát nagyon sok mindent tudnak a médiáról már 8-10 éves korukra, csak a tudásuk az nagyon töredezett és esetleges. És akkor meg lehet próbálni ezt a tudást valamiféle rendszerbe gyűjteni vagy szerkeszteni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, elmélyítjük ezt a tudást, és egyfajta rendszerbe helyezzük el.
1: És ez megint azért fontos, hogy egy ilyen reflektív személyiségé váljanak, tehát hogy tudják kezelni az ingereket, amik érik őket.
0: Uh-huh. Igen. Tehát, hogyha mondjuk felteszel egy olyan kérdést, hogy akkor, hogy mi az, hogy hoax, azt gondolom, hogy az alsósoknak egy jó része már ezt fogja tudni. De, uh-huh. hogy mit kell vele csinálni, és alapvetően mire kell odafigyelni egy hoaxnál, azt már nem biztos, hogy tudja, vagy nem biztos, hogy ilyen rendszerezetten tudja. És akkor mi azt csináljuk, hogy ezt próbáljuk rendszerbe helyezni az ő kicsi fejükben.
1: Mivel a Polkulta műsorunk címe, ezért még tovább lendíteném egy gondolattal ezt a beszélgetést, hogy alsósoknál már ugye lehet akár tudatos média használatról is beszélni. És a demokráciára nevelés, politikai kultúra formálása az ebben a korban, vagy később már adja magát valahogy a média segítségével?
0: Hát most azt tudom erre nagyon leegyszerűsítve mondani, amit mi csinálunk a gyerekekkel. Két dolog metszetében, tehát a médiaoktatás és a demokráciára nevelés metszetében. Ugyanis ilyen kicsi korban, tehát az óvisoknál és az általános iskolában alapvetően egyfajta kultúrát próbálunk, a demokrácia kultúráját próbáljuk átadni, tehát az egymásra figyelés, az együttműködés, a kérdezés, a rákérdezés kultúráját. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább a személyiségfejlesztés felől közelítünk, és mondjuk a politikai intézményrendszer, vagy az alapjogok kérdése, az ebben a korban még nem jön elő, mert hát nem tud vele mit kezdeni. Hanem ezt a fajta attitűdöt, vagy gondolkodásmódot, illetve kultúrát próbáljuk, a demokrácia kultúráján alapjait próbáljuk megjelenteni, vagy átadni nekik, illetve fejleszteni bennük ezeket a készségeket.
1: Igen, mert nem tudom, hogy jól gondolom-e, de a kritikai médiafogyasztás az egyben egy fontos polgári erény is, például, ha így kicsit Montesquieu-sen fogalmazom meg.
0: Abszolút oda tartozik, nem beszélve arról, hogy később, amikor már részesei lehetnek a különböző közéleti politikai diskurzusoknak, akár már gimnazistaként, akkor annak alapja az, hogy ő eligazodjon abban az információs közegben, amiben mozog, el tudja dönteni egy adott információról, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben.
1: És a gimnazistában például tudatosulhat az, hogy ő a média használaton keresztül formálhatja a környezetét, akár valamilyen módon így az úgynevezett közélethez is közelebb kerülhet. Tehát látják ezt a fajta csatornát, hogy nem csak arra van, hogy nézzük a cicás képeket a Facebookon, hanem hát ezen keresztül hatást gyakorolhatunk, kiválthatunk valamit, és így tovább.
0: Ez nagyon a közegtől függ. Tehát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy része akár a családi környezet miatt, akár egy olyan iskolába jár, hogy ennek a kultúrája a mindennapokban, az ő mindennapjaiban benne van, akkor igen. Tehát, hogy egy gimnazista már akár vélemény alakító, formáló pozícióban vagy szerepben is beléphet. Aki nem, az... aki nem ilyen közegből jön, vagy nincsenek ilyen háttere, ott azért ez nem jelenti.
1: És szerinted ez egyébként egy tanítható képesség? Tehát egy ideális világban lennének olyan megoldások, amivel ez tanítható lenne?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és a németeknél én azt láttam, hogy azzal, hogy ők erre tényleg nagyon, tehát az elmúlt 70 évüket rátették, és nagyon komolyan fejlesztették az oktatási rendjüket ebbe az irányba, és ez nem pusztán is
1: hoppári, meredem. Bocsánat.
2: Valaki reméljük, nem a technikust kell keresni. Halló? Itt vagy?
1: Halihó.
2: Nincs itt, csak a sérülés.
1: Elvesztettünk
2: egy hallgatót, úristen.
1: Akkor térjünk vissza, tehát a németek 70 éve rátették erre a hangsúlyt.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit úgy is szoktunk hívni, hogy Willkommenskultur, tehát, hogy
2: Ezt akartam még mondani, hogy na tessék, és mi lett belőle? Tessék, Willkommenskultur lett.
0: Igen, de hogy azért azt lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy a német társadalomban van egy olyan nagyon erős törekvés hogy ezzel az új helyzettel valamit kezdeni tudjon, és a szolidaritás, az együttműködés, az odafigyelés kultúrája, az azért elég erősen jelen van a német társadalomban. Persze vannak a másik oldalon is, de azért az a fajta willkommens kultúr, amit látunk, azért az egy nagy eredmény szerintem.
1: És akkor ez egy ilyen média hatás is, tehát hogy addig formálták a közgondolkodást, amíg lett hatása?
0: Nem pusztán a média hatása, az oktatási rendszer hatása. Tehát, hogy ez egy komplex kérdés.
2: Igen. Ez, hát nekem csak ilyen hallomásaim vannak erről, meg rokonaim élnek ki Németországban, de hogy ez nagyon inkluzív valóban. Tehát ilyen a magyar szemmel nézve ilyen kicsit már veszélyesen inkluzív. Ugye van egy bűntudatok a második világháborúból, és az utána felnőtt nemzedékek, most a második, harmadik nemzedék, ilyen ez a nagyon feltételnek befogadó. Tehát ezt erre nevelték őket, ezt most szépen lehetett látni ennél a willkommens kultúr. Tehát amikor jött ez a válság, hogy hogyan reagáltak rá, és a különböző országok hogyan reagáltak rá, és ehhez képest ők. De ez valóban nem csak a média. Tehát akkor azt leszögezhetjük egyébként, hogy ez a fajta média oktatás, vagy média tudatosság egyébként általánosan egy kultúrának a része. Tehát a németek azok inkluzívak, tehát az ő média oktatások is ilyen lesz. Mi meg egyébként nem vagyunk azok különböző okok miatt, miénk meg valószínűleg nem tudom, nem lesz olyan hatékony. Legalábbis ezt gondolom.
0: Igen, és még ehhez talán hozzátartozik az, hogy az ő média pedagógiájuk az nagyon személyiségcentrikus, tehát hogy nem pusztán ismereteket akar átadni a médiáról, hanem a személyiséget is akarja fejleszteni. Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a média befogadás az nem pusztán egy kognitív művelet, hanem nagyon erősen az érzelmekre ható, és az érzelmekre...
1: És akkor hol a határ a manipulációval?
0: Na, ez nagyon jó kérdés, ugyanis...
1: Köszönöm a bókot!
0: mert hogy erre könyvtárnyi irodalom van, hogy hogyan lehet ezt elhatárolni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy demokráciát...
1: Igen, mert azért benne mindig van egy pici fenntartás minden ilyen szemben. Na, a német példa, igen.
2: Amikor meghatódsz, akkor biztos manipuláltak. Igen.
0: Tehát, hogy hogyan lehet úgy ezt a fejlesztést csinálni, hogy az ne legyen indoktriner, ne akarjon egy véleményt súlykolni, és annak a véleménynek a...
2: Meg ne nevelj ilyen cinikus
1: kiugrott belőlem megint a cinikus konzervatív, hogy persze a willkommens kultúra az se nem indoktrinált, se nem egy vélemény, tehát...
0: Annyira tudtam, hogy ezzel...
2: Oké, köszönjük, kedves hallgatók!
1: Vállalom, ide jöjjetek, köszönjük, igen!
2: Megint a Balázst hallották,
1: köszönjük. A Magyar Nemzet volt kolumnistája, stb.
2: Na jó van, Balázs!
1: Bocsánat, térünk vissza a kérdésre!
2: Hol kezdődik a manipuláció? Tehát meg egyáltalán, hogyha állandóan azt súlykoljuk, hogy de semmit ne higgyetek el, meg semmit izé, meg állandóan minden kritikával, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagy alak cinizmus.
1: Na, de tényleg, tehát hogy lehet meg húzni a választóvonalat?
0: Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni. Két elemet említenék, ami náluk a demokráciára nevelésnek az egy alapja. Az egyik az, hogy ha egy kérdés... Az tudományosan és a társadalomban ellentmondásosan értékelt, akkor az oktatásban is ellentmondásosan kell bemutatni. Ez az egyik.
1: Aha. Ez gyönyörűen hangzik, de nem tudom, hogy meg lehet valósítani.
0: Jó, ezek az elvek, és aztán persze...
1: Oké, persze, értem, igen.
0: Lefordítva ez azt jelenti, hogy ha a magyar közegre visszatérünk, hogy mondjuk az olimpia megrendezésének a kérdéséről úgy lehet beszélni egy osztályteremben, hogy megjelenítjük az egyik oldal rendszerét vagy érveit, meg a másik oldal érveit. És akkor itt jön a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ennek az egész demokráciára nevelésnek az egyik kulcseleme az, hogy a gyereket olyan helyzetbe kell hozni, vagy olyan helyzeteket kell teremteni az osztályban, amikor ezt tanítjuk, hogy ő felismerje egy adott szituációban a saját érdekét, és azt végig képviselni tudja. Tehát ez a két olyan el...
1: Itt most leesett az állam, így ennek köszönhető a pillanat.
0: Tehát nem az a cél, hogy őt átállítsuk egy másik gondolatpályára, vagy egy érdek elfogadására, hanem hogy ismerje föl a saját érdekét a konkrét szituációban, nagyon sokat dráma játék formájában fejlesztenek, és ha felismerte, akkor ahhoz következetesen ragaszkodjon, képviselje azt.
1: Ez nagyon szép, mert egyébként a retorikai hagyományhoz is közel visz minket, ebben most nem tudunk belekezdeni, de azért nekem nagyon utopisztikus mind a két elv.
3: Van olyan iskola, Balázs, ahol így tanítják a gyerekeket.
0: Igen.
3: Csak ezt tudom mondani. Igen,
0: ezt Magyarországon is van, Magyarországon. Nem sok, de...
3: Hat évig járt ilyenbe a lányom.
2: Nehogy reklámozzuk. Na igen, most így kicsit megdermedt a légkör. Tehát, egyébként nekem az a véleményem, hogy ez meg együtt egy szülői, a szülői háttérrel együtt hatékony. Tehát én nem hiszek abba, hogy kirekesztő, gyűlöletkeltő, nem tudom milyen ellenségeskedő, nem tudom én náci otthoni légkörből kilépve az iskola ezen drámaian tudna változtatni. Tehát az, amit otthon kap a gyerek, az 90%-ban befolyásolni fogja a későbbi életét. Tehát te hogy látod azt, hogy mennyire van értelme ennek a fényébe? Tehát, hogy úgyis a gyerek nagyjából az olyan lesz, mint amit otthon kap az iskola, az csak...
1: Én itt nem értek egyet a Zsoltán, ezt bejelentem.
2: Na, akkor jó, akkor mondjátok.
1: De Krisza véleménye érdekel minket a leginkább.
0: Én azt a kiinduló pontot szeretem, hogy önmagában amiatt, hogy nem lehet mindenkit fejleszteni, vagy megmenteni, vagy átállítani a demokratikus gondolkodásra, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell csinálni. Tehát persze. Lesznek olyanok, akik olyan környezetben nőnek fel, hogy ez nagyon idegen számukra, és az oktatás az lepereg róluk, de nem lehet abból kiindulni, hogy emiatt akkor egyáltalán nem csinálunk semmit.
1: Én itt veled vagyok, abszolút, tehát...
2: Próbálkozni kell, mi?
0: Uh-huh. Hát nem feladni.
1: És akkor szerinted most Magyarországon a médiaoktatás szempontjából jó, vagy inkább rosszabb irányba mennek a dolgok? Mert ugye a médiaoktatásban, ha jól gondolom, akkor egy ilyen demokratikus nevelés is benne rejlik.
0: Elvileg igen, és nagyon érdekes módon a Nemzeti Alaptanterv is ezt követi, vagy ebben a gondolatmenetben íródott.
1: De akkor azért ez nem annyira retrográd, meg tarsolylemezes, meg minden. Tehát,
0: nem, ez a része, én azt gondolom, hogy rendben van. A gond az, és tavaly pont ilyenkor adta ki az ombudsman, az általános ombudsman egy jelentésében azt a gondolatot, hogy azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy lényegében fogalmunk sincs, hogy mi történik médiaoktatás címén az iskolákban. Aha. Tehát egyszerűen nincs tudásunk arról, hogy mi zajlik, és akkor felkérte az EMI-t arra, hogy, tehát a minisztériumot arra, hogy akkor térképezze föl, hogy mi zajlik, és egyébként meg a tanárképzésre óriási energiákat kellene fektetni, mert hogy az derül ki, hogy van néhány lelkes tanár az országban, de körülbelül itt megáll a médiaoktatás gyakorlati.
1: Sok generációs tanárcsalád legifjabb sarjaként én úgy képzelem el, hogy van pár óra a médiára fenntartva, amit aztán majd az elmaradó magyar órák, matek órák és egyéb bepótlására használunk.
2: Persze, tehát... hogyne, így van.
1: És akkor közben valamit beírunk a naplóba.
2: Igen,
1: de ha jól látom, akkor
2: így... Trigonometria van helyette inkább. Na,
1: szomorú pillanathoz értünk el, mert megint annyi mindenről tudnánk még beszélni, de sajnos a mi időnk lejárt, Mészöly Kálmán klasszikusát.
2: És soha nem tartja be azt a szabályt, hogy a műsor közben is időnként be kell mondani, hogy a vendégünk Nagy Kriszta.
1: Ez pedig a Tilos Rádió. Totálisan amatőr rádiósok vagyunk amúgy.
2: Média tudatosságról és álhírekről beszélgettünk ma este. Két hét múlva is találkozunk a vendégünk.
1: Zsupán András lesz a heti választól, aki talán Magyarországon a legjobban ismeri a szíriai helyzetet, és ő fog nekünk Szíriáról mesélni.
2: Hallgassatok bennünket két hét múlva is. Sziasztok!
3: Sziasztok!

Babics Mihály. Mit láttam benned? Hős, szentet, királyt. Mit láttál bennem? Rendetlen szabályt. Mit láttam benned? Magam végzetét. Mit láttál bennem? Egy út kezdetét. Mit gyászt, magányt, titkokat? Mit bennem te, dacot és szitkokat? Aztán mit én, jövőm rémálmait?

te egy torzomboz állat vágyait. Én, Istent, akit meg kell váltani, te, hogy jönnek a pokol zászlai, s később, hogy az ellenség én vagyok, s én, azt, akit soha el nem hagyok. Te, 10 év múlva, tán mégis fiad, s én, 20 év múlva, láss már, égi vak, s 20 év múlva, te, nincs mit tenni, kár. 20 év múlva én, nincs mit tenni, fáj. S a legvégén te, így rendeltetett, s én, ma, s mindig, nincs senkim kívüled.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a világ talan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számonkérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok ügyet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írt ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapja alkalmából 1963. július 17-én.
3: Milán bácsi, aki megírta a Sandabohócot, a Gordnágyal Efraim kalandjait, hát azt egy suhan írta, nem a 70 éves Füst Milán.
4: Nem tudom. Ha mindegy. Ma már mindegy. És az ember minek meghal, akkor össze szabad tébeszteni, hogy nem én írtam ezt vagy azt, hanem valami baj ebből nem származik, mert én rám nem sértődni.
3: Karintira sem, ő is elvállalná.
4: Na jó, de nem érünk már, tehát nem tudunk róla, teljesen mindegy. Hogy egy fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a fantomja, Platónon úgy beszélünk, mintha élne. Én vele megtörtént egyszer Berlinbe, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a gőtömény, ezt is tudta. És aztán este elmentem a nemzeti színházba Berlinbe, és ott a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert a naturalista módon ez a kotúziusos darabot, egy versekben írt darabot, prózai módon, mint hogy a Borbénál volna valaki, és ott beszéljük. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én, literátus ember, összetévedt, amit ezt is Goethe-nek tulajdonítom. Amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosan. Föl is írta rögtön. Aztán belenyúlta az egyik művébe, és akkor elmondta, ragadtatta, hogy na, ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle, és Goethe. Hát van meg van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem hittet. Nem lehet meg sértve, se Goethe nem lehet meg sértve, hogy ez vagy az. Szóval halálom után tessék, minden kutyi-mutyi írta.
3: Milán bácsi, mi az oka annak, hogy másod-harmadrendű művek, másod-harmadrendű íróktól azok azonnal visszhangra találnak, jó görög fűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet várva, lát boldogtalanok, bukkannak fel
4: is. Nem is tudom, hogy így van-e, mert vannak könnyen érthető művészek és nehezebben érthető művészek. Petőfi például arra könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közkeletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már ebből beérett annyira, hogy az emberek elismerik, anélkül, hogy ismerik, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészek, de a legnagyobbak közé tartozik. Nagyon nehezen érthető kis termésű nagy művészek. Épp mint Hölderti. Annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de hogy olyan nagy művész van, arról szó sincs. Hát az például nem művészi munka. Csak rendkívüli képessége, nagyszerű kifejező képessége volt. Egy filozófiai munkát, az sem kis rang, hogy filozófia. Filozófikus munka. És az új kritika Goethe végre is a filozófusok közé is sorolja, és még
5: költő, drámaíró, novellista, esszéista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstmilán ismernek valakit, és ha nyugati nyelven egyet fordítanának egy műfaj belül, az is meg lenne veled elégedve. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstmilán mióta hallgat már, és miért hallgat?
4: Hát nem
5: tudod vesz. Miért nem tudod?
4: Azért, mert ahhoz egy különleges világának kell venni. Néha kiáll az emberből a költő, és néha visszatalál a költészethez az ember. Úgyhogy ének általában világnak periódusai vannak. Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek. És pedig az egy fiatalkorban indul meg. A líra az, amely fiatalkorban élik meg, az a bámulatos dolog a lírában, hogy fiatalkorban kiérik egy lírai periódus. Na most a legtöbb lírikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud. Tehát utánoz a saját magát. Ez még adminális szempontot az dolog. Nálam körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismertem. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt még egy harmadik is volt idősebb koromban. És ez az egész azért van nekem összesen csak 71-72 versen. Mert a rosszakat nem adtam ki, mert közben próbáltam én is írni valamit, ami közben nem tudtam már, hogy. Elfelejtettem a módját, a lírai versek keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzám, hogy kell azt csinálni, és öreg koromban írtam a legszebbeket. Na, kicsit.

Olvassuk ószerleink, hogy áldoznak éltetek egy arcot. S hol vagy ó csodálatos hülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől. Hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szabóca, de az annál duzzadtabb, s pirosabb hajak. S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás? S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, s hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a sötétben elé. Hallgass rám, Úristen! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül is a vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa terengés.

0: Hát engednek bennünket. Ugyanerre a tengerészek, mint magyarok voltak ezek a tengerészek, igen, föl voltak lázadva. Én is odaálltam közéjük, hogy ne vegyük le a fegyvert, elvittük oda, mert lehet erre szükségünk. Föl a fegyvert, ne vegyük le, át fogunk törni. Kiadták a jelt, volt ott köztünk a százados féle tengerész, aki azt mondta, hogy fiú csataláncsra fölvergődni, és támadás az állomás ellen. Én is beálltam a csatasorba, a karabélyommal, belátartam, rohamkész előhúztam a gyomromba, megindultunk csataláncsal befelé. Négyet műt a négy ágyunk az állomásra, akkor 30 fő két géppuskával, meg kispuskával ütt a főutcát, avval a vonat pedig szépen haladt köröttül az állomáson, ahogy köröttül haladt az állomás, úgy ültek fölfele. Fegyverestül együtt.
1: Hazajönnek a fegyverek.
2: 1918. augusztus 6-a. A honvédelmi miniszter utasítása valamennyi katonai és csendőrparancsnoksághoz a katonaszökevények elleni eljárásról. A 13.889/1 számú rendeletemmel utasítottam a kerületi parancsnokságokat, hogy a katonai parancsnokságokkal egyetértésben tartsanak a katonaszökevények befogatása végett portyázásokat. Különös fontossággal bír, hogy a szökevények garázdálkodásának sürgősen vége vétessék. Ez a cél csak a legkíméletlenebb erély alkalmazása által érhető el. A fenyegető rákiáltásra, tehát egyszeri és nem háromszori rákiáltásra nem áll meg, úgy a járőr, őrség, csendőr vagy csendőrség megerősítésére vezényelt karhatalom haladéktalanul használja fegyverét. A miniszter rendeletéből Dani altábornagy.
3: Zürichből táviratozzák. Svájci lapok jelentése szerint Thunban minap szakértő bizottság előtt bemutattak egy újfajta géppuskát, amely szenzációként hatott. A találmány túltesz mindenen, amit eddig etéren elértek. A mechanizmust villanymotor hajtja, ami rendkívül sebessé teszi a működést. A legnevezetesebb a találmányunk az, hogy a lövések minden detonáció nélkül történnek. Felfedezték a hangtalan gépfegyvert.
1: Milyen Magyarország 1918-ban?
4: A gyárokban katonai parancsnokság volt, ahol csendőrség is tartozott a kezek alá, akik állandóan őrjáratszerűen jártak a műhelyekbe. A gyár területén fogda is volt, aki fegyelmezetlen volt, akkor kihallgatásra vitték, és annak a gyári parancsnoknak az volt a mániája, hogy aki kihallgatásra ment, az mindegyiket kopaszra nyiratta a haja volt, és lecsukták a gyári fogdába a vétkezőket.
5: Volt bent a gyárban, ha emlékszik, címerel tartson, egy sztrejk, békesztrejk és bérharc egybekötve. Mi bizalmiakat összehívott akkoriban, egy alezredes volt a gyár parancsnoka, a acélöntőde és a öntvénytisztító közé meg akar tizedelni azzal, ugye, hogy ezt a trejkot kirobbantottuk, emlékszik rá?
4: Emlékszem.
5: Fölállítottak ott bennünket sorba, hogy megtizedelnek.
1: A képviselőház 1918. június 20-i vitájából. Gróf Károly Mihály.
6: Felszólaláson tárgyát egy szomorú, hogy úgy mondjam, vérlázító esetszolgálat.

0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
1: Kedves hallgatók! Ebben az órában úgy fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szert támadott. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámokon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta ebbe hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kihívta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül bellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti kocsit és tekéti nevén. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot a felújításban. Egy részet kell legyünk az ország szemtőtől. Kérjük, adják meg azt a bizalmat kutatnak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallani országvilág előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. De ez Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.
0: Ugyanaznap délután a Magyar Rádió, a forradalom új hangja felolvasásban közli Nagy Imre üzenetét a magyar néphez.
1: Magyar testvéreim, tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet hadsereg csapatainak kivonulása megtörtént. Minden hatéssel, az ország minden polgára, az elvonulás teljes megbiztosítása érdekében tartózkodjuk minden provokatív, zavaró vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatainak kivonulása.
0: A Szabad Kossuth Rádió október 30-án este válaszol a magyar hazafiakat leginkább gyötrő két kérdésre.
2: Magyarok, mindnyájunk vágyalmat, mindnyájunk szégyenet, a szenvedélyek felkorbácsolója két rendelet volt, melyek miatt százak és százak vére hújt. A szovjet csapatok Budapestre hívása volt az egyik. A szabadságharcosok fejére kitűzött gyalázatos határium volt a másik. A történelem színe előtt felelősségünk teljes tudatában jelentjük ki, hogy Nagy Imre, a minisztertanács elnöke erről a két elhatározásról nem tudott. A minisztertanács szovjet katonai segítséget kérő határozatán és a tatáriumot kihirdető rendeleten nincs rajta Nagy Imre kézjegye. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén szárad.
0: Október 31-én szerdán a Magyar Honvédség új irányítás alá kerül.
3: Szeretetik rádióidat, 12 óra egyszer. Figyelem, figyelem, kedves hallgatóink, fontos közleményt olvasunk fel.
4: Tudnivaló közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, Az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3/4-6-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a maradásban.

0: Batukkal találkozott egy volt egy személyes
1: kapcsolatban. Batukkal személyesen ismerte egy véletlen folyamán, mert a húgom, aki egy ilyen, hát mondjuk a dilettantizmus és a művészet határán álló csellista volt, és Popper Dávidnak volt a tanítványa, amikor ő tanult, akkor a Popper Dávid és Toman István ajánlatára a fiatal Bartók, aki akkor még zeneakadémiai hallgató volt, ő tanította a zeneelméletre a húgomat. Ilyen módon minden héten egyszer láttuk egymást, és jó napot kívánt, hogy akár Bartóknak eszébe jutott volna velem beszélgetni, akár én, nagyon szimpatikus volt Bartók rögtön, mint mélyen érezve a saját inkompetenciámat a muzsikában, beszéltem volna Bartókkal. Most Bartókkal szemben nálam maradt egy nagy szimpátia, ami megnyilvánult már akkor, amikor a Weilbauer Quartett előadta a Bartók és Kodály dolgait, és nagyon fokozódott a Kékszakálló Herceg és a Vábor Falakot királyfi után. Úgyhogy akkor létrejött ez a diktatúrában ez a zenei direktórium, a Bartók, Kodály és Normándiból, amennél én egy teljesen fejbólintó Jánossá változtam át, aki végrehajtotta mind azt, amit a szellemi vezetője ennek a direktóriumnak Bartók volt, amit Bartók akart.
0: Te abban, hogy kit választott ki munkatársaknak, bár ez választott volt, nem tudom pontosan,
1: ezek bizonyos fokig maguktól létrejöttek minden területen, a legprogresszívebb embereknek, hát tettem én így a képzőművészetben, Kerstok és mások, az irodalomban a nyugat emberei, ami elment akkor a fiatalokig annyira, hogy Déri és Kassák is tagjai voltak ennek a direktóriumnak. Itt azok, akik a régi rezsim elleni ellenzékben, mint vezető művészek szerepet játszottak, ez a zenében oly világos volt, hogy ez Bartók és Kodály, és bizonyos fokig már egy bizonyos kompromisszummal Dohnányi, hogy ez egy magától értetődő dolog volt, még hozzávéve azt, hogy a mi apparátusunkban a zenei ügyeket a Reinitz Béla intézte, aki Bartóknak fanatikus híve volt. Ennél fogva Bartók tényleg minden zenei kérdésben köröztünk tudta vinni a maga akaratát.
0: Azt hiszem tipikusan magyar jelenség, hogy a század forduló nagy egyéniségei, azok szinte alig voltak személyes kontaktusban, mert úgy tudom, hogy Adi és Bartók sem.
1: Semmiféle kontaktusban nem voltak. Ez onnan ered, hogy tudnék, rendkívül zavaros volt mindenkinek az ideológiája. És ennél fogva mindenki ment a maga útján, annélkül, hogy nagy a szabados ezt a szubjektív dolgot mondani, de van nálam egy érdekes dolog, hogy én a magyar mozgalmak közül a képzőművészet mozgalmával voltak kezdettől fogva jó személyi kapcsolatai. Vedressel és Cigány Dezsővel egyenesen baráti viszonyban álltam, később pedig Ferencivel, Fényessel, Kerstokkal, Ferenci Bénivel, egészen Nemes Lampérti nagyon jó kapcsolatai voltak. Úgyhogy itten például ezen a területen sokkal több személyi kapcsolatom volt, mint a nyugatnál.
0: Most lehetséges, hogy ennek a jelenségnek az is az oka, ami a magyar szellemi életben, azt hiszem, hogy nagyon sokáig megvolt ez a bizonyos elmélet nélküliség, szóval bizonyos idegenkedés az elmélettől.
1: Nézze, ez megint egy természetes dolog. Elmélet ott jön létre, ahol úgy alakulnak a társadalmi körülmények, hogy az elmélet egy szükséges faktorrá válik egy rendszer fönnmaradásának vagy elbukásának. Ha visszagondol a 18. század Franciaországára, ott természetes, hogy a felvilágosodás készítette elő a nagy francia forradalmat ideológiaira. Ugyanúgy van az orosz irodalommal, zenével, kritikával és így tovább, Puskintól egészen Csehovig. Most Magyarországon, ahol egy elvtelen paktum képezte az alapját az egész fejlődésnek, tudni, 49-től egészen 18-ig, ennek az elvtelen paktumnak csak egy ideológiája lehetett. A híres magyar józanságnak a dicsérete, amely nem hajlandó ilyen teoretikus vagy ilyen általános dolgokból kifolyólag cselekedni, ami nagyon korán megnyilvánul, mert ha megvizsgálja Kemény Zsigmondnak a regényeit, például nem tudom én az ott időket, ahogy ő ott Verbőcit kritizálja, és Verbőci alatt tulajdonképpen Kossuthot érti, ott tulajdonképpen még az a kevés teória, ami a 48 előtti fejlődésben is van, Kemény Zsigmondnak sok. És nézze most megint hozzávéve, hogy az egész nyugat generációnak a legtehetségesebb kritikusa kétségkívül Ignótusz volt. Most Ignótusznak az volt az álláspontja, hogy az új magyar irodalomnak érvényt és helyet kell szerezni a fennálló gentil irodalom mellett. Nem arról volt szó, mint Adinál, hogy a költőcske Mihályokat meg kell semmisíteni, hanem hogy a költőcske Mihályok mellett legyen hely Adrészére is. Most ennek az álláspontnak nincs teoretikus kifejthető a fogta.
0: Most azt hiszem, hogy ezen a területen bizonyos változás azért létrejött a magyar szellem életbe a felszabadulás után.
1: Én azt mondanám, hogy még korábban. Itt érdekes, Magyarország ebben nagyon igazolja, hogy az ellenforradalmi talaj is forradalmi, hogy a 19 után föllépő emberekben sokkal kevésbé volt meg, most nem arról beszélek, hogy kommunisták lettek-e vagy nem kommunisták, de az ilyesféle puszták népe egy sokkal radikálisabb szakítás a gentili Magyarországgal, mint amilyen még a 19 előtti Móricsikban is volt. És ez nem csak Ijésnél van, ez megvan József Attilánál, megvan Radnótinál, megvan Bálint Györgynél, megvan Derkovicsnál, Dési Hubernál, és így tovább. És ebben az időben a csúcspontját éri el Bartókban. Úgyhogy itt Magyarországon én egy ilyen periodizálásról szóló vitában én a 49-től 19-ig tartó periódus tartom egy fő periódusnak, és 19-en bizonyos fokig egy új periódus kezdődik.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, mindent szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó fél században új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók-e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudtam még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú, vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

Végül még egy szót a néphagyomány és a történeti anyag összefüggéséről. Már régebben többször elmutattam, hogy nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másutt, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Írások a könyvtárak mélyén, épületek a föld alatt inkább megmaradnak. Az élő hagyomány naponta pusztul. Annak kutatása sürgősebb minden könyvtári munkánál és ásatásnál. Mert tudomány és művészet sem lehet el egymás nélkül. A művész, ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hal. De a történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. Ennyiben a zene tudósai is segítik a zene művészet építését, még ha személyükben nem is művészek. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk. Ezzel a zenetudomány kiemelkedik szakmai öncélus,

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót cimbalmon? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy alárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy cimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos cimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány cimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcser, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: ami nem azt jelenti, hogy ott voltak már kifejlett ideológusok, hanem hogy ez a fajtája a kompromisszumnak az intelligencia legjobb részében nem jön létre, mert végre van egy bizonyos jogosultsága azt mondani, hogy ez létrejött Ignótusznál, és nem jött létre Bálint Györgynél.
1: Igen. Na most ennek a periódusnak, a 19 után periódusnak hát, valószínűleg a legradikálisabb képviselő József Attila.
0: Csak ne felejtse el, és ez én nagyon fontos dolognak tartom, annak idején írtam is róla, hogy senki nem gondolta volna, amikor megindult annak idején a nyugatban Babits, hogy Babits a Jónás könyvével fogja végezni.
1: Igen.
0: A fiatal Babits verseiben nyoma nincs annak, ami a Jónás könyvében végre.
1: Igen. Na most úgy tudom, hogy József Attilával is volt bizonyos személyes kontaktus.
0: Egy egész véletlen kontaktus, tudnélik, lehet a humorisztikus részét is elmondani, hogy József Attila Bécsben nagyon rossz viszonyok között volt. És egyebek között vállalt ilyen butorhordást költözködéseknél. És amikor a Lesznai Anna költözködött, akkor történetesen ez a József Attila csoport hordta a butorokat, és a Lesznai Annának föltűnt, hogy az egyik ember lépcsőn fölmenet és lépcsőn lemenet mindig adi verseket szavar. És ezért megismerkedett vele. És ez volt a Lesznai Anna és József Attila ismerettsége, amikor aztán ő megmutatta a verseit a Lesznai Annának, aztán tudja a József Attila 60. kapcsolatot, azt tudja, hogy a Lesznai Anna unokatestvére volt 60. Rajosnak, hogy ezt a Lesznai Anna csinálta meg, és így jött létre az a bizonyos beszélgetés köztem és József Attila között, amit aztán egy ilyen humorisztikusan leír József Attila egy a nővérének őszintézett levélben.
1: Mit?
0: Ő ott azt mondja, hogy ő beszélgetett Lesznaival, Balázs Bélával és velem, és mi mindjárt nagyon lelkesedtünk a verseiért, és különösen én lelkesedtem, aki azt mondta, hogy ő az első magyar internacionalista költő, akiben ennek ellenére semmiféle kozmopolitizmus nincs. És hozzátette József Attila, ennél körülfogva minél előbb és minél nagyobb pénzt küldeményedet várom.
2: Most az érdekelne, hogy olyan valaki, aki egész életében a társadalmi cselekvés fősodrában élt, az hogy ítéli meg ma egy cselekedni akaró ember lehetőségeit?
0: Nézd, a cselekedni akaró embernek a cselekvési lehetősége természetesen nem óriási nagy. Viszont nem létezik olyan idő, ahol valamit csinálni ne lehetne. És különösen, és ez most tulajdonképpen a döntő kérdés, nem lehet megakadályozni, hogy a teoretikus hajlandóságú emberek a teória kidolgozása felé forduljanak, és ezáltal egy bizonyos befolyásra tegyenek szert, megint ezekkel az összes nehézségekkel és félrevezető és rossz útra terelő dolgokkal. Most egy olyan folyamatban vagyunk tanulni a kapitalista országokban, ahol a marxizmus, amelyet 45-ben egy elavult 19. századbeli ideológiának tekintettek, megint egy fölfelé menő vonalban van. A fölfelé menő vonal egyáltalán nem jelenti, hogy már a helyes vonalon van. Mert most megint, hogy megengedi, hogy egy történelmi analógiát mondja, ha összehasonlítja az angol géprombolókat, mondjuk a Proudhon elméleteivel, nem kétséges, hogy egy óriási haladást jelentett, hogy egy Proudhon fölébett Franciaországban. Ennek ellenére, mint Marx bebizonyította, a Proudhon elmélete lényeges kérdésekben teljesen helytelen. Úgyhogy én nem állítom azt, hogy a most mindenfelé létező áramlatok, gondolok a francia marxistákra, gondolok nem tudom én, Marcuse-ra, Blokkra és másokra,
1: olaszoknál,
0: hogy ezek mindenütt helyes álláspontokon állnak, de két dologra van szükségünk. Egyrészt visszatérni az igazi marxi módszerre, másrészt marxi elemzésnek kell alávetni a kapitalizmusnak azt a folyamatát, amely Marx és Engels halála után lejátszódott. Úgyhogy tudnunk kell, hogy ez a mostani állapot bizonyos fokig egy szükségszerű kezdeti állapota egy átalakulásnak, és nem véletlen, és én ezt ebből a szempontból annak idején melegen üdvözöltem, hogy az olyan természetű reformkérdések, mint a mi mechanizmus kérdésünk, szükségszerűen fölmerültek. Most én akkor, ha szabad magamra hivatkozni, amikor bevezették nálunk a mechanizmus, az új mechanizmust, akkor én egy az Unitának adott interjúban teljesen az új mechanizmus mellett foglaltam állást, két történelmi előfeltételt állítva hozzá. Egyrészt, hogy az új mechanizmusra való áttérés létre fogja hozni az igazi marxizmushoz való visszatérést, másrészt, hogy a mechanizmus megvalósítása létre fogja hozni a proletár demokráciát.
1: Ön élete során azt hiszem állandóan viták keresztüzébe ért, tehát vitatkozott és vitatták. Sok nehéz vagy tragikus pillanat is volt az életében. Mégis kitart egy 50 évvel ezelőtt választott út mellett.
0: Nézze, ez egy döntő választó út volt. Én ismétlen egész korai időtől fogva elégedetlen voltam azzal a társadalommal, amelyben éltem.

amelyek kínzó jelenlététől csak úgy tudott szabadulni, hogy újra meg újra kénytelen volt megfogalmazni őket. Játékkal feloldani a feszültséget. 1926-ban József Attila Párizsba ment, és itt élt 1927. júniusáig. Hallatlanul lelkesen, éhesen. Itt is játszott. Játszva tanulta a francia nyelvet. Egész egyszerűen kezébe vette a szótárt, és betűrendben tanult franciául. Mikor egyik este éhes barátja meglátogatta, és kérdezte, nincs-e kenyere, azt válaszolta, még nem tartok a szótárban a P betűnél. Pen, kenyér. Az így tanult nyelvvel azonnal elkezdett játszani. Egyik versét két francia sorral kezdi, Je n'ai aucun du thème, excepté que je t'aime. Nincs semmi témám, csak az, hogy szeretlek. József Attilát kevés kortársa értette. Egész kitűnő szellemű emberek is csak később fedezték fel költői nagyságát. És a sors iróniája, hogy halála után hetekkel, hónapokkal népszerűsége hirtelen megnőtt, költeményei eljutottak a munkásosztályhoz, mozgósították a tömegeket, vagyis bekövetkezett mindaz, amire hiába vágyott életében. Engem gyötör a lelki furdalás, hogy életében egyetlen költeményét sem adtam elő. Halála után is hosszú ideig kevés sikerre. Azóta igyekeztem sok gyakorlással felidézni, hogyan adta elő költeményeit ő maga. Szóval sajnos csak halála után hirdettem a költőt.

0: Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdők, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csendet találtam meg. Termékeny csendet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyom, költészet legkéves voltam, amikor megszerettem Ulannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán, hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal, az orosz klasszikusokon keresztül a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann Elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madarak. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek.
1: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
2: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok közt 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta. A köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. És hogy végül egy szép magyar költemény szavait idézzem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó mindnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új éve mindnyájuknak.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Édesi Olajosom.
1: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
0: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
1: Én? Kérdezd meg te!
0: Én nem merem. Nem merem.
2: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
0: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek. Bemegyek.
3: Tessék!
1: Mit mondtam? Semmit.
2: Majd meghalljuk. Itt az anyu.
0: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Lajosom. Hát ő úgy értette, hogy te azt mondtad, szőrnagy.
1: Ez csak valami félreértés lehet. Én azt mondtam, hogy ha kedve tartja, akkor az őrnagy úr... Nem így mondtam.
4: Biztosan. Te mindig tudod, mit hogyan kell mondani, édes jó Lajosom.
1: És te? Te mit nézel így rám?
5: Meg szabad mondanom? Én nem tudom, hogy az apu most így mondta-e vagy úgy, de azt észrevettem, hogy máskor, ha ideges vagy fáradt, esetleg szomjas, nagy ritkán mondott már ilyeneket.
1: Milyeneket?
5: Zúristen! Ezt például biztosan tudom, hogy tetszett már mondani.
4: Érdekes, most úgy így hallom, már nekem is úgy rémlik.
1: Lehetetlen, talán régen a vasútnál. De mióta tűzoltó lettem, mindig vigyáztam a szép magyar beszédre, mert tudom, hogy ácskálódóak az emberek.
4: Ágikának teljesen igaza van. Egyszer engem is úgy hívtál. Zedvig.
1: Zedvig? Ohoho. Talán Hedvig, de úgyse, édes jó Mariskám. Hát...
4: Zedviget mondtál. Csak persze már elfelejtetted.
0: Eredj be, kövesd meg, és kérj bocsánat.
1: Aztán nem.
0: Nekünk csak egy fiunk van, édes jó Lajosom, és jusson eszedbe, hogy mit kellett küszködni a szegény ember fiának, amíg tanítót nevelhetett a gyerekét.
2: És majd jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, a hóviharok és a fagyhalál, és majd jönnek a hóban kúszva a partizánok, az övükben kés van, a szájukban kés van. És nem is kell az apunak bocsánatot kérni.
1: Na.
2: Csak tessék kiigazítani, amit mondod.
1: Na,
2: tessék, menj!
1: Hagyjál csak, Mariskám, hát nem kell engem tolni. Magamtól is be tudok menni.
0: Na, hála Isten!
2: Anyu, kérem, szabad valamit mondanom?
0: Mi az, kisvárnyom?
2: Én csak nem mertem szólni, pedig hallottam, hogy az apu mit mondott.
0: Mit?
2: Nem őrnagy urat, nem is szőrnagy urat, még csak nem is zőrnagy urat. Az apu azt mondta, te keléses segegű.
4: Micsoda? Segegű?
2: Keléses, azt még megértem. De segegű? Van ilyen szó? Hegedű. Azt már hallottam. De segegű? Úgy hangzik, mint egy átok.
0: Miket beszélsz te? Miket hallasz te? Romlásba viszel mindannyiunkat.
2: Segegű. Ez valami rossz.
0: Felejtsd el! Megértetted? Felejtsd el!
2: Vigyázz, jönnek!
3: Mi az, Mariskám? Mit állnak itt? Mit búsulnak? Egy ilyen kis picsaklás miatt? Vagy talán történt valami?
2: Jaj, dehogy! Milyen tisztelt őrnagy úr!
3: Akkor lássunk munkához! Minden perszirká! Most nem is tudom, a kedves tóth úr velünk tart, vagy sem?
1: Hát, ha tetszene szorítani egy kis helyet, megköszönném.
3: Hát, már hogy ne szorítanák! Mégpedig, ha megengedik, akkor most én venném kezelésbe ezt a margóvágót. Ágika, odaül, Tóth úr pedig az én helyemet foglalhatná.

0: te nemeves ki apádat?
1: Hát, ez nem nagyon szép.
2: Ugyan lett, mint egy krumpli.
3: Mindegy, kérem. Nem a szépség a fontos, majd ez is megjön, csak ki kell várni az idejét. Az a fontos, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, mozog a karunk, mozog a kezünk, múlik az idő. Hogy érzik magukat?
2: Mi nagyon jó!
3: És a kedves Tóth úr,

0: hányóra. 11 múlt, és Tótéknál még ég a villany, pedig Tótó 9-kor szokott lefeküdni, és közben jött neki egy tábori lap. Lássuk csak, mit ír. Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a partizán veszély, az őrnagy úr szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele, különösen az ásítás nagy mértékben fölidegesíti. Kár volt a levelekkel manipulálni. Most úgy érzem, azért is én vagyok a felelős, ha túl, amitől Isten őrizten, elásítam el magát. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ő szokott nyújtózkodni, szokott nyögni is, de ásítani, pláne egy őrnagy előtt, nem. Ezt a lapot is eltépem, de nem lesz semmi baj.
1: Kérem szépen, nem is tudom hány óra, de remélem, ha aludni akarnak, szólnak.
2: Hát bizony, ha már az alvást tetszett emlegetni.
3: Jó, aludni még mit nem.
4: Jó. Én azt hiszem, még sohasem voltam ilyen friss.
1: És a kedves Tóth úr?
2: Mit tetszett mondani? Ja, én kérem, szeretettel, én nagyszerűen meg vagyok.
3: Csak a mélyen tisztelt őrnagy urat féltjük.
1: Sajnos rossz alvó vagyok.
2: Ettől az éles hegyi levegőtől még a súlyos álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosok.
1: Nekem az se használ. Én legszívesebben reggelig vágnám a dobozokat.
2: Még csak 3:45.
1: De ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
5: Kedves Tóth, én tudom, mi a hal. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hall engem, Tóth! Csak nem álmos.
2: Igen.
5: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászló irodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló irodára.
1: Mit szól hozzá, kedves Tóth?
2: Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
3: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
2: Ásítottam.
4: Ásított?
3: Azt mondta, ásított.
2: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
3: De hiszen ő nem álmos, milyen tisztelt őr.
2: Hát vagyok. Akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
2: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmosság. Yeah.
5: Hanem miért? Talán ásítani, és azért ásított, mert jól érzi magát?
3: Bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
2: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
3: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
5: Hát akkor... Dobozoljunk!
2: Engem tetszett kérdezni.
5: Bizony.
2: Megmondjam az igazat.
5: Hát persze.
2: Én...
5: Lajos.
2: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
1: Akkor lássunk hozzá!

0: No, fene.
1: Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
2: Nagyon sajnálom.
0: Igazán kellemes időtöltés volt.
3: Rég volt ilyen szép estünk.
0: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolás.
4: Meg lesz, őrnagyú. Szép álmodat.
0: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
4: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
5: Lajos, hol vagy?
4: Nézd, kislányom.
5: Apu.
4: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
5: Most mit csináljunk? Kivigyük? Vagy itt vesünk neki ágyat? Fölbírjuk őt emelni? Anyu! Anyu! Anyu, na hát! Ő is elaludt itt a dobozok között. És már én is úgy érzem, mintha le akarna ragadni a szemem.
6: Alszanak, alszanak, hadd aludjanak. Egy vörös keresztes sürgöny érkezett, nézzük csak. Sajnálattal értesítjük, hogy Tóth Gyula zászló stábori posta 707/7 az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Úristen, mit tegyek? Ébresszem? Ne ébresszem őket. Ki a megmondhatója? Tanácsa. Nincs kitől kérnem, mert a községben mindenki félbolondnak tart. Nagy tévedés. Mert az ugyanigaz, hogy félbolond vagyok, de nem úgy, ahogy hiszik. Nekem ugyanis a másik felem bolond. Más szóval, még ebben a kegyetlen háborús időben is megpróbálok segíteni a községbelieken. Hát ezért, és mert a kedves Tóth urat annyira szeretem, ezt a halálhírt darabokra tépem, amit az emberek nem tudnak, az nincs.
5: Agiko,
3: tessék!
4: Gyere ide, kislányom.
3: Itt vagyok, anyu.
4: Hallgass meg, mit írtam Gyulánknak.
7: Kedves egyetlen fiam Gyula, épp egy hete, hogy a mélyen tisztelt őrnagy úr itt üdőzik nálunk. Ez alatt Istennek hála másfél kilót hízott. Már nem álmodik rosszat, téged pedig oda vesz majd maga mellé a zászlóhai irodába, ahol biztonságban leszel. Így mondta?
3: Így.
7: Sajnos egy kicsikét rákapott a doboz csinálásra, úgyhogy estétől reggelig abba se bírja hagyni. Ágika meg én csak bírjuk valahogy, de apádnak szegénykének nehezére esik ehhez a virasztás. Álmosságában néha az se tudja, hogy mit csinál.
3: Azt kéne megírni, hogy mi történt tegnap.
7: Az most következik. Na. Tegnap is, amikor leesett egy doboz, bemászott érte szegénykém az asztal alá. Ilyenkor tudod, mindig megszokta csiklandozni Ágika bokáját. Sajnos a nagy álmosságában tévedésből az őrnagyőr bokáját csiklandozta meg, aki megharagudott, és abba hagyta a dobozolást, pedig még meg se viratt. De azért ne aggódj, már csak egy hét van hátra, mi pedig örülünk, hogy biztonságban vagy. Sokszor csókol szerető anyád. Na, Ágika, írd alá.
3: És Ágika.
7: Na, most pedig szólj az őrnagy úrnak, hogy szeretettel várjuk az esti dobozolásra. Én pedig hívom apádat.
5: Lajos!
7: Hol vagy, Lajos? Ne aludj! Gyere elő szépen, édes jó Lajosom.
2: Itt vagyok.
7: Na, ülj le szépen, húzd ki magad. Miért tartod a szemed becsukva?
2: Azt hittem, nyitva van.
7: Hol az őrnagy úr?
3: Nem akar kijönni.
7: Mit nem akar kijönni? Nem akar, vagy dobozolni sem?
3: Dobozolni sem.
7: Szentséges szűzanyám, csak nincs megsértve.
3: De!
2: Fogadjunk, hogy megint velem van megakadva.
7: Jaj, nekem! Apádra van megsítődve az őrnagyúr?
3: Igen.
7: De hát miért? Mit csinált apád?
2: Szerintem még mindig az a bokacsiklandozás bántja.
7: Na, hát mondd már, kislányom, hát mi történt?
3: Én azt nem merem elmondani. Hogy mondhatom? Szóval, az történt, hogy amikor az apu bemászott az asztal alá, bokán harapta a mélyen tisztelt őrnagyurat.
2: Mit csináltam én?
7: Ugyan már. Apád nem harap.
3: Nem.
2: Hát ez hallatlan.
7: Jó.
2: Mi az? Hát miért csóválod a fejed? Miért csészed? Nem tudsz beszélni?
7: Csak arra akarlak kérni, édes jó Lajosom, hogy légy egy kicsit elővigyázatosan.
3: És máskor, hogyha valami leesik, az apu ne csináljon semmit, majd én lemászok érte.
7: Ez így nagyon jó.
2: Megbolondultatok? Én a könyökömmel lelöktem egy dobozt, bemásztam érte, felhoztam és kész.
3: Ez igaz. De azért, ha nem tetszik haragudni, az apu egy kicsit sokáig időzött az asztal alatt.
7: Ez igaz? Még nekem is feltűnt.
2: Talán aludtam egy kicsit, de harapni nem haraptam meg senki.
3: De azért, ha szabad valamit mondanom, az emberek nem szoktak ok nélkül megsértődni. Lehet, hogy az apu úgy csiklandozta meg az őrnagyúr bokáját, hogy azt harapásnak is fel lehet fogni.
2: Itt megáll az ész. Ti azt hiszitek, vagy azt akarjátok velem elhitetni? Hogyan kérem? Soha életemben nem haraptam meg senkit.
7: Ez így van.
3: Hát az apu nem is olyan ember, de azért, ha nem tetszik haragudni, amiért ilyen dolgokkal hozakodok elő, bizony máskor is előfordult már, hogy az apu minden ok nélkül furcsa dolgokat csinál.
2: Én? Például mit?
3: Például tavaly tavasszal, méghozzá a vasárnapi korzón, vérig tetszett sérteni Tomai főtisztelendő urat.
2: Ez valami pletyka lecs.
3: De hiszen ott sétáltam az apuval, és majd a föld alá süllyedtem. Mert igaz ugyan, hogy az apu egy szép dicsértesség a Jézus Krisztussal üdvözölte a főtisztelendő urat, de közben egy olyan orfricskát adott neki, hogy majdnem lerepült a kalapja.
2: Mit adtam, orfricskát? Nevetséges. Megengedem, hogy talán el akartam hajtani egy legyet az orráról, de megfricskázni a plébános urat. Mondd meg te, Mariskám, hát ilyennek ismersz.
7: Én igazán nem hiszek el rólad semmiféle buta pletykát, de azt tudom, hogy a plébános úr néhány napig hűvösen fogadta a közönséget.
2: Képzelőtök, ez csak véletlen lehet.
7: Véletlen, véletlen. Neked minden véletlen. Az is véletlen volt, hogy egyik napról a másikra elbocsájtottak a vasúttól?
2: Ezzel hozakodsz elő. Mintha nem tudnád, hogy a piskolti állomás főnök azért bánt el velem olyan csúnyán, mert a lassú felfogásúnak a öcsét akarta behozni tolatási rendezőnek.
7: És kellett a hely, mi? Ismerem már ezt a mesét. Csak hogy nem így történt, hanem az történt, hogy az olasz császár, az a csökkis aranyos Viktor Emánuel itt járt vendégségbe Magyarországon. És az történt, hogy a főméltóságú kormányzó meghívta a kicsi császárt Bölényre vadászni. És az történt, hogy az állomás személyzete éjjel-nappal meszelte a falakat, mázolta a padokat, ültették a muskátokat.
2: Ennek semmi köze.
7: És amikor már minden szépen ki volt csinosítva, és a vágány mellett felsorakozott az egész vasúti személyzet, az állomás főnöktől le a két tollatási rendezvény.
2: Nem vagyok kíváncsi.
7: Hagas! És abban a pillanatban, amikor a különvonat keresztül száguldott az állomáson, az egyik tolatási rendező, aki pedig te voltál, akit az a szegény, szerencsétlen kicsi császár soha nem bántott, letoltad a nadrágod, és a lehető legsértőbb módon a hátsó feledet mutattad a különvonatnak.
2: Őrület vagy te, vagy én, vagy mind a ketten, csak álmodjuk az egészet.
7: Álmodjuk, nem álmodjuk, fütyülök rá. A fiadra gondolj, a mi fiunkra. Akit megvesz az Isten hidege, ha be nem mész, és bocsánatot nem kérsz a milyen tisztelt őrnek.
2: De miért kérjek tőle bocsánatot?
7: Amiért elvesztetted a józan eszedet, bemászál az asztal alá, és boká haraptad a fiad jót tenni.
2: Jaj, nem értem, nem értem. De jól van, jól van.
0: Ja. Jó estét, itt vagyok. Ne fárassza magát, kedves Tóth. Nekem elég az a tudat, hogy jobb belátásra jutott. Nem történt sem. De mielőtt dobozolni kezdenénk, kijelentem, hogy csak akkor vagyok hajlandó hozzálátni, ha ez mindnyájunknak egyformán örömöt okoz. És ha már ezt a kis félreértést sikerült tisztázni, elvárom, hogy a kedves Tóth úr továbbra is ilyen őszinte legyen. Mihelyt kifáradt, megmondja, másfelől viszont ameddig dobozolunk, addig szívvel lélek. Na tessék, még be se fejeztem a mondatot.
2: Mi baj már már megint.
8: Ezt én kérdezhetném inkább. Történt valami?
2: Semmi a világon.
1: Mert ide nézett balra a hátam mögé.
2: Ja, úgy, berepült egy lepke.
1: Milyen lepke?
2: Két sárga folt van rajta, meg egy piros.
1: És maga dobozolás közben lepkékkel foglalkozik?
2: Épp csak oda nézett?
1: De közben arra gondolt, hogy jó volna utána menni, megfogni, agyonütni. Így történt, vagy nem így történt?
2: Honnan tetszik gondolni?
1: Nézzék, Tóthék. Én élek, halok a dobozolásért, de így, ahogy eddig csináltuk, ez nem mehet tovább. Ha közben mindnyájan másra gondolnak, akkor ez teljesen hiába való előpocsékolás. Hagyjuk is abba, kérem.
4: Jaj, nekem, hát miért hagynánk abba?
1: Értsék már meg! Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor úgy járnak, mint az előbb a Tóth úr a piros pettyes lepkével. De csak itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá arra, hogy ennek egyetlen orvossága van, mégpedig a dobozolás. Értik már a gondolat menetet?
3: Világos, mint a nap.
4: Én még itt-ott nem értem.
2: Én is csak itt-ott.
1: Mindegy, nem is fontos, hogy most, amikor úgyis kisé nehezen forog az agya, megterheljük ilyen elméleti okfejtésekkel. Maradjunk a dobozolásnál. Hogy csinálták az én ideérkezésem elő?
3: Akkor a kartonokat én vágtam, és az anyu hajtogatott.
1: És a kedves Tóth?
2: Én csak úgy levegőztem.
1: Ez a baj. Most pedig én egymagam vágom a kartonokat, maguk pedig hárman végzik a hajtogatást, illetve csak végeznék, de kevés a karton, aminek az az oka, hogy azelőtt egy volt egy ellen, most pedig én vagyok egyedül három ellen. Így aztán maguk csak unatkoznak, bóbiskolnak, és hagyják elkalandozni a gondolataikat.
3: No.
1: Nézzenek meg engem! Amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Most pedig elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Szinte azt se tudom, mi a háború!
4: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
2: Igen, Mariska.
1: Ez pedig nagy részt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el, már fölébredéskor alig várom az estét, hogy végre hozzáláthassuk.
3: Én is,
4: meg ő is, ugye, édes jó Lajosom?
2: De még mennyire?
1: Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő, valami tiszta szépség, valami örök nyugalom. Dobozolni a legjobb a világon.
3: Jaj, hogy ez mennyire így van!
1: Néha elábrándozok rajta, milyen jó lenne, ha még

0: persze, csak kicsiket, mint a gyufás katuja.
1: Jaj, ha én ezt megérhetném.
0: Na, ez nem lesz hamar.
2: De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség áldani fogja nevünket.
1: Őrnagy úr, kedves őrnagy úr, tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves őrnagy úrnak.
0: Na, azt nem engedem, csak így a homlokomon. Álmok, álmok, gyönyörű szép álmok. Remélem, kedves úr, most már megértette, mi a bajom ezzel a margóvágóval.
1: Hát ezt igazán nem nehéz megérteni. Az a baj, hogy a mi margóvágón kicsi, és az őrnagy úr ezért nem tud bennünket utolérni.
0: Hát szerint, a maguk kislányának olyan az esze, mint a nap. Na, kedves Tóth úr, a többi már gyerekjáték, ugye?
3: Hogyne.
0: Gratulálok, és mi a teendő?
3: A teendő? Hát, nem tudom.
4: Ne tetesd már magad, édes jó Lajosom.
1: Apu, kérem, tessék rám nézni, mit mondtam az előbb?
3: Hogy ez a margóvágó kicsi.
0: Nagyszerű, és ebből mi következik?
1: Igen.
3: Semmi.
1: Jaj, jaj, milyen az a...
0: Nem szabad így beszélni. Ő erre rá fog jönni a saját erejéből.
4: De tessék megengedni, hogy egy kicsit hozzásegíts.
0: Azzal csak nekiálltunk, Mariska, mert sebet ejtünk az önérzetén. Nézzet ott, ha szűk a csizmája, mit csinál?
3: Mindjárt. Akkor... sántikálok.
1: Apu, apu!
0: Ne erőltessük, ne sürgessük. Talán én el is fordulok, mert a jelenléten feszélyezi őt.
4: Édes jó Lajosom, neked most gondolkozni kell. Várj csak, megmasszírozom a fejedet. Jó?
3: Finom.
4: Tudsz gondolkozni?
3: Az a baj, hogyha gondolkozni kezdek, mindjárt az az érzésem, hogy valami nekem akar jönni.
4: Húzzuk arrébb a bútorokat?
3: Nem, a bútorok akarnak nekem jönni.
4: Hát mi?
3: A fal.
4: Fal? Menjünk ki a kertbe.
3: Nem az a fal. Amelyik nekem akar jönni, az itt van a fejemben, bent.
0: Na, kedves Tóth. Széna vagy szalma?
3: Sok minden eszembe jutott, mélyen tisztelt őrnagy úr, de sajnos egyik sem volt az igaz.
0: Szabad tanácsot adni? Csak nyugodtan, kényelmesen gombolja ki a zubbonyát, kedves úr.
3: Kérem, őrnagy úr, azt hiszem, nekem most dereng valami.
0: Már is? Nagyszerű. És mi volna az a valami?
3: Sajnos nem az jutott eszembe, amit vártam, hanem valami egészen más.
0: Talán ne zavarjuk, ne zavarjuk. Próbálja meg újra, kedves Tóth.
3: Hát kérem, hát ez a margóvágó kicsi.
1: Igen.
3: Most. Mintha valaminek kibontakoznának a körvonalai.
1: Igen.
3: Bocsánat, kiment a fejem.
4: Jaj, Lajos! Nem lehetsz te olyan fáradt, hogy egy ilyen semmiség ne jusson az eszedbe.
0: Hagyja, Mariska! Nagy dolog a muszáj. Ő erre rá fog jönni. Vegyen egy rukkot, Tótó!
3: Hopp! Hopp! Vigyázat! Na. Jön már!
1: Igen?
3: Megvan! Megvan, rájöttem! Őrnagy úr, Mariska.
1: Igen.
3: Ha ez a margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni.
0: Gratulálok, kedves Tóth! És meg is tudná csinálni?
1: Ő ne tudná, igaz-e, édes Lajosom?
3: Igaz, őrnagy úr. Holnapra kész leszek vele. Gratulálok!
4: Édes jó Lajosom, hogy dolgozik? Már nappala sincs, már éjjele sincs. És nekünk nincs egyebünk, csak a remény. Gyulám!

0: te gyere, az a kisfiam.
1: Ki az? Tessék!
2: Jó estét, kedves Tótné.
1: Mit kíván Giziné nagyság?
2: Hoztam egy kis sült almát, és ha nem veszi tolakodásnak, szeretnék beszélni az őrnagy úrral.
1: Igen, hát ez lehet. Őrnagy úr, kérem!
3: Tessék!
2: Tessék neki megmondani, ki vagyok én.
1: Ő a Gizi Gézáné.
3: Mit parancsol?
1: Mit parancsol?
2: Jaj, kedves Tótné, kérdezze meg, nincs kedve egyszer benézni hozzá.
1: Hát, hogy tessék egyszer benézni hozzá.
3: Az nem fog menni.
1: Az nem fog menni.
2: Csak egy negyed órára.
1: Csak egy negyed órára.
3: Negyed óra, ha nekem annyi negyed órám volna.
1: Hallotta.
2: Mondja meg neki, kérem szépen, hogy hozzám nem csak gyantaszedők járnak, mert amit én csinálok, az nem szatyorkötés.
1: Amit ő csinál, az nem szatyorkötés.
3: Ezt te is.
2: És ugye, hogy itt járt egy őrnagy, és fumigálta a munkakörömet. Pedig van még szakmai tisztesség is a világon.
1: Azt mondja, van még szakmai tisztesség.
3: Megértem én magát, asszonyság. Nekem itt és nem csak magánál voltak éppen vizitel nem illenék. De mikor? És mit szólnának a kedves Tóték, ha én akár egy negyed órára itt hagynám őket?
1: Úgy bizony.
3: Tudnélik, a világon a legfontosabb dolog a jelenlét. Ott lenni mindig, mindenütt ott lenni. A fronton már alig várják a katonáim a visszatértemet. Néha megpróbálok arra felé nézni, ahol a zászló olyan fekszik. Na, hát ez csak olyan vágy. Őszintén sajnálom, asszonyság, de az ember nem lehet egyszer itt is, meg ott is.
1: Őszintén sajnálja.
3: Hanem fogadja ezt a fényképet, szerény kárpótlásul.
1: Fogadja, asszonyság, szerény kárpótlásul.
0: Kiszögezhetem.
1: Kiszögezheti?
3: Hát persze.
2: Az ágyam fölé is.
1: Az ágyam fölé is?
3: Akárhová, ez mindig magára néz.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. A viszontlátásra.
4: Elkészül! Megvan!
1: Ja.
4: Anyu, hozzuk a margóvágót!
3: Hadd lássa! Bum! Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tótól, ilyennek álmodtam.
5: Köszönjük szépen, őrnagy úr.
3: Próbáljuk ki, lássunk hozzá, ne vesztegessük az időt. Csatárlánc, Tótól majd adogat, én bevagdosom a kartont, Mariska, Ágika igen, hajtogatja igen. A dobozokat.
1: Igen.
3: Hajta! És milyen szép, komoly hangja van neki. És mekkora pengéje. Egy borjút ketté tudna vágni ez a gép. Fürgében, kedves Tót, most 3 kartont vágok egyszerre. És viszi!
4: Az én apumnak aranykeze van!
3: Talán még 4 kartont is elvisz az agyét.
4: Hát tessék 4-et belefogni!
3: Nem lesz az sok. Na várjanak! Most 4 kartont teszek bele. Úgy viszi, mint a vajat! Mondják, Tóték, nincs kedvük énekel!
4: Énekem van!
1: Nekem is!
3: És a kedves Tótnak nem hallom a hangját.
5: Hogy van-e kedvem énekelni? Persze. Ha kivolnék aludva, és nem kötszeres dobozt kellene hajtogatnom, de így megmondhatom őszintén.
1: Hát persze, csak gondolj a fiunkra.
5: Hát akkor dehogy sincs. Nekem is nagy kedvem van énekelni, mélyen tisztelt őrnagy úr.
3: Én mától kezdve 3-4.

0: Nem csak érted reszket, én ezt a drága percet végélek elfeledni nem fogom.
1: Kedves tóték, mondok maguknak valamit. Amikor ennek a nagyszerű margóvágónak fenyegető döngése közepette, mindnyájan belemerülünk a dobozolás munkájának magasztos örömébe, ha megengedik, akkor most megpróbálok ötöt befogni.
2: Nem lesz ez egy kicsit sok?
1: Illetve mielőtt hozzáfognánk, még azt szeretném mondani, hogy eddig Mikulic hadnagy volt a szobatársam, de mihelyt visszaérkezem a frontra, a maguk kedves Gyula fia kerül a helyébe. Ez azért előnyös, mert az iskola épületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül.
2: Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr!
3: Mi soha, de soha nem fogjuk tudni eléggé megállni.
2: Apu! Apu!
1: Hol van a kedves Tóth?
4: Hol vagy, éves jól Lajosom?
2: Talán csak lecsúszott az asztal alá.
1: Kerítsék elő!
3: Az asztal alatt nincs.
4: Lajos!
3: Kimegyek, megnézem. Olyan álmos szegénykém, talán azt hitte, hogy bejön. Pedig kiment.
4: Lajos! Hol vagy? Lajos!
5: Mariskám, mit kiabálsz? Miért az utcán keresed az uradat?
3: Én őt mindenütt keresem, de sehol se találom. Csirtesek a Jézus Krisztus. Szerintem elbújik.
5: Mindenki máskor is el szokott bújni.
3: Amióta a dobozolást csináljuk.
5: Hát ebben a békés egyházközségben már mindenkinek kibillent az esze. Ma délelőtt értem küldött Leonhard, luxemburgi herceg, hogy mit évő legyen, mert meggyőződéses kommunistának érzi magát.
3: Szegénykém, és mióta?
5: Reggel még kutyabaja se volt. Lovaglás közben történt a változás.
3: Talán a rázástól. És mit tetszett neki tanácsolni?
5: Egy forradalmárnak langyos fürdőt. De neked se lesz könnyű tanácsot adni, mert nem csak a vendégedre kell tekintettel lennünk, hanem az urad érzékenységére.
3: Hiszen ez az! Ez az! Még az asztal alatt is a vendégünk lábát harapdálja.
5: Hiú ő, nagyon hiú. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez? Akkor biztosan nem szökik meg.
3: Nem, ez azért nem jó, mert ha sokáig ül, akkor egy helyben elalszik a drágám.
5: Hát, akkor kössetek a nyakába csengő. Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengő.
3: Csengő? Olyan lenne, mint egy kis bárányka. Jó, csak attól félek, hogy a csengő idegesíteni fogja az őrnagy urat.
5: Hát akkor mi? Te hallod ezt? Te horkolsz, Mariska?
3: Én? Jaj, dehogy!
5: Hát akkor meg ki?
3: Hát én nem tudom, én azt hittem, hogy a főtisztelendő.
5: Ugyan, Mariskám! Már te se tudod, mit beszélsz. Na, gyere szépen, elindulunk a hang után.
3: Jaj, nem, arra nem, az az őrnagy úr szobája.
5: Innen jön a hang.
3: Ó, az nem lehet. Olyantől nem tesz, mert úgy fél az őrnagy úrtól, mint a tűztől.
5: Nézd csak! Kinek a csizmája lóg ki az őrnagy úr ágya alól? Húzd csak meg!
3: Igen.
5: Hű, de nehéz! Húzd meg a bal lábát!
3: Húzom!
5: Hó! Na, mit mondtam? Ő az. Ébredj, fiam!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Hogy kerülsz ide, édes fiam?
6: Az ablakon áll.
5: De miért?
6: A szobán nem jöttem, hát mert ott volt az őrnagy úr.
5: Vagyis józan megfontolással, épésszel az öt érzékszervet birtokában? Hagy minket magunkra, Mariskám, fiam.
3: Igen.
5: Jó. Beszélj.
6: Mit csináljak? Tessék elhinni, küzdöttem ellene. Hiába, napok óta kísért egy vágy, egy mindennél erősebb vágy, hogy bebújjak valami alá.
5: Mi alá?
6: Az majdnem mindig. Akárhol vagyok, csak azt lesem, van-e közelben megfelelő búvóhely. Tudom, hogy nem szép tőlem, de most is mi alatt a főtisztelendő úrral beszélget. Alig bírok ellenállni a kísértésnek, hogy be nem ásszak a reverendája alá.
5: Fiam, fiam, egy ilyen szép szál egészségesen. Nézd, fiam, most fölemelem a reverendámat. Ha könnyít rajtad, nem bánom, mász be egy kis időre alá.
6: Nem mondom, jó volna, jaj, de jó volna, de inkább nem. Félek, hogy a kísértés egészen elhatalmaskodik rajtam.
5: Látod, ez illik hozzád, ez a beszél.
6: Jaj.
5: És most mit hívők legyünk? Háború van, az újságok nap mint nap, csapataink győzelméről írnak, de mi mégis félünk, rettegünk valamit. Miket beszélek? Szedd össze magad, fiam! Gondolkozz! Próbáld megmondani, mi bánt! Talán az könnyít rajtad egy kicsit.
6: Őtisztelendő úr, engem három dolog bánt.
5: Mondd!
6: Először is. A kedves vendég úgy kívánja, hogy a homlokomba húzzam a sisakomat, ami nevetséges és szabályellenes.
5: Ez? És?
6: Aztán szeretek néha nyújtózkodni, és közben azt szeretem mondani, jaj, anyám, jaj, drága, jó édesanyám, miért hagytál el engem?
5: És?
6: A harmadik panaszom az, hogy estétől reggelig, amikor aludni szeretnék, dobozokat muszáj hajtogatnom, és ráadásul énekelnem is kell.
5: Énekelni? Remélem nem zsoltárokat.
6: Világi dalokat, főtisztelendő úr.
5: Ez a bajod? Ez fáj neked? Gyere csak, Maricskám!
2: Igen, csendesik.
5: Kár, hogy nem hallottad. A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket, vagy éppenséggel a halottait siratja. Ő meg csip-csup panaszokkal áll elő, pedig hálát adhatna az Istennek, amiért hozzátok vezérelte a fiat parancsnokát. Vedd innen, látni se akarom!
2: Tessék, benne, mit csináljak vele?
5: Neki nem pap kell, neki nem Isten kell. Neki idegorvos kell.
2: Elviszem Cipriani professzor úrhoz. Talán ő segít.
5: Igen. Ő nagyszerű ember, világhírű orvos. Menj, menj békével, fiam. Háború van, mindnyájan szenvedünk miatta.
2: Köszönöm szépen, édes Lajosnak.
6: Köszönöm.
5: Isten veletek. Mit mondhattam volna? Mit tehettem volna érte? Istenem, atyám, te, aki a szívekbe látsz, te tudod a legjobban, hogy a legszívesebben én is bebújnék valami alá.
3: Jó napot kívánok, méltóságos professzor úr! Elhoztam a férjemet. Tessék őt megvizsgálni, nincsen megrongálódó az idegrendszer.
7: A tűzoltó parancsnok úrnak? Azt én kötve hiszem, asszonyság. Üljön le. Maga pedig, kedves Tóth, szintén üljön le.
3: Hát miért nem ülsz le, édes jó Lajosom?
7: Csönd! Eszerint maga most ül, kedves Tóth?
8: Ülök, professzor úr.
7: Helyes. Akkor álljon föl.
3: Most meg leülsz?
7: Hallgasson. Minden rendben van, kedves Tóth. Eszerint maga ugyebár fölállt. Mellesleg, meg tudnám mutatni, hogy hol van föl?
8: Egy kicsit gondolkoznom szabad. Tudom is már, professzor úr. Sehol.
7: Kitűnő megállapítás.
3: Jaj, édes jó Lajosom.
7: Azonyság maga, ne szóljon bele. illetve fogadja jó kívánságaimat a kedves férje kitűnő egészségnek örve.
3: Ő? Hát hogy tetszik tudni ilyet mondani, hiszen most is össze-vissza beszél, azon kívül bemászik az asztal alá, és harap. És valami fal is van a fejében.
7: Fal? Milyen fal? Vakolt?
8: Igen, bár némely helyen már le van patlogva.
7: Érdekes, érdekes. Olyan van nekem is. Be akar omlani?
8: Nem, nekem akar jönni.
7: Jó pofa fal lehet. Tudja, mit kell csinálni? 5 colos elsőrendű fenyőfa póznákkal aládúcolni, és nincs semmi baj. Maga pedig vígan táncolhat asszonyság, és legyen büszke a kedves férjére. Ami az idegrendszerét illeti, ő egy vasgyúró. Most pedig sétáljanak haza.
3: Milyen tisztelt professzor úr, hát hogy menjek vele haza? Hiszen tetszik tudni, hogy ki a vendégem, és ez az ember ahelyett, hogy kedvében járna, össze-vissza áshítgat, átkukucskál a fej fölött, és állandóan elbújik, mint egy gyerek.
7: Az én klinikai praxisomban az efféle tünetek mindennaposak. Manapság, asszonyom, aki meg tudja mondani, hogy mi van fönt és mi van lent, arra viszont én merem rámondani, hogy beteg. Csodálkozik?
3: Igen.
7: Pedig minden kornak megvan a maga jellemző vonása, amiénké éppen a fogalomzavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek. Na, kedves Tóth, ha szabad kérnem, álljon föl egy percre. Vagyis, hogy pontos legyek, üljön le. Nagyszerű. Mit gondol, kedves Tóth? Milyen magas maga?
8: Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok.
7: Nagyon helyes. És az őrnagy alacsonyabb termetű magánál?
8: A mélyen tisztelt őrnagy úr, nekem legfeljebb a vállam.
7: Sejtettem. Manapság minden őrnagyocska azt hiszi magáról, hogy fontos személy, és vérig sérti, ha egész nap föl kell néznie a házigazdájára.
3: Hallod ezt, édes jó Lajoson?
8: Hallom. De mit csinálja?
3: Gyulánk életéről van szó. Legalább erre a pár napra nem tudnád összehúzni magad egy kicsit?
8: Nem megy. A test magasságomon sajnos nem tudok változni.
3: Hát tetszik hallani? Ezt teszi velünk. És egy apára, aki a fiát a biztos halálba küldi, még azt tetszik mondani, hogy nem beteg.
7: Pedig már az, hogy a test magasságát ilyen világosan látja. A lelki egészség legbiztosabb jár. Mostanában, asszonyság, úgy szólván, senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp olyan kortünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szerette látszani. Ezt a pár centiméteres különbséget kellene valahogy kiküszöbölni, és nem lenne semmi baj. Az volna a legegyszerűbb, asszonyság, ha Sámlira állítanák az őrnagyot.
3: Jaj, nem! Esetleg leesik a Sámliról, megütheti magát, ami az egész üdülését elrontaná, és kockára tenni a fiunk életét.
7: Akkor nincs más hátra, mint hogy magatót mondjon le a kényelméről erre a kis időre.
8: Én inkább jobban kihúznám magam, és még magasabb lennék az őrnagy úrnál.
7: Nem. Maga akkor lenne csak alacsonyabb nála, ha némiképp berogyasztaná a térdízületét.
8: Hogy én berogyasszam a térdízületemet?
7: Az magának meg se kottyan, kedves Tóth!
8: Mit fognak szólni a községbeliek, ha meglátják a tűzoltó parancsnokukat berogyasztott lábbal?
3: Ne a hiúságodra hallgass, hanem a fiadra gondolj, édes jó Lajoson.
7: De efelől megnyugtatom. A mai világban az emberek, még az épelméjűek is, elveszítették a szemmértéküket. Még ha térden kúszni látná, az se szúrna szemet senkinek. Sőt, még tisztelnék is. Ki minél kisebb, annál tekintélyesebb.
3: Legalább próbáld meg, édes jó Lajoson.
8: Megpróbálom. Mert a fiam életéről van szó. Így jó lesz.
7: Nagyon jó.
8: Mert ha muszáj, még rogyhatok lejjebb egy kicsit.
7: Semmiképpen. Ennél többet a világ legkisebb őrnagya sem kiválhat magától. Inkább azt nézzük. Tud-e így járkálni?
3: Igen, majd én belekarolok.
7: Nem kell. Elmegy ő szépen. Na, Induljon, Tóth! Egy, kettő, bal, jobb. Egy, kettő, nagyszerű, még mélyebbre.

0: Nem fáradtak el, kedves Tóti?
1: El, egy csöppet sem, őrnagy úr.
2: Ilyen friss még nem voltam soha.
0: Mondja csak, Mariska, mi történt a kedves férjével?
1: Jaj, nekem. Valami rossz?
0: Épp ellenkezőleg. Nekem úgy tűnt föl, ami persze tévedés is lehet, mintha a kedves férjének termete megkisebbedett volna.
2: Igazán? Na hát, miket tud csinálni az én apunk?
0: Talán csak optikai csalódás, de nekem úgy tűnik, hogy ő legalább egy fejjel volt magasabb, amikor megérkezt.
1: Hát, az bizony lehet.
0: Nagyon kellemes változás. De lehet-e az, hogy ő az idő múltával tovább zsugorod?
2: Hát bizony, aputól kitelik.
1: De hogy beszélsz? Apád nem zsugorodik. És azt hiszem, hogy az őrnagy úr is téved. Ő alacsonyabb lett ugyan, de azért van.
0: Például most is itt van. Mert én, mintha nem látnám. Olyan kicsi mégse lehet, hogy észre ne vegyem.
2: Apunál nem lehet tudni. Ő, ha valamit a fejében...
0: No, várjanak, abba adjuk a munkát. Névsort olvasok. Akinek a nevét kimondom, azt mondja, jelen. Mariska?
2: Jelen.
0: Ágika?
2: Jelen.
0: Doutú? Miért sír, Mariska? Csak nem halt meg a férje.
1: Rosszabban nem, és most azért sírok, mert nem lett volna szabad félrevezetnem a miért tisztelt őrnagy urat.
0: Hogy félrevezetni?
1: Úgy, őrnagy úr, hogy én nem bírok hazudni. Inkább megmondom az igazat. Őrnagy úr, kérem szépen, ő nincs velünk.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Hanem hol van?
1: A budiban.
0: A budiban?
1: Igen, a budiban is berigliszte magát, és nem hajlandó kijönni semmi pénzért. Ez a tiszta igazság,
0: őrnagy. Na nézzék, nekem is feltűnt, hogy egész délután zárva volt a budi, és hiába kopogtam, nem nyitották.
1: Én is hiába kopogtam, őrnagy úr.
2: Az abu néha makacs tudám lenni.
0: Eszerint a kedves Tóth úrnak el van rontva a gyomra?
1: Nem hazudok, kutya baj a gyomrának.
0: Puszta keftelésből ül azon a helyen?
1: Nem hinném, mert soha nem járt még oda puszta keftelésből.
0: Majd én kiszedem belőle, hogy mi piszkálja az orrát. Maradjon! Négy szem közt akarok vele beszélni. Tartunk! Nem hallja! Ne köhétseljen! Mi azt truccolni akar vele? Ne tegyen úgy, mintha megnémult volna, mert pontosan tudom, miben töri a fejét.
3: Ez tévedés, őrnagy úr. Ilyet ne is tessék rólam feltételezni.
0: Pedig így van, maga itt forral valami. Ül, és töri a fejét.
3: Jaj, de hogy inkább kinyitom, őrnagy úr. Tessék, nem forralok én semmit, hiszen napok óta nem fog a fejem.
0: Hát mit csinál itt?
3: Semmit.
0: Lári fáj. Akkor meg minek bezárkózni?
3: Mélyen tisztelt őrnagy úr, esküszöm, hogy napok óta nem jutott az eszembe semmi.
0: Nem gondolkozik?
3: Szó sincs róla. Én csak elülök itt, mert nem háborgat senki, zümmögnek a bogarak, és ha beriglizem az ajtót, mintha szegény jó anyám ringatna a karját.
0: Hát miért nem szól? És miért áll föl? Parancsoljon, kérem, foglaljon helyet. Sőt, mondok valamit. Mi most szépen megkérjük a kedves feleségét, hogy nyisson egy üveg sört.
2: Igen, már is hozom.
0: Nehogy úgy vegye, kedves Tóth, mint aki akarnám túrni. De nem akadna ott még egy kicsi hely?
3: Akadni akad, és nagyon megtisztelő. Foglaljon helyet, őrnagy úr.
0: Köszönöm.
3: Sajnos, szűken vagyunk egy kicsit.
0: Ugyan már nem számít.
2: Tessék, parancsolni, itt a sör!
0: Isten éltese, kedves Tóth!
3: Egészségére kívánom, őrnagy úr.
0: Kellemes hely.
3: Csak egy kicsit primitív. Jábok, vidék, az vidék.
0: Ez a helyiség úgy, ahogy van, az én kívánalmaimnak tökéletesen megfelel. Kedves egészségére!
3: Viszont kívánom.
0: Milyen jó itt. Én a maga helyébe ki sem mozdulnék innen.
3: Nem is nagyon kívánkozom el.
0: Nagyon megértem. Mi ez a susogás?
3: A lombok.
0: És mi zúgít?
3: Egy bogár.
0: Akkor hát, egészségére, tok!
3: Egészségére, őrnagy úr.
0: Nincs is kedvem fölkelni.
3: Nekem sincs.
0: De azért remélem, este lesz szerencsénk a dobozolásnál. Vagy talán terhére van?
3: Ilyet ne tessék rólam mondani.
0: Tudom, tudom. Érdekes. Eleinte voltak köztünk nézeteltérések, de most szerencsésen elsimult minden. Hála Istennek.
3: Hála Istennek.
0: Tótó. Gistót. Mondok valamit, helyett Totocskám.
3: Totocskám.
0: Azt mondom, ne énekeljünk valamit.
3: De mit?
0: Na, Gaudeamus igitur. Hőrömni!
4: Gaudeamus igitur, jóven ez dum somus. Gaudeamus igitur, jóven ez dum somus.
1: Összeburulva egymást átkarolva, és hogy Totocskámozza az őrnagyúr az apádat? Jaj, Gyulám, hogy ezt nem láthatod. Sose hittem volna, remélni sem mertem volna ezt a barátságot így kettőjük között. És már csak két nap van hátra. Másfél. Édes jó Lajosom, most már csak ezt az egy napot bírt ki. Nem is egyet, csak ezt az éjszakát kell még átdobozolni. Még két óra, még egy. Még 10 perc. Agika!
2: Igen?
1: Öltöz! Lajos!
3: Na!
1: Kikísérjük az őrnagyurat a buszhoz. Itt a sisakod. Húzd a szemedbe, de úgy, hogy utoljára húzod. Siessünk, jön a busz!
2: Már itt is vagyunk!
0: Higgyék el, kedves Tóték, nekem semmi kedvem elutazni.
1: Hogy elrepült ez a két hét? Igaz, édes jó Lajosom?
0: Magával nagyon elégedett vagyok, kedves Tóth, csak arra vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
3: Nem.
1: És csókoljuk a fiunkat, és tessék átadni neki ezt a kis pitét.
0: Átadom, Mariska. És ha egy ilyen nehéz percben tréfához volna kedvem, azt mondanám, szép volt, talán igaz sem volt. Menni kell. Igazán nem voltam a terhük.
1: Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg.
0: Isten velik, Tóti!
1: Viszontlátásra, őrnagyúr!
2: A viszontlátásra, őrnagyúr!
3: A viszontlátásra, őrnagyúr!

0: Igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
1: Elment. Tessék, karoljon belém az apu.
2: Nem karolok senkibe. Menjünk haza.
3: Még én mindig jött egy elkallódott lap. Szegény Gyula, lássuk, édes szüleim, tudják, mi jár a fejemben az a nap, amikor megszökött a mi kis mókusunk, a Micu. Mi gyerekek bőgni kezdtünk, te édesapám azt mondta, ez a buta mókus is szabad akar lenni. Még a szeretetünk se kellett neki. Milyen nagyszerű mondás, azóta én is rájöttem, milyen nehéz jónak lenni, illetve, hogy a jóhoz rosszat is kell tudni tenni, mert mindenki egyszerre jó meg rossz, és a körülményektől ilyen lesz-e vagy olyan. Csak azt nem tudom, milyenek legyenek ezek a körülmények, erre nem bírok rájönni, talán csak azért, mert még túl fiatal vagyok, és nem ismerem jól az életet. Négyen voltak, hárman vannak, pedig én mindig a páros számokat szerettem. 2, 4, 6, 8. Szegény Gyula, Isten segíts, eltépem ezt a lapot is.
0: Megjöttünk. Itthon vagyunk.
1: Itthon vagyunk, és egyedül vagyunk.
0: De mondok valamit. Hagyjunk mindent úgy, ahogy van, és feküdjünk.
2: Hogy is ne. Előbb rendet csinálunk. Ágika, hord el ezeket a dobozokat, én most megfogom azt a nagy dög margóvágót, nene. Ne segítsetek, ezzel én akarok elbánni.
0: Hova tetted, édes jó Lajosom?
2: Levittem a májvák mögé a kertbe. És mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni. Este fogunk vacsorázni, éjjel aludni fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint az előtt.
0: Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosom. Hozzatok egy szivart.
2: Hozhatsz.
0: Milyen szép este van. Ágika, adj tüzet a párnak.
1: Tessék, apu.
0: Késő van. Nem vagy álmos?
2: Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
1: Nyújtózkodni akar az apu. Végre valahára. Tessék hozzálátni.
2: Jaj! Anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál elek? Jaj!
0: Az őrnagyúr.
4: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
0: És tényleg ő az.
4: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
1: Én nem is tudom.
2: Én se tudom.
0: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
4: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre. Na! Ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
5: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
6: Az hova lett, kedves tót?
2: A margóvágó. Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertben ilyen tisztelt őrnagyúr.
6: A kertbe a gépet? De mint? És hova?
2: Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
4: Na, menjen, mutassa az utat!
2: Első a vendég, Örnöly úr.
1: Nem menjek segíteni, apu?
2: Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
7: Istenem, uram.
1: Anyu.
7: Csönd. Jaj, nekem.
1: Anyu.
7: Csönd.
1: Anyu, kérem.
7: Hallgass már.
2: Na, mi az? Miért álltok itt?
7: Mi csak te rád vártunk.
2: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
1: Apu, kérem.
7: Hallgass.
0: Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
2: Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
7: De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
0: Fiam! Fiam!
7: Édes, egyetlen kicsi fiam.
3: Mindig azt hittem, ami nincs, az nincs. Ne háborgassuk vele a délőket. Tévedtem volna, hiszen Tóték Gyula fia sincs már, és mégis jönnek egyre, jönnek a sürgönyök, meg a tábori lapok. Alig győzi az ember összetépni. Hát ez meg mi? Valami okmány. Jegyző könyv felvétetett a 8/26-os tábori kórházban a néhai Tóth Gyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról. Az összeírást Kincs Károly hadnagy végezte el. Korodi I és Boglár V őrmesterek jelenlét.

0: Hát az öreg is van, boboljás meg ő.
1: Mutka, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Ha mire céloz ezzel?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Hol tilos, fiam? Hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát mert csak, hogy itt van ez az FM 90.3, ezért.
2: Hát a pont ez a tilos. Igen, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
4: Tilos.
2: Tilos, nem szabad.
4: Mégis van.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálnom.
1: Ha, adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarássa ki.
1: Jó Méta, van, megmondjam, adószám. Jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de?
1: Aztán meg a 2.
2: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
3: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit a fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány száz? Mennyi sok száz?
3: Hát én nem száz, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
2: Az igaz? Na,
5: ez az...

1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damjanich utcai bérházban. Nagyon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, állítólag a bába letépett édesanyám kebeléről, betekert valami törülközőbe, meleg kora tavaszi nap volt, és kirohant a körfolyosóra. Kiabálni kezdett, hogy fiú, fiú, Isten áldotta, szép kisfiú, stb. Sorra nyíltak ki a gangon az ajtók, jöttek ki a lakók, néztek engem, és örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve az én sorsom merő dekadencia és romlás. 3 éves koromig laktunk ott, ez egy csúnya pesti bérház, ismerjük mindannyian. Szürke, rideg, kopott, öreg, semmi pátosza nincs. Megjegyzem, pátoszom, nekem sincs. Észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repedésekből kivirágzó vakolat és szerény mennyiségű macska pisi szagából. Titrálódik össze, mindenütt ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda, azzal a céllal, hogy érezzek valamit. Beléptem, itt szült meg anyám, ehelyt vettem először lélegzetet, itt láttam meg a napvilágot. Nem éreztem semmit. Úgyhogy levontam a tanulságot, hogy vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak születnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Ez én nekem nem sikerült. Apám patikus volt, az őrkénypatika fogalom volt Pesten, apám is fogalom volt Pesten, tudni, ő egy mixát, sőt, krúdi hős volt, egy szenvedély megszállottja. Én azt hiszem, ez a típus végleg kiveszett. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem ivott, tehát nem voltak nőügyei, csak bement az éjszakai helyre, és akkor francia pezsgő mindenkinek. Fizetni szeretett. Ő még a közös hadseregben szolgált, a monarchia idején, mint gyógyszerész. Egyszer Bécsbe helyezték. Ott is az első dolga az volt, hogy a tisztársait elvitte a Rónáher nevű híres mulatóba. Már most tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de apámnak egyáltalán nem volt. Ő a harangkongást nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni. Mégis bécsi tisztek, magyar nótát nekünk, mire a Rónáher híres frakkos szalonzenekarának a karnagya hátrafordult, entschuldigung, itt nem játszunk magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét. 12 tükröt körben belőtt. Büntetett. Rögtön sürgönyzött a nagyapámnak, hogy ő ott ül a Rónáherben, fogyasztott 12 velencei tükröt. Ennyi meg ennyi koronára volna szükség. Hát így mentek el a családi patikák egymás után. És mindig, amikor egy patika így elment, akkor a másik nagyapám, anyai ágon, a Pető nagypapa, az is egy gazdag család volt. A Pető egyszer gyárak a Felvidéken. Vett egy újabb patikát az én apám. Aminek meg is lett a logikus következménye, apám lassanként meggyűlölte az apósát. Hiszen mindig ő mentette meg, valóban a végén a nevét nem volt szabad kiejteni otthon. És ő még Österreicherként született. Hát a családi hagyomány szerint a német nevet a família Mária Terézia, vagy talán második József idején vette föl, tehát amikor a birodalomban élő zsidókat német név felvételére kötelezték. Csak hát kiegyezés után nagyapám magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet. Leült, gondos mérlegeléssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet. Ez nem csak a hasonló csengés miatt kell, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni. A fehér nemű. És Bölcs Páter familiászként útnak indította, akkor már egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menj el fiam a belügyminisztériumba, be kell adni a névváltoztatási kérelmet. Apám meg is érkezett, a belügyminisztérium helyett egy vendéglőbe ment, ahol mintegy 48 órát maradt, és olyan emelkedett hangulatba került, hogy elfelejtette ezt a nehezen kiválasztott nevet. Vissza a vonatra, átkozta a sorsot, a körülmények szerencsétlen összejátszását.
bámult ki az ablakon. Rossz kedve volt. A szerelvény beállt egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel örkény. Tetszett neki. Leszállt, ott helyben bevárta az ellenvonatot, visszajött Budapestre, beadta a névváltoztatási kérelmet. Én pedig az elemi iskola sikeres abszolválása után a budapesti piarista gimnáziumba kerültem, ami az ország egyik legjobb hírnevű iskolája volt, és méltán, tehát aki ott végzett, abból valami lett. Azt is mondhatjuk, hogy a Horthy-kor egyik káderiskolája volt. Hetedikben baleset ért engem az iskola épületében. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg, ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő. És nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe vaskalapos tanárokkal. Én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Tényleg van valami, amit csak egy szerzetes rendi iskola tud nyújtani a diáknak, a tanár ráér. Önképzőkör, tanulókör, lelkivizsgálat. A lelkivizsgálat majd minden esetben oda kulminált, hogy szüzességet fogadtattak velünk. Nem lesz szép fénye a szemednek, ha a bujaság bűnébe züllesz István, mondta nekem az osztályfőnököm. Én valóban 18 éves koromban léptem át ezt a határt, amit egy törtebb szemfényű gyerek sokkal hamarabb át tud lépni. Hogy mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 9 orvost, mérnököket, több katonatisztet, egy háborús bűnöst, és 1945-ig 17 halottat. Mi jártuk a magyar lateinerek haláltáncát és a környező néhány évfolyam. Ha pedig azt nézem, hová vetődtek a fiúk. Hát nincs világrész, ahol ne volna követünk. Itt volt például a szivar. Tudom, hogy minden osztályban van egy szivar. Nos, köztünk ő volt az első, aki a szigorú tanári intelmek ellenére nem féltette a szemefényét, hanem a megfelelő helyen, gondolom apai tőkével, elkövette a főbűnök legbájosabbikát. És emlékszem, hogy amíg dicsekedett, az Ádám csutkája rettentően kiállt és föl alá járt, mint egy motor. Egy teljes esztendeig éltem abban a szent meggyőződésben, hogy aki arra vetemedik, amire a szivar, annak ugyanígy ki fog nőni az Ádám csutkája. És föl alá fog járni, mint egy motor. Vallásos voltam. Annyira, hogy ma is, ha nem is vallásos, de hívő léleknek tartom magam, ami azt jelenti, hogy én egyházi szertartáshoz, dogmákhoz, struktúrákhoz nem kötődöm, át tudom magam adni egy zenés mise szépségének, de hát ez az élmény mindenki számára nyitott. De kétségtelen, hogy van, amiben érvényes ez a gimnazista kori hit, mégpedig az, amit már az egyházatyák ismertek és megnevezni érdemesnek tartottak, az eredendő bűn fogalmát alkotva meg. Én egy gyógyíthatatlanul bűntudatos alkat vagyok. Tudom, honnan származik, hát abból a töménytelen tilalomból, amivel a világba, a családba való beilleszkedésünk során találkozunk. Már most, minthogy e tilalmak ellen lázadtam, mindig erőt vett rajtam az önvád, amikor megszegtem őket. És ezt az állandó rossz lelki ismeretet, amivel én együtt élni kényszerülök, mondjuk így házi használatra, azzal magyarázom, hogy az ember mégiscsak a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Tehát, hogy én emberként élhetem végig az életemet, az adósságot jelent. Valakinek, valaminek. Ez az én szememben csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt mondanám, embernek lenni feladat. De én szeretem kerülni a nagy szavakat. Megfogadtam, hogy nem beszélek osztálytársakról, úgysem érdekel senkit, már azokon kívül, akikkel együtt érettségiztem volna. De egy nevet még muszáj. Krazsóf Kajetán. Ötödikben hozott egy békát az iskolába. A béka természetesen elugrott, brekegett, illetlenül viselkedett. Soha nem lesz belőle semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv kiváló országos hírű tanára, miközben kizavarta őt a teremből. Ugye teljesen fölösleges mondanom, hogy mi lett a Krazsófból.
a görög nyelv kiváló országos hírű tanára lett. Csődöt mondott minden jóslat. Hát én rögtön érettségi után, előző évben történt, magyar bukásom ellenére, a barátaimmal, akik mind írónak éreztük magunkat, összedobtuk, ami kis pénzem volt, és létrehoztuk a Keresztmetszet című lapot. A beköszöntőben rögtön közöltük, hogy a magyar irodalom mindeddig smafu. A Vándor Lajosék kicsi, szegényes szobakonyhás lakásán volt a szerkesztőségi óra valamelyik délután, mikor a szülők nem voltak otthon. Nos, itt szerkesztettük írásainkat lapunkba. Ez az a szakasz az életemben, ahonnan kezdve én valamiféle kettősségben élek. Itt arról volt szó, hogy volt pénzem. Nekik nem volt. Az, hogy az ember író legyen, ez a vágy azonnal és törvényszerűen sodorja az ember ebbe a társaságba. Mit mondjak erről? Nem volt kabátjuk. Nekem volt. Nem egy. És ezek az én barátaim lettek, befogadtak. Nálunk otthon nagyon nagy élet volt, tehát az akkori világ előkelőségei, tábornokok, bárók, püspökök, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorákat kell elképzelni. A barátaim meg, ha egyáltalán tudtak vendéget hívni, láttam, hogy a szendvicsen hajszál vékonyra vágják a parizet. Persze, hogy ez megindít az emberben valamit a világról. Tehát ez a kettősség, ami az egész életemben végigmegy. A dolgoknak a mindig kétfelől való közelítése, színe visszája. Ez itt elkezdődött, én bennem. Természetesen én a szüleimmel nem szakítottam soha. Nem lehet egy szerető szülővel azért szakítani, mert gazdag. Első házasságom szintén fiatalkori. Kibe szerettem bele? A húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele. Kölcsönös, viharos, égigérő. Nagy szerelem volt. Hamar összeházasodtunk, szintén gazdag család. És akkor volt a Kozulics nevű olasz hajótársaságnak egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy nászutasok ketten egy-eggyel mehettek, hát tényleg olcsó volt, pengőben befizettünk. Földközi tengeri, ha jól emlékszem, 4 hetes körutazás, a Róma nevű 33 000 tonnás luxushajó. Indulás előtti este édesapám behív engem magához, azt mondja, foglalj helyet, fiam. Akartok gyereket, vagy nem? Én zavarba jöttem, köztünk jó viszony volt, de szemérmes viszony, tehát én érzelmekről apámmal nem igen beszélgettem, mondtam, hogy hát nem tudom, nem gondoltunk el, persze, gondoltunk rá. Felnőtt férfi erre gondol, fiam. Itt most nálad? Akár. Apám, ha itt most nálad gondolok erre, hát itt most talán még mintha nem akarnék gyereket. Apám arca fölsugárzott, éreztem, édes fiam, hozattam is én neked Amerikából valamit. Fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Nem volt nagy, ekkora volt. Vörös masnival át volt kötve. Én nem mondok semmit, van benne használati utasítás, és ha azt betartjátok, semmiféle nem várt események. No, jó utat, köszönöm szépen. Kihátráltam a szobába. Behajóztunk a Rómára. Luxushajó, 2 uszoda, teniszpálya, kaszinó, éttermek, minden, ami kell. Mi persze harmadosztályon voltunk a legkisebb kajütben, de ez oly mindegy, ha az ember fiatal, szerelmes, mégis nászutas Rómát. Első este a legjobb étterembe vittem a feleségemet, gyertyafény, pezsgő. Majd lementünk a kajütbe, ahol várt minket ez a doboz. Kedvesen foglald el magad, van egy kis dolgom, már is kinyitottam. Következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy hófehér celluloidból való rendkívül gusztusos ilyen mozsár. Aztán egy keverőlapát. Továbbá egy szivattyú. Gondosan beosztások rajta 10 vagy 20, nem emlékszem pontosan. Kétféle végződést szereltek ki ehhez a hatalmas pravaszhoz, egy elkeskenyedőt, mint a rendes injekciós fecskendő úgy nézett ki, csak nagyobb volt, és egy kitágulót, mint a kacsa segge. Felváltva lehetett rá applikálni. Volt egy
óriási tubus, mint a fogpaszta kupakkal, ebben volt a hatóanyag és a használati utasítás többnyelvű tankönyv. Vastag. Életem, gyújts rá, van egy kis olvasnivalóm. Olvasol most, drágám apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Az angol nyelvű utasítást nyitottam fel, ami oldalakon keresztül köszöntött, hogy a témába vágó legjobb terméket választottam, hiszen ennek a használata nem csak tökéletesen megbízható, de roppant egyszerű is. Nem lévén egyébről szó, mint arról, hogy én ebből a tubusból ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyit a keverőlapáttal, mint egy 15 percig erőteljesen. Keverem a masszát, ami, ha nem tartok szünetet, dús habképződést fog eredményezni. És utána nincs más hátra, mint a keskenyebbik végződés segítségével a nyert dús habot egy erőteljes mozdulattal a szivattyúba felszívni, végződést levenni, kacsaseggét rátenni, azzal aztán a megfelelő helyre szintén egy erőteljes mozdulattal a nyert dús habot betolni, és utána a természet ajándékait boldog önfeledtségben és a felelősség nyomasztó súlya nélkül. Nagyon diszkréten volt fogalmazva, hogy miért vagyok én a hajón. Életem, járj egyet a taton! Kiraktam az órámat, nyomtam, vártam, kevertem. Én egy tapasztalt patikus fiú voltam. Gyerekek, ezek nem hazudtak, ez egy korrekt amerikai cég. Én egy olyan habot csinálom. Ekkorát. Kezdtem felszívni, akkor jött a sétájából a feleségem. Fúj! Mi ez? Drágám apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Védj szépen pizsamát. Itt a perc. Ő egy gyönyörű szép asszony volt, egész késő öregkoráig, magas, erős, nagyon szép, magas, erős, nagyon szép nő. És ez egy kicsi harmadosztályú kajüt.

Én a kicsit fáradt habot zsupsz. A megfelelő helyre juttattam, végre becsaptam az ajtót, és akkor neki láttunk jövetelünk tulajdonképpeni céljának. Ez nem váltotta be hozzáfűzött és kölcsönös reményeinket. Ugyanis ez a hab, ez ott volt. Nem akarok és nem fogok részletekbe menni. De mi mindannyian tudjuk, hogy ennek a dolognak mégiscsak van egy ilyen dugattyúszerű mozgása. Amitől ez a hab feléle, és kezdett kijönni. Szeretném, de nem tagadhatom el, hangja is volt. Mint amikor egy gőzmozdony így tolat. Én a nász éjszakámon másodpercek alatt szűntem meg férfi lenni. Hát ezt a tolatási jelleget nem szerettem. Kuporogtam azon az átkozottul keskeny kajutágyon, apámra gondoltam. És akkor a feleségem elmosolyodott, és azt mondta, édesem, most ne gondolj a papára. Most gondolj rám. Lecsavarozta a kajut ablakot, a keletkezett, derék magasságig szilárdan álló habot. Kihajtotta az óceánba, utána dobta az egész készüléket, az elúszott algír felé. Csináltuk úgy, ahogy kell. Mikor hazajöttünk, apám, mégis férfi, érdeklődött. Mondtam, sokat emlegettünk. Felejthetetlen perceket szereztél, köszönöm. Ez egy páratlan hatású medicína, add el bárkinek, aki használja, amíg él nem lesz gyereke.

Tilos Rádió. Keltakarót hallottátok, és benne folytattuk az örkény emlékműsorokat a jövő héten. Folytatja Mácsai Pál is. Jó hallgatást!

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten?